Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

Te a gőzés cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te a hegyek mögött is te nek, a kövek között is te laksz. Te a gőzés cigi füst, az ütött kopott is te.

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: in this world. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

magasabbra megyek, mint a Gagarin. Rap paladine, szállok én bármikor, amíg a gács, csak tekerek a kártyitom. Jó, ez a tárbitom, tudod, hogy viccelek. Betonkába borik

0: blazer like this one.
1: Kataton zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat. Jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től

Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Ma választhatják meg az Alkotmánybíróság új tagját. Felrobbant egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi szorosban. Lelőtték a berlini Pride gyilkos gázolóját. Változékony időre számíthatunk ma záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk mozgalom. Jelentette be a párt elnöke tegnap délután. Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra is, a tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. 6 kereskedelmi hajót fordított vissza az iráni forradalmi gárda a Hormuzi szorosban. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Soyuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Változékony időre számíthatunk ma, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22 és a Velencei tó pedig 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
1: 5 év kihagyás után újra megnyílt a Művészetek Völgye Fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs, immerzív művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A helyszín programja a vizuális élményekre épít, fényfestések, installációk és különleges térélmények várják a látogatókat nappal és éjszaka egyaránt. A Klastrom különleges zenei programok helyszíne is lesz. Hortus Conclusus, a legbenső kert című műsorban Takács Dorina, azaz Deva, Balla Gergő és Vecsei H. Miklós lép fel július 28-án este 10 óra. Akkor a darab célja, hogy elhagyatott vagy ritkán használt templomokba is romokba vigyen életet, ősi szakrális szövegeket és zenéket ötvöz a kortárs vizuális művészettel, egyedi atmoszférát teremtve a Klastrom történelmi falai között. A látványvilágért a neves fényművész Biljarski Maxim felel. A pszichedelikus soul és funk dallamairól ismert Mörk pedig a zenekarával szintén fellép a Művészetek Völgyében, mivel a csapat aktív korszaka után már csak elvétve egy évente egy-két exkluzív koncertet ad. A nyári szezonban kizárólag itt találkozhat velük a közönség. A koncert kedden este 10 órától lesz Kapolcson a Gástya árokban.
0: Sziget Fesztivál.
1: Különleges kedvezményeket vehetnek igénybe a Sziget karszalaggal rendelkezők a fesztivál és a főváros együttműködése keretében Budapesten, a kijelölt Sziget City partnerhelyeken. A Sziget City program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál és Budapest kulturális színterei között, új alapokra helyezve az együttműködést a város meghatározó helyszíneivel. Már több tucat helyszín csatlakozott a programhoz, köztük olyan kulturális és szórakozó helyek, mint a Szimpla, a Dugattyús, az Arzenál, a Turbina, a Heavy, az Atno, a Palazzo Permanens, a Ponton, a Szatyor és a Trafó. A Sziget City teljes kínálata a hivatalos Sziget applikáció Sziget City menüpontjában érhető el. Az interaktív térkép segítségével a felhasználók felfedezhetik a csatlakozó helyszíneket, valamint az aktuális ajánlatokat, kedvezményeket és programokat. A Sziget City kedvezményeit augusztus 7-e és 16-a között lehet igénybe venni.
0: Koncert.
1: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Döglégy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Unikornisok, pálmaházak és bükki kilátók, kertturisztikai időutazás Észak-Magyarország históriás kertjeiben. Képzeljük el, hogy egyetlen kirándulás alatt egy copf stílusú kastély barokkos díszkertjét, egy neoreneszánsz palotaszálú teraszos függőkertjét, egy ritka fekete nyírest rejtő reneszánsz várkastély parkját és egy évszázados gótikus kastély körüli ligeterdőt járhatunk be a Bükkön és az északi középhegységen keresztül. A Noszvai Delamot kastély parkja, a lilafüredi palotaszálú függőkertje, a pácini Mágócsi várkastély tájképi parkja és a kékedi Meltzer kastély ligete nem csak a természet szerelmeseinek, hanem a történelem iránt kíváncsiskodóknak is különleges élményt kínál. A négy helyszín együtt valódi észak-magyarországi kert turisztikai útvonallá áll össze. Noszvaj, Lillafüred, Pácin és Kéked kellemes egy vagy két napos programként bejárható. A Noszvai Delamot kastély parkja Heves megye egyik legjelentősebb történeti kertje, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre jellemzi a koratájképi stílus szabadabb szelleme és a franciás barokkos díszkert szigorúbb rendje. A kastély 1770 és 1780 között épült copf stílusban Povolni János egri építőmester kivitelezésében, ám az építkezés anyagilag meghaladta az eredeti tulajdonos Szepesi Sámuel lehetőségeit. 1782-ben ez ezért eladni kényszerült Vécsei Annának, Antoine de Lamotte császári ezredes későbbi feleségének, aki 14. Lajos stílusában fejezte be az épületet, és ezzel egy különleges kert is megszületett. A díszes kovácsolt vasfőkapu két oszlopán címert tartó unikornisok fogadják a látogatót. Ez az egyedi gesztus már is jelzi, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. Az íves kocsi felhajtót nyírod buxusok, a széles főlépcsőt tiszafák szegélyezik. A melléképületekkel közrezárt díszudvar, az úgynevezett kurdonőr pedig barokkos eleganciát áraszt. Az épület és a kert kapcsolatát egy díszes sala terrena, azaz reprezentatív díszterem teszi teljessé, amelyet még Szepesi Sámuel építtetett. Falaink is kerti filagúria rácsai láthatók dús növényzettel, a távolban lombok között megbúvó kastélyépületekkel. A park építményei közül különleges látványosság a tufába vágott műbarlang. A déli részen pedig meglepetésszerűen bukkan elénk az egykori pálmaház, amely ma már nem egzotikus növények gyűjtőhelye, hanem presszóként üzemel. A közelében lévő két barlang egykor gazdasági célokat szolgált, ahogy a francia gárdisták elnevezésű kerti házikó is, amely valószínűleg madárházként funkcionált. A park fái között a honos fajok, hárs, tölgy, juhar dominálnak, ám megtalálhatók a csüngő ágú kőr is, a piros virágú vadgesztenye és a lepényfa szép példánya is. A kanyargós ösvényekről és a park végét lezáró teraszról gyönyörű kilátás nyílik a környező Bükki tájra, ez önmagában is megér egy kitérőt. A terasz szélén megállva, a Bükki dombok panorámájával a háttérben könnyen elfelejtkezhetünk arról, hogy egy kastélykertben sétálunk. A táj és a kert határai szinte észrevétlenül olvadnak össze.
3: Film. A Toldi moziban július 27-e és 31-e között a Japán Filmhéten 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek, az előadásokra kedvezményes áron válthatóak jegyek, mint írják az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkelte, amely egy humorral fűszerezett felemelő történet, valamint a Komada, a legendás viszki nyomában című animációs film, amely a világ szerte népszerű japán viszki készítését mutatja be. Műsorra tűzik az Ő tanította váratlan örömére című alkotást, amely egy különleges kapcsolatról és az élet apró örömeiről szól, a Kanaszandó című filmet, amely Okinawa kultúráját, zenéjét és generációkon átívelő emlékeit idézi meg, valamint a Valódi éned című alkotást, amely az identitás, az önelfogadás és önmagunk megtalálásának kérdéseit járja körül.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, ez itt az Epic Stories, én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és a mai vendégünk Zolnay Judit, akivel arról fogunk ma beszélgetni, hogy miért nem kellene pejoratívan gondolni a szélszre, illetve arról, hogy mit is jelent valójában ma szélszelni, és megsugom nektek, hogy nem azt, hogy tukmáljuk a portékánkat valakire szakadatlanul, inkább nézzük meg, hogy hogyan érdemes ezt jól csinálni, illetve azért azt gondoljuk, hogy a hallgatók nagy része nem ilyen pozícióban dolgozik, de talán kiderülhet, hogy egy kicsit mindenkire vonatkozik ez a dolog. Szia Judit, üdvözlünk!
5: Szia!
4: Te ugye 18 éven keresztül dolgoztál a MetLife-nál, amiből az utolsó 8 évben a CEO-ja voltál a Magyarország és a, jól tudom, akkor a bulgáriai operációnak. Ugye a biztosítási világ az azért messziről nézve az mondjuk nem feltétlenül egy izgalmas dolog, de hogy egy bonyolult, és hogy engem az kapott meg a beszélgetésekben korábban, hogy általában az emberek nem szokták szívesen CSS-nek hívni magukat, és főleg nem akkor, hogyha egyébként CEO-k, és hogy amikor téged megkérdezett valaki, mivel foglalkozol, akkor mondod, hogy te egy CSS vagy, és azt gondolom, hogy ritka az, hogy valaki ezt kiemeli, hogyha mondjuk erről van szó, hogy ez miért tudod így megfogalmazni.
5: A létező legtöbbet életemben abban a feladatkörben tanultam, amikor értékesítésben dolgoztam, és ez az életem minden szakaszára igaz, tehát emberként ott fejlődtem az életben való boldogulásban és az emberekkel való bánásmódban. Ezt sehol nem tanítják. Bármilyen egyetemet elvégzel, egy iskola rendszeren végigmész, alapvetően one-to-one viszonyokba kell boldogulnod, felelet, nagyon kevés csoportmunka, talán már egy pangya prüntnyit most már több, ahogy én így hallom a fiataloktól, de azért meg a saját gyerekeimnél is láttam, hogy azért ez egy ilyen egyéni versenypálya.
4: Igen, de azért te tanultál is sok mindent.
5: Nagyon sokat tanultam, de azt láttam, hogy én amikor elkezdtem üzleti területen dolgozni, ahol igazán meg lehet az üzletet tanulni, az a sales, az az értékesítés. És ugye én pénzügyi területen voltam mindig az életemben az elmúlt, vagy az utóbbi 2,5 évet kivéve, és valóban olyan termékekkel foglalkoztam, ami push termékek. Tehát senki nem úgy kell föl, hogy hosszú távú megtakarítással szeretné elbíbelődni, vagy neki ezt mai nap folyamán meg kell hozni ezt a döntést, hogy milyen lesz a nyugdíja, hogy milyen kockázatokat visel, és hogy életbiztosítást kell kötnie, vagy adott esetben betegségére, vagy balesetére szóló kockázatokat szeretné eladni a biztosítónak.
4: Ráadásul ezekről nem is olyan szívesen beszélgetünk, senki nem akar azon gondolkodni, hogy esetleg meghalhat, vagy beteg lehet, és hogy ezek a beszélgetések valószínűleg rossz érzéseket keltenek az emberben, amikor megjelenik valaki, aki azt fogja mondani, hogy hát figyelj, te meg fogsz halni, vagy beteg leszel, úgyhogy beszélgessünk erről. Ez nem tűnik olyan,
5: nagyon,
4: olyan jó indításnak.
5: Nagyon, és képzeld el, hogy ehhez képest még a kínai kollégákkal, amikor annak idején beszéltem, ehhez még hozzátették, hogy Kínában, hogyha te elmész valakinek az otthonába, vagy olyan helyen, ahol tartósan időt tölt, akár az irodájába is, és ha kiejted a halálszót, akkor ez gyakorlatilag a kapcsolatotoknak a végét jelenti, mert olyan babonások ezzel kapcsolatosan, és ennek ellenére azért értékesítenek ilyen típusú termékeket. Na, de visszatérve az előző kérdésedre, pont azt hiszem, és nagyon érdekes, mert most állt össze nekem a kép, ebben a kontextusban én még erre nem is gondoltam, de ahogy kérdésed kapcsán így végigfutott bennem a válasz, valóban, az én alaptermészetemnek maga ez a világ alapvetően nagyon hamar unalmas lett volna. Én nagyon szeretem a változatosságot, a magánéletben meglehetősen hedonistának is vallom magamat. Szeretem a szépet, az igényeset, minden, ami az érzékszerveinkre hat.
4: Ezt is kevesen szokták egyébként bevallani, hogy a hedonizmus az jellemző rájuk.
5: Hát, most már megengedhetem, azt mondom már ebben a korban magamnak, és én azt gondolom, hogy az ember azt is meg kell, hogy engedje magának, hogy vagyok, aki vagyok, ez vagyok, szeretem magamat, és ami olyan, hogy már meg kell, hogy öleljem, azt már táplálom is. Úgyhogy ezt én ilyen nagyon szívesen el szoktam mondani. Visszatérve a kérdésedre, most jutott az ilyen konstellációba, így most világosítottad meg a kérdésedre, hogy ezért talált meg engem nagyon jó időben az értékesítés, illetve lettem arra figyelmes, hogy amit az értékesítési területen a kollégáim csinálnak, az összes terület, tehát a pénzügyi terület, a termékmenedzsment, mind nagyon agymunka, mind nagyon gógyis feladat, mind nagyon szabályok mentén haladás, és abban egy kis kreativitás, de a kreativitás, ami nekem alapelemem, és én nagyon, nagyon szeretem a saját kreativitásomat, azt gondolom, hogy meglehetősen jó tehetséggel bírok, az összes többi területen elkezdett unatkozni. És az értékesítésen találtam meg azt a komplexitást, azt a szabálytalanságot, azt a szabadságot, hogy el kell érni az eredményt, ami nagyon kell nekem, mert amellett meg egy versenyló vagyok. Tehát én mindig azért alapvetően nagyon szeretem a versenyt, mert az ad egy objektivitást. Ha verseny van, akkor teljesen mindegy, hogy szőke vagyok, nő vagyok, vidéki vagyok, teljesen mindegy. Akkor az, annak a végén van egy szám, és az az, ami bennünket meghatároz. Viszont odáig való eljutásnál az értékesítés az a terület, amikor tulajdonképpen szinte minden hangszeren lehet játszani, mindig helyzetfüggően kell viselkedni, és olyan dolgokat lehet csatasorba állítani, ahol az ember tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem unatkozik. A mai napig, amikor már az ügyfeleimmel foglalkozom, és üzleti kérdésekről, tárgyalástechnikáról, a munkatársaival, a vezetői társainak hogyan tudok eladni egy változást, mert az is értékesítés.
4: Erre majd vissza is térünk.
5: Igen,
4: is.
5: Amikor magamat adom el, mert egy új pozícióba kerülök, én leszek most már a cég vezetője, vagy a cég meghatározó igazgatósági tagja, akkor én újra eladom magam ugyanazoknak az embereknek, akik eddig más feladatkörbe ismertek engem. Ezeknél mindig, minden alkalommal tulajdonképpen egy új feladat előtt vagy, és egy új helyzet is. Ahogy erről beszélek, libabőrös lett a kezem, mert ez az, ami engem intellektuálisan olyan helyzetbe hoz, hogy akkor megint valami nagyon föl tud tuningolni, úgyhogy én, nekem ez az első alapválaszom, hogy az a sales is sexy, sales is cool, nekem kreatív, és azon az iparágban, amiben dolgoztam, ez volt az a terület, ahol a legnagyobb szabadság volt, a legnagyobb kreativitás.
4: Én sem vagyok teljesen képben azzal, hogy mennek a dolgok, de valahogy úgy képzelem, hogy vannak akkor ilyen termékek, biztosítás, vagy egyéb termékek, vannak akkor targetek a különböző kis sávokban, vannak vállalásaitok, és vannak párhuzamosan emberek, akik ezen dolgoznak, és nyilván a te sikered az, hogyha mondjuk ebből a lehető legtöbbet tudsz beletenni az adott időszakban, nagyjából ezt értjük ez alatt a verseny alatt?
5: Abszolút. Én azt szoktam mondani mindig, hogyha nagyon le kell butítanom, hogy tudja ezt elképzelni, hogy amikor az ember értékesít, és az legyen, hogy egyénileg egy ügyfélnek értékesítek, vagy egy partneremnek, tehát B2B, tehát a biztosító és mondjuk az ő közvetítő partnere között állapodok meg, és adom el a terméket, és állapodok meg abba, hogy ő felém irányítja a közvetítőnek az érdeklődését, bemehetek, oktathatok, és elkezdik az én termékeimet értékesíteni. Ugye ezek a brókerek, vagy többes ügynökök voltak, és ugyanaz, amikor a saját értékesítési hálózatom munkatársai pedig az egyén ügyfeleknek értékesítettek, vagy vállalatoknak, ez ebből a szempontból teljesen mindenmi a döntéshozó, mindig egy-egy magánszemély. Úgyhogy ebben az esetben én azt gondolom, az nagyon érdekes, és hogyha ez a hármasság, amit említettem, röviden az arról szól, hogy mindenek előtt vagy te. Először mindig téged vesznek meg. Tehát lehet neked a világ legjobb céged a háta mögött, iszonyú nagy brende, lehet egy nagy

0: Mosolygós legyek, hogy jó energiáim legyenek, hogy felkészült legyek, hogy hiteles legyek, hogy megbízható legyek, és képes legyek egy olyan bensőséges kapcsolat kialakítására, ami nem jelent semmit olyat, amire most bárki elsőre gondolna, hanem egyszerűen arról szól, hogy fölállunk az asztaltól az első találkozást, azt mondja, hogy egyébként jól éreztem magam ebbe a beszélgetésbe, semmi más. Ez mit jelent? Ha akivel te leülsz, ő jól érzi magát, akkor legközelebb is akar veled találkozni. Akkor egészen egyszerűen megvan az első nagy lépés, hogy nyitottá válik. Tehát ezért mi szoktam mondani, hogy mindig az értékesítő az elsősorban önmagáért először felelős. Utána jön az, hogy milyen a portéka, milyen a termék. Óriási felelőssége van minden szélszesnek, hogy befelé a gyárba, vagy a cégé felé, ő képviseli az ügyfelet, ő a frontline, tehát ő az, aki nem csak elad, hanem vissza is viszi az ügyfélnek a hangját, képviseli az ügyfél igényét, lefordítja, és versenyképesség szempontjából folyamatosan feedbackeli, hogy ez most jó, ez most nem jó. Nagyon fontos, és nem akarok részletekbe elveszni, de ez nem jelenti azt, hogy avval jövök vissza, hogy na, a miénk a legdrágább a termék. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki olcsón akar eladni, az nem jó értékesítő. Tehát mindig a jó értékesítő az annyira adja el, amennyiben ez a termék kerül.
1: Vagy egy kicsit többért.
0: Hát akkor úgy alakítjuk ki, de mindenképpen mindenki jól járjon. Tehát visszatérve, első én vagyok, saját magamért vagyok feles. Kettő az az, hogy én egy olyan ökoszisztémába kerüljek, partnere legyek a termékfejlesztőnek, a back office-nak, mindenki, aki csomagolja, ellátja, maintaineli, vagy fenntartja a terméket, folyamatosan up to date-en tartsam a szervezetet, hogyha valamiben valaki vagy a piac olyan visszajelzést ad, hogy itt vagy ott változtatni kell. És a harmadik dolog a szolgáltatás. Tehát megvan a termék, megismert engem, de ott van az, hogy ez egy, különösen a pénzügyi termékeknél, ezek nem egy pillanatnyi fogyasztási termékek, ezek zömmel legtöbb esetben én mindig ilyenben dolgoztam, hosszú távra szólnak. Ezek ilyen pénzügyi házasságokat jelentenek, tehát egy hosszú távú kötelezettséget, ami nagyon fontos, hogy nem akkor ér véget, mikor az ügyfél aláírja a szerződést. Mindig azt tudom, hogy akkor kezdődik. Kicsit egyébként a házassághoz ezért szoktam hasonlítani, mert a valódi munka onnan kezdődik, és a mindennapokban dől el, hogy számíthat-e rám. Olyan egyszerű dolgot tudok neked mondani, hogy én mindig azt képviseltem, és nagyon sok kollégám, hál' Istennek értette ezt, és nagyon, nagyon jól csinálják a mai napig, hogy én akkor legyek ott, akkor is érdeklődjek, akkor is legyek jelen az ügyfelemnél, amikor éppen nem akarok neki eladni. De hogyha éppen csak arról van szó, hogy fölhívom, mert láttam, hogy a kereszteződésnél ment a másik sávba, láttalak, remélem jól vagy. Hogy amikor panaszkodik arról, hogy a gyereket nem vették fel a gimnáziumba, és most nem tudja, hogy mi egyik legyen a második vagy a harmadik választás, akkor azt mondom, hogy figyelj ide, nekem van egy ügyfelem, ennek a gyereke ide jár, a másik, összekötlek benneteket, beszéljetek. Tehát, hogy hatás központként működök, egy közösségbe helyezem őt, és próbálom azokban a kihívásaiban is segíteni, ami egyébként nem kapcsolódik a termékemhez. Tehát ilyenekre is gondolok én, amikor a szolgáltatást nyújtom, de természetesen az alaptermékhez kapcsolódó szolgáltatásoknál is nagyon azon vagyok, hogy amikor neki van valami ügye, akkor lehetőség szerint először is engem hívjon föl, hogy én tudjak segíteni neki, ha véletlenül pedig belemegy a nagy folyamatokba, és elakadása van, akkor pedig tudjam olajozni azokat. Tehát én azt gondolom, hogy így áll össze ez a hármasság, hogy én magam hogyan tartom magamat, hogyan vagyok képbe, mennyire mélyek az ismereteim a piacról, a termékről, folyamatos képzés, és végül, de nem utolsó sorban, milyen szerviszt nyújtok.
1: Én szerintem most átírtad legalábbis az én fejembe azt az alapvető sorrendet, ahogy ez eszünkbe jutna, és nagyon tanulságos, mert szerintem egy ilyen alapgondolkodásban sokkal hamarabb szokott következni a termék, és azt gondoljuk, hogy az ember, aki azt hozza, az egy ilyen enyhe bias, vagy elfogultságot jelent ebben felfelé vagy lefelé, de hogy amit állítasz, az ennek pont az ellentéte. Ez szerinted mindig így volt, vagy mondjuk valamennyire felértékelődött mondjuk az utóbbi években, vagy időszakokban, ennek a jelentősége?
0: Inkább úgy közelíteném meg, hogyha megnézed azt, csak gondolj mindenki arra, hogy van egy, nem tudom én, egy kedvenc péksége, vagy kávézója, vagy akár egy trafik, ahova időnként bejár vásárolni valami apróságot, és hogy mennyire kedvel megy vissza, és most ne arra gondoljuk, aki abszolút csak a kényelmi szempontot teszi maga elé, és mondjuk egy cigarettáért megy, amit egyébként is meg kell, hogy vegyen, mert késztetése van rá. De alapvetően például én olyanokat szoktam figyelni, hogy amikor bemegyek egy kávézóba, egy péksége, vendégségbe, akkor, vagy egyszerűen a múltkor harisnyát mentem vásárolni, és én már nyilván sportot és üzök, a kis

0: és asszony, hát nagyon-nagyon szomorúan, sőt, majdnem olyan meg vagyok sértődve, hogy itt kell lennem, és hogy ezekkel az ügyfelekkel nekem foglalkoznom kell, tekintettel, telefonját nézegetve én szóltam, hogy esetleg tudna-e nekem segíteni. Ő is értékesítő. És mikor láttam, hogy a hangulata az nagyon meghatározza hozzám való kapcsolódását, nyilván számomra nem eléggé nyitott állapotba találtam meg, akkor megkérdeztem, hogy ne haragudjon, megkérdezhetem, tudok valamit segíteni, úgy tűnik, mintha valami nagy problémája lenne. És akkor így kiesett a szerepéből, és rám nézett, és azt mondta, hogy jaj, csak, és akkor elkezdtem mondani. És mondom, hogy tudok ebben valamit segíteni? Á, nem tetszik, mondja nekem, nem tetszik tudni segíteni, és mondom, tudja, én egy dolgot mondok önnek, ha elfogadja tőlem, ha nem, akkor természetesen azt csinál, amit akar. Próbáljon meg most mosolyogni fél óráig. Szedjünk össze három dolgot, hogy mi a jó. És akkor így nézett rám, gondoltam, akkor azt hitte, hogy bolond vagyok, de hogy így, aztán végül is belement a játékba. És mondta, hogy hát az a jó például, hogy ma lesz randevúja majd délután, és azt nagyon várja, nagyon jó, mondom, még egyet. Hát tulajdonképpen nem esett reggel az eső, nagyon jó, és hát fél óra múlva ebédszünet van, nagyon jó. Tehát három olyan dolog van, akkor ennek tudunk örülni, akkor mondom, mi lenne, ha megpróbálnám most, csak próbáljon meg mosolyogni, és akkor elnevette magát, és megdicsértem, hogy milyen szép a mosolya, mondom, akkor most megtetszene kérdezni tőlem, hogy akkor mit kérek. És akkor elkezdett nevet, és mondom, hogy akkor tudja, hogy ilyen szépen mosolyog, most jut eszembe, hogy a gyerekeimnek is vinnék zoknit. Tehát, hogy igazából ez most egy kis példa, és nem azért, mert nem fogadom el, hogy az emberi lét az rettentően nehéz, és az embernek vannak nehéz és még nehezebb napjai, de alapvetően azt gondolom, hogy az értékesítésben dolgozni, az kora reggel egy döntést jelent. Volt nekem ez a mondatom, most már sok helyen elmondtam, ez a showtime. Amikor én emberekkel foglalkozom, amikor arra szerződök reggel, hogy én felveszem a munkámat, és én azt szeretném, hogy valaki valamivel több legyen. Ugye gyönyörű a magyar nyelv, értékesít, értéket teremt. Az az érték már ott van. Valaki ezt a harisnyanadrágot már elkészítette, hozta Olaszországból ide Magyarországra, bedobozolta, és ő kipakolta, és ő az, aki a végén felteszi a pontot az íre. Ő az, aki behozza a revenue-t, ugye? Ő az, aki gyakorlatilag a folyamatot lekerekíti, és az ügyfél számára az értéket a végén meg tudja testesíteni. És egy óriási felelősség az értékesítés, hiszen hogyha rossz élményem van, akkor feltehetően nagy biztonsággal nem fogok oda visszamenni, hogyha van verseny az adott mólban, akár egy másik harisnyabolt, vagy adott esetben valamilyen szempontból helyettesíthető termékről van szó. Én azt gondolom, hogy mindig ilyenkor kell jobban figyelni rá, amikor nincs bőség. A bőségben egyszerűbb kicsit így kimozogni a dolgokat. Amikor nincs bőség, már pedig most azért mondhatjuk, hogy azt az időszakát éljük az életünknek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy óriási lehetőség annak, aki hoz egy döntés, és azt mondja, hogy én olyan munkát végzek, amiben emberekhez először is kapcsolódok. Ha emberekkel kapcsolódik, mivel tudom én őt megtisztelni? Mivel tudom egyáltalán az ő állapotát vásárlásra optimalizálni? Hát akkor, hogyha én neki így egyszerűen örülök, bejön, rámosolygok. Azt mondom, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy én szolgálhatom ki. Milyen jó, hogy ez a nap ebben telik el, hogy én emberekkel foglalkozhatok, és ezt a csodálatos harisnyát én tudok erről beszélni, mesélni. Ezért a legjobb értékesítők már régen nem a termékről beszélnek, hanem történetekről. Olyanokról mesélnek, hogy gyakorlatilag az ember érzelmileg tudjon kapcsolódni valamihez. Minél többet értékesít valaki, és adott esetben én bementem egy harisnyáért, és ugye az oknikkal távozok, meg még egy, nem tudom, még egy fürdőruhát is veszek abba a boltba.
1: Gyakorlatilag te bementél egy harisnyaboltba, tartottál prompt egy sales tréninget a kollégának, majd upsell-elted saját magadat.
0: Mert én annyira hittem, igen, benne, és annyira szeretnék minden lelket megmenteni ebbe a dologba, mert én annyira szeretem ezt csinálni. Nyilván nem tudok mindenkit megmenteni, és van, amikor látom, hogy feltetően ő nem fog már egy hónap múlva itt dolgozni, de azt is el kell mondanom, hogy nagyon sokszor sikerül szerintem, és főleg nyilván akikkel úgy dolgozom, hogy most már régen a munkámból adódóan, illetve most már mint tanácsadó, vagy mentor, akkor én azt gondolom, hogy a lelkesedés és a mosoly az ragadós. Tehát én arra vagyok képes, és azt tudom behozni, hogy én adok az energiámból, adok a hitemből, és hogyha ő nyitottan fogad engem, akkor ebből tud töltekezni. Én már azt helyette nem tudom megcsinálni, hogy ő ebben az állapotban tartsa magát, de példát tudok mutatni, hogy ennek ez az alapja. Ha ezt én nem teszem meg, akkor igazából nagyon ne várjuk azt, hogy hosszan tartósan mi sikeresek legyünk, mert a jó értékesítő alapvető tulajdonság, hogy az emberek szeretnek hozzá kapcsolódni.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az Epic Stories, a mikrofonnál Dolcsek Dániel, és a vendégünk pedig Zolnay Judit, akivel az értékesítésről beszélgetünk a mai nap. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy valójában szélszese mindenki, aki valamiféle ilyen client-facing dolgot csináltat, hogy ahol bármilyen emberrel, sőt, egy kicsit tágítom akkor, hogy mondjuk az irodában bárkivel együtt dolgozol, ami ugye mégis mindenkire igaz, akkor ott valójában a projektedet, a prezentációdat, az ötletedet, az eredményedet, vagy a bármidet is kvázi napról napra el kell adnod, és hogy vajon az értékesítési tapasztalatok, és hogy mégis egy idő után ugye CEO lettél, ott valószínűleg több ilyen típusú dologgal találkoztál, azok ugyanazok-e ebben? Tehát, hogy nem tudom, egy ilyen hipotézis, hogy szélszesen mindenki.
2: Onnan kapcsolódnék rá a kérdésedre, hogy én föltennék egy másik kérdést. Vannak-e ügyfeleid? És úgy értem az ügyfeled, hogy nem feltétlen úgy ügyfeleid, hogy neked van valamit, amit eladsz és azért fizetnek, vagy cserélsz valamiben, hanem a munkád során egyedül létre tudsz-e hozni valamit, vagy kellenek hozzá partnerek? Kellenek együttműködő területek, ha egy nagy vállalatot nézünk, vagy egy multit nyilván, ami nekem elsőként ugye így zsigerből eszembe jut, ott alapvetően mindenki belső ügyfél is egymásnak, hiszen egy láncolat van, egy folyamat van, amiben fázisokra van bontva az értéklánc, és gyakorlatilag ezek a szemek egymásnak ügyfelei, hiszen nem tud működni az egyik a másik nélkül, az egyik szolgáltat a másiknak, az egyik lánc adja, vagy a stafétát a másiknak mondjuk egy ilyen értékláncban. Ha vannak ügyfeleim, és hogyha azt mondom, hogy ez nem egy nagy vállalat, hanem én egy szülő vagyok, és én képviselem a gyerekemet időnként, de közben kérek is neki, és próbálok gyakorlatilag együttműködni, akkor nekem vannak szülőként ügyfeleim? Vagy egy harmadik helyzetet hozok be, hogyha én mondjuk egy egyéni vállalkozó vagyok, tényleg senkivel nem dolgozom, mondjuk egy manikűr szalonom van, és ott fogadom a vendégeimet, vagy egy barber vagyok, és egyedül nyitottam egy kis shopot, és ott vágom az uraknak a haját és a szakállát, akkor ugye vannak ügyfeleim, de alapvetően én önmagamnak is nagyon sokszor ügyfele kell, hogy legyek. Tehát nagyon széles ez a kérdés, és hogyha egy picit bárhol az életünk bármelyik játékmezein azt mondjuk, hogy igen, én föl tudom fogni, hogy nekem a másik ügyfelem magyarul. Én szeretném, ha ő holnap is együttműködne velem, szeretném, hogyha jól együttműködne velem, akkor már lehet ezekből a technikákból, ezekből a látásmódból tanulni, amit egyébként egy CSS professzionálisan csinál. De ha azt mondom, hogy egy munkaerőpiacon vagyok, és a munkámat, a tudásomat, a rendelkezésre állásomat bocsájtom a munkaerőpiacon áruba. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki alkalmazott, akkor ezt kicsit úgy lehetne nézni, mint egy Netflix előfizetés. Én egy bizonyos kontingenst adok el a tudásomból, az időmből. Azt mondom, hogy én ennyi időig a te rendelkezésedre bocsájtom azt, ami nekem van, nézhetsz. Csinálhatsz velem azt, amit...
1: Valójában a munkahelyed, az ügyfeled, akinek eladtad magadat.
2: Így van, tehát én a piacra beviszem magamat, én egy komplex termék vagyok. Megnézik, hogy egy adott munkakörre én, vagy a 3, vagy a 8, vagy a 10, vagy a 200 másik alkalmasabb. És ott versenyben vagyok. És gyakorlatilag, hogyha én nem tekintek így magamra, az szerintem egy eufemizmus, mert hogy mindig versenyben vagyunk. Amikor már benn vagyunk a munkáinkön, akkor is versenyben vagyunk, hiszen adott munkakörbe lehetnek többen is, és mindig jöhet egy olyan pillanat, amikor valaki mondjuk költséget kell csökkenteni, és egy picit optimalizálják a lépszámot, előreléptetés van, akkor is eladom magamat. A korábbi teljesítményem, a track recordom hasonlóan működök, majdnem mint egy részvény a munkaerőpiacon. Saját értékemet a saját teljesítményem fogja meghatározni, a hozzáállásom és a jövőbe vetett elvárásai annak, aki amit lát bele az elmúlt track record alapján, és azoknak a trendek alapján, amit tőlem eddig látott, és amit várhat tőlem.
1: És erre is érvényes az, amit az elején mondtál, hogy akkor először a kémia, utána a termék, utána a szolgáltatás, mert ez akkor munkahelyen, akkor saját magaddal kapcsolatban
2: is. Elképesztően fontos. Mindig el szoktam mondani, és mindenki megdöbben ezen, de hál' Istennek ezért közgazdasági Nobel-díjat is adtak, Kahneman, Szibony professzorok kapták meg, hogy minden döntés szubjektív. Az üzleti döntések, a kiválasztási döntések, a befektetési döntések, minden szubjektív. És ezért még nem adtak volna Nobel-díjat, hanem azt mondta ez a két okos ember, hogy mit tehetsz ezzel, mert ezt el kell fogadni. Mit tehetsz ezzel, legyen döntési folyamatot. Hogyha most a visszafelé nézem, hogy én hogyan tudok befolyásolni, hogyan tudok jól kijönni, hogyan tudom magamat jól pozicionálni, mint egy terméket a piacon, hogyan tudom a főnökömnél azt elérni, hogy ő rám gondoljon, ha a következő projekt indul, vagy vezetői feladat, kinevezés, akkor nyilvánvalóan azt csinálom, hogy megnézem, hogy mi számít neki, mi fontos neki, mi az ő igénye, és akkor már ez értékesítés. Az a lényeg, hogy az értékesítési gondolkodásban nem magamból kell kiindulni, nem a termékből kell kiindulni, hanem abból, hogy akinek én kínálom ezt a portékát, legyek az én magam, az én munkaerőm, legyen az egy termék, egy pénzügyi termék, vagy adott esetben egy autó, vagy egy lakás, amit ugye ingatlan kereskedőként akarok eladni, akkor fog igazán jó munkát végezni, ha az ügyfélből indulok ki. Mi neki a fontos? Mindig el szoktam mondani, hogyha ma már jönnek hozzám vállalatban dolgozók, akik a következő vezetői pozíciókra készülnek föl, vagy egy nagy döntés előtt állnak a karrierükben, hogy igazából aki erről dönt, annak vajon nézzük meg őt, profilozzuk le, mi lehet az igénye, mi a fontos neki. Mindig meg szokták kérdezni, hogy de mi igazán szerintem fontos egy vezetőnek. A vezetői döntés az, hogy én nyugodt lehessek, hogyha én ezt az embert kinevezem. Minden vezető szubjektív azt akarja, hogy ott megkönnyebbüljek, ott nyugodt legyek, ott azt mondjam, hogy pipa, hogy ott van valaki, aki viszi, aki sajátjaként kezeli. Ez a fonákja annak, amikor én elkezdek gondolkozni. Mellé megismerem, hogy különösen neki mi a fontos, és így kezdem el alakítani azt a pozicionálást, amiben ott vagyok én. Tehát a termék ugyanaz, csak nem biztos, hogy azt az oldalát kell megmutatni. Hogyha nekem volt olyan vezetőm, jellemzően ilyen vezetőim voltak, akik ugye pénzügyi területeken alapvetően az érzelme a megélése a munkahelyen általában az nem mindig preferált, sőt nem tudnak velem mit kezdeni, és akkor idegesítő tudsz lenni. Én meg azért egy ilyen impulzív csaj vagyok, és nagyon-nagyon hamar meg kellett tanulnom a karrierem elején, hogy nekem próvá kell válnom, professionallé, magyarul az érzelmeimet, az amplitúdóimat, vannak olyan helyzetek, mikor nem engedhettem meg, hogy természetesen úgy, ahogy én Alana Tür vagyok, az úgy átjöjjön, mert ez nem az a keretrendszer. Az, akinek kerint kell, hogy dolgozok, az én ügyfelem, az én vezetőm, aki megítéli az én munkámat, vagy egy másik igazgatósági tag, nem lesz rá vevő.
1: Eszembe jutott az, hogy egy korábbi munkahelyemen egy főnököm többször ismételte ezt, hogy mindenki, hogyha megpróbálna a saját főnökének a fejével gondolkodni, amit most te is mondasz, hogy ugye ő az ügyfél, akkor ez egy nagyobb világ lenne, hiszen hogyha tudod, hogy ő mire vágyik, és szerintem ezt írtad le nagyon, nagyon szépen az előbb, akkor neked se torpedóznod kell, hogy most mit csinálj, hanem azt az ügyfél igényt próbálod meg teljesíteni, akkor valószínűbben jobb, és lehet, hogy egy idillisztikus elvárás, hogy mindenki gondolkodjon a felette lévő fejével.
2: Én csak azért merem ezt mondani, mert én, bocsánat, ez egy rádió műsorban lehet, hogy de én nagyon megszívtam. Tehát, hogy én nagyon sokáig a lelkesedésemmel, a hitemmel, avval, hogy én valamire fölkészültem, összetem, és toltam a piros biciklit. És gyakorlatilag visszapattantam például, amikor igazgatóság ülésem, nekem a legeklatánsabb példám az volt, mikor bevittem egy előterjesztést a kollégáimmal, kidolgoztunk, nagyon hittem benne, egy kampány volt, és a CFO kollégám, aki egy rettentően okos, de alapvetően teljes mértékben kizárólag a tényekre koncentráló, az adatokra fókuszáló, és gyakorlatilag azt gondolom, most már jutólag kimerem mondani, hogy kifejezetten idegesítette az én lelkesedésem, nem ilyen típus volt. Viszont mielőtt ez döntés pozitívan megszületett volna, az elnök az azt mondta, hogy neki az kell, hogy ő nyugodt legyen, hogy a CFO-ja rúvvá hagyja a javaslatot. És a CFO-nál nem ment át, és az volt a végeredmény az igazgatóság ülésnek, hogy menjek vissza, és dolgozzak még ezen. És ezt én óriási kudarcnak éltem meg, olyannyira, hogy a könnyeim is kicsordultak, és kirobogtam a terembe. Majd nem vágtam rájuk az ajtót, de majdnem. És gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos volt akkor, egyébként az ember nem is várja, hogy honnan jön az első felismerése, hogy honnan fog tanulni. Nekem akkor a nagyfiam volt, aki ebben szembesített. Hazamentem, és rettenetesen mufurc voltam, rossz kedv, és közöltem, hogy ma nem lesz vacsora, mindenki talál valamit a hűtőszekrényben, én most pizsama napot tartok, az azt jelentette nálam, hogy fogom magam is lefekszem. És akkor megkérdezte a nagyfiam, hogy de hát mi tört, mi van? És akkor mondtam, hogy mi van, és azt mondta, anya, ez hány órakor történt? Hát mondom, 9 és 10 között, anya, 7 óra van este. Szerinted az a bácsi, az még ebben foglalkozik? Az még gondol erre? Szerintem nem, otthon nyugodtan vacsorázik. Nyilván a drága életem az önző módon a saját pocakjára gondolt, és az elmaradandó vacsorára, de gyakorolta azt a meggyőzés technikát, amiről most én is itt beszélek, hogy tulajdonképpen tudta, hogy az anyjával úgy tud okosan beszélni, hogyha bemutat neki egy másik nézőpontot, mert én totálisan be voltam szűkülve. Tehát ott rettenetesen sajnáltam magam, a világ igazságtalanságának éreztem meg, és a pofám leégett, hogy megyek vissza a kollégáimhoz, hogy ezt nekem nem sikerült eladnom, mint értékesítési vezető. És másnap nyilván feladattá alakítottam, és rájöttem arra, hogy mi kell. Elkezdtem gondolkozni a CFO fejével. Nem érdekli, hogy én lelkes vagyok, nem, semmi. És végigpörgettem az ő preferenciát, és bekopogtattam hozzá, és megkérdeztem tőle, mint ha nem tudtam rájönni teljesen, hogy mit akar, és megkérdeztem, hogy mi kell neked ahhoz, hogy te tud támogatni ezt a javaslatot, és ő szépen elmondta.
1: Jó, ez egyébként gyakran működik. Formáljuk akkor mi is feladattá az emberek fejében ezeket. Én azt gondolom, hogy a legtöbben valószínűleg azért nem estek túl mondjuk ilyen többszörös, meg részletes, meg hosszú sales tréningeken, de hogy amit mondtál, az biztos vagyok benne, hogy csábítóan hangzik nagyon sok embernek, hogy egy picit a gondolkodását elindítsa ebbe az irányba, és akkor mehetünk rajta végig, hogy mik azok a lépések, amit mondjuk először érdemes megtenni, és hogyan lehet mondjuk elkezdeni ebbe az irányba mozogni.
2: Hát talán az első az, hogy érdekeljenek az emberek. Nagyon furcsa, amit mondtam lehet, de hogy egy másik kollégámtól hallottam, nagyon igaz a mondás, hogy empatának lenni szívás, empatikusnak lenni versenyelőny.
1: Ez mit jelent? Tegyünk fel kérdéseket?
2: Egyszerűen én találkozom veled, és ne csak azt nyomjam, ami nekem fontos, hanem először adjak arra időt, érezte azt, hogy te nekem fontos vagy, kíváncsi vagyok, hogy vagy, milyen volt a napod, mi az, ami téged foglalkoztat most, milyen problémáid vannak, miben vagy most pillanatnyilag, ki vagy te, mit tudok én neked adni, mi az, amivel én hozzád kapcsolódhatok. Hogyha én így közelítek meg bárkit, és hányszor van az, aki értékesítéssel foglalkozik, vagy ügyfélkapcsolatokkal, vagy csak ígértem valamit a férjemnek, vagy a feleségemnek, és ránézek az órára, úristen, elfelejtettem, és ott vár a mozi előtt, ugye? Vagy hazamegyek, rám néz, hoztál? Mit? Hát megbeszéltük reggel, hogy te mész be a cipészhez, és elhozod a cipőt a gyereknek, holnap van ünnepség. Úristen, elfelejt, ugye? Tehát, hogy ilyenkor ezek ilyen, hogy mondjam, kellemetlen helyzetek. Én nem azt mondom, hogy ilyenkor ne vállaljuk a felelősséget, de ezekben a helyzetekben, hogyha a másikra ráhangolodok, és megpróbálom azt megérteni, hogy igen, ez megtörtént, de hogy tudok én ebbe a helyzetbe mégis visszalépni egyet, vagy legalábbis nem esni a bizalmi szinten egyet, hogy én tudom azt mondani, hogy figyelj csak ide, gyorsan megnézem az interneten, úgy tűnik, hogy reggel 7-kor kinyitnak, a gyereknek csak 8-15-kor kezdődik a dolog, én reggel ott kezdek, elhozom a cipőt, szeretnél-e még bármit hozzak én neked, és egyébként nem mondja, de fogok neki hozni egy csokorvirágot. És akkor gyakorlatilag az van, hogy kimozogtuk ezt a szituációt.
1: Én az a resolution, vagy nem tudom, igazából feloldás, vagy nem tudom, ez angolul jobb.
2: Én egyszerűen mondom, ugye a tranzakciós elmélet alapján mondom, hogy ne engedd leesni a bizalmi szintet oda, ahol már nagyon nehezen reparálható. Mert hogyha beteszek téged, és az ember ugye ilyen betesz, hogy kérdezi, hogy te ajánlod Jóskát, aki ezzel foglalkozik, és mondtad, hogy ő a te pénzügyi tanácsadod, vagy ő a te fodrászod, vagy ő a te autószerelőd, és azt mondja, hogy te figyelj, hát abban nem lehet megbízni. Á, és akkor a dumája van, persze kimozogja, mondhatod erre, aki hallgatóként mondod ezt, de hogyha a duma mellett van tevékenység, action is, amivel valamilyen szinten nem is reparálod, de a bizalmi szintet nem engeded, hogy tovább essen, hanem azt látja, hogy action, tehát a nagyon beszédes ez a love needs action, tehát a szeretet is cselekedeteket kíván. Az ügyfél kapcsolat, az értékesítővel való kapcsolat és az értékesítő részéről cselekedeteket kíván.
1: Ezzel kilőtted egy kicsit azt, amit most akartam kérdezni, mert az, hogy foglalkozzunk a másikkal, meg tegyünk fel kérdéseket, az szerintem sokakban biztos, hogy egy picit ilyen rossz érzés kelt, hogy egyrészt, hogy érdekel-e tényleg, meg hogy ennek mi a dinamikája, de hogy valójában azzal, amit most hozzátettél, hogy azért érdeklődöm, azért kérdezem, hogy utána tudjak cselekedni, és akkor meg is teszem, mert nyilván, hogyha a cselekedet nélkül maradnak a kérdések, akkor ez ilyen üres fecsegéssé silányul.
2: De biztos mindenki egy pillanat egy elgondolkozik, hogy szerintem mindenki volt már olyan helyzetben, hogy valaki rendkívül kedvesen, negédesen, ugye erre Mühlmeier mosollyal, egy pestiesen szólva közelített hozzád, és addig voltál fontos, amíg azt megtetted, ami neki fontos. És utána gyakorlatilag ez nem volt kölcsönös. Ezért szoktam mondani, hogy a következő szint az értékesítésben, és ez most már innentől kezdve értsük bármilyen viszonyrendszerre, amiben ez releváns, a bőséges cserére való törekvés.
1: Ez mit jelent?
2: Ez azt jelenti az én világomban, hogy figyelek rád, felmérem, hogy mi a neked a fontos. Engedd meg, hogy én is viszont tudjam pozícionálni azt, amit én hoztam erre a megoldási javaslatként, ami neked biztos, hogy jó lesz. És hogyha létrejön ez a kapcsolat, akkor valamivel mindig próbáljam olyannal megspékelni, amire te adott esetben nem is gondoltál, nem is vártál. És akkor fogsz te nekem a követ, mondjuk például ajánlást adni. Akkor fogsz engem ajánlani, hogyha azon kívül, hogy amit megbeszéltünk, te megvettél tőlem, én valamit még fogok csinálni, tőlem valami még érkezik a te irányodban, ami nem kell nagy dolgokra gondolni, de ez az unexpected, ez az unreasonable, keresem most a magyar szavakat, és elnézést a hallgatók, nem azért, mert itt most nagyon...
1: Engem is leszoktak ezért szidni, de
2: De hogy az én tanulási nyelvem ezeken a területeken elsősorban az angol volt, mindig is, tehát ez a nem várt, jó ez így magyarul, ez a nem várt, nem is gondolt, nem elvárt, apró figyelmesség, kedvesség, valami olyan, amivel én ott, és akkor még egy dolgot szoktam mondani, amivel én valakiesítem a másikat. Senki nem szereti, ha senki esítik, vagy senkiben tartják. És akkor azt érzi az ember, amikor addig érzi tapinthatóan, hogy te addig voltál neki fontos, míg meg nem vetted a cuccot. És úgyhogy ha azt érzi, hogy már nem vagy fontos, ez olyan tipikus, hogy megvettél egy előfizetést, mondjuk valami internet, vagy bármi, aláírtad, kifizetted, fizetted, mint akar, és akkor van egyszer egy problémád, hogy valami, és akkor hosszasan cseng a telefon, ügyfélszolgálatos fölveszi, átkapcsol, nem tud segíteni, majd visszahívjuk, nem hív vissza. Ugye ez innentől a bőséges cserefogalma elkezdeni csökkenni, így megy lefele a potmétered az érzet szintjén. Amikor meg az van, hogy tulajdonképpen van valami, megvagy az ügyfélszolgálat, és azt mondja, megkérdezi, hogy elégedett, tudunk-e valamiben segíteni, érdekli ez, vagy az, vagy amaz, vagy csak egyszerűen azt mondja, hogy látom, hogy ma van a névnapja, vagy a születésnapja, engedje meg, hogy sok boldogságot kívánjak. Nem kell neki, nem várom tőle, de tegye fel a kezét, aki egy ilyen nem várt kis apró figyelmesség esetén nem érzi azt, hogy you made my day. Tehát, hogy köszi.
1: Azt gondolom, hogy ez egy hosszú út, és hogy köszi, hogy adtál hozzá kezdő lépéseket és folytató lépéseket is. Szerintem két ilyen nagy szívességet is tettél most ebben a beszélgetésben a világnak. Egyrészt az értékesítőknek a, mondjuk így a fontosságát, vagy az ázsióját, azt szerintem emelted azzal, hogy megért tettük azt a közeget, amiben dolgoznak, és azokat a felelősségeket, ami rajtuk van, azon túl egyébként, hogy a terméket futószalagon beszállítsák valahová. És a másik dolog, ami szerintem fontos, és hogy örülök, hogy erről is tudtunk beszélni, hogy ha valaki nem a sales ügyosztályon dolgozik, attól függetlenül bárki bármilyen élethelyzetben önmaga, vagy az ügye, vagy a feladata, vagy a bárminek az értékesítője tud lenni, és az többségében ilyen emberi viszonyoknak a kezelése. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ez volt a mai Epic Stories epizód. Zolnay Judittal beszélgettünk. Ne felejtsetek el rányomni a követés, vagy a feliratkozás gombra a Spotify-ban, hogy értesüljetek a következő epizódokról is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Ma választhatják meg az Alkotmánybíróság új tagját. Felrobbant egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi szorosban. Lelőtték a berlini Pride gyilkos gázolóját. Változékony időre számíthatunk ma záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk mozgalom. Jelentette be a párt elnöke tegnap délután. Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra is, a tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. 6 kereskedelmi hajót fordított vissza az iráni forradalmi gárda a Hormuzi szorosban. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojusz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Változékony időre számíthatunk, ma nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22 és a Velencei tó pedig 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó ég, Jamie.
5: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Ez a borravaló, igen, ez most már elkezdte pörgetni a hallgatóságot, mert hogy vannak, hát igen, ez a szervizdíj egyébként jó bekavart, mert valóban arról fogunk beszélni, hogy mennyire lenyomta a borravaló adási hajlandóságot, sokan azt gondolják, hogy az már egy borravaló, de közben nem egészen, szóval mindjárt tisztázni fogjuk azt is, hogy a szervizdíjnek milyen tartalma van, és hogyha azt feltárjuk, akkor rájöhetünk, hogy van a borravalónak is létjogosultsága. A kérdés az, hogy ez kiderül-e számlázáskor, tudja tisztázni a kedves vendég, hogy mikor mit fizetett, illetve van-e még hajlandósága borravalót adni a szervizdíj után. Az meg, hogy terminálon is lehetőség van ezt kifizetni, szerintem nem feltétlenül csak pszichológiai nyomás, vagy egy ilyen hacacáré, hanem ugye miután elterjedtek az online fizetési lehetőségek, bankkártyás fizetés, nagyon sokszor ugye ott nem tudsz másképp jattot adni, csak hogyha egy ilyen terminál lehetővé teszi, hogy egy ilyen külön rubrikába kerüljön az az összeg, amit borravalónak szánsz. Na, hogyha minden igaz, akkor a nagy kergetőzésben sikerült telefon végre kapni az interjú alanyunkat. Kovács László, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnöke a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Azt gondolom, legelső sorban a szervizdíjat tisztázzuk, hogy ez egész pontosan mi, hova megy, milyen zsebekbe, milyen összeg ez, mert ugye azt hiszem, hogy gyakorlatilag egy kicsit visszájára sült ennek az eredeti koncepciónak az iránya vagy célja, és most nem egészen úgy funkcionál, ahogy azt eltervezték a kitalálói.
7: Ez teljesen igaz, de hadd kezdem a végén. Tulajdonképpen szervizdíj feltüntetésére már nincs is szükség. Ugyanis a célja az volt, hogy a tulajdonos könnyített adófizetési feltételek mellett fizessen bért az alkalmazottainak. Nem akarom terhelni a hallgatókat, tehát csak TB-t kell utána fizetni, egyéb járulékokat, adókat nem. Ez annak idején egy nagyon pozitív dolog volt, azonban a köztudatban, mivel külön fel lehetett tüntetni, kétféle módon lehetett, vagy tartalmazta az ár, vagy külön hozzáírták. Ezért mindenki számára, hogyha hozzáírták, hogy plusz 15%, ez zavaró volt, és azt mondta, hogy hát akkor ez a szervizdíj, ez egy kötelező borravaló, bosszantotta is az embereket, de azért többé-kevésbé nyilván elf kellett, hogy fogadják, hiszen ennek a kifizetése kötelező volt. És a cégnek a forgalmába belekerült. Innentől kezdve kötelező volt a tulajdonosnak ezt kiosztania fizetésként, kedvező feltételek mellett, és nem tarthatta meg bevételként. Tehát gyakorlatilag a felszolgálók fizetésére ment. Azonban...
6: Bocsánat, ezt tisztázzuk, hogy én úgy tudom, hogy nem csak a felszolgálók fizetésére. Ez azért fontos, ugye, mert a jatot vagy borravalót alapvetően a szervizre adjuk, de ebbe benne van minden munkavállalója, a vendéglátó.
7: Akkor inkább pontosítanék, hogy gyakorlatilag a szervizben résztvevőknek, tehát az, aha, hogy azt kitálhatták, az feltételezte, hogy valaki azt rárakta egy tányérra, tehát a szakács is kaphatott belőle, sőt a mosogató is, mert a végén elmosogatta a tányért. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki az egész üzlet termelésében és tiszt takarítása van, mindenben részt vett. Azonban eredendően ez nem kellett volna, hogy kiváltsa a borravalót, ugyanis a borravaló egy nagyon régi tradíció alapján, és jó néhány szakmában, az azt a pluszt jutalmazza, amelyet mi úgy érzünk, hogy kaptunk többletként, amikor engem kiszolgálnak, és azt mondja kedvesen, udvariasan rákérdez a felszolgáló, hogy hozhatok-e még valamit, vagy ajánl valamit. Tehát ez mindenképp egy külön dolog. Tehát egyrészt a szervizdíj után adót kell fizetni, a borravaló után pedig nem. Az teljesen adómentes. Uh-huh. Most már, mint ahogy ezt ön is a felvezetőben mondta, valóban lehet borravalót adni úgy, hitelkártyával is, hogy az teljesen automatikusan rögtön egy külön számlára megy, a felszolgálók által megadott számlára, és onnantól ez a külön kezelik, tehát nem kerül be a cég az üzlet forgalmába, és adómentes.
6: Uh-huh. Akkor gondolom azért az egy logikus eljárás. Én legalábbis azt csináltam, hogyha egy ilyen kicsit ilyen futószalagszerűen kilettem szolgálva, akkor azt mondom, hogy oké, a szerviszt lebonyolították, további jatot nem adok, mert semmi extra nem volt benne. Viszont, hogyha ez az alábbi kedvesség megjelent, kiszolgáltak, ajánlottak, és éreztem azt a pluszt, akkor a szervizdíjon felül adtam valamiféle borravalót. Tehát számomra a borravaló az egy ilyen plusz valami, a szerviz lebonyolítása szakértő módon, az meg szerintem benne hát kell, hogy alapként legyen ebbe a díjba.
7: Az egy kötelező dolog.
4: Igen. És hogy a fogyasztó szerintem akkor a szervizdíjnál van akkor a bökkenő, amit nem ért a fogyasztó, hogy ez miért nincs le, ez nekem mi közön van, gondolhatom kívülről. Az adózás, oldják meg, legyen benne az árban.
6: Ez a baj, meg lett jelenítve külön talán.
7: Akkor én most azt szeretném mondani, igen, visszatérnék az elejére, hogy a végén kezdjem. Meg kell, hogy szűnjön. Ki kell, hogy vezessék ezt a fogalmat, hogy szervizdíj. Ugyanis a tavaszi, hát álmokfutásszerű törvénykezésben, amikor is az 5 plusz 1 nevezetű csomag napvilágra került, abban benne volt világosan, hogy az éttermek és cukrászdák a forgalmuk, nettó forgalmuk 20%-át kedvező, azaz a szervizdíjnak megfelelő adózás mellett fizetheti ki, sőt, meg is tehetik, hogy itt most nem kötelező, de kifizethetik kedvező adózás mellett a dolgozóik részére jövedelemként. Magyarul, ha fel sem tüntetem az étterem étlapján és a számlán azt, hogy ez ennyi szervizdíjat tartalmaz, akkor is odaadhatom a 20%-át a forgalmamnak, mint tulajdonos, a dolgozóknak kioszthatom bérként, és nem kell csak a TB-t kifizetni, a 18,5%-ot. Tehát egyedül azok vannak bajban, akik ezt külön tüntették fel, hozzáírták még azt, hogy 15%, mert ők ugyanúgy a 20%-át adhatják oda a dolgozóknak, csak ott van az a 15%, ami szerepel külön a számlán, és az meg bántja a szemét a vendégnek, és akkor nyilván nem fog borravalót adni, mert 15% az elegendő még borravalónak is. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, ha tudomásul vennék az étterem és a cukrászda tulajdonosok, hogy a szervizdíj felszüntetése teljesen fölösleges, nem kell, hogy szerepeljen ez sem a számlán, sem az étlapon, és kifizethetik ennek ellenére 20%-ot pénzként.
4: Ez most egy marketing eszközé vált így akkor, nem? Tehát, hogy kicsit a becsábító ár mögött azért lehessen magasabbat számlázni, jól nem?
6: Hát
4: nem
6: az ilyen tételre bontásnak mindig az a célja, hogy a fapadosok is azért szedik szét az árakat, mert korábban volt az a rettentő bosszantó repülőtéri illetékes marháskodás, ugye, hogy jobban nézzen ki a kor tevékenységnek az ára.
7: És akkor a végén kijött a duplája, vagy egy üdülési út alkalmával, amíg hozzájött a reptéri illeték, a transfer, stb. És ezt megtiltották. Én abban értenék egyet, ha ilyen formában, mivel okafogyottá vált, amúgy is kifizetheti a szervizdíjként adózva a 20%-át forgalmának az egyébként majdhogy nem elégséges, nem teljesen, de majdhogy nem elégséges bérként kifizetni. A persze nyilván függ az étteremnek a minőségétől és az árazásától, de én azt gondolom, hogyha ezt egyértelműen megtiltanák, hogy hozzáírják pluszban, akkor a vendég avval szembesülne, amit majd a végén ki kell, hogy fizessen, és nem kellene még fejszámoló művészként hozzáadni a 15%-ot, mert ez zavaró, ez nem egy korrekt hozzáállás az üzlet tulajdonosai részéről. Sok helyen, nagyon sok helyen művelik, és csinálják, de a vendéget úgy is az érdekli, hogy mi a végén a végösszeg, mert azt fizeti ki.
4: És most pillanatnyilag, ha meglát egy táblát egy árral, mit tudom, egy ebédmenü árával, akkor gyakorlatilag fogalma nem lehet, hogy ezen felül van még egy 10-15-20%.
7: Fogalma lehet, csak akkor végig kell az apró, azokat az apró betűket kell végigolvasni, ami meg bosszantó. Tehát én úgy gondolom, a korrekt hozzáállás az, hogy szűnjön meg a feltüntetés, nem kell vele foglalkozni, amúgy is megvan a lehetőségem, hogy kedvező feltételek mellett adjak bért, és meg kéne szüntetni azt, hogy plusz 15%, és nem lenne ez a zavar. Aha. Egyetlen egy apró szépség hibája van, bocsánat, az 5+1-nek. Az, hogy ez csak és kizárólag az éttermekre és a cukrászdák szűkítette le. És ott vannak a büfék, a kávézók, a szórakozóhelyek, és ezek pedig nem tehetik meg. Egyébként ezért mondtam az elején, hogy ámok futásszerű törvénykezés volt, sajnos nem csak a legutolsó időszakban, hanem menet közben is, egyeztetések nélkül. Tehát abszurd dolog az, hogy egy Máté Szalkai kis büfés, aki ugyanúgy bért kell fizessen, és sokkal nehezebb körülmények között dolgozik, az nem vehetik igénybe ezt a kedvezményt, hogy ő kedvező feltételek mellett fizessen, sőt, még nem is akarom fokozni a problémákat, de a TFH-t sem, annak is a dupláját fizeti, mint egy pesti belvárosi vendéglő, ami tele van.
4: Bocsánat, az micsoda?
7: Turizmus fejlesztési hozzájárulás, az azt jelenti, hogy 4%-ot a forgalma után kell fizetni TFH-t, turizmus fejlesztő hozzájárulást valakinek, és ez most az éttermekre vonatkozóan lement 2%-ra Budapesten, mondjuk a belvárosi éttermekben, ahol tele van turistával, és ez konkrét példa, mert fölhívott minket egy Máté Szalkai büfés, hogy életemben nem láttam turistát, és mégis 4%-ot kell fizetnem, és nekem nagyon sok pénz, az a plusz 2%. Hogy nem lehet azt ránk is kiterjeszteni.
4: Tökre igazából.
7: Tehát vannak ilyen anomáliák, vagy például a repiadó mentesség csak az éttermekben és csak a cukrászdákban érvényes. A rendezvénypiacon, ami a legnagyobb kárvalótja ennek a reprezentációs adónak, ez arra nem vonatkozik. Tehát nagyon sok tennivalója van az új kormányzatnak, és mi erre készítettünk egy javaslatcsomagot a társszervezetekkel együtt, hogy milyen finomításokra van szükség a jogszabályokban, hogy a büntethetőséget és a kellemesebb vállalkozói környezetet megteremtsük, illetve a büntethetőséget megszüntessük.
4: Hát akkor az a jelenség, hogy a büfékben is, meg akár önkiszolgáló helyeken is ilyen borvalóra rákérdező terminálokon zajlik egyre inkább a fizetés, van összefüggés ezzel a számukra kedvezőtlen szabályozással, hogy végül is...
7: Sajnos ez egy olyan világtrend, ami valószínűleg itt Magyarországon is nagyon sok vállalkozónak tetszett és elkezdték bevezetni, erre nincs jogszabály, én nem tartom etikusnak. Tehát akkor, amikor egy kis római parti büfébe elém tolják, aki kiad egy lángos nekem, elém tolják, hogy akkor döntsem el, hogy 5-10 vagy 15%-ot adok, vagy esetleg nullát, hát nincs bőr a képemen azt mondani, hogy nullát, pedig nem érdemli meg, hogy kapjon borravalót.
4: Velem szemben ülő kollégának van.
6: Igen, én van rányomom,
4: de miért nincs egyébként, ez tök érdekes, értjük ezt a pszichológiai nyomást. Miért dől be az emberek nagy része, és nyomja be legalább az ötöt, és még akkor is
6: mert
4: pironkodva.
6: Úgy érzed, hogy nem díjazod a munkáját. Tehát
7: mert
6: van valami ilyen...
7: kellemetlen.
6: Igen,
7: nagyon kellemetlen az, hogy ha valaki ott van, fölajánlja nekem azt, hogy az ő munkáját, ami egyébként teljesen egyértelműen csak egy bolti eladó munkája, vagy egy kasszás munkája, de ő azt felajánlja, hogy akkor én döntsem, és akkor én ennyire...
6: Ez
7: ennyire
6: egy kicsit olyan, hogy te tetszett a kiszolgálás, és akkor rányomod, hogy nem.
4: De most akkor az Aldiba is, a Lidlibe is ez lesz, mert nem. A pénztáros...
7: Pontosan ezt mondom, hogy ez nem korrekt, de egyébként egy rotterdami repülőtéren ugyanez van, vagy amsterdami repülőtéren.
4: Igen, nem magyar specifikus, igen.
6: De én itt próbáltam védeni a konstrukciót azzal, hogy ugye elterjedtek a bankkártyás fizetések, hogy... hogy máshogy tudnék jattot adni?
4: Hát neki könnyű, mert, nálam, mert te gond nélkül nullát nyomsz, te könnyen tudom. Véded, a nullát nyomó nem, könnyen.
7: Ha nincs meg ez a terminálon, ez a lehet. Egyébként konkrétan volt a GVH-nak ebben kapcsolatban egy vizsgálata, mert a fesztiválokon, és nem mondok fesztivál nevet, de bizonyos vállalkozók régen, ezelőtt 5-10 évvel, fesztiválokon automatikusan 10%-ra állították a borravalót, és ez viszont már jogszabály ellenes
6: volt. Az igen, az nagyon
4: gáz. Ezt le kellett venni, igen, nincs alapbeállítás, igen.
7: Kifogásolta a GVH, és most ennek a megléte nélkül is tudok borravalót adni, mert azt mondják 13.500, és én azt mondom, hogy 14.000, vagy azt mondom, hogy ha nagyon tetszett, 15.000. Tehát megtehetem, és akkor automatikusan a beütött összeg a különbség
6: ja, tehát nem gond, hogy nincsen szembefedezett, tehát hogy a számlán nem az az összeg van, azt simán akkor meg tudják csinálni, mert nálam mindig volt valamennyi apró, és azt csináltam, hogy levonattam bankkártyával, és odaadtam.
4: Nekem azt mondták, hogy nem üthetek a terminálra magasabb összeget, mint ami a számlán van.
6: Nekem is rémlik valami
7: ilyen. Bocsánat, és én kérek elnézést a szakmám képviselőjének a nevében, ez a tudatlanságnak az eredménye. Adminisztrációval jár, de lehetővé tette a jogszabály azt, hogy akár mekkora összeget le lehet, függetlenül attól, hogy mekkora szerepel a számlán, rá lehet ütetni, és olyan terminállal kell rendelkeznie, de erre már van lehetőség, abszolút normálisan működik, amely automatikusan megbontja a számlát, aha, és külön kezeli a tényleges cég felé, a cég számlájára futó összeget, és külön a borravalót, amely a felszolgáló közvetlen számla számára megy.
4: Akkor lehet, itt van
6: de akkor lehet, hogy nem csak tudatlanság volt, hanem a terminál nem volt olyan.
4: Hát lehet, hogy ez drágább, és a legolcsóbbhoz mennek, mert ezt költségként, nagy költségként érik meg a kártyás fizettetést önmagában is.
7: Az jó, hát elhanyagolható, az végül is nem a, na mindegy, visszatérve oda, hogy kinek a tudatlansága, a tulajdonosnak.
6: Egyébként igen.
7: Sajnos a tulajdonosnak nehézség vagy probléma addig, amíg ezt bevezeti, mert meg kell csinálni. Aha. Minden az adminisztrációtól menekülnek a tulajdonosok. Mi a vendéglátás 99%-a kisvállalkozás, KKV. És a 90% a mikro. Az azt jelenti, hogy nincs több, mint 10 alkalmazottja. Most az a 10 alkalmazott, sőt, van úgy, hogy 3-4. Ezekben nincsenek, bocsánatot kérek, kellő megfogalmazás, nincsenek agysebészek vagy könyvelők, akiknek az a dolga, hogy ezeket az jogszabályokat, amik elég gyakran változnak, automatikusan kövessék és figyeljék. Egy üzletvezető, és most itt a mentségükre mondom, örül, hogyha életben tartja az üzletet, és ha bejön a dolgozója, ha meg nem, akkor pótolja valaki mással. Nem azt nézi, hogy jaj, most milyen jogszabálynak, hogyan és miként tudok megfelelni, mert minden reggel azt nézhetné, hogy a közlönyben végigolvassa, hogy mi vonatkozik rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy edukációs folyamat, mi mindent meg is teszünk azért, a honlapunkon rajta van, hogy hogyan lehet ezt a kedvező adózási feltételek mellett, vagy adó nélkül a borravalót hitelkártya fizetés esetén aha, is megejteni. Én azt gondolom, hogy ez a tulajdonosnak az érdeke is, hiszen ha a borravalót közvetlenül megkapja, és nem mentegetőznek, és mondják azt, hogy nem kell adni, mert benne van a szervizdíjban, és nem kell nekünk külön borravaló, mert Isten ments, az

0: Ezt én ezt trükkös módnak hívtam, ezt, amiről beszéltünk, a borravalós pszichikai ráhatással arra, hogy beüsse az ember.
1: Jó, a 0-5.
0: Igen.
1: Ja, nem, ez nem kell. Egyébként ma már a felszolgálók, nem úgy, mint régen, voltak régen olyan helyek, ahol konkrétan a borravalói dolgoztak. Hát olyan jók voltak a borravalók. Ma már ilyen nincs. Uh-huh. A felszolgálónak oda kell adni azt a pénzt, én hiába mondom, hogy itt ma jó fogsz keresni borravalóval, ez nem érdekli őt. Uh-huh. Tehát nagyon sok esetben a felszolgálók bére azért, természetesen ott azért figyelembe van véve egy kis borravaló, de már egyébként nem divat, és nem lehet azt mondani, hogy abszolút biztos, hogy 10%-ot megkeresi borravalóként. Általában 8% a realitás átlagban.
0: Hát nyilván azért is csökkent, mert a kártyás fizetés aránya megnőtt, igen. És az embereknek már nincs a zsebében készpénz. Van, én gyakorlatilag nem láttam forint.
1: De mondom, az csak a vendég számára is, az ismeret hiánya miatt van, hogy ő nem ad a kártyára borravalót, mert a kártyával is adhat. Ugyanúgy kedvező feltételek mellett adó nélkül a pincér számára.
0: Erre a beszélgetésre hivatkozva fogom majd kérni a lehetőséget kártyás fizetésnél. De akkor visszakanyodva a kérdésre, játszik fény az alagút végén, javult a helyzet valamit, vagy továbbra is nagyon nehéz a vendéglátóiparban a helyzet?
1: A vendéglátás továbbra is nagyon nehéz helyzetben van. Ebben az évben sajnos csökkent a forgalmunk az előző időszakhoz képest, az előző évhez képest. El kell mondanunk azt, hogy naponta 4-5 üzlettel van kevesebb. Nem ennyi zár be, hanem ennyivel van kevesebb. Azaz ennyivel több zár be, mint amennyi nyit. Naponta. Az elmúlt 6 évben 10 000 üzlettel lett kevesebb Magyarországon. Ennek a nagy része egyébként italüzlet. Olyan, mint kocsma, ez a fogalom ki fog menni a divatból és a szóhasználatból, mert megszűnnek. Ez a tendencia. Ennek azonban valószínűleg nem anyagi, hanem inkább társadalmi változás hatása az eredendő oka, hiszen a fiatalok már nem kocsmába járnak híreket cserélni, hanem leülnek az italdiszkont vagy a dohánybolt előtt, és ott csetelnek egymással egy padon, ugyanaz a 4 gyerek egymással beszélget telefonon. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy sajnálatos dolog, mert a kocsmának megvolt a hangulat annak ellenére, hogy sok ember zsebéből vette ki a pénzt, és sok család sínlette meg, de minden esetre azért ez egy intézmény volt. A másik oka az, hogy nagyon, nagyon óvatosak lettek az emberek, és ez talán annak a háborús pszichózisnak, amit nyomatott ránk az elmúlt rendszer propagandája, az oka az, hogy az emberek kezdtek félni a jövőtől, és kezdtek takarékoskodni. Nézzék meg, a banki betétek meg meredeken emelkednek. Igen. Tehát a megtakarításokra teszik félre az emberek a bizonytalan jövőre a pénzüket, és nem merik elkölteni. Ez lehet a másik oka, hogy a magyarok nem járnak. Azonban ez nem csak Magyarországon.
2: Bocsánat, a kocsmalátogató ennyire tudatos, hogy azt mondja, hogy most nem
1: megy. Nem a kocsmalátogató, a kocsmalátogató ja, kezd kivenni. Bocsánat, kihalni.
2: Általában a vendéglátásban.
1: A vendéglátásban általában azért költenek kevesebbet, és az egyfőre jutó költés is. Hát minimum nem csökken, de inkább minimum nem emelkedik, de inkább csökken. Azért, mert az emberek óvatosabbak. Eddig megevett egy komplett menüt, meg desszertet, meg ivott bort, és most eszik egy előételt, egy főételt, vagy egy főételt, egy desszertet, iszik egy sört, és kész, vége. Igen. Tehát, hogy az italfogyasztás is drasztikusan csökken, a vendéglátás az éttermi fogyasztásban, és a kosár érték, magyarul egy főre jutó fogyasztás sem emelkedik, az olyan 10-12 000 forint környékén egy főnél már elég, hogy is mondjam, elég kritikus határ. Annyit el lehet mondani, hogy mi reménykedünk abban, hogy az elmúlt pandémiás, ukrán háborús és egyéb árrobbanások ellenére, és óriási veszteségek és hiányok ellenére a vendéglátásra szükség van, és akik életben maradnak, azok hál' Istennek sokkal jobban fognak teljesíteni, hiszen a forgalmunk, az éves forgalmunk nagyjából a 19-es valahamért legjobb forgalmat közelíti. A körül van, csak sokkal kevesebb, mint egy 10 000-rel kevesebb üzlet realizálja a forgalmat. Világos. Tehát érdemes életben maradni.
2: Világos, oké, szurkolunk, nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk.
1: Viszont kívánom.
0: Köszönjük, viszontlátásra.
2: Kovács Lászlóval, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnökével beszélgettünk.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
5: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha meg van, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt kíván! Mikrofon!
7: Jaj!
6: Maga meg kicsoda!
7: Jaj, mikrofon!
6: Maga meg kicsoda!
7: Jaj, rádió!
6: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 31 perc van, 2026. Július 27-e.
7: Jaj, hallgatók!
6: Ja, üzenőfal!
7: Nagyon jó, köszönjük szépen!
6: Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Mihálovics András
7: vagyok. Én Kántor Endre vagyok, üdvözlöm.
6: Köszönöm, üdvözlöm. Szóval ez a két pasas vezet ma a műsort. És hova ragasztották a matricát az elérhetős?
7: Ja, itt van ilyen sárga színű.
6: 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ide lehet üzenni a műsorban lévőknek és a műsorban nem lévő, de azt készítőknek is.
7: Te, ki volt az a srác, aki az előbb bejött és itt magyarázott nekünk ilyen technikai dolgokat?
6: Én nem tudom.
7: Na mindegy.
6: Valahonnan ismerünk.
7: Ismerős
6: nem
7: volt.
6: Nem ez a híres színész a Szomszédokból? Csak egy kicsit
7: szomszédokból.
6: Szakállat
7: növeszt. Lehet. De, lehet. Na.
6: De hát mindegy, hát nehezen indul ez a reggel, ezt el kell, hogy mondjuk, mert hogy mind a ketten hosszantartó, ám jól megérdemelt szabadságról tértünk vissza ide a rádió stúdióba, úgyhogy ha kicsit döcög, ha
7: lesz
6: kicsit
7: még ennek
6: mikorog,
7: bőjtje, András, lesz még ennek bőjtje.
6: Hát ebben biztos vagyok, hiszen nincsen rózsa tövis nélkül, meg ilyen bölcsességeket még szoktak pumpálni ilyen műsorokban.
7: Teher alatt nő a pálma.
6: Meg ilyenek, igen. Na, azt kell látnunk, hogy üzenő falunkon hol van Gézu egyébként, mert én nem látom, hogy lenne Géza.
7: Szabadságon van szerintem.
6: De itt van!
7: Nem. De. Tényleg.
6: Tényleg. Csak annyit csináltam, hogy a fő social media applikációimat áttettem a telefon második képernyőjére. A screen time értéken 75%-kal lett kevesebb.
7: Ez jó.
6: Ügyes.
7: Digitális detox trükk. À la Gézu.
6: Jó reggelt, kipihent urak, írja
7: Redus, köszönjük Redus, szépen.
6: De a kipihentet én túlzásnak érzem. Az aktív pihenés az minden, csak nem pihentető.
7: Dehogy nem.
6: Zsenik, jaj, üzenő fal, írja a hallgató, hiányoztatok, írja egy másik hallgató. Hát így jó azért így visszajönni. Én kicsit borog, Endre mondta, hogy nem lesz jó a mai műsor, amikor
7: én azt nem azt mondtam.
6: Mindazt az
7: szerintem
6: egy mondatot, amelyet már a Endrének szántam adás előtt, azt elmondtam neki.
7: Attól azt megijed. Mondtam, hogy nem vagy nagyon kommunikatív.
6: Hát igen, mert egy mondatot szántam. Hát tudod,
7: elég sűrű forgalomban.
6: A Bakonyban,
7: ja,
6: a történelmi hagyományőrzésnél az indiánok vagy nagyon keveset beszéltek, vagy órákon át beszéltek, azt tudod. Ilyen nagy szózatokat intéztek egymáshoz. Azt írja a D-kartárs, hogy ő nem sokára megy Szabira, még az utolsó munkanapja előtt 21 perc, 8 másodperc alatt ért Gödről Zugró Hermina mezőbe. M-kartárs nagyi táborba fog menni holnap. Aztán köszöntöm a régen hallott kedves vendégeket a stúdióban. Az ülőről most indulok, szakad az eső és süt a nap. Időjárás jelentés.
7: Köszönjük szépen.
6: Ha valaki nem vette volna észre.
7: Na milyen nap van ma? Hát kérlek szépen július 27-e hétfő, és
6: most
7: a
6: eddig,
7: Liliana Olga névnap, úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Olgának, Liliánának. Vannak még mások is, akik ünnepelnek, például a Hugók, a Liliomok, a Pentelék, a Rolfok, és a Lilibellák, bizony.
6: Ó, az ördögbe! Hát nem elfelejtettem a Rolf nevű barátomnak venni valamit nevenapja alkalmában.
7: A Rolf az a Rudolfnak egy változata egyébként. Tudom. Árvácskák, Aurélek is, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik. És ma van a balatoni halak napja. Na, aki fel tud sorolni, ugye azt gondolnád, hogy a garda, pedig ott van
6: de
7: például...
6: a kősüllő, a törpe harcsa sajnos. Uh-huh.
7: Na mondom én, hogy milyen balatoni halak vannak. Itt van például a kínai raszbóra.
6: Meg az alligátor teknős.
7: Neves balatoni hal, a kínai raszbóra.
6: Meg a hek.
7: Bizony. És mi a különbség a fehér busa és a pettyes busa között? Ezt mondja meg valaki.
6: Az egyik fehér színű, a másikon fehér színű alapon pöttyök vannak.
7: Na figyelj csak, és vajon a balatoni halnak számít-e a fogas?
6: Hát, ha beledobják a vízbe, az
7: de csak azért kérdezem, mert hogy egy ilyen, hogy fogas, ilyen nincsen, csak a balatoni étlapon. Olyan van, hogy süllő, meg olyan, hogy hivatalos nevén fogas süllő.
6: Kősüllő. Jó, de most etimológiailag fogod kritizálni
7: nem,
6: a magyar vendéglátóipart, amely ezersebből vérzik. Akkor
7: mi fogas.
6: Az, hogy nincs szürke, nincs harcsapörkölt, szürke harcsapörkölt van?
7: Nincs olyan, hogy szürke harcsa.
6: Leső harcsapörkölt.
7: Olyan harcsa van, hogy európai harcsa.
6: Nem, leső harcsa van.
7: Mondta, az lehet, de hogy európai törpeharcsa és európai harcsa is van. Igen. Ezt mind tudjuk. Vágott durbincs, folyamigéb,
6: botos kölönte,
7: fejes domolykó,
6: na, az igen.
7: Naphal, amit nem láttam gyerekkorom óta. Akkor
6: viszont
7: perkeltje,
6: igen,
7: perkeltje ízletes, így van. Aztán itt van az európai angolna. Hol van az angolna?
6: Angol. Képzeld, a haverom egy hónapja fogott a Balatonban.
7: Hát pedig
6: ilyen,
7: én szeretem.
6: Ilyen alkarvastagságú, nagyon kicsi. Na annak a perkeltje, annak igen.
7: Sőt,
6: ízletes.
7: Csak az felkarikázva a fokhagymás vajban kiváló.
6: Csak az előkészítése ne lenne olyan.
7: Hát ezért mondtam, én ezt meguntam egyszer, és a felkarikázást választottam, ahhoz nem kell megnyúzni.
6: Tudod, akkor egy szenvedélyes állatnyúzó vagyok, úgyhogy...
7: nyúzó vagy,
6: igen. Nekem ezt nem mondjad. Én azt is megnyúzom, amit nem kéne.
7: És a lapos keszeg, a dévérkeszeg és a karika keszeg közötti különbséget is nyugodtan be lehet küldeni nekünk, illetve ez, a szélhajtó küsz,
6: ez
7: mint olyan...
6: Ez szórótárgy a horgászvizsgán. Ugye?
7: Bizonyám.
6: A jelenlévő halak közül ismert fel a szélhajtó küsz és a nem tudom én...
7: Állapítsd meg a képen látható halak közül, melyik a sneci.
6: Igen.
7: És így indul.
6: Igen.
7: Na.
6: Kérem szépen, hát némi kritika is érkezett, ezt inkább nem olvasom be. És a haja busa, az sem a fú.
7: Ajajajajajaj. Az nagyon gyors hal, azt tudom. 2,7 másodperc alatt van százon.
6: Igen. Na, azt írja a legfőbb kritikusunk, na, így kellene kezdeni minden reggelt.
7: Na, hát akkor tessék. Kezdjük így. Azon túl, hogy elmondtuk, hogy milyen halak vannak a Balatonban.
6: Meg, hogy milyen névnapok vannak, haladjunk is tovább gyorsan, hogy a születésnaposok tudják verni.
7: És a híres események?
6: Melkasukat azzal, hogy milyen híres események történtek.
7: Így már értem.
6: Az ő születésnapjukon például a forradalmi naptár szerinti második esztendő hőséghava 9-én, jegyezzük meg, hőséghava 9-én, a Nemzeti Konvent végrehajtotta a termidori fordulatot, véget vetnek a jakobinus diktatúrának, Robespierre-t letartóztatják és halálra ítélik. 1794. július 27-én volt ez. Miért? Mert a forradalmi naptárról visszalendültek a régi hagyományos naptárra utána. Aztán Orville Wright rekordot állított fel 1909. július 27-én, közel 1,25 órát tartózkodott a levegőben egyhuzamban repülőgépezetével. Hát ezzel ma már jóformán el se tudnád hagyni Magyarország légterét. Mondjuk kelet felé. Na mindegy. Aztán tovább gondolták.
7: Igen. Függ, hol indulsz el.
6: Győrből. Na mindegy. Aztán az első kék szalag is ezen a napon volt 1934-ben a Balatonon, ugye a legrangosabb balatoni vitorlás versenyről van szó, aki nem tudná. Aztán a levegőbe emelkedett 1947-ben a világ első sorozatban gyártott utasszállító repülőgépe, a de Havilland Comet prototípusa.
7: Aztán mi történt?
6: De eddig egyedileg gyártották? Vagy mi történt a utasszállító repülőgépe?
7: Szerintem igen. Megrendelésre. Uh-huh. 1986 tovoszi szél, ugye?
6: Igen.
7: Csak sokkal jobban énekelte Freddy. Annak idején Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezik a Queen együttes kiváló dokumentumfilm, és őrzi ezt a szép dátumot
6: Endre
7: és eseményt.
6: Fel magad, mert...
7: Bomba robbant az Atlantai Olimpiai Parkban, a tragédiában több ember meghalt, és sok százan megsérültek, ez 96-ban volt. Híres születésnaposok közül kiemelnénk az első a magyarországi óvodák megalapítóját, Brunswick Terézt.
6: Igen.
7: Igen. Aztán ki volt még itt?
6: Alexandre Dumas.
7: Nem, ő az ifjú, ő a kis Dumás. A igen. Nagy Dumás volt az, ezt meg így kell megjegyezni, a Nagy Dumás volt az, aki írta a D'Artagnant. A kis Dumás, az ifjabb, a Kaméliás hölgyet
6: azt
7: írta.
6: Azt csak felvette a jogdíjakat a Fater.
7: Az fölvette, után. Az biztos, és a igen. Kaméliás hölgyet azért megírta a biztonság kedvéért.
6: Dohnányi Ernő, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester 1877-ben született ezen a napon, tehát július 27-én, aztán Bethlen János, közgazdász, tolmács, műfordító, és nem mellesleg televíziós műsorvezető. 1946-os évjáratú, jó egészséget kollégánknak. Aztán Sütő Enikő, magyar modell, manöken. Hány zsebnaptáron volt Sütő
7: ugye?
6: Enikő?
7: Ugye?
6: De hány? Igen. 1958-ban született július 27-én, és jó egészséget, sok sikert Totka Sándornak, vagy Tótka Sándornak hosszúval kell mondani, olimpiai bajnok, magyar kajakozó.
7: Róla jut eszembe, hogy tegnap lerágtam mind a 10 körmömet reggelire, amikor megnéztem a világkupa döntőt. Sajnos ezüstére, hát mondjuk így, hogy nem, sajnos milyen? Nem arannyal jött vissza a vízilabda válogatott, mert a Hát én már akkor láttam, hogy baj van, amikor az első két negyedben a vízbeugrás után megfigyeltem, hogy ezek a görögök, ezek elég bitangul néznek ki, úgy egy mázsa alatt egyik se volt szerintem kb. Úgyhogy fizikai fölényben szerintem, de lehet, hogy tévedek. Minden esetre futottunk az eredmény után, de nagyon keményen küzdöttek, és egy szenzációs mérkőzés volt, az biztos.
6: Apropó, ha már
7: szépen csillog az ezüst is, de a görögök ezt most jobban akarták, az biztos.
6: Apropó, ha már görögök, egyetlen audiovizuális élményem volt az elmúlt két hétben, megnéztem Christopher Nolan Odüsszeia című
7: végre,
6: filmét.
7: És...
6: Figyelj, az egész történelmi hagyományőrző közösség lázong, forrong. Nem tudom, nekem tetszett.
7: Nekem tetszett,
6: és megfejtettem, hogy miért. Azért, mert a történelmi hagyományőrző közösség tagjainak 98%-a nem elég idős ahhoz, hogy megértse Odysseus tépelődését Christopher Nolan filmjében.
7: Hát meg egyébként, hogy nem tudom, miért kell lázongani, tehát hogyha Homérosznak a műveit nézzük, akkor az sem egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen történelmi pontossággal, akkurátusan, hát azért oda költött bizonyos dolgokat. Szóval...
6: Viszont a hangzás az idegesítő nagyon. Igen? Ilyen, ilyen zenék vannak benne. Na mindegy.
7: És hogy nézted meg akkor, hogyha nem nincs olyan mozi a világon, ahol ezt le lehet vetíteni?
6: Hát olyan moziba, ahol ezt adták.
7: Értem,
6: én
7: csak,
6: utólag értesültem arról, hogy nem ott kellett volna.
7: Igen, mert felét nem láttad a filmnek, mert
6: igen. Nagyon szépen van fényképezve, én értem a filmnek az üzenetét, azonosulni is tudok vele. Nem akadtam fenn, hogy a Mediterránumban miért 500 évvel később feketére színezett görög hoplita páncélba bolyong Odysseus, még a tengerkelős közepén sem vévelem elvértjét, tehát ilyeneken azért én nem akadtam
7: hagyjuk fenn. Már ezeket. Igen. És a borszínű viszont... tenger az milyen volt?
6: Nem de... volt, borszínű
7: bor, tenger. Borszínű, az... így írta a költő.
6: Igen. Hókarú Helena se volt benne, azt jobb, tudod, fel, készülj fel rá.
7: Na, én akkor felkészültem.
6: És egyébként azok, amire mondtak, hogy, és amitől nagyon féltem, hogy ez a nagyon nagy PC-ség eluralja Nolannek a filmét, bevallom őszintén, engem nem zavart. Magával ragadott a történet, és értettem, hogy szép Helena miért színes bőrű, és nem akarom spoilerezni, de nem is annyira szép.
7: Na,
6: benne.
7: Hát ez tehát is olyan, hogy
6: ez is egy
7: a sáva királynőjéről is azt mondták, igen, hogy szőrös volt a lába, és akkor egyszer mi van?
6: És na, egyébként Je suis Agamemnon egyébként.
7: Tessék.
6: Az jó meg van. Végre hazaért, azt megkésd.
7: Hála a jó Istennek.
6: Viszont kérdezed,
7: ne spoilerezzél már!
6: Bocsánat. Majdnem. Na. Szóval a lényeg
7: tényleg,
6: a lényeg...
7: Lehet egy Odüsszeát spoilerezni?
6: Lehet. Tényleg ez egy jó kérdés, hiszen ismert. És képzeld el, hogy olvastam, hogy azáltal, hogy Tom Holland meg Zendaya, meg ilyenek vannak a filmben, 1 millió példányt adtak el az elmúlt néhány hétben a legújabb amerikai fordításból.
7: Tényleg?
6: Az Odüsszeiából.
7: Az ember, aki azt fordította meg, aki kiadta, ugye?
6: De széttépték a klasszika filológusok, hogy túl modern nül értelmezte Homérosz alapművét, de képzeld el, hogy a fiatalok elkezdtek Homéroszt olvasni, ami azért legalábbis Amerikában, ami azért nem egy olyan rossz deal szerintem.
7: Jó, menjünk tovább akkor. Ezt a zenét azért raktuk be, hogy tudjátok, hogy megint itt vannak a stácok.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Nem értettem az üzenetedet, hogy a srácok miért feketék. Én fehérnek gondolom magam, de
3: fekete
2: lehet, hogy
3: eddig... Annyit igen, el tudunk
2: hogy
3: mondani.
2: Ezért, igen. Értem. Na, menjünk tovább akkor, és olvassuk el a lapok mai híreit. Hát nekem azért mégiscsak megütötte a szememet az a hír, amely az Indexnek, vagyis a Telexnek a címlapján virít, és egy G7-es írásról van szó. Két neres csúcsmilliárdos versengett az 1700 milliárdos üzletért, Vitézi elveszi tőlük. Ez a címe, kicsit hosszú, de olyan, mint a, tudod, ez a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva. Robert Ford. Igen. Mostanában így cikkezik a magyar sajtó, és ilyen címeket adnak. Elkasszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát. A dokumentumok szerint a koncesziós eljárás keretében nem szerződnek senkivel, így a korábban tervezett formában nem épül meg a két út. Egyébként ketten indultak a mérkőzésen, az egyik Szíj László volt a Lumen magántőke alapban, a másik Mészáros Lőrinc, a Mészáros és Mészáros Kft.-vel. Ilyenkor mindig felmerül, emlékeztet a cikk, mennyire lehet valódi verseny egy ilyen felállás, hiszen a két milliárdos együtt tulajdonos a magyar építőipar messze legnagyobb üzletében, a 2057-ig hatályos autópálya koncesszióban, amely a magyar államra gigantikus pénzügyi terhet rak, a haszonhúzóknak pedig eddig csillagászati megtérülést biztosított. Egy biztos, Mészáros Lőrinc olcsóbb volt, kilométerenként évente 1,4 milliárd forintos ajánlatot adott, Szíj László meg 1,6 milliárdos árral pályázott, de hát
3: micsoda véletlen.
2: Ebből nem lesz semmi sem.
3: Itt vannak a számok, támadás érte a globális olajóriás, durván megbénulhat a tengeri kereskedelem, írja a Portfólió, hiszen jelentősen visszaesett a hajóforgalom a Vörös-tenger déli bejáratánál fekvő Bábel-Mandeb szorosban, azt követően, hogy a jemeni húszi lázadók rakéta és drón támadást hajtottak végre a Saudi Aramco állami olajvállalat Jizani és Jambui létesítményei ellen. Ezt a Kepler hajózási adatelemző cég tette közzé ezeket az adatokat, és hát nyilvánvalóan az sem segít, hogy mi történik a másik oldalon, a hormozi szorosban, úgyhogy izgalmasan várjuk a híreket az olajipar kapcsán.
2: Igen. Azt mondja, hogy a Népszava ír az 1000 forintos benzináról.
3: Hát
2: az üzemanyag árát befolyásoló tényezőnek lényegében egyszer és minden esetben rossz irányba kellene mozdulnia ahhoz, hogy az autósok 1000 forintos benzinárral tankoljanak a kutakon. Ezt írja a Népszava elemzése. A jelenlegi prognózisok és elemzések szerint ez nem reális forgatókönyv. Ezzel korábban a Fidesz riogatott, bár
3: nem
2: ahhoz
3: csak korábban,
2: kétség
3: most
2: sem...
3: is.
2: Igen?
3: Persze.
2: Kétség sem fér, hogy a közel-keleti konfliktusok továbbra is bizonytalanságot okoznak az olajpiacon. A Reuters előrejelzései viszont arra utalnak, hogy a világpiaci kínálat fokozatos helyreállása fékezi majd az árakat, és arról nem szabad elfeledkezni, hogy a magyar autósok számára nem csak a kőolaj világpiac ára fontos, ám legalább ekkora szerepe van a finomított üzemanyag tőzsdei jegyzésének és a forint-dollár kereszt árfolyamnak is.
3: Sajnos volt egy elég komoly tragédia, 24.hu-n lehet olvasni, 5 bosnyák hegymászó holttestét találták meg az Elbrusz hegyen, az orosz hatóságok közölték ezt. Július 24-én egy 7 fős csoport külföldi állampolgárok mászták meg az Elbruszt, másnapra a gyorsan romló időjárás miatt a csoport letért az előre meghatározott útvonalról, és akkor történt a tragédia. Közben egyébként zivatar veszély van a fél országra, figyelmeztetés van az ország keleti oldalára, azt néztem. Úgyhogy, de egyébként benne van Pest megye is.
2: Igen. Aztán még egy cikk a Telexről, amíg nem indul ez be, csak álom maradt, hogy nagyot gurítson a magyar gazdaság, ez a rejtélyes cím. és arról szól, hogy szomorú, de a hazai szabadalmi világ helyzetére sokat elárul az a tény, hogy az elmúlt években a leghíresebb magyar szabadalmi ügy Rogán Antal évente több százmilliós jövedelmet termelő találmánya volt, pedig a K plusz F-hez szorosan kapcsolódó terület megérdemelni az odafigyelést. Voltak ambíciózus célkütőzések az elmúlt 16 év alatt is, ám ezekből gyakorlatban alig valósult meg valami. Hogyan lehetnénk nemzetgazdaságilag sikeresek, ha nagyon limitált a K plusz F költések aránya, és teljesen lemaradunk innovációban, még a környékbeli országokhoz képest is, hívja fel a figyelmet erre a cseppet sem hízelgő jelentésre Brückner kollega a Telex hasábjain.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
3: Hát, hogy mi történt a tőzsdén? Jaj, tőzsde, igen, ezt nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy megütötték az OTP-t a nap végén, meg esett a Nasdaq, meg nyomás alatt vannak a chipgyártók, de az, hogy most Trump ugye felfüggesztette a lövöldözést, de Teherán szkeptikus, és emiatt változik az olajpiac helyzete, ezt látjuk, meg azt is, hogy egyrészt központi banki tűzijáték lesz, másrészt pedig olyan gyors jelentési cunami, ami nagyon befolyásolja majd a tőzsde mozgásokat.
2: Igen, és azt is kell tudni, hogy azért mondjuk el, hogy az euró forint 359 forint 80 fillér környékén jár, 360 forintról erősödött a hajnali órákban ide. Aztán az amerikai dollár, ha már emlékeztettünk arra, hogy a benzinárakra ez is hatással van, az amerikai dollár magyar forint keresztárfolyam 315 forint 50 fillér környékén tanyázik.
3: Közben a Brent és a crude 5%-os mínuszban a fegyverszüneti, vagy hát a felfüggesztett támadások hírére, nem fegyverszünet, bocsánat. Minden esetre annak ellenére, hogy Teherán szkeptikus, lehet ezt látni. A futures-ök viszonylag jó állapotban, az S&P, a Dow és a Nasdaq is emelkedik. A Nasdaq 1,3%-kal, az S&P és a Dow pedig 0,5% fölött. Egyébként nem volt annyira jó napja a pénteken az amerikai piacoknak. A Dow emelkedett 0,5%-ot, az S&P éppen hogy csak, de a Russell 2000-es és a Nasdaq esett körülbelül 0,5%-ot szintén. Európában olyan 1% körüli erősödéseket lehetett látni, a DAX kivételével ott 1,4% plusz volt, és Ázsiában is úgy tűnik, hogy viszonylag jó a helyzet, kivéve a dél-koreai tőzsdeindexet, a Kospit, ott 0,6%-os mínusz van, egyébként enyhe pozitívum és optimizmus mutatkozik a piacokon. Mint mondtam, rengeteg gyors jelentés jön, az összes nagy chipgyártó, meg tech cég, de nagyon sok más hagyományosabb cég is jelent a héten, és szerdán kezdi a tőke, a kamat csökkentést a Fed, legalábbis úgy tűnik, hogy az elemzők ezt mondják. Úgyhogy erre lehet számítani ezen a héten, de erről még beszélünk részletesebben.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon Enyerté támogatásával.
2: Jön a Schmidt-Andi jön, de csak távolról, mert nem ért haza a nyaralásba.
3: Mi? Dehogy is. Hazaért.
2: Hát ő csak... ezt mondta. Hát hogy ide haza? Budapesten.
3: Na, az más.
2: Magyarországon tartózkodik, de még nem a munkaállomása.
3: Jól teszi. Még lehet, hogy egy jót tud fürdeni a Dunában, aztán majd utána.
2: Ha van víz.
3: Abba van. Hát ugye fürdésre alkalmas.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
2: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133 E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Útszűkületre kell készülni ma napközben a Baross utcában befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
5: Memory, memory, memory, memory, memory,
0: memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Rekord közeli mélypontra süllyedhet a Duna Budapesten. Elkészültek a Népliget fejlesztési tervei. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Változékony időre számíthatunk ma záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk mozgalom. Jelentette be a párt elnöke tegnap délután. Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Akár új negatív vízállási rekord is születhet a Dunán Budapesten. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint kedden 35 cm-es vízállás várható a fővárosban, ami mindössze 2 cm-rel magasabb a 2018-as rekordnál. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a folyó tovább apad, több helyen már korlátozni kellett a hajózást is. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentősebb eső, ezért érdemi vízszint emelkedésre egyelőre nincs esély. Átfogó fejlesztés előtt állhat a Népliget. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros elküldte a park megújításának részletes terveit a Tudományos és Technológiai Miniszternek, A főpolgármester szerint a Népliget és a planetárium felújítása csak együtt képzelhető el. A tervek között szerepel a zöld felületek bővítése, a belső autóforgalom csillapítása, a romos épületek elbontása és egy új vasúti megálló kialakítása is. Karácsony Gergely bízik abban, hogy a beruházás uniós forrásból a kormány együttműködésével valósulhat meg. 6 kereskedelmi hajót fordított vissza az iráni forradalmi gárda a Hormuzi szorosban. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit pilótája a pole pozícióban rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, Mogyoródon pedig egymás után másodszor diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett, aki ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A verseny hétvégére rekordot jelentő, összesen 310 000 néző látogatott ki a Hungaroringbe, az első helyezetnek járó díjat Magyar Péter miniszterelnök adta át.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Változékony időre számíthatunk, ma nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22 és a Velencei tó pedig 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt! 7 óra 8 perc van, 2026. július 27-e, folytatjuk a Millás reggeli élő egyenes adását itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
6: És Mihálovics Andrással, és természetesen a kedves hallgatókkal is, akik írnak nekünk 0636 98 0 98 0, vagy a Messenger, vagy az info@millasreggeli.hu. Ezek a mi elérhetőségeink. Igen. És közben...
5: Ilyenek jöttek, hogy a lányomtól 20 éves, tegnap egy olasz reptéren elvette a Ryanair a Powerbankjét, mondván túl nagy teljesítményű. Ezt lehet hivatalosan, vagy megtetszett a dolgozónak, kérdezi Szabolcs, a budai paraszt. Információink szerint sajnos lehet ilyet csinálni, biztonsági okokra hivatkozva.
6: Hát az, hogy teljesen elveszi, azt nem is értem, mert ugye az, hogy a csomagba kell betenni, olyat már hallottam, de hát majd az ácsurat megkérdezzük pontosan, hogy hogy van ez, hogy eltulajdonítja ezt. Ezt nem tudom, de hát nagyon gáz, persze. Közben ugye az erdőtüzek miatt Macron válságtanácskodást hívott össze, és Sánchez szerint pedig Spanyolország már a klímaválság hatásait szenvedi. Úgy tűnik, hogy veszélyben Bordeaux is. Úgyhogy elég...
5: Bordeaux,
6: igen. És,
5: hát mi lesz a híres bor? Eltüzelik
6: hát
5: a tőkét?
6: Előre pörkölik a hordókat, úgy tűnik. Elég
5: akkor
6: erősen.
5: Az idei évjárat meglehetősen tanninos lesz, hát, nem?
6: Nem tanninos, csak kicsit olyan füstös lesz, hogy barikolt.
5: De aztán hallhatóan sikerült kipihennie magukat a műsorvezető uraknak, végre egy kellemes muzsika Kántor úr szerkesztésében egészen felpörgette a hangulatot, amíg a csemetének a tejet melegített. Tettem. Srácok, ha már visszatértek, a Boys Are Back in Town is jöhet.
6: Igen, így van.
5: Írja valaki.
6: Én is gondoltam rá, köszi.
5: Aztán közlekedési hír, befelé áll a Gyömrői út a gyorsforgalmi baleset miatt, mondja Balázs, és megkérdezi, hogy miért van az, hogy reggelként kellemes az idő, a buszon meg úgy megy a légkondi, hogy kabát kell.
6: Hát ez borzasztó.
5: Pedig bőven elég lenne ilyenkor ablakot nyitni. Igen. Hát... ez olyan, mint amikor fűtenek is, olyankor, amikor mondjuk kint meg 18 fok van, ismerős. És hol tilos a Dunán a hajóvonták találkozása? Szerintem végig a magyar szakaszon, nem? Hiszen nem. Olyan kevés víz van a mederben.
6: A mederben azért sok helyen van normálisan de? Hajózható. Ugye pont ez a problémája ennek a szituációnak, hogy a Tiszánál is, hogy a meder az pedig egyre mélyebb lesz, de egy beszűkül az egész Duna sávja. Úgyhogy hát vannak ilyen szerencsétlen esetek, mint tegnap, vagy tegnap előtt történt, hogy homokzátonyra futott egy ilyen,
5: igen.
6: Egy ilyen
5: nagy hajó. Igen. Vizet, igen.
6: De alapvetően szerintem a mederrel nincsen probléma, nem ezzel van a gond, hanem a többi részével, akár a Dunának is. Na, nézzük akkor.
5: Azt mondja, a Powerbank biztos, hogy a fedélzeten utazik, litium-ion aksi nem mehet a gép gyomrába, a kapacitás korlát ott van minden légitársaság utazási feltételei között, a túl nagyot nem engedik a fedélzetre. Tehát túl nagy kapacitású Powerbanket. Uh-huh. Írja egy hallgató, köszönjük az információt. Menjünk tovább!
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Új Újabb éjszakai járatokról szólnak a hírem, kérem szépen, Budapest és az agglomeráció vonatkozásában is, úgyhogy erről cikkezett az Economics is példának okáért. Július 1-e óta lehet több Budapest környéki települést könnyen elérni éjszaka, nem kell igénybe venni az autót azoknak, akik a fővárosban mennének haza. Az újabb módosítások kidolgozása közben is a települések minél jobb elérése mellett az egyszerűségre törekvés volt a jellemző az éjszakai járatok útvonalainak kialakításánál, írja Vitézi Dávid a Facebook bejegyzésével. Azt mondja, hogy a Kelenföld metroállomásról indulnak új vonalak például, és például ilyen, hogy közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy környezete között, Szigetelomra, Halásztelekre, Tökörre augusztus 11-től indulnak majd éjszakai buszok Kelenföldről, Solymárról több település könnyen elérhetővé válik augusztustól, a vasútállomástól hétköznap és hétvégén a hajnalba induló buszokkal el lehet jutni Pilisszentivára és Pilisszentelszóra, Újpest városkaputól Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként, aztán bővítik a H5-ös év csatlakozásait, Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indult, stb. Stb. Én most ezt nem tudnám mindegyiket felolvasni, de Veresegyház, Csömör, déli agglomeráció, Dabas,
6: hát a BKK-nak az oldalát kell,
5: igen, ezeket lehet
6: éjszakai, igen, buszok témakörben.
5: Részletes menetrend egyébként a MÁV csoport oldalain olvasható el, ha valakit ez nagyon érdekel.
6: Helyére került Budapest legújabb hídja is, mert hogy a déli körvasút új acélhíd szerkezete a Soroksári út fölött a helyére került, és hogyha ugye ez a déli körvasút koncepció ez 7 évvel ezelőtt indult el, és ennek az egyik legfontosabb eleme az új közvágóhidállomás, ahol át lehet szállni a körvasúton áthaladó távolsági és elővárosi vonatokról a hívekre, vagy a villamosokra, vagy a buszokra. Ez az új híd, amit most a helyére tettek, 2500 tonnát nyom, 109 méter hosszú és 120 darab acélelemből áll össze. Egy úgynevezett moduláris, önjáró moduláris szállítójármű szerelvény mozgatta a helyére. Ez egy SPMT szerelvény, 176 kerekes szerelvény és centiméteres, bizonyám, 176 kerekes, önjáró moduláris szállító. Hát lehet, hogy azon lesz.
5: Nem lesz egy ilyen timelapse felvételen, hogy
6: simán lehet,
5: a helyére.
6: Ne.
5: Hát ez az.
6: Tök jól néz ki. Centis pontossággal illesztette be végleges pozíciójába.
5: Igen.
6: Ez a jármű, így van.
5: Kérem szépen, mi lesz a planetáriummal? Oly sokan, oly régóta kérdezzük, tényleg. Ezt 9 éve áll üresen. Most eldőlhet a sorsa. Ismét napirendre veszi a kormány a planetárium sorsát. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter bejelentése szerint hamarosan megkezdődnek a szakmai egyeztetések az intézmény újranyitásáról. A tervek pedig az épület felújításától kezdve akár egy teljesen új tudományos élemény központ létrehozásáig is terjedhetnek. Erről a cikkez a sajtó. Egyébként 2017-ben azért zárták be a planetáriumot, mert a tetőszerkezet kritikus állapotba kerül. A viharkár és a beázások miatt végül úgy határoztak, hogy az egyesület, az épület a teljes rekonstrukcióig már nem fogad látogatókat, kérem szépen. Úgyhogy egyébként nem állami tulajdonban van, 77-ben adták át, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a tulajdonos, a létesítmény korszerűsítése azonban állami támogatás nélkül nem fog menni.
6: Na tessék.
5: Planetárium, tessék. Mi van még?
6: Most már semmi. Megyünk tovább, mert hamarosan a gabona helyzet eléggé, drasztikus gabona helyzetről. Nem csak Magyarországon, természetesen,
5: egész
6: de Európában.
5: Egész Európában komoly gondok vannak.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Hát úgy tűnik, hogy csaknem 9 millió tonnával rontotta az európai gabona várható mennyiségét a júniusi hőhullám. Magyarországon pedig 2,4 millió tonnával vágták vissza az előrejelzést, és ez Franciaország után a második legnagyobb termés deficit. Sajnos közben az alacsony árak a gazdáknak a bevételeit is csökkentik, úgyhogy nem túl rózsás a szituáció a gabona tekintetében sem, ezért tárcsáztuk Raskó György agrárközgazdászt, hogy ezt a helyzetet megnézzük jobban. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Mi sem bizonyítja jobban, hogy nagy a baj, hogy a Financial Times fontosnak tartotta, azért ők nem napi szinten foglalkoznak agrárhírekkel ilyen mélységig. Ekkora baj Európában? És egyértelműen az asszály miatt?
3: Hát nyilvánvaló, hogy az asszály komoly hatással bír, és általában a hőhullám, ami a kukoricát szokta akkor sújtani, amikor kánikulai idő van, és a virágzás az a kellő mennyiségű nedvességtartalom hiánya miatt egyszerűen nem okoz, vagy nem segíti a termékenyülés, és ez történt Európában, elsősorban Franciaországban, és hát részben itt a Kárpát-medencében is, úgyhogy való igaz, hogy az unió gabonatermelése önmagába is jelentősen visszaesik, és azon belül a kukorica egészen katasztrofálisan, valószínűleg 14-15%-kal kevesebb lesz, mint egy évvel korábban, de már egy évvel korábban is nagyon gyenge volt a kukorica termés Európában.
4: Melyik országok

0: meglévő termés még tovább fogja rontani, tehát alacsonyabb termés átlagok várhatók még a korábbi pesszimista előrejelzésnél is. Franciaország a legnagyobb vesztes, de utána arányában, tehát százalékosan nézve Magyarország a második helyen, és ugyanakkor a szomszédos Romániában pedig például Buzából rekordtermés lesz ebben az évben, és általában más gabonafélékből is Románia nagyon jó hozamokat és termésmennyiséget ér el, úgyhogy még a Kárpát-medencében a nagyon tragikus a helyzet, úgy látszik, hogy a hegyes és csapadékos területeken láthatóan azért továbbra is jó termés ígérkezik. Igaz ez Ausztriára is, ahol megint kukoricából valószínűleg rekordtermésre lehet számítani.
1: Hú, hát akkor eléggé vegyes a kép, viszont Franciaország tekintetében nagyon érdekes a szituáció, mert egyrészt a hőkupola, másrészt pedig a Spanyolországban és Franciaországban is tapasztalható erdőtüzek, amik egyre inkább veszélyeztetnek, például borvidékeket is, ennek a veszélyét látjuk most. Elképzelhető, hogy a francia gazdáknak a lobby ereje igen nagy, hogy valami agrár támogatás vagy valamilyen kompenzációt kiharcolnak?
0: Hát valamilyen lehet, hogy el tudnak érni, de azért akkora a termés visszaesése buzából és kukoricából is várhatóan, hogy végre megmozdult a nemzetközi piac, mármint a tőzsdei jegyzések elkezdtek stabilan fölfelé menni, tehát itt a buza és a kukorica különösen jelentős mértékben megdrágult az elmúlt másfél-két hónapban. Kukoricából a drágulás mértéke, pont ma reggel néztem, két hónap alatt 22%, ami azért egyértelműen jelentősnek számít. Tehát mennek fölfele a tőzsdei jegyzések, és lehet, hogy az Európai Unió illetékes bizottság úgy gondolja, hogy ez az ár emelkedés, ami valószínűleg tartós lesz a gyenge termés miatt, az a gazdákat részben majd kompenzálja. A további áremelkedés is bent van a levegőbe, mert Ukrajna a gabona berakó helyeit és hajóit Oroszország nagyon durván és keményen támadja, tehát szinte lehetetlen tengeri úton exportálni gabonát. Ukrajna havonta olyan 5 millió tonnát szokott Odessa és a környékbeli kikötőkből kiszállítani, most jelen pillanatban nem tud semmit. Ez egyértelműen jelentős árnövelő tényező, és hát miután a hormozi szorossal kapcsolatban is további bizonytalanság körvonalazódik, ezért szinte biztos, hogy ebben a térségben a gabona árszínvonala a tavainál jóval magasabb lesz.
2: Az európai gabona mérleg megbillenhettől a kieséstől, vagy ezt kisebb nehézségek árán, mint haladtuk, de lehet majd pótolni a hiányt, akár a környező országokból, akár messzebbről?
0: Azt gondolom, hogy a készletek jelentős nagyságúak, tehát a tavalyi készlet, tavaly előtti készletből is marad bőven arra, hogy úgymond fizikai hiány biztos, hogy nem lesz egyetlen gabonaféléből sem. És hát a helyzet az, hogy a világ más részein pedig olyan kiváló termés lesz az Egyesült Államokban, kukoricából, de Argentina, Brazília úgy szintén hozza a jó formáját, tehát globálisan a készletek nem fognak csökkenni. Azon belül Európában lesz egy átmeneti csökkenés, és itt lesz egy valószínűleg egy árhullám, ami majd érinteni fogja nem csak a gabonaféléket, hanem az olajos növényeket is. Ez valószínűsíthető az idén őszre, de fizikai hiány biztos, hogy nem lesz.
2: A fogyasztói árakat ez befolyásolja? Egyrészt ugye ilyenkor szokták mondani a lisztet, a kenyeret, hallhattuk az olajos magvakat, magvókat, az étolajt, ja, de hát ugye a kukorica meg fontos

0: kormánynövény, az pedig a húsfélék árára lehet hatással. A magyar boltokban drágulhatnak ezek a termékek ettől a nagy természeti csapástól?
1: Azt gondolom, hogy valamilyen formában igen, de miután a magyar fogyasztói árszínvonal most Európában a legalacsonyabb közé tartozik, már mind az infláció, ezért azt gondolom, hogy ha történik is áremelkedés, az néhány százaléknál nagyobb nem lesz, tehát belföldön a árak stabilak, a forint relatíve továbbra is erős, és hát a környező országokból, például Lengyelországból, ahol megint jó termés lesz gabonafélékből, kukoricából kifejezetten, és hát Romániából is gyakorlatilag gond nélkül relatíve kis szállítási költség mellett a gabona, így ezen belül a kukorica. Mindenképpen importra szorulunk kukoricából, de a szerencsére ennek a beszerzése lehetséges közvetlen a határ túloldaláról, úgyhogy ez önmagán véve nem fog jelentős árhullámot okozni.
0: A magyar mezőgazdaságnak a szerkezetváltásra szüksége van, hiszen ez már nem az első aszályos év, és ugye még a fagykárokról, meg a jégverésről nem is beszéltünk. Vannak olyan termékek, amik teljesen eltűntek a agrártermelés palettájából. Ez egy újabb figyelmeztető jel meglátásom szerint, hogy változtatni kéne, de változtatunk?
1: Hát változtatunk, mert a felületes újságolvasó figyelmét elkerüli, hogy kukoricából a megszokott 1 millió tonna, 1 millió hektár vetésterület helyett idén már csak 675 ezer hektáron termelnek kukoricát, vagyis majdhogy nem a felére csökkent a kukorica vetésterülete, és hát ez valószínűleg tovább fog csökkenni a következő években, vagyis a gazdák látják azt, hogy itt változtatni kell a hagyományos termelési vetésszerkezeten, és ez folyamatosan történik is. Azt ki lehet jelenteni, hogy az Alföldön, ahol nem lehet öntözni, ott kukoricával nem szabad foglalkozni, tehát egy korábban jelentős évi 4-5 millió tonna kukoricát megtermelő régióban sajnos az öntözés nélküli kukorica jövője teljesen reménytelennek
0: látszik. Ez azzal a következményekkel jár, hogy a magyar nettó gabona exportőr státuszunk oda és önellátásra kell lesz elegen a hazai gabona termés, akár takarmány, akár kenyér gabonából?
1: Hát válasszuk szét, buzából, árpából mindig is meg fogja termelni Magyarország a hazai szükségletet, sőt, mindig fog jutni exportra is, még a úgynevezett gyenge években is, tehát buzával semmiféle probléma nincs, ráadásul az idején, bár jóval kevesebb búza termet, mint tavaly, de a minősége extra jó, tehát buzából valószínűleg továbbra is milliós tonna nagyságrendben fogunk exportálni, mert keresett lesz a magyar búza a beltartalmi értékei miatt. Kukoricából pedig már hónapok óta tudjuk, hogy a vetésterület alacsony volta, és az aszály együttes hatásaként a kukoricatermés nem lesz több 3 millió tonnánál. Ez annyit jelent, hogy elsősorban ipari célra, itt gondoljunk a etanol gyártásra és az izocukor gyártásra, ezek a nagy szereplők, kukorica felhasználók valószínűleg külföldről fogják beszerezni a szükséges alapanyagot. A hazai kukorica maximum megmarad az állattenyésztés számára, Bizony, exportra kizárt, hogy kukoricát ebben az évben Magyarország tudjon eladni.
0: Még egy fontos kérdést ejtsünk meg, bár erről hosszabban volt szó korábban a műsorunkban, ez a szénahiány. Ez is az állattartókat sújtja egy újabb teherként, mert hogy nem esett annyi eső, hogy annyi szénát kaszáljanak, amennyi elegendő lenne. Ez hathat az árakra?
1: Hát biztosan, elsősorban a tejtermelés és gyakorlatilag a szarvasmarha ágazat egészét negatívan érinti. Itt nem csak a szénahiány, és emiatt elképesztő módon megdrágult bálázott széna árak okán, hanem a siló kukorica mennyisége is nagyon kevés lesz, és valószínűleg nem megfelelő beltartalmi értékekkel bír majd a belőle készített siló. Tehát a tejágazatban a nyomás a termelői oldalról biztosan nagy lesz, hogy a nyers tejárát, ami egyébként nagyon alacsony jelen pillanatban, magasabb árakkal díjazzák a felvásárlók, és hát ez előbb-utóbb nyilvánvaló fogyasztói árakra is hatással lesz.
0: Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, tisztában látunk ennek a kérdésnek a kapcsán is. Köszönjük még egyszer, szép napot és jó munkát kívánunk.
1: Minden jót, köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra. Raskó György agrár közgazdásszal beszélgettünk kicsit az európai gabona helyzetről és a magyar mezőgazdaság átalakulásáról és ennek kapcsán.
2: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
3: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
4: Fekete István, Tüskevár. Az öreg csősz Matula bácsi jótékony hatására a két iskolás, Tutajos és Bütyök megrambósodva tér vissza a kalandokkal teli vakációról.
2: Javasolt idézet:
4: lapjával húz, élivel kormányoz.
3: A hálózsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szag a sag. A hálózsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
5: 50-50.
6: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
8: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Hát na majd nézzük. Most kiderül, hogy a második negyed évben, amikor oly sokszor felszólítottuk az egybegyűlteket arra, hogy termeljék a GDP-t, ezt mennyire fogadták meg, mert jön a második negyedéves GDP első becslése. Kérem szépen, beszélgessünk kicsit erről Epik Győzővel, az OTP elemzési központ vezetőjével. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, hát termeltük azt az átkozott GDP-t, végre elmozdulunk a erdja adatokból GDP tekintetében?
2: Igen, hát itt már ugye az első negyed évben láthatunk pozitív jeleket, hiszen ugye a negyed évben negyed év alapú növekedésünk az 0,2%-ról 0,8%-ra gyorsult. Az év per év mutató pedig ugye 0,8%-ról gyorsult 1,7%-ra, viszont azért az első negyed évben még azt lehetett mondani, hogy a balehettek, hát főként a választási költekezéshez kapcsolódó egyedi átmeneti hatások, amik segíthették a GDP-t, illetve hát nem szabad elfelejteni azt, hogy egyébként a mezőgazdaság is meglepően erősen teljesített az első negyed évben. És ez egyébként a Q2-es adatok szempontjából egy kritikus kérdés lesz. A saját előrejelzésünk, illetve a piaci várakozás is azt valószínűsíti, hogy az év per év növekedés az 1,7%-ról 1,8%-ra gyorsulhatott, tehát óriási gyorsulásról nem beszélhetünk, viszont ahogy említettem, a mi előrejelzésünk szerint legalábbis kritikus lesz a mezőgazdaság teljesítménye, ugyanis hát az ilyen rendelkezésre álló információk szerint azért nem lesz annyira jó ez a mezőgazdaság idény, ugye megint nagy a szárazság.
1: Igen, épp az előbb beszéltünk erről, meg hát ugye nekem az is szöget ütött a fejembe, hogy egy csomó ideig ostoroztuk az ipar teljesítményét, és hát most mindenki azt várja, hogy a második fél évre beindulnak bizonyos nagy beruházások. Itt elsősorban autóipari beruházásokra kell gondolni. Ezek viszont ellentétes irányba hathatnak. Mármint, hogy a mezőgazdaság lefelé, ezeknek a beindulása, meg az ipar kicsit magához tér, az meg fölfelé húzhatja a GDP-t. Ebből melyik lesz az erősebb hatás valószínűleg?
2: Hát ugye a mértékek a kérdésesek, de ugye azt lehet mondani, hogy azért az ipari termelési adatokról ugye vannak havi információink, tehát ott azért látszódik, hogy valóban történik egy ilyen alsó fordulóponti jelenség. Egyébként azért az hozzátartozik, hogy ezt nem feltétlenül ezekbe az új nagy beruházásokba látjuk, mert például az ilyen elektronikai cikkek gyártását nyilván ugye itt az AI boomhoz kötődő kereslet miatt például az elképesztően erősen nő, és nem mondjuk az akkumulátorgyártás talált hirtelen magára. Tehát az ipar egyértelműen javul, viszont ami ugye a legnagyobb kérdőjelet, mivel korlátozott információkkal rendelkezünk róla, a mezőgazdaság jelenti. A mi előrejelzésünk egyébként egy jelentősebb mértékű negyedév csökkenéssel számol a mezőgazdaság esetében, és összességében így jön ki az, hogy a második negyedében csak minimálisan gyorsulhatott a növekedés. Igazából, hogyha mezőgazdaság nélkül néznénk, akkor azért egy kicsit kedvezőbb lenne ennek a képnek a dinamikája, és egyébként ugye, ugye hozzátartozik, hogy ez a 0,8%-os Q-on-Q növekedés, ez az 1,8%-os, tehát hogy az 1,8%-os évperét növekedés egy fél százalékra lelassuló negyed év per negyed év növekedéssel konzisztens, tehát ilyen értelemben ez is azt mutatja, hogy azért az első negyed évben voltak olyan átmeneti egyedi hatások, amik segítették a növekedést, de azért mondjuk a fél százalék is, ha felévesítjük, egy ilyen 2% körül növekedés, ami nem óriási, de azért az elmúlt 3 év stagnálás után mindenféleképpen a kilábalás útját jelenti.
1: Ugye a második negyedévről beszélünk, tehát eltelt az első fele az évnek, éves alapon módosítottatok az előrejelzésen, mekkora lehet a GDP növekedés 2026-ban Magyarországon?
2: Tehát mi jelenleg, hát nyilván ugye a második negyedéves adat az fontos lesz, mert ahogy említettem, az, hogy a mezőgazdaság végül hogyan fog teljesíteni, azért az 10% pontokkal tudja odébb rakni az egész éves növekedést, de amennyiben a Q2-es növekedés a várakozásunk szerint halad, akkor mi azt látjuk, hogy a 1,5-2%-os range-nek a felső részébe lehet reálisan az idei gazdasági növekedés, azért ez a tavalyi ilyen 0,5% után egyértelműen egy javuló tendenciát jelentene.
3: No, nézzük akkor azt, hogy hogy reagálnak, így van, meg hát hogy reagálnak minden ilyen információra a jegybankok, ugye talán azt lehet mondani, hogy a Fedé az, amire minden tekintet figyel, szerdán dönt, és a minden bizonnyal kamat csökkentést fog határozni a nyílt piaci bizottság.
2: Nem, ugye szerdán jön a feddöntés, nem, az idei, tehát a mostani üléstől nem várnak csökkentést, azt ugye szeptemberre várják a piacok, és ugye nem csökkentést, hanem emelést.
3: Bocsánat, mindent jól mondtam egyébként így.
2: Igen.
3: Szünet után, igazad van.
2: Igen. A Jereváni rádió jelenti, ugye?
3: Így van, Annyira megfertőzött Donald Trump, hogy én már behalucináltam a csökkentést. Igen.
2: Igen, tehát ugye a Fed szerdán dönt, és ezen az ülésén ugye tartást várnak, és ugye majd szeptemberben áraz a piac egy emelést. A továbbiak az már egy sokkal képlékenyebb dolog, mert valamikor 27 elejére viszonylag nagy valószínűséggel, de hogy azért egyáltalán nem olyan nagyon biztosan van egy további emelés beárazva. Ebből a szempontból egyébként Amerikában is nagyon fontos adatok jönnek a héten, hiszen jön ugye ott is a Q2-es GDP előzetes adata, ami a várakozások szerint az első negyedéves, ők ugye ez a évesített negyedévben negyedév metrikába szokták mérni, tehát az első negyedéves 2%-hoz mérten gyakorlatilag ugyanekkora növekedést vár a piac Q2-ben. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a 2% körül növekedés Amerikában valahol ott van az ilyen hosszú távon fenntartható potenciális ütem környékén, tehát egyértelműen azért az van, hogy azok a növekedési félelmek, amik mondjuk a tavalyi év második felét dominálták, ugye Amerikában, ugye gyenge munkaerőpiac, és a többi, azért úgy tűnik, hogy ezt magunk mögött hagyhatjuk, azért van egy, ha nem is kirobbanóan erős, de azért egy egészséges növekedés az Egyesült Államokban, és a munkaerőpiacsal kapcsolatos félelmek is enyhültek, viszont amik ugye nem annyira enyhültek, azok az inflációs félelmek, uh-huh. Itt ugye jön majd egy core PCE mutató, itt ugye ez nagyon fontos, ugye itt, hogy mikor melyik adat jön ki, tehát az amerikai adat, a core PCE, ami most kijön, az júniusi hónapra vonatkozik majd, ez egy kicsit nagyobb késéssel jön, és itt azért a várakozások azt mutatják, hogy az előző havi 0,3%-ról, vagy inkább úgy mondom, hogy az évesített 3,8%-ról azért lassulást mutathat majd a mutató. Ugye ez ilyen 0,2% környéki hóperhót várnak, ami ugye egy ilyen 2,5-3% körüli évesített mutatónak felel majd meg, de hát ugye ez is érdemben magasabb, mint a Fed 2%-os célja. Igen. Tehát azért itt egyértelműen ugye további teendőkre van szükség, és szintén nagyon fontos, hogy ugye júniusban azért némileg enyhült ugye az árnyomás, ezt a termelői árakból is láthattuk, ugye az újabb ársok az majd ugye júliusban éri el a piacokat ugye a hormuzi szoros miatt, hogy ugye hát lényegében újra lezáródott a szoros, úgyhogy talán ez emiatt kevésbé lesz érdekes. És hát ugye nem mehetünk el, hogy amellett, hogy Európából is jönnek ugye a friss inflációs, illetve növekedési adatok. Ugye azért emeltem ki az USA-ba, hogy ott az a júniusi core PCE lesz, mert Európában viszont a júliusi előzetes inflációs adatok érkeznek. Én egyébként azt gondolom, hogy itt is azért még korlátozott hatása lesz ugye az elmúlt napokban ugye jelentősen megugró olajárnak, hiszen ugye az adatfelvétel ugye az lezárul valamikor a hónap, nem tudom én, 15-20-a környékén, tehát azért ezek a 100 dollár körüli árak még nem nagyon jelenhettek meg majd a júliusi inflációba. Ennek ellenére a piac egy nagyon enyhe 2,8-2,9%-ra történő gyorsulást vár az európai inflációban, de azért, ahogy említettem, itt azért az jelentős bizonytalanságot szül, hogy az olajár emelkedésnek mekkora része jelenik már meg a júliusi inflációs adatokban, viszont a maginflációs mutató a stabilan 2,4% lehet, ez gyakorlatilag hát most már több mint fél éve ennyi, tehát hogy ezért mondhatjuk azt, hogy azért Európában leginkább csak az energiaáremelkedés elsődleges hatásai érződnek az inflációs adatokban. Egyelőre az ilyen szélesebb körű tovagyűrőzés egyelőre még nem annyira látszik az inflációs
1: És
2: adatokban.
1: Nagyon elment az időnk, röviden beszéljünk erről az őrületről, ami Japánban folytatódik, mert óriási botrány volt, vagy inkább purparlé, hogy 3 évtizedes csúcsra, figyelem, 1%-ra merészelte emelni a kamatát a japán jegybank. Ezek a japánok, hát már ott sem régi, semmi se.
2: Igen, itt ugye az történt, hogy gyakorlatilag a kormányzat elfogadott egy olyan, hát gyakorlatilag egy olyan gazdaságpolitikai határozatot, miszerint a japán jegybanknak jobban kéne segíteni a növekedést. Aztán egyébként ebből kifaroltak, de ugye ez bőven elég volt a piacok számára, hogy ugye a Bank of Japan-nek a, hát ha is mondjam, függetlensége miatt kezdjenek el aggódni, és ugye ez a hát historikusan ugye nagyon magas 160-as szint fölé lőtte ugye az USD japán yen keresztet. Ugye itt azt lehet mondani, hogy hát Japánban is azért ugye körülbelül 2 évtizednyi, vagy több mint 2 évtizednyi deflációs nyomás után azért az elmúlt években visszatért az infláció, és hát nyilván azért ez a nagyon gyenge ilyen árfolyam, ez azért Japánra is kihatással van. Úgyhogy azért Japánban jelenleg vannak inflációs problémák, vannak inflációs aggodalmak, természetesen itt nem 10%-os, meg nem tudom én mekkora inflációról kell beszélni, de a saját szintjükön azért egyértelműen van egy inflációs nyomás, és ezen az ülésen ugyan senki nem vár emelést a Bank of Japan-től, viszont az iránymutatásra azért érdemes lesz odafigyelni, ugyanis az ősz folyamán a Bank of Japan-től is egy emelést tár az a piac, ilyen szeptember, talán inkább októberbe fognak nagy valószínűséggel menni. Tehát az ősz egyébként abból a szempontból is érdekes lesz, hogy gyakorlatilag az összes nagy jegybanktól, tehát az LKB-tól, Fed-től, és ugye a Bank of Japan részéről is kamatemelést vár a piac, ugye az LKB részéről decemberre még egy második is egy nagyobb valószínűsége be van árazva, úgyhogy itt azért rövid távon egy emelkedő globális kamatkörnyezetre kell felkészülni, és hát nyilván az a kérdés, hogy a Bank of Japan mennyire enged majd a kormányzati nyomásnak, és mennyire próbálja hűteni ezeket a kamatemelési várakozásokat.
1: Oké. Na, köszönjük szépen! Hát mondja valaki, hogy uborka szezon meg nyár ezek után. Makrogazdaság nem pihen ilyenkor sem. Köszönjük szépen az összefoglalót, munkasikereket kívánok!
3: Köszi szépen!
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Szerbusz! Epik Győzővel, az OTP Elemzési Központ vezetőjével beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Jövünk vissza nem sokára Schmidt-Andi hírei után, mert hogy adóvilág rovatunkban tovább kalandozunk az adó zárás szempontjából.
1: Méghozzá digitális nomádokat követjük, ezúttal a Kaimán szigetekre.
0: Nem tudtam, hogy hogyan lehet megfogalmazni. Hogy? Gyönyörű tengerpartok, luxus turizmus, offshore, gyakorlatilag a Kaimán szigetek.
1: És rengeteg Kaimán. Hiszen mi másért nevezték volna Kaimán
0: szigetet. SZIA nulla, társasági adó szintén.
1: Viszont rengeteg Kaimán.
0: Digitális továbbadóknak 2020-ban bevezettek vízumprogramot.
1: Kaimán ellen.
0: Jó, na hát ezzel jövünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset miatt a Fogarasi úton a Róna utcánál, valamint az Örs-vezér útja közelében a Májva utcánál sávlezárásra kell készülni. Tart a helyszínel és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső-Csatári út közelében. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalúza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. A 23. kerületben a Szent László úton az új telepút közelében mától lezárták a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Felrobbant egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi szorosban. Lelőtték a berlini Pride gyilkos gázolóját. Változékony időnk lesz ma, napsütéssel, de záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A TISZA frakció jelöltje Zonenwelt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára, a Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, és ezért nem vesz részt a folyamatban. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárló központot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Akár új negatív vízállási rekord is születhet a Dunán Budapesten. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint holnap 35 cm-es vízállás várható a fővárosban, ami mindössze 2 centivel magasabb a 2018-as rekordnál. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a folyó tovább apad, több helyen már korlátozni kellett a hajózást. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentősebb eső, ezért érdemi vízszint emelkedésre egyelőre nincs esély. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán elmondta, új, alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, emellett a Ráckevei és a Szentendrei vonalra is. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik. 6 kereskedelmi hajót fordított vissza az iráni forradalmi gárda a Hormuzi szorosban. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Változékony időnk lesz, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 10 perc van már, 2026. július 27-ének a reggelén. Itt a Millás reggeli szól a készülékekből, Kántor Endre az egyik műsorvezetője a mai adásunknak.
5: És Mihálovics András pedig a másik műsorvezető. Köszönjük szépen az üzeneteket a kedves hallgatóktól. Messengeren is ír például Gábor. Azt szeretném javasolni, hogy hívjatok fel egy vízügyest, aki elmagyarázza, hogy mit jelent a 35 centis Duna vízállás Budapestnél.
4: Jó.
5: Mert már nagy tudású újságírók is azt pedzegetik, hogy akkor most Bajánál át lehet sétálni a Dunán. Hát igen, ugye problematikus, mert hogy a víz, a mér ahol el van helyezve, az nem a medernek a mélységét jelzi, ezért is fordulhat elő, hogy több helyen például mínuszban van most már a mércéhez képest a vízállás, és amikor azt írják, hogy mondjuk 13 vagy 14 centi Bajánál, akkor az nem azt jelenti, hogy a legmélyebb pontja a víz medernek Bajánál annyi, hanem az egy viszonyítási pont a hajósok számára, és minden egyes területen, a Dunai területen, ahol a hajóval közlekednek, ott pontosan tudják azt, akik ezzel foglalkoznak, hogy a viszonyítási pont az mit jelent. Úgyhogy ez egy érdekes téma egyébként, pont Andrással beszéltük, hogy a Duna vízállással mindenképpen foglalkozni kell. Ha esetleg a velencei tó vízállás nem ütötte volna meg a, hogy is mondjam, a katasztrófa turizmuson és az ijeszgetésen túl, meg a Balaton helyzete bizonyos embereknél a mértéket vagy a mércét, akkor viszont a Duna vízállás biztosan felkelti a figyelmét, hogy itt most valami azért tényleg nem úgy működik Európában, mint ahogy kellene, hogy működjön. Lehet, hogy
4: és
5: akkor...
4: a Tiszáról senki sem beszél, de mert az messze van. Én Tiszáról. Ott hajóztam a felső Tiszán, ott is komoly gondok vannak.
5: Egyre mélyülő mederről van szó.
4: Meder közepén kenúzol, és egyszer csak azt a vigyázz, és már föl is futottál egy homokpadra, az kemény, igen.
5: És ott is ugyanaz a helyzet egyébként, hogy gyorsuló folyásról, mélyülő mederről van szó, ami egyébként a környező településekről borzasztóan elszívja a talajvizet. Szóval nagyon sok érdekes probléma van. Pont felvetettem Andrásnak, hogy ha ez így megy tovább, lehet, hogy a Kajmán-szigetekre kell mennünk.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
5: Mert hogy digitális nomádoknak a területeit nézzük, és Amerikában tartunk a Kajmán-szigeteknél. Gyönyörű tengerpart, luxusturizmus, offshore.
4: És rengeteg kajmán.
5: Minden az Egyesült Királyság egyik tengeren túli területe, és 2020-ban bevezettek egy vízumprogramot digitális nomádoknak, hogy mi kell még a nullás SZIA és a társasági adó mellé, kérdezzük Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét. Jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hát sok igen, ott ez a kajmán, egy... információit szerint.
5: Légy, hogy gyorsan válaszolt meg, mert az András ezzel nyúz már 10 perce.
7: Már mivel, hogy a Kajmán...
4: Hogy sok-e a Kajmán szigeteke, hogy onnan jött
7: nem,
4: a neve?
7: Én nem hallottam ilyenről, de ha kifejted, akkor után nézzünk. Tehát, hogy mi tett ez alatt? De egyébként a Kajmán szigeteket először, ha így történetileg nézzük, azt még Kolumbusz is látta, a negyedik útján állítólag, és ő a teknősök szigetének hívta, mert annyi teknős volt.
4: Na tessék!
7: Aztán később Ebből lett később az angolok által Kajmán, ami egyébként valójában igaz, és hogy értsük, hogy hol van ez a Kajmán szigetek, akkor egy kicsit jobban el tudjuk helyezni, hogy mégis miért egy ilyen viszonylag eldugottabb hely. Ez a sziget, ez a Karibi térségben van, de a Kubától van körülbelül egy olyan, hát azt lehet mondani 360-400 kilométerre, nyugatra, és Mexikó partjától meg 2000 kilométerre. Tehát ez egy nagyon pici mini állam, 264 négyzetkilométer, tehát ez körülbelül annyi, mint Budapestnek a fele. Tehát Budapest az 500 négyzetkilométer fölött van 525, tehát hogy azt mondjuk, hogy Pestel, vagy még a kettő nem egyforma területben, de azért fél budapestnyi, és 90 ezer lakosa van, hát ami nem olyan sok. Tehát ez egy igazi mini állam, de maximális adatokkal, és nagyon erős adatokkal, mert egyébként, amikor a Cayman Islandről beszélünk, akkor a világ vezető offshore helyszínéről beszélünk. Tehát a világ egyik első számú, vagy az első számú offshore helyszíne még mindig. Tehát ami nemzetközi pénzkezelésekhez és banki tranzakciókhoz kapcsolódik itt a Karibi térségben, megelőzi Svájcot, Szingapurt, Hongkongot, BVI-t, Bermudát, Luxemburgot, Dubajt, szóval tulajdonképpen az, hogy a Cayman Island az nem lett itt egyre népszerű Európában, azt szerintem egy a repülőutaknak köszönhető, mert baromi bonyolult ide eljutni, tehát leginkább Amerikán keresztül lehet eljutni, de maga a sziget egyébként köszönjük szépen kajmánok nélkül is manapság baromi jól megvan. Tehát hogy értsük, itt az egyfőre jutó GDP az 105 ezer dollár, mi Magyarországként 17 ezer körül vagyunk, és ezzel ők egyébként ezzel a 105 ezerrel, vagy még kicsit följebb vannak, ezzel a világban a top 5-ösök. Tehát ez egy baromi gazdag rész, és majd mindjárt megnézzük, hogy körülbelül miből ered ez. Egyébként a fővárosuk Georgetown, és hát úgy nagyjából elosztva vannak, gyakorlatilag három szigetből állnak, amiből, és a nevezetességei az maga Georgetown, meg ez a Seven Mile Beach, amelyik egyébként igazából annyiból érdekes, hogy ez a gyönyörű fehér homok és türkiszkék tenger, tehát ez egy ilyen kicsit olyan, mint ez a Esmeralda Beach Szardíniában, vagy máshol a világon is vannak hasonló strandok, tehát maga az adottságai is jók. Egyébként az adottságok sokáig egyáltalán nem voltak jók, tehát a története a szigetnek pont nem erről szólt, mert a fekvését, ha így térképpen rágondoltok, akkor elég jelentéktelen, mert már ugye az Atlanti óceán Kubán túl van, tehát azért egy ilyen igazából nem, tehát ott a Kuba is az attól keletre álló szigetek voltak az érdekesebb szigetek, ez ugye kettő között van, tehát ez egy kicsit elfedett volt, hajózásilag azért volt jelentősége, és ebből eredt az, hogy itt igazából nagyon sokáig semmi nem történt. Tehát egy kikötőhely volt, használták az a Karibi térségben működő spanyolok, de aztán később angolok. És az angolok egyébként 1670-ben a madridi békével kapták meg a nevükre ezt a szigetet. Sokáig nem tartott talán nagy kintetésnek, ha valaki itt volt kormányzó. Annyira elhanyagolt terület volt, hogy amikor például megszüntették a rabszolgasságot 1834-ben, akkor itt jó szépen semmi nem történt, mert nem voltak rabszolgák.
5: Tehát voltak viszont kalózok, mert ugye azt hiszem az első angol, aki itt volt, az Francis Drake volt. Bizonyám a királynő kalóza.
7: Igen, de egyébként jó helyet választott, szerintem földrajzilag egy jó védett terület, a másrészt azt nem tudom, hogy a hurikán szezon mennyire érinti, mert azért ezt a térséget érinti, de azért úgy néz ki, hogy maga a sziget az elmúlt olyan, hát eszemben olyan 80-as, 90-es évektől egy nagyon erős felfutást ért meg, és az offshore központot, hogy értsük, hogy ez mit jelent, és hogy a trendek milyenek, azért azok annyira nem jók, de jelenleg is 77 bank van az országban, tehát a szigeteken, 148 ment el, és ebbe értsétek bele az OECD-nek ugye ezeket az egész ugye, pénzmosás és a adózás elkülésére szóló tehát kampányait és a feladattervét, tehát ez abszolút belejátszik. A csúcson egyébként 464 bank volt 2000 körül, tehát a trend egyértelműen csökkenő. De még így is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a lakosság 50%-a a banking szektorban dolgozik. Tehát valójában ez egy, és így produkálják ezt az egyfőre jutó GDP-t, tehát köszönjük szépen, ez egy nagyon, nagyon erős terület, és hát nyilván ez ilyen szempontból nagyon sok mindenre hat. A másik nagy üzletük, amiben ők, és egyébként közel 100 000 társaság van itt bejegyezve még ma is, tehát ami azt jelenti, hogy valaki csinál egy Cayman Island társaságot, akkor gyakorlatilag azzal nagyjából, ha az egyezmények ezt nem tiltják, vagy nem korlátozzák, akkor gyakorlatilag tud nemzetközileg kereskedni, illetve kereskedni tud, csak az adózását fogják az egyezmények beszorítani. De még így is azért ez a terület köszöni szépen jól működik. Egyébként klasszikusan angol, amerikai, de egyébként a térségbeli cégek, országok is használják ezt az infrastruktúrát, ami itt van, és úgy néz ki, hogy maradni is látszik, szóval azért ez nem egy kis dolog. De a turizmus a másik nagy águk, ami közel 450 000 turistát hoz egy évbe, ami elképesztő magas szám, 90 000 vannak, és ebből 150 000 a hajókon érkezik, ezek a hatalmas
5: nagyhajókkal, aha.
7: Igen, egyébként ha ránéztek, és ilyen érdemes videókat megnézni, ezek egy kis szigetek, és amikor beállnak ezek a hajók, hát ez valami eszméletlen. Tehát ez körülbelül, tehát ugye ilyen 3-5 emeletes épületek, talán 7-8, amikor bejön egy ilyen
5: óriási pont ezt akartam mondani, hogy a Kajmán-szigetek legmagasabb pontja 43 méter magas, akkor bejön egy ilyen hajó, lehet, hogy magasabb, mint a legmagasabb pontja.
4: Az egész szigetet kitakarja.
7: Nagyon durva. És egyébként a fejlesztési terveikben a kikötőnek ez a fajta további bővítése szerepel, hogy egyszerre legalább 3-4 tudjanak fogadni, szóval valami eszméletlen hülyén néz ki ez az egész, de tény az, hogy ezek a hajók jönnek és elég komolyan működnek, viszont ezzel szemben csak 8000 szobájuk van, hotel szobájuk. Tehát úgy látszik, hogy az a fajta turizmus is, tehát folyamatosan bővül, de nem olyan óriási, tehát ilyen 10%-alatti szobabővülés van, nagyon híres szállodák vannak itt, minden nagyon szép, tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen holiday resort, de látszik azt, hogy ez egy baromi drága környezet, és ez egy kicsit talán átkötés arra is, hogy miért drága, mert ugye az adózás nem nagyon van itt, általában a regisztrációs gyakorlat, tehát nincs áfa, társasági adót is most Nagy Kína bevezettek 25. január 1-től, valamit itt az OECD ilyen kettes pillár elveivel összefüggésbe, tehát a nemzetközi cégekre. Tehát ez nyilván ijeszget is. Egyébként, hogy néztem a banki listájukat, hogy melyik azok a nagy bankok, akik itt vannak, hát nagyon, nagyon, nagyon sok nagy bank már elment. Tehát azért mondjuk nyilván van bankok. China, a német bankok ott vannak, van egy-két kanadai bank, de egy csomó kis középbank van, tehát akik ennek a sűrűjében mozognak, és nyilván azért a nagyobbak elmentek az adózás miatt is, meg a pénzmosási normák miatt, de a lényeg az, hogy ez az adózási modelljük van, és a személyi jövedelem oldal, ami a hívó szó itt a digitális nomádoknál, az is mentes, tehát nincs személyi jövedelem.
5: Na jó, de hát akkor mi a vissza, vagy a hátulütője ennek az egésznek? Hát gyönyörű szép a környezet, végül is azt lehet mondani, hogy digitális nomádként az ember így eltengődik, és akkor még egy kis turisztikai vállalkozást is össze tud hozzá grundolni, mert ugye arra mindig lesz kereslet, tehát úgy néz ki, hogy a kilátások is jók, akkor miért nem jó?
7: Azért, igazából azt látja az ember, hogy

0: de megjelennek ezek a bérlők. De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy valaki ide be tudja jönni, egy USA szinten 100-180 ezer dollár jövedelmet fel kell tudni mutatni. Tehát azért ez nem a
1: dolcsú
0: digitális nomádoknak az eljárt, tehát itt nagyon komoly. Ez volt, nyilván ezt egy non-kajmánnak, tehát egy kajmánok szigeteken kívüli munkaadónak kell garantálnia. Nyilván van egy pár ilyen dolgok, hát, amit adni kell, tehát a egészségügyi biztosítását kell rendeznie, nyilván nem lehet büntetelő, illető. Egyébként a Cayman Islandnek az a fő vonzereje, és ami ezt a stabilitást adta, hogy nagyon biztos a biztonságos környezet. Uh-huh. Tehát nem szenvednek azoktól a fajta problémáktól, mint Haiti, vagy Jamaica, vagy és így tovább. Tehát valójában egy sokkal biztonságosabb életet tudnak garantálni azoknak, akik ide jönnek. Tehát valójában ez egy ilyen, hát nagyon ilyen, most nem mondom, hogy a Karibi Monte Carlója, de valami hasonló, vagy Monakója, de valami hasonló környezet, és igazából itt a ideérkező digitális nomádok nagyon korlátozottan voltak, tehát ezek a helyek elérhetőek, és ezért most ezt a programot nem is üzemeltetik aktívan, de a lényeg az, hogy ezek az emberek ezek gyakorlatban nem vállalhattak itt munkát, tehát nem indíthattál volna céget se, ha kimész digitális nomádként, tehát hiába van ez utazási ötleted, de digitális nomádként ezt nem tud megcsinálni. Az, hogy be tudsz-e vándorolni a Cayman-szigetekre, az egy másik kérdés, azt nem néztem meg, de az egész biztos, hogy gyakorlatilag ez egy baromi érdekes színfol, de nem várják már tártkapukkal. Volt idő, amikor egy kicsit jobban odafigyeltek a Covid környékén erre, de úgy néz ki, hogy csökkenő bankipar mellett és növekvő turizmus mellett úgy néz ki, hogy a sziget valahogy ezt a belső egyensúlyát digitális nomádok nélkül is elképzeli, de ez ugyanígy igaz egyébként Monakóra vagy Szingapúra, és ezek se a digitális nomád központok, főleg a magas költségszintjük. Tehát amit így láttam, megnéztem, utána itt egy normális kis apartman 2000 dollártól indul per hó.
1: Hát akkor jobban teszi az ember, hogyha egy ilyen jó kis jaktal érkezik, mert akkor legalább akkor tud hol aludni, meg lakni, de akkor kell egy olyan jakt, ugye, meg azért más típusú digitális nomádokat vonz,
0: úgy tűnik. Kis jaktal azért 2000 kilométert nem mész le Mexikó felől. Igen. Kubából meg nem gondolom, hogy egyáltalán jaktal ki tudnál jönni.
1: ott le kell fizetni az amerikaiakat, hogy egy ki tudjál
0: igen,
1: jönni.
0: Igen, ott szerintem két pár evezős, és azok inkább Miami felé szoktak indulni. Aha. De egyébként tényleg ez van, de egy nagyon érdekes színfoltja a térségnek, mert ilyen az ember ritkán lát, és engem is meglepett az, hogy világ első számú offshore központjává tudták kinőni magukat. Mi keveset hallottunk róla, mert nyilván európai vonatkozásban ezek kisebb mértékűek, de hogy az amerikai térségben jelentős szerepet játszottak, és talán még ma is játszanak.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy azért van egy ilyen összvilági felbuzdulás az offshore ellen, hogy az adó elkerülés olyan méretek tölt, hogy az már egy csomó országnak a gazdaságát. Ezekre az adóparadicsomokra ez bármiféle hatással van, vagy csak vitatkoznak a politikusok? Ők meg köszönjük szépen, jól vannak.
0: Egyébként ők nem nagyon vitatkoznak, mert összesen 15-en vannak a kormányban, tehát nem egy nagy népes valami, de egyébként 400 bankból már 77-nél tartanak. Tehát azért, és csak a közelmúltban közel annak a duplája 148-150 ment el. Tehát ez a trend, amit mondasz, ez valós. Tehát ez abszolút valós, és az OECD-nek tényleg van ereje ennek az egésznek, tehát ennek az egész adózás elkülési kampánynak abszolút van jelentősége, és ezeket a helyeket csökkenti. Nem néztem meg a hasonló statisztikáját Szingapúrnak, Hongkongnak, és így tovább Bermudáknak, amiről beszéltünk, vagy Luxemburgnak, Dubajnak, de egy biztos, hogy ez a fajta üzletág ez háttérbe szorul, vagy ellenőrzötté válik. Itt egyébként olvastam olyat is, ami nagyon meglepő volt, hogy az MI6 az gyakorlatilag teljesen betelepült a bankokba. Tehát, és komoly nyomozások voltak, feltárások, tehát azért maga az Egyesült Királyság is nagyon komoly betekintést próbált szerezni ezekbe a területekbe, és azért véletlenül ez jól is sikerült, tehát azért ezeknek a helyeknek, gondoltuk csak arra a számos leaksre, ami volt itt, azért ezek, itt az adóelkerüléssel

0: megcélzó alanyok, azoknak egy jelentős része eltűnt. De ettől függetlenül ezek a területek fognak működni, mert vannak még mindig a pénzügyi piacokon olyan lehetőségek, ahol ezek a befektetési alapok, Bermudánál láttuk, nyugdíjalapok és így tovább, amelyeknek azért ez jó lehet. De összességében a trend az egyértelműen a csökkenő irány. De hát úgy tűnik, hogy őket van. Most itt mondom, azért itt fél Budapestről beszélünk, meg 90 ezer emberről.
1: Hát igen, csak közben meg nem tudom, uniós fekete listára teszik, mint adóügyekben nem együttműködő ország. Azt gondolnánk, hogy akkor az így elgondolkoztatja. De ugye az ő igazságuk is megvan, mert azon kívül, hogy nagyon szép a tengerpartjuk, olyan nagyon a turizmuson kívül más megélhetőségük nincs. Tehát, hogy ezért jött létre ez az offshore rendszer, hogy akkor legalább valamiféle másik lábat növesszenek a turizmus mellett ezek az egzotikus helyek.
0: Abszolút jól látod, itt termelni nem tudsz, itt igazából tényleg csak szolgáltatás megy, ez most megfutott, valami maradnék belőle, fog is maradni, mert szerintem ennek van egy elég erős túlélése, csak nem fog az égig nőni, tehát nem, ezek a hullámok lesznek nyesve. Egyébként attól, hogy Európa valami szankcionál, és azt láttuk már a, például az iráni történet kapcsán is, hogy attól, hogy még mondjuk Európa és az USA valamit szankcionál, az maximum a világ fele. Uh-huh. De a másik fele...
1: Ja, mondjuk a kínai, meg az indonéz, meg ezek a milliárdosok, köszönik szépen nekik, ez így.
0: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon nehéz azt a nézőpontot átlépni, hogy mi azt hiszük, hogyha valamit mi szankcionálunk itt, mondjuk csak Európában, annak van valami érdemi hatása. Én most nem azt mondom, hogy nincsen, de ezeken a térségen sok helyen van, de mondjuk pont ebben a térségben nem sok van. Ha USA elkezdi szankcionálni, az egész más, nyilván meg is tették, mert az ő adóalapjukat csökkentette, de ettől függetlenül azért szerintem nekik van egy jövőképük dél-amerikai összefüggésben. Biztosan, szóval itt azért szerintem nem szabad ezt a dolgot leírni, de a mértéke nem lesz olyan nagy.
2: Oké, megnézzük akkor, hogy mennyire stabil politikailag a térség majd Botondal. Köszönjük szépen neked!
0: Nagyon szívesen, szép hetet! Sziasztok!
2: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere mondta el, hogy mit kell tudni adózási szempontból a Kajmán-szigetekről, digitális nomádokat nézünk. Egyébként András, a Tortugász az nagyon jó volt, még mindig benne van a teknős a címerében a Kajmán-szigeteknek, és a félreértés, a Kajmán...
1: De az akar nem ott volt a kalózbirodalom?
2: De ott volt a Tortug, de ott volt. Francis Drake azt már meglátogatta korábban, aztán az angolok Jamaikával együtt szépen elfoglalták az egészet, és onnantól kezdve angol fennhatóság, a himnusza is a God Save the King, és a fő mondata is, a nemzeti mottoja is az He hath founded it upon the sea, az is ugye angolul van, és egy őshonos gyíkfajtának, egy ilyen iguána-szerűségnek a félrefordítása, vagy ilyen félreismerése miatt jött a Kajmán, mert hogy azt hívták a helyi nyelven Kajmánnak, azt a gyíkfajtát, és arra gondolták azt, hogy ez egy ilyen krokodilféle. És innen jött ez az angol elnevezés. A Tortugász az jobban illene rá talán. Na de, valószínűleg a Goose is itt járt valamikor, a zenekar, és egy
1: kóstoltak valamit?
2: Kóstoltak egy kis finom helyi rumot, és utána megírták ezt a felvételt, ami arról szól, hogy egy gyönyörű szép nő az, akivel ott találkoztak.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élményszínháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És még mindig lesz Tortugás, vagyis a Kajmán-szigetek, most pedig azt nézzük meg dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel, hogy ez mennyire biztonságos környék geopolitikai szempontból. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Mennyire paráz a belpolitikája a Kajmán-szigeteknek?
2: Össze szoktak bunyózni a 15 fős parlamentben?
3: Összebúnyozni talán azért nem szoktak, ennyire nem hozták a brit hagyományokat, de ami biztos, hogy egy olyan koalíciós időszak következett be, amit még nem nagyon látott a Kajmán-szigeteki belpolitika. Tehát egy rettentő komoly koalíciós szerződés rögzíti azt, hogy bizony a koalíció tagjai nem beszélhetnek ki egymás ellen, és hogyha hoztak közös döntést, akkor azt már nem lehet kritizálni a kamerák előtt. Úgyhogy utolérte őket is bizony az a politika, amit itt Európában is látunk, hogy egyre hogy is mondjam, ideológiailag szélesebb koalíciókat kell működtetni, akkor is, hogyha ilyen picike parlamentről van szó. Úgyhogy abszolút parázsabb lett a politika, igen, de nem jutott el oda, hogy verekedjenek a parlamentben.
2: Hát Andy Byrne nem eljutott oda?
4: Igen, mert hogy brit tengeren túli terület ez a hivatalos neve, ez mit jelent státusz szempontjából?
3: Ez bizony még azokat a régi státusokat jelenti, amikor a terület tulajdonképpen a legfontosabb politikai, szakpolitikai részeken nem rendelkezik önállósággal. Tehát ez technikailag ugye kiterjed a külügyekre, a belügyekre, védelempolitikára, tehát azért érezzük azt, hogy az igazán érzékeny helyeken igazságszolgáltatás a harmadik Károly király által kijelölt kormányzó az, aki rendelkezik jogkörökkel. És ez nyilván a pénzügyi szabályozásokon is látszik, tehát ott is Londonra figyelnek, úgyhogy ebből a szempontból a sziget a 2009-es erre vonatkozó brit jogszabály szerint van kormányzás alatt.
4: Uh-huh. A király bármi módon beleszólhat a belpolitikába, vagy az, hogy alkotmányos monarchia van Nagy-Britániában, az ide is begyűrűzik. És van egy tisztelet a királynak, de köszönik szépen, majd ők eldöntik, amit eldönthetnek maguk.
3: Így van, tehát ez azért a brit alkotmányos struktúrákban egy eléggé megszokott felállás. Ilyen formán harmadik Károly nem csak a Kajmán-szigetek életében nem szól bele, de nagyon sok más hasonló terület életében se szól bele. Tehát semmilyen módon közvetlenül erre nincs mód, nincs igény. Viszont a brit politika azért meg tudja határozni azt, hogy itt akár a külpolitikai irányok, akár a nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött irányok hogy menjenek, és ezt azért ugye a kormányzók, akik hagyományosan karrier diplomaták, tehát a brit külügyminisztérium, és ha úgy tetszik, ezáltal a brit kormányzatnak a szolgálatában állnak, ők azok, akik teljesítik.
4: Maga az, hogy ilyen offshore paradicsom státusza van a Kajmán-szigeteknek, az nem egy kicsit ilyen Jánusz arcúság Nagy-Britannia részéről? Vagy ez egy ilyen tipikusan brit hozzáállás, hogy hát mutatunk valamit, de azért kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket kínál mondjuk egy ilyen státusz. Tehát sok brit használja ott offshore paradicsomként?
3: Hát ugye a gond és a kihívás az nem az, hogy a britek használják, hanem hogy a világ összes többi országából, a londoni Cityből, tehát a londoni pénzügyi központból, ugye ezekre a típusú overseas territory-kre jut mindenféle szerep. És itt ugye a Kajmán-szigetek nem egyedül áll, hanem itt van még a Jersey-től kezdve a Isle of Man-en át, amiről már aztán korábban veletek is beszélgettünk, különböző területek, és hogyha az ember egy kicsit itt belenéz a motorháztető alatti elosztásba, akkor itt van egy nagyon komoly munkamegosztás ezek között a szigetek között, hogy ki az, aki a biztosítás és viszontbiztosításban, ki az, aki inkább a trösztök és alapok vonalán dolgozik. Tehát ez mondjuk úgy, hogy a londoni City körül kialakult olyan abszolút akár a szürke pénzügyi rendszerek által is kihasznált, de egyébként nagy részt legálisan működtetett nemzetközi pénzügyi hálózatot akarja. Tehát ebben a Kajmán-szigetek abszolút az első körben benne van.
4: Az Európai Uniónak nincsen jó viszonya az offshore paradicsomokkal, van ez a bizonyos fekete lista, ezen a Kajmán-szigetek is rajta vannak, de hát ugye a Zoli mondta, hogy hát ettől még köszönik szépen, ők nagyon jól vannak. De a britek meg hát most éppen nem, mert ugye volt egy Brexit, de hát érdekes viszonyuk volt Európához. Ez mennyire tüske a köröm alatt, akkor fogalmazzunk így mondjuk Brüsszelnél?
3: Brüsszelnél ez egyre komolyabb problémát jelent, és most már nem pusztán azért, mert adott esetben adóelkerülésre vagy más pénzügyi optimalizációra is használják, ami mondjuk egy unión belüli entitásnak már nem lenne megengedett, hanem 2022 óta, ugye a orosz teljes invázió Ukrajnával szemben, azóta életbe léptetett szankciós szabályok megkerülésére is úgy tűnik, hogy használnak ilyen entitásokat és pénzügyi központokat. És ugye a probléma innen jön, tehát most már ennek geopolitikai jelentősége is van, nem pusztán pénzügyi adóbeszedési, hanem egy olyan kockázat, hogy akár az oroszok, akár irániak, vagy kínaiak, vagy más szankcionált cégek, személyek hogyan használják ezeket a központokat arra, hogy megkerüljék az uniós, vagy éppen egyébként az Egyesült Államok által hozott szankciókat. Tehát emiatt kerül kettő szorításba nem csak a Kajmán, hanem a többi hasonló offshore paradicsom, mert egyszerűen most már fontos lett, hogy egy picit jobban belelássanak abba, hogy kik is kapnak itt menedéket a pénzükkel.
4: Egyébként maguk a kínaiak például, ha már ugye én fel kell tennem ezt a kérdést a világ minden szegletében, hogy és a kínaiak a Kajmán-szigeteken lehetnek-e rejtőzködő kínai milliárdosok, és a kínai állam maga hogy áll ezekhez az offshore-okhoz, hiszen ott ugye kommunista párt van hatalmon, elvileg ott egy mindenki érdeme szerint részesedjen a közösből jellegű hozzáállásnak kellene uralkodnia, de hát ugye tudjuk, hogy azért vannak elég rendesen, akik megszedték magukat ott is, és a világ elitjébe tartoznak a vagyonukkal együtt.
3: Így van, igen, és ahogy mondtam, tehát az Egyesült Államok számára is egyre fontosabb az, hogy a kínaiakkal fokozódó geopolitikai versenyben lássa az ilyen típusú kínai pénzmozgásokat, vagyonoknak az elhelyezkedését, és ebbe bizony beleesett a Kajmán-szigetek is. Tehát itt a Kína egyébként mellett az oroszokkal, és akár a iráni vagy éppen Venész polgárokkal szemben is putakodnak, és ebben a akár 2026-os különböző amerikai kormányzati döntések is már mutatják, hogy az érdeklődés megvan. Tehát ez egyre inkább fokozódik, és azt hiszem, hogy ez egy új modellkeresést fog elindítani előbb-utóbb ezeknél a típusú szigeteknél, tehát Bermuda, Kajmán és a többieknél, hogy hogyan lehet ebben az új pénzügyi rendszerben, mondjuk úgy, hogy sokkal inkább átpolitizált és geopolitikai jelentőséggel bíró pénzügyi rendszerben dolgozni.
2: Igen, ki kell találniuk valami újat, ami kicsit más, elfogadottabb, és közben pedig meg kell küzdeni például a Kajmán-szigeteken azzal, hogy átlagos két év, két hónapban éri őket egy hurikán. Ugye a legutóbbi ez a 2004-es nagy hurikán volt, ami 70%-át elpusztította a szigetnek, azt újraépítették nagyjából, de ja, és az ugye van egy ilyen kicsit ilyen kétes ilyen érdeme a szigeteknek, hogy hát ők a legjobbak a hurikán újjáépítésben, hurikán utáni újjáépítésben. Lehet, hogy ez a kevésbé vonzó része az itt tartózkodásnak.
3: Így van, igen, tehát hogy ezt beszéltük itt a többi Karib-szigeteki országnál, abszolút az egyik meghatározó társadalmi belpolitikai téma a klímaváltozás. és akkor ennek az egyik része az, hogy tényleg az új típusú házaknál hogyan és mennyire drágábban tudsz építkezni, részben pont amiatt, hogy megfeleljen az ilyen típusú elvárásoknak és biztonsági sztenderdeknek, a másik oldalon pedig ugye akárcsak önmagában a növekvő tengerszint és az erre való felkészülés is elképesztő forrásokat emésztett föl, egészen addig, hogy az itteni becslések azt mondják, hogy 2100-ra a jelenlegi szenáriók mellett a Kajmán GDP több mint 53%-át teheti meg a klímaváltozás és éghajlatváltozás okozta költségnövekedés, tehát ez azért azt hiszem, hogy egy olyan szám, egy ilyen Kajmán esetben is, ami egészen horribilis. Tehát erről van gondolkodás, van készülés, és mikor néhány évvel korábban egy jelentés kimondta, hogy az eddigi klímapolitikai intézkedések inkább patyomkin intézkedések voltak, ott nekifogtak egy komolyabb tervnek, ezt elfogadták, átment a parlamenten, és most úgy tűnik, hogy tényleg rákanyarodtak a beszéd utáni tevékeny szakaszra.
2: Hát jó, az, hogy Kuba ilyen közel van, esetleg befolyásolhatja a nyugalmat a Kajmán-szigeteken.
3: Mondjuk azt, hogy ideális esetben nem, ugye brit területről lévén szó, illetve az USA-nak is. Tehát ha a kérdésed arra vonatkozik, hogy a Marco Rubio által emlegetett kubai különböző rendszerváltások,
2: az amerikai
3: külügyminiszter ezt vizionálja itt a következő hónapokra, most már mondhatjuk, hogy egyre gyakrabban. Ha Kuba változik, akkor az biztos, hogy hathat pozitívan az itteni gazdaságra is. Ha esetleg olyan típusú fegyveres konfliktus tör ki, az pedig egy Egyesült Államokkal lesz kapcsolatban, tehát abból a britek, ahogy most is igyekeztek kimaradni, alig ha nem itt is megoldható, és nincs olyan jelentősége ennek a szigetnek. Tehát azt gondolnám, hogy nem a Kuba kérdés fogja a Kajmán-szigetek gazdaságát meghatározni a következő időszakban.
2: Oké, jól van, Botond, köszönjük szépen az információkat. Akkor további szép napot, jó hetet neked!
3: Így van, mindenkinek sok kitartást a hőkupolához. Sziasztok!
2: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő mondott el mindent, amit tudnunk kell a Kajmán-szigetekkel kapcsolatban, politikai és külpolitikai szempontból.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
5: Miért a lehető legrosszabb döntés, ha kizárólag visszatekintő hozam alapján választunk befektetések között? Sok befektető a múltban legmagasabb hozamú alap mellett dönt, amikor például részvénybefektetési alapok közül kell választania. Miért lehet ez a lehető legrosszabb döntés? Amennyiben az elmúlt időszakban bika piac volt, vagyis emelkedtek a részvényárfolyamok, akkor a legmagasabb hozamú befektetés nagy valószínűséggel egyben a legkockázatosabb is volt. Medve piacon, vagyis az árfolyamok csökkenése esetén pedig a legalacsonyabb kockázatú alapok képesek a legjobb teljesítményt nyújtani. Vagyis, ha kizárólag múltbeli hozam alapján választunk, akkor tudtunkon kívül a szélsőséges kockázatú befektetések mellett tesszük le voksunkat. Befektetési döntéseknél a hozamot és a kockázatot egyaránt figyelembe kell venni, amire alkalmas lehet a Sharp ráta. De léteznek szofisztikáltabb módszerek is, amilyeneket például a piacvezető befektetési alapokat minősítő vállalat, a Morningstar is használ.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
6: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
4: 1824. július 27-én született ifjabb Alexandre Dumas, francia író. Tőle választottunk egy aranyköpés, de belégzéseket kell
2: ez
4: csinálnom,
2: hogy ki
4: tudjam. Ez kb.
2: Egy akkora aranyköpés, mint az előző morzsa volt.
4: Igen, tehát
2: úgy mondjuk.
4: Oda. Na, szóval megpróbálom idézni.
2: Jó.
4: A rossz gondolat szülőanyja rendszerint elferdült lelki alkat, mert az ember természeténél fogva borzad a bűntől. A civilizáció azonban adott nekünk inséget, bűnöket, mesterséges vágyakat, amelyeket olykor arra kényszerítenek, hogy elfojtsuk jó ösztöneinket, és ha rosszra vezetne, és rosszra vezetnek bennünket. Innen származik ez az alapelv, ha rá akarsz találni a bűnösre, keresd meg előbb azt, aki hasznát látta volna az elkövetett bűnnek. Csak sikerült kétszer belebakizni.
2: Cui prodest.
4: Igen.
2: Bizonyám. Úgyhogy ki az, aki előnyt kap ebből az egészből? Igen. Köszönjük szépen ifjabb Alexandre Dumasnak ezt a magvas gondolatot.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Helyszínelnek az Üllői úton kifelé a Népligeti felüljáró után a Fék utcánál. A Fék utcában a belső sávot lezárták. A jelzőlámpák nem működnek, vezessenek fokozott figyelemmel. Az Üllői út szerviz útján kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt a felüljáró mellett szintén baleset nehezíti a haladást. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Budai alsórakparton északi irányban a Szabadsághídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Enyhén csökkent a Tisza támogatottsága. Ketten meghaltak egy seattle-i lövöldözésben. Változékony időnk lesz, napsütéssel, de záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwelt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, és ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. enyhén csökkent a Tisza párt támogatottsága. A Medián legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség 57%-a támogatná a kormánypártot, ami néhány százalékpontos visszaesést jelent az előző méréshez képest. A biztos szavazók körében ugyanakkor továbbra is kétharmad feletti a Tisza előnye. A felmérés szerint sok Tisza szavazó is hiányolta a Polgár Judit államfő jelölését megelőző társadalmi egyeztetést. Átfogó fejlesztés előtt állhat a Népliget. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros elküldte a park megújításának részletes terveit a tudományos és technológiai miniszternek. A főpolgármester szerint a Népliget és a planetárium felújítása csak együtt képzelhető el. A tervek között szerepel a zöld felületek bővítése, a belső autóforgalom csillapítása, a romos épületek elbontása és egy új vasúti megálló kialakítása. Karácsony Gergely bízik abban, hogy a beruházás uniós forrásból a kormány együttműködésével valósulhat meg. Két ember meghalt, öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Seattle-ben egy gasztrofesztiválon. A sérültek között egy 2 éves gyermek is van, egyikük állapota életveszélyes. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az elkövetőről és az indítékról. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az amerikai sajtó szerint ez volt az idei év legalább 271. tömeges lövöldözése az Egyesült Államokban. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a Kazahsztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
0: Időjárás a Rádiókafén.
8: Változékony időnk lesz, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: No, kérem szépen, akkor hát 9 óra 8 perckor mi más következhetne, mint hogy folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án. Kántor Endre az egyik műsorvezető.
4: Mihálovics András pedig a másik,
3: itt
4: és természetesen itt vannak
3: 0636 98 0 98 0. Nekem a barátság a választott testvérség.
4: Hát írja más hallgató. Néven ugye a családját nem válogathatja meg az ember, a barátait, igen.
3: Igen, aztán Vassa küldött egy képeslapot valami tenger melléki országból. Az Agrofitness Gyuri hallgató szerint a futás a kombájn után óriási tévedés, ha valaki fut a kombájn után, az biztos, hogy nem agrárius, hiszen ott a kombájnos meg a traktoros van, ők együtt takarítják be a termést, senki nem fut sehová, mert bár nyilván vannak önjáró kombájnok, de aki arról lemarad, az nagy balgasány.
4: Hát lehet, csak leugrott vécére.
3: Aztán jó ideje sofőr. Járok itt, nincs zöld hullám az Andrássy úton kifelé, csak nekem tűnik fel, kérdezi Jézu hallgató.
4: Hát lehet, hogy átalakították a lámpákat.
3: Élmény hallgatni a zenei aláfestést a múlt heti depresszív zenék után, írja egy hallgató Kántor Endrének címezve,
4: nem,
3: hiszen ő
4: azt
3: pörgeti a korongokat.
4: Együtt csináljuk, igen, ezt az egészet, mert te vagy hatással rám, András, úgyhogy.
3: Igen. Milyen fűszert érdemes rakni joghurtos pácban csirke combhoz egész éjszakás pácoláshoz?
4: Ez zseniális. Eltévesztette a kedves hallgató, hogy mi nem a Gemini vagyunk, és nem a ChatGPT.
3: Hát nem, te vagy a gasztró.
4: De minden, bármilyen fűszert, ami neked ízlik. Tehát attól függ, mit szeretnél.
3: Merjünk elkötelezni.
4: Kakukkfüvet.
3: Na, ennyi.
4: Tessék.
3: Hát most ez volt
4: fokhagyma,
3: olyan fájdalmas.
4: Fokhagyma, kakukkfű,
3: tessék,
4: némi kis kurkuma, az
3: tessék
4: is jól jöhet. Tessék.
3: Na, hát ennyi.
4: Ennyi.
3: Nem kell ezt túl gondolni.
4: Így van. Na jól van, menjünk tovább agrárrovatunkhoz.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: No, hát egy érzékeny téma következik, ugye, ha húst akarunk az asztalra tenni, azt nagy üzemben állítják elő, már-már iparszerű körülmények között, az állat jóléti dolgok viszonylag, vagy szempontok viszonylag ritkán érvényesülnek, de azt mondják, és mi is így tanultuk az agrárfelsőoktatásban, hogy ez azért van így, mert így lehet olcsó és jó minőségű alapanyagot nagy tömegben előállítani, ám de felhívnánk a figyelmet arra, hogy ennek azért, ennek a rendszernek repedeznek a falai, hogy mi lesz utána, meg miért repedeznek a falai, erről beszélgetünk Berezvai Zomborral, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Biztos te is hallottad ezt az érvet, hogy lehet persze nem ketrecben tartani a csirkéket, és majd ott kapirgálnak, meg nagy hely lesz, meg tojó fészkek lesznek, de akkor a tojás nem annyiba fog kerülni, mint amennyibe, vagy lehet legeltetni a marhákat, és nem ilyen istálóban napi háromszor fejve tartani őket szűk helyen, nagy tömegben, hanem kint a legelőn, és majd kigallag a gazda a sajtáros fejőgéppel, és egyenként megfeje a bocikat, de akkor megint nem annyiba fog kerülni egy liter tej, mint amennyit mi hajlandóak vagyunk most fizetni érte. És hát ugye ezek a hangok felerősödtek akkor, mikor élelmiszerár robbanás volt Magyarországon. Nem tudom, hogy ennek az egyenlege milyen. amikor minden szempontot figyelembe veszünk, mondjuk a nagyüzemi állattartásnak az árnyoldalait is, úgyhogy arra kérünk, hogy vezess végig bennünket ezeken az árnyoldalakon.
6: Igen, tehát, hogy azt szerintem nagyon fontos látni, hogy mondjuk nyilván, amikor elmegyünk a boltba, akkor azt már ma is meg lehet figyelni, ugye, hogy különböző tartásmódból származó tojások érhetők el, tehát ugye ezt mindenki gondolom jól ismeri, hogy a hallgatók egy része legalább jól ismeri, hogy ugye van a hármas tartáskód, az a ketreces tartásban termelt, vagy tartott tyúknak a tojása, ez a hármas, a kettes, az a mélyalmos, az egyes a szabad tartás, a nulla pedig az ökológiai tartás, ezt bárki megnézheti, akár hogyha van otthon éppen egy tojás, ez kötelezően szerepel a tojáson, hogy milyen a tartásmód, illetve a boltban is meg lehet nézni, és lehet látni, hogy mondjuk egy ketreces és egy szabadtartású tojás között mekkora árkülönbség van, és azért ez nem olyan óriási, tehát ez ilyen 4-5 forint tojásonként. Uh-huh. Tehát, hogy azért nem duplázná meg mondjuk a tojásoknak az árát akkor, hogyha szabadabb körülmények között tartanánk az állatokat. Tehát ez az egyik tényező, amit fontos figyelembe venni. Nyilván tejnél, meg mondjuk sertéshúsnál,
3: vagy vágóboromfinál.
6: Igen. Igen, igen, tehát azoknál az esetekben ez még kevésbé nyilvánvaló. Ott is egyébként vannak olyan termények, amelyek jobb, mondjuk szabadabban kültéren tartott állatoktól származnak, de ezek mondjuk kevésbé elterjedtek, de mondjuk a tojás esetén ezt nagyon könnyű megkülönböztetni. Uh-huh. Meg nagyon könnyű mindenkinek megnézni az árváltozást. Uh-huh. Ami viszont még fontos, és ez még annyit tennék hozzá, hogy a mezőgazdasági, és főleg a hús, tej és tojásipari termékeken nagyon jelentős az állami támogatás, ami az Európa közös agrárpolitikából származik részben, részben pedig nemzeti támogatásokból. Tehát ez az, hogy pontosan mennyibe kerül a hús, a tej, meg a tojás, azt nagyon nagy mértékben az állami támogatások határozzák meg. Tehát ilyen szempontból, hogyha a támogatásokat máshogy ítélnek oda, és mondjuk több támogatás járna magasabb állatjóléti követelményeket figyelembe vevő termelőknek, akkor az egyébként az áremelkedést is tudnám érsékelni.
3: Igen. És azért nem mellesleg azt is vegyük tekintetbe, hogy megváltozni látszik a közhangulat, mégpedig egyáltalán nem mindegy egy csomó fogyasztónak ma már, hogy az a jószág, aminek a húsát vagy egyéb termékeit elfogyasztjuk, az milyen életet élt, azt megelőzzen, hogy óhatatlanul mondjuk vágóhídra került volna. És ez a változás azért az agrártámogatási rendszeren is tetten érhető, mert már megjelentek azok a támogatási formák, amelyek kimondottan az állatjólétnek a javítását szolgálják.
6: Igen, tehát már most is vannak olyan támogatások, amelynek kimondottan az a cél, hogy azok a termelők, akik vállalnak extra állatjóléti befektetéseket, vagy kiadásokat, azok többlettámogatást kapnak, illetve például már most is vannak olyan támogatások mondjuk tojástermelőknek, amik arról szólnak, hogy ők egy ketreces termelési módban átváltanak egy mélyalmos vagy szabad termelési módra, akkor ezt az átváltásnak a tőke igényét részben mondjuk Európai Uniós támogatásokból tudják fedezni. Uh-huh. Vannak Magyarországon olyan tojástermelők, akik ezzel a támogatással élnek, és ezzel valósítják meg a termelési módváltást.
4: Most nagyon a tojásra koncentráltunk az elmúlt percekben, de ugye ez egy csomó minden másra is kiterjed. Itt van például, tegnap néztem egy érdekes riportot Nagy-Britanniában, hogy állnak át hosszabb állattartást a szarvasmarha tenyésztők, akiknél elmondta az illetékes, hogy általában szokásos ilyen egy év, hat hónap helyett ők akár 2,5 évig is tartják, úgy számolnak ezekkel az állatokkal. Teljesen más fajta berendezkedés, likviditási helyzetet igényel ez, de azt mondta, hogy igazából szerinte ez a jövő.
3: Így, illetve még egy csomó olyan technológiai húzás van, amiről egy átlagember nem is hallott. Például azt kevesen tudják, hogy a tojó hibridek esetében ugye a fele az mondjuk jó esetben genetikailag kakassibe, tehát nem fog tojást tojni, ezeket nem éri meg meghízlalni, mert ezek tojó hasznosítások, tehát a húsuk viszonylag kevésbé élvezetes, mint megszokott a direkt erre nemesítetteknél, és a kakassibéket ledarálják például. Vagy ahogy amíg egy állat elkerül a vágóhídra, ott is elég komoly próbatételek, és akkor most szándékosan rádiókompatibilisen próbálok fogalmazni, elég komoly próbatételek érik, tehát hogy az egész nagyüzemi állattartásnak az elejétől a végéig bezárólag elég komoly, hát hogy is mondjam, és erkölcsileg megkérdőjelezhető módszerei vannak. Mennyire vagyunk mi állatbarátok? Tehát mennyire tud társadalmi támogatottságot a mögé felsorakoztatni mondjuk a politika, hogy tessék megváltoztatni mondjuk az állatszállítás szabályait?
6: Tehát összességében azért az látszik, hogy mondjuk az elmúlt évtizedekben, főleg mondjuk Európában, Amerikában kevésbé, ezért jelentős változások léptek életbe, tehát például mondjuk az a ketreces tartás, ami van, az is mondjuk sokkal jobb, mint Amerikában, tehát Európában már szabályozzák azt, hogy egy ketreznek mekkorának kell lennie, illetve hogy minek kell lennie mondjuk egy ketreces tartásban. Ugyanígy például szabályozzák Európában azt is, hogy mondjuk, és akkor ne csak a csirkékről meg a tojásokról beszéljünk, például az anyasertések, a kocák esetén Amerikában a teljes terhességük időszak alatt be vannak zárva egy lényegében akkora vasketrecbe, amekkorák ők maguk, tehát lényegében föl tudnak állni, le tudnak ülni, és ennyi. Nem tudnak érdemben egy lépést sem tenni. Európában ez tiltott, tehát itt az anyasertéseket nem ketrecben tartják, hanem egy ilyen, nyilván egy bezárt helyen alapvetően, de hogy nem egyedül vannak, hanem több sertés, több anyakocsa van együtt, és tudnak mozogni, ott van mondjuk szalma alattuk, meg ilyesmi. És ez a különbség mondjuk Amerikában és Európában nem azért van, mert Európában soha ne lett volna az a technológia, amit ma alkalmaznak Amerikában, nem azért, mert Európában az emberek jobban felismerték azt, hogy ez problémás, és jobban nyomták a politikusokat arra, hogy ezen változtassanak. Tehát igenis, hogyha egyébként egy társadalomban megszületik egy arra vonatkozó igény, hogy humánusabban az állatok jólétét és érdekeit nagyobb mértékben figyelembe véve tartsunk állatokat, akkor ennek lehetnek hatásai. Nyilván a költségek, meg az árak, meg egy csomó tényező az mindenhol bejátszik, tehát nem akarom azt mondani, hogy Európában minden tökéletes, de mondjuk Európában egy csomó dolog ma jobban megy, mint Amerikában, és ez lényegében az emberek, meg a politikusok akaratának lett a következménye.
3: Oké, nézzünk néhány olyan árnyoldalát a nagyüzemi állattartásnak, amely ránk is kihat, független attól, hogy foglalkozunk ezzel, vagy nem. Itt van például a terhelés, környezeti terhelés, irtózatos mennyiségű trágyának kellene nap mint nap helyet találni, és nem feltétlenül olyan trágyának, ami egyből kiszórható a földekre, itt gondolok a híg trágyára.
6: Igen, tehát ugye az a probléma, ugye, hogy az ilyen nagyüzemi állattartásban ugye viszonylag szűk helyen tartanak nagyon nagy mennyiségű állatot, ami nyilván azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű trágya is termelődik minden egyes nap. És ugye ezzel a trágyával valamit kezdeni kell. És nagyon sok esetben ezeket a trágyákat ilyen trágyatavakban, meg trágyahegyekben tartják, de hát nyilván ez sem megoldás, hiszen ezek is idő után megtelnek, úgyhogy ezeket utána kiszorják alapvetően a földekre, de hát ezt alapvetően a környező földekre tudják kiszorni, hiszen a hígtrágyának hát a szállítása hosszú távon, ez így nem működőképes, és ez igazából egyrészt azt jelenti, hogy lehet, hogy egyébként valahol lenne trágyaigény, de ott a hígtrágyának meg az ilyen állati nagyüzemekből származó trágyának a felhasználása alapvetően nem megoldott, tehát ott veszik a műtrágyát. Miközben egyébként rengeteg trágyának az elhelyezése meg kis területen történik, és azon a területen mondjuk elszennyezi a talajt, a talajvizet, a környező vizeket, és mondjuk mérésekkel is igazolható, hogy sok esetben itt nagyobb a vizeknek a az ammónium tartalma, meg bizonyos olyan tápanyagoknak a tartalma, amely kis mennyiségben akár hasznosak is, de nagy mennyiségben rontják a vízminőséget, a földi, a talajban lévő ökoszisztémát, tehát ez egyébként elég jelentős probléma. És ez még, hogyha hozzátesszük azt is, hogy ez a trágya azért nem mindig olyan tökéletesen tiszta, mert például, hogyha az állatok kapnak antibiotikumokat, akkor a trágyában sokszor van antibiotikum maradvány, ami meg szintén nem annyira kedvező, hiszen nem biztos, hogy jó, hogyha olyan trágyát szórunk ki a földekre, és mondjuk olyan trágyán termelünk növényeket, meg mondjuk kertészeti termékeket, amelyekben antibiotikum maradványok vannak, hiszen ezt a növények is felszívják.
3: Ha már antibiotikumról beszélünk, az ugye egy komoly kihívás az antibiotikum rezisztencia, az humán vonalon is komoly kihívás, de hát ugye nagy kérdés, hogyha antibiotikummal kezelik az állatokat, az nem okoz-e olyan problémát, ami később majd visszaüt mondjuk az embernél?
6: Igen, hát ugye, tehát hogy az egyébként egy érdekes statisztika, és ezt nem tudom, mennyire ismerik a hallgatók, hogy a világon elfogyasztott antibiotikum 70%-át az állatok eszik meg. Tehát az állatok sokkal több antibiotikumot fogyasztanak, mint az emberek.
4: Uh-huh. De akkor rajtuk keresztül az emberek is? Tehát az belekerül a húsba, illetve a különböző termékekbe,
3: tojásba? Ennek van várakozási ideje, ezt előírják ilyen szabályokba, hogy az antibiotikum kezelés után mennyi ideig nem lehet hasznosítani az állatot, úgyhogy nagy valószínűséggel nem megy át az antibiotikum.
6: Igen, tehát itt... Igen, itt igazából inkább az a probléma, hogy ez az antibiotikumnak nyilván egy része az átfolyik az állatokon, uh-huh. és megjelenik a trágyában, és az, hogy ez a trágya utána kikerül a természetbe, meg nyilván nem, bármilyen technológiát is alkalmazunk, nem fogjuk tudni ezeket az antibiotikum maradványokat valamilyen zárt helyen tartani, tehát mindenképp kijut a környezetbe. És a környezeten keresztül pedig visszajut az emberi testbe. Aha. Tehát nem úgy kerül be jellemzően az emberi testbe, hogy megeszed a húst, és a húsban van antibiotikum maradvány. Lehet, hogy bizonyos szélsőséges esetekben ez is van, de ahogy mondtátok, ez azért valamennyire szabályozva van. A fő probléma az az, hogy kikerül a természetbe, és mondjuk növényeken keresztül, vagy egyszerűen csak a természetből bejut az ember szervezetébe, és ezért ez egy folyamatos, kis mennyiségű antibiotikum terhelést jelent az embereknek, és az antibiotikum rezisztencia az azt jelenti, hogy olyan vírustörzsek alakulnak ki, amelyek ezekre az antibiotikumokra már rezisztensek lesznek, hiszen hozzászoktak ahhoz, hogy az antibiotikum ott van a környezetükben. Uh-huh. És ezért, hogyha megbetegszünk, és itt jön be a humános

0: mert nyilván nem jó kedvükből használják az antibiotikumokat az állattartásban, hanem mert meg akarnak előzni bizonyos betegségeket.
1: Igen, tehát igazából ugye az egyik fő probléma, meg az egyik oka arra, hogy antibiotikumokat használnak, az az, hogyha azonos genetikájú állatokat tartunk viszonylag szűk helyen összezsúfolva, akkor nem fejlődik ki sok esetben a természetes immunitásuk, illetve mert nagyon hasonlóak, ezért, hogyha bejön egy apró vírus, az nagyon könnyen végigtarl az egész állományon, hiszen nincs genetikai változatosság, és ezért nagyon sok esetben már megelőző jelleggel adnak antibiotikumokat az állatoknak. Ha javítjuk az állat jólétet, több helyet adunk nekik, jobban hozzászoknak a természet közelségéhez, erősebb immunrendszer fejlődik ki bennük, akkor jobban ellenállókká válnak ezekkel a különböző baktériumokkal, megbetegedésekkel szemben is, és akkor emiatt sokkal kevesebb antibiotikumra lesz szükség. És például csak egy érdekes statisztika, hogyha megint visszatérünk a tyúkokra, ugye tyúkokat tartanak, hogy ugye beszéltük tojástélben, szabadtartásban, meg ketrecesben is, és például a madárinfluenza sokkal jobban tarol a statisztikai adatok alapján a ketreces állat, a ketrecben tartott csirkék között, mint a szabadtartásban tartott csirkék között, és meg pont az oka, hogy a szabadban nagyobb helyük van, erősebb immunrendszerük erősebb immunrendszer alakul ki bennük, és emiatt ellenállóbbakká válnak mondjuk egy madárinfluenzával szemben is.
0: Mi lehet a megoldás?
1: Szóval alapvetően a megoldás szerintem az, hogy azokat az állatjóléti követelményeket, amelyeket egyébként szintén azért mondjuk piackutatások meg felmérések alapján az emberek nagy része Magyarországon, meg egyébként az egész Európai Unióban támogat, azoknak az irányába érdemes elmozdulni, tehát hogy érdemes átgondolni azt, hogy milyen állománysűrűséggel tartunk állatokat, sertéseket, csirkéket, teheneket, egyéb húsmarhákat, milyen egyéb dolgokat biztosítunk nekik, mennyire azonos genetikai állományú állatokat tartunk, és ezekkel egyébként, és ezekre szintén vannak tudományos kutatások, érdemben lehet javítani azt, hogy az állatok jobban érezzék magukat, és egyébként erősebbek kiváljanak, és az immunrendszerük is ellenállóbbá váljon. Nyilván ez kell valamilyen szintű állami támogatás.
0: Ettől mondjuk az a mennyiségű élelmiszer előállítódik, rossz magyarsággal fogalmazva, amennyire szükségünk van, és az ára is megfizethető marad? Mert nyilván ez azért alakult ki, ez az egész rendszer, hogy a lehető leghatékonyabban, legolcsóbban állítson elő állati terméket. És akkor itt csúdba dobtuk, hogy élő érző lények vannak a rendszerben.
1: Ugye ez igazából azért egy érdekes kérdés, hogy nyilván ez definiálni kéne azt, hogy mi az, ami elegendő, és hogy azért az látható, hogy mondjuk Európában nyilván nem csak Európában, hanem az egész fejlett világban, mondjuk lényegesen több húst, főleg húst, meg mondjuk valamennyivel több tejet is fogyasztunk, mint amennyi egyébként optimális lenne. Tehát, hogy például Magyarországon a második vezető halálok, vagy egészségveszteség ok, az az étkezéshez kötődik. Tehát, hogy egyébként azok az étkezési szokások, amikkel most rendelkezünk, azok a saját egészségünkre is hosszú távon károsak. Tehát érdemes első körben azt is átgondolni, hogy hogyan néznek ki egy egészséges étrend. És valószínűleg egy egészséges étrendben eleve sokkal kevesebb húsa lenne szükség, és hogyha ezáltal egyébként mi magunk is egészségesebbek vagyunk, és még kevesebb húst is fogyasztunk, mert azt kiegészítjük mondjuk több zöldséggel, több gyümölcsel, több hüvelyessel, több teljes körlésű gabonával, akkor már is kevesebb húsa van szükség, és akkor jobb körülményeket tudunk biztosítani az állatoknak úgy, hogy egyébként a mezőgazdaság az nem fog igényelni több földterületet.
0: Oké, nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató volt, a döntést azt nem nekünk kell szerencsére meghozni, mert nagyon érzékeny
2: kérdésről van szó. Hát de könnyebb a döntés szerintem, hogyha belegondolunk ezekbe a témákba, amiket a Zombor elmondott, úgyhogy azért is fontos ezekkel foglalkozni. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, és további jó műsort kívánok.
2: Köszönjük, szervusz, szép napot, jó munkát. Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt arról, hogy a nagyüzemi állattartást hogyan érdemes átgondolni, illetve hát nyilván ezt mi tudjuk befolyásolni, az állattartóknak a viselkedését, meg a módszereit a döntéseinkkel.
0: Miért a hallgató felhívja egy másik megoldásra is a figyelmet a műhúsra, amikor ugye sejttenyészetből állítunk elő húsféléket, és nem élő állatok levágásával.
2: Biztos, egyébként ez is nagy jövő előtt áll, de én szerintem egyszerűen az, hogy átgondolod azt, hogy hogyan táplálkozol, hogy milyen húst fogyasztasz, mert például nekem szimpatikus az a hozzáállás, itt visszatérnék erre a riportra, amit tegnap láttam, vagy inkább egy ilyen mini dokumentumfilm, hogy ha már az ember marhahúst teszik, akkor olyan minőségű legyen az, amit tényleg érdemes fogyasztani, és akkor ezt sokkal ritkábban, de akkor jó minőséget vegyünk. Egyébként ebbe az irányba halad

0: minden. Most az kérdés ugye, hogy a zsírra és az olcsó sertéshúsra rászoktatott lakosság, ez mennyire tudja ezt lekövetni. De gondolom, hogy ennek is, ebbe is változás fog bekövetkezni, pontosan azok miatt, a egészségügyi problémák miatt, amit szintén a Zombor említett az imént. Nagyon jó, köszönjük szépen akkor a figyelmet és a hozzászólásokat is, és akkor jövünk vissza tőzsdenyitással.
1: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
2: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbegye meg a mindenség itt neki.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A világ Szegeden találkozik.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
1: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
2: a világ sikerű Bastille,
1: az amerikai hip-hop ikon Swae
2: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: A Noszvai Delamot Kastély parkja Heves megye egyik legjelentősebb történeti kertje, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre jellemzi a koratájképi stílus szabadabb szelleme és a franciás barokkos díszkert szigorúbb rendje. A díszes kovácsolt vas főkapu két oszlopán címert tartó unikornisok fogadják a látogatót. Ez az egyedi gesztus már is jelzi, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. Az íves kocsi felhajtót nyírod buxusok, a széles főlépcsőt tiszafák szegélyezik. A melléképületekkel közrezárt díszudvar, az úgynevezett kurdonőr pedig barokkos eleganciát áraszt. Az épület és a kert kapcsolatát egy díszes sala terrena, azaz reprezentatív díszterem teszi teljessé, amelyet még Szepesi Sámuel építetett. Falaink is kerti filagúria rácsai láthatók dús növényzettel, a távolban lombok között megbúvó kastélyépületekkel. A park építményei közül különleges látványosság a tufába vágott műbarlang. A déli részen pedig meglepetésszerűen bukkan elénk az egykori pálmaház, amely ma már nem egzotikus növények gyűjtőhelye, hanem presszóként üzemel. A kanyargós ösvényekről és a park végét lezáró teraszról gyönyörű kilátás nyílik a környező bükki tájra. Ez önmagában is megér egy kitérőt.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Ciber Ákos elemző a vonalban, jó reggelt, szervusz!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Na, no, hogy nyitott a budapesti értéktőzsde, így van, milyen a hangulat?
7: Hétkezdet van, vakáció.
6: Szinte alig látható csökkenéssel kezdődött meg az itthon a kereskedés. Pirosban van a Bux Index 143.466 pontnál, de ez gyakorlatilag egy 5 pontos csökkenés, és ez gyakorlatilag egy 0%-os változás is. Azonban azt nem lehet mondani, hogy egy ilyen vakációs pangás van, a forgalom már a 3 milliárd forintot közelíti, és ennek a fő oka leginkább a hétvégi hírek voltak. Igaz, itt a szombati napon az amerikai elnök leállította az irán elleni támadásokat, és újból úgy tűnik, hogy diplomáciai útra terelődhet a konfliktusnak a lezárása, és ennek hatására az olajárfolyama egy 5%-ot is esett a reggeli kereskedésben, és ennek a hatásai láthatóak ma a hazai értéktőzsdén is. A vezető részvények emelkednek, ez alól egyedül a MOL aludas, érthető módon, itt egy 2,6%-os csökkenésben van, és a most jelenleg a legnagyobb forgalmú papír is a hazai értéktőzsdén, 1,5 milliárd forintos forgalommal, és gyakorlatilag ez a jelentős MOL csökkenés ellensúlyoz a Bux Indexnek a pozitív lendületét. Az OTP egy 1,5%-os pluszban van, 46.020 forinton, a Richter egy 8%-osban, 11.720 forinton áll. A Magyar Telekom is emelkedik, itt egy 2%-os pluszban, 2.652 forinton van jelenleg.
7: Milyen bőrben van a forint?
6: Erősödik a forint, ugyancsak az olajjal kapcsolatos hírekre. A a jegyzés már a reggeli órákban letörte ezt a 363,6 forintos támasz szintet, amit itt az előző napokban figyelni volt érdemes. Most már 359,7 forinton áll a jegyzés. Az, amit most az elmúlt percben egy enyhe gyengülés volt látható, de még mindig 360 forint alatt áll az árfolyam. A dollár esetében pedig ugyancsak erősödésben van a forint, itt 315,5 forinton áll jelenleg az árfolyam.
7: Valami piacmozgató hír, mínusz Donald Trump és az iráni konfliktus várható?
6: Csak Donald Trump és az iráni konfliktus várható a hét első felében, majd csak a hónap vége felé fognak érkezni a GDP adatok, mind Európából, mind itthonról, amik jelentősebben megmozgathatják a piacokat.
7: Uh-huh. Oké, hát köszönjük szépen, akkor jó kereskedést kívánunk.
6: Köszönjük szépen.
7: Szervusz, minden jót.
6: Köszönjük, köszönjük, szia.
7: Cibre Ákos elemzővel nyitottunk ma reggel tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Hát most elég komoly fába vágtuk a fejszénket. Nem is mindent értek ebből az egészből, de szerencsére itt van nekünk kettő segítségünk is, az egyik Kántor Endre, a másik pedig Dombi András, a Hunren Wigner Intézet tudományos főmunkatársa, a MOKA Konzorcium társ projekt vezetője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt kívánok, hello!
3: Na, hát sok mindent meg kell fejteni, például, hogy mit jelent ez a MOKA projekt, de talán a legfontosabb az, hogy ebben a projektben magyar kutatók építették meg azt a berendezést, amely igazolta, hogy a mikrohullámú és az optikai jelek közötti fordítás, ez működőképes, és ez azért érdekes, mert hogyha egy kvantumhálózatot akarunk építeni, akkor két teljesen független vagy különböző világot kell összekapcsolni, hogy magukat a kvantum számítógépeket hálózatba lehessen rakni.
2: Tehát maga az egyik, az a kvantum hálózat, a másik világ, meg maga a kvantum számítógép?
4: Nagyjából így kell elképzelni, igen, tehát akkor egyik sorjában. Tehát MOKA projekt az nem csak arról szól, hogy a mikrohullámú jeleket azt valamilyen formában optikai jelekké alakítsuk, hanem hogy ezeket atomok segítségével tesszük. Tehát ez az MOCA, ugye a MOKA honnan jön, ez szó szerint annak a jelentése csak angolul, hogy mikrohullám és optikai konverzió atomok segítségével. És ahogy elhangzott, ez egy ilyen nagyobb EU-s konzorciumnak a projektje volt, 5 különböző ország, 5 különböző egyetem, illetve kutatóközpont, és akkor ennek voltunk az egyik része, mi, illetve vagyunk, és a mi feladatunk volt az, hogy egy úgynevezett természetes atomokkal, tehát rubidiumokkal dolgozunk, bizonyítsuk azt, hogy kvantumos információ mind mikrohullámmal, mind pedig fénnyel tud a rubidiumatomokkal kommunikálni, úgymond. Tehát, hogyha ezt úgy képzeljük el, hogy a kvantumhálózatok nyelve az a fényhullám hossza, a kvantum számítógépeké vagy a kvantum processzoroké pedig a mikrohullám, akkor kell valami fordítva a kettő között. És ez egy jelenleg nem létező technológia, tehát mindenki, aki kvantum technológiával foglalkozik, ez a kvantum számítógépekkel, kvantum információ küldése, azoknak előbb-utóbb szüksége lesz valamilyenre, és több lehetőség van, hogy lehet egy ilyet csinálni, és akkor a mi választásunk az pedig az volt, hogy hideg atomokkal, hideg rubidium atomokkal próbálkozunk.
2: Honnan jött maga az ötlet? Miért pont a rubidium, és még ugye ez a hidegség is egy érdekes kérdés lehet? És hát hogy lehet lehűteni egy atomot? Betesszük egy mély hűtőbe.
4: Mind érdekes kérdések. Rubidium atomokkal dolgoztunk eddig is, tehát ez nekünk most már a második laboratórium volt, amit a projekt kedvéért építettünk, és nyilván kvantumos jelenségekkel folytattuk a kutatást még ezelőtt is. Az érdekesség a rubidiumban az az, hogy természetéből adódóan egyszerre tud a mikrohullámú tartományú elektromágneses hullámokkal és a fény tartományú elektromágneses hullámokkal is kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon érdekes, és természet által ez így van létrehozva, tehát nem kell még különösebben bögdössük, hogy ezt elfogadja. Amit kell csinálni, az a hűtési folyamat. És ez azért fontos, mert ahhoz, hogy értelmezhető és könnyen manipulálható, könnyen kontrollálható atomokkal tudjunk dolgozni, ehhez le kell őket hűteni. Azt jelenti, hogy lelassítjuk tulajdonképpen. És maga a hűtési folyamat is érdekes, mert ezt lézerekkel csináljuk. Tehát egy megfelelő lézeres teret hozunk létre.
2: Nem könnyű ez a beszélgetés. A lézer az nem éget. Hogy lehet lézerrel hűteni?
4: Pontosan ez
2: állandóan rácsaltok ilyen nagyon vékony égre, ahol a saját alulinformáltságom csimboroszóját mászom éppen folyamatosan.
4: Így van, tehát ez az elvárás pontosan. Ha valamit megvilágítunk egy nagy intenzitású lézerrel, akkor annak melegedni kellene. De ha ezt nagyon jól csináljuk, és megfelelő irányból, és megfelelő frekvenciával, és fázissal világítjuk meg ezt az atomfelhőt, akkor ők egy olyan teret fognak látni, mint hogyha belesüppednének valami sárba, és hogy nem ki akarnának menni, az egy nagy erővel találkoznak, és akkor inkább ott maradnak. Tehát valahogy így kell elképzelni a hűtött és csapdázott atomokat, és nem hűtünk aktívan semmit. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk a laborban nincsen hűtve sem az optikai asztal, sem a vákumkamra, amiben az atomok vannak, csak kizárólag ilyen valami 1 millió körüli atom az, az ami lehűl.
2: No, és akkor
3: de vannak
2: sikerül?
3: Akkor csapva ezek az atomok?
4: Ennél sem hallottam.
3: De vannak csapva, akkor így az atomok?
4: Csapdázva vannak, igen. Egy kb. 2 milliméteres átmérőjű térrészbe. Tehát van nekünk egy vákumkamránk, ahol nagyon nagy vákumot hozunk létre, ez kb. Akkora, mint a naprendszerben, ami van, tehát annyira semmi nincsen benne, csak maga a rubidium atomok, amiket mi teszünk oda, és akkor ezen a nagy kamrán belül még van egy sokkal kisebb térrész, ez a, mondtam, ilyen 2 milliméter átmérőjű gömböt kell elképzelni, és azon belül vannak a hideg atomok, és ezek ilyen mikrokelvin hőmérsékletűek, ami nagyon-nagyon-nagyon közel van az abszolút nulla fokhoz. Az elméleti nulla kelvinhez.
2: No, akkor ez a berendezés pontosan mit bizonyított be, egy elmélet, vagy ez már laborban működik, vagy ez már gyakorlati alkalmazásra is lassan készen áll?
4: Valahol a két véglet között van, amit most elhangzott, tehát ez nem egy elmélet már, ez ténylegesen működik, azt tudtuk bizonyítani, hogy a megfelelően preparált atomok ténylegesen tudnak egyszerre kommunikálni a mikrohullámú információval is, és az optikai tartományú fénnyel is. Tehát ezeket az atomokat tudjuk manipulálni mikrohullámú jelekkel és fényjelekkel is, és a kettő között tudnak ők fordítani. Tehát, hogyha maradunk ennél a hasonlatnál, hogy a mikrohullám az egy kínai nyelv, a fény az pedig mondjuk lett, és akkor a kettő között kell nekünk egy fordító, azt sikerült bizonyítani, hogy a hűtött, hideg rubidiumatomok erre képesek, tudnak fordítani egyik tartományú információból a másikba, és visszafele. Na. Hát az elméletnél ez lényegesen több, de nem vagyunk ott, hogy ez egy technológia legyen, tehát amit kiviszünk a laborból, és akkor beépítjük valahova. Ez nyilván sok fejlesztést igényel majd, de az elméletet azt sikerült bizonyítani, és tesztelni, és megmérni. Na,
3: akkor a rubidium a bábel hal ebben az esetben, és akkor le tudja fordítani ezt nagyon jól. Akkor mi a következő lépés?
2: A kvantum internet felé haladunk, gondolom én, ezzel a megoldással, de mi, ahogy tanult kollégám nagyon jól megkérdezte, mi a következő lépés?
4: Hát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy rengeteg kis lépés kell, ami egymásra épül, és egyik következik a másikból, és vannak lépések, amiket mi teszünk meg, vannak lépések, amiket előttünk már mások elvégeztek, és akkor az ő munkájukra építünk. Ez egy fontos lépés, hogy a következő, hát konkrétan a mi laborunkban először is nagyon-nagyon precízen és minél pontosabban a rendszerünk kapacitását kell teszteljük. Milyen határértékek mellett működik, mennyi ideig, hogy lehet ezt még optimalizálni. Ha kvantumtechnológia fele akarunk haladni, akkor pedig a szokásos kérdések, hogy lesz ebből egy nagyon stabil eszköz, hogy lesz ebből egy miniaturizált kis valami, ami kézzel fogható, és akkor bedugjuk valahol a falba, és akkor működik. Mert jelenleg nekünk ez egy teljes labor, ami ezt előállítja.
2: Uh-huh. Oké, a konzorciumban milyen műhelyek vesznek részt, azt még azért a rendkedvér vegyük sorra.
4: Mármint, hogy
2: a MOKA konzorciumban, igen.
3: MOKA projektben kik vesznek részt?
4: A tübingeni egyetem az egyik partnerünk, van egy torinói kutatóintézet, egy bordói egyetem, illetve Krétán egy másik kutatóintézet, és hogyha nem tévedek, akkor mi vagyunk az ötödik tag, igen. Uh-huh. Tehát ez a konzorcium.
2: Oké, és mi a projektnek a célja, hogy ha ez a gyakorlatban megvalósul, ugorjunk nagyot az időben, ez gyorsabb kvantum kapcsolat, biztonságos kommunikáció, vagy egy teljesen új kommunikációs megoldás jelent? Mi a végcélja ennek az egésznek? Nem a projektnek, hanem ennek az egész kutatás sorozatnak.
4: Értem. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy kvantumos internetünk, kvantumos wifi-nk a hálószobában soha nem lesz. Tehát nem ez a végcél, hogy a jelenlegi hálózatot javítsuk. Ez viszonylag jól működik, és hogyha jól karban tartják, nem lesz vele gond. De ami van a kvantumkommunikáció segíthet, amiben az ilyen konverterek és a kvantum számítógépek segíthetnek, az hihetetlenül sokoldalú. Szinte bármilyen nyitott kérdés, ami jelenleg van, akár a tudományban, akár a hétköznapokban, klímaváltozás, forgalmi dugók felszámolása, mindent elméletben meg tudunk majd oldani, hogyha lesznek kvantum számítógépek és egy jól működő kvantum hálózatunk. És akkor ugye az egyén szemszögéből valahogy úgy kell elképzelni, hogy ha már kvantum internetünk nem lesz, de egészen biztos, hogy lesznek majd olyan szolgáltatások, amiket a kvantum hálózatok, a kvantum számítógépek, amik össze vannak kötve egymás között, azok fognak szolgáltatni, és mi elérhetjük őket. Tehát,
2: például egy tűpontos időjárás előrejelzés?
4: Például egy tűpontos időjárás előrejelzés, vagy egy tuti biztos banki átutalás, amit elméletben sem lehet feltörni, vagy hogyha egy kicsit nem annyira hétköznapi dolgokon gondolkodunk, akkor olyan szuperszámítógépek, amikkel szinte bármilyen probléma megoldható véges időn belül. De igen, nagyon jó volt az időjárás előrejelzés, navigációt lehet pontosítani különböző módszerekkel. Tehát igen, rengeteg lehetőség van.
3: Hát akkor ez szerintem egy nagyon komoly lépés erre, ebbe az irányba, úgyhogy abszolút gratulálunk hozzá, hogy
2: én ahhoz szeretnék sikerült gratulálni, hogy sikerült megértetnie a Dombi Andrásnak nekem a mai témát. Mert eddig letolt nadrággal álltam előtte, de most már kapizsgálok valamit. Köszönöm szépen személyesen is.
4: Örülök, hogy lehetőségem volt. Köszönöm
3: szuper,
4: szépen.
3: Köszönjük szépen, és további sok sikert akkor ehhez a projekthez.
4: Köszönjük, további jó munkát, szép napot.
3: Dombi András, a Hunren Wigner Intézet tudományos főmunkatársa, a Mokka Konzorcium társ projekt vezetője beszélt arról, hogy hogyan sikerült bizonyítani ezt a eddigi feltételezést vagy elméletet, hogy lényegében ez a nyelvi akadály ez lehújjon a rubidium atomok segítségével.
0: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha.
3: Más nem maradt, mint a búcsú, mert hogy vége a mai műsornak.
2: Igen,
3: viszont
2: nem tudtuk megismertetni a nagy érdeművel a trágya szarvas kifejezést.
3: Nagyon jó.
2: De majd erre még a héten remélhetőleg sor kerül. Mi most tényleg eltoljuk képletesen szólva Endrével a bringát, de nem sokáig, mert egész héten mi boldogítjuk majd azokat, akik a legkitartóbbak, és akár szabadságok alatt is a Millás reggelit hallgatják. Ők már pontosan tudják, hogy dobozlégzésre, a fermentált élelmiszerek akár mértéktelen fogyasztására és GDP termelésre van szükség ahhoz, hogy a hazafényre derüljön.
3: Így van, ma még egy kicsit ilyen zivatarosabb idő lesz, változékony, de halad az irányunkban az újabb hőkupola, ami hát, hogy is mondjam, nem annyira örvendetes, teljesen mindegy, hogy valaki nyaral, vagy valaki dolgozik. Egyik esetben sem jó, sajnos ez a dolog. Minden
2: az
3: esetre
2: a kupoláját.
3: Az a kupa, az jön, az a terem búrája, az most jön, és hát vidámítani fog itt minket a hét második felétől kezdve egészen a hétvégén keresztül, úgyhogy erre lehet számítani. Ja, meg arra, hogy jövünk vissza holnap 6.30-tól élőben, előtte pedig a legjobb pillanatok ismétlésével, addig pedig hallgassatok rádiót, utánunk jön az Özönvíz, de nem, hanem a Zenefakt és a Pont Jókor, úgyhogy figyeljetek a műsorokra, a zenére, jövünk vissza. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöldje, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
6: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
6: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban tart a helyszínelés, a 9. kerületben, a Ferde utcában, a határút előtt. Csak egy sáv járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányúsították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszosan lezárják a félútpályát mától a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Farkas Renáta, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
6: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Alkotmánybírót választhat ma a parlament, rekord közeli mélypontra süllyedhet a Duna Budapesten. Óriás beruházásról tárgyal az Nvidia és az OpenAI. Változékony időre számíthatunk ma, sokat süt majd a nap, de záporok is jöhetnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A TISZA frakció jelöltje Zonenwelt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, és ezért nem vesz részt a folyamatban. Akár új negatív vízállási rekord is születhet a Dunán Budapesten. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint holnap 35 cm-es vízállás várható a fővárosban, ami mindössze 2 centivel magasabb a 2018-as rekordnál. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a folyó tovább apad, több helyen már korlátozni kellett a hajózást. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentősebb eső, ezért érdemi vízszint emelkedésre egyelőre nincs esély. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárló központot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Akár 250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és az OpenAI. A Wall Street Journal szerint a megállapodás egy hatalmas amerikai adatközpont projektet szolgálna, amelynek teljes értéke meghaladja az 500 milliárd dollárt. Az OpenAI célja, hogy a jövőben saját mesterséges intelligencia infrastruktúrát működtessen, míg az Nvidia ezzel hosszú évekre biztosíthatná a keresletet a mesterséges intelligenciához szükséges csipek iránt. Az első ütem várhatóan 2028-ra készülhet el.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Változékony időnk lesz, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
10: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rock csapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Dolby Surround 1979-ben jelent meg a mozikban, 1982-ben pedig már az otthonokba is betört. A Surround erősítők a két csatornás sztereó jelet szétbontják jobb, bal és hátsó csatornákra. Ez a rendszer már egész jó térhatást kelt, de a hátsó sugárzók még csak monóban szólnak. Továbbfejlesztése a Dolby Digital 5.1 1992-ben készült el.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az Ethnobeat zenét játszó Orvoár zenekar 2018-ban szinte a semmiből került a fesztiválok nagy színpadaira. Népzenében gyökerező, annak dallami és szöveges hagyományait rockos alternatív hangzásba ültető egyedi dalaival hódította meg a közönséget. Az Ethnobeat műfaj megnevezés arra utal, hogy leginkább a Kárpát-medence népzenéje és az angol száz beat folk hatásai köszönnek vissza dalaikban. E műfajok hatottak leginkább alkotó tevékenységükre. Zenéjük sokszínű, ahogyan a magyar, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beat zenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi, reneszánsz, hangszeres zene is egyaránt felbukkan dalaikban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Diana Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Break on Through című Doors dalból készült Bossa Rocker remix minden idők legtöbb példányban eladott, nem hivatalos remixe lett. Igaz, hogy az azt készítő Dan Benhorn duo egy árva koronát sem látott az eladásokból.

0: Rádió Café 98.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Egy kis groove, egy kis elektropop és sok-sok elszállás. Barabás Lőrinc a trombitálást 12 évesen kezdte a Szabolcsi Bence Zeneiskolában, ahol klasszikus zenét tanult. 2006 tavaszán végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén. 2005-ben saját zenekart alapított jazz-funk-pop stílusban, Barabás Lőrinc Eclectric néven, amely a 2010-es fennállásáig két lemezt is megjelentetett, azóta leginkább a nevét viselő kvartettel lép fel. De tagja volt többek között az Airi Maffia zenekarnak is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viaszél Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Enyhén csökkent a Tisza támogatottsága. Ketten meghaltak egy seattle-i lövöldözésben. Változékony időnk lesz, napsütéssel, de záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwelt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, és ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Enyhén csökkent a Tisza párt támogatottsága. A Medián legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség 57%-a támogatná a kormánypártot, ami néhány százalékpontos visszaesést jelent az előző méréshez képest. A biztos szavazók körében ugyanakkor továbbra is kétharmad feletti a Tisza előnye. A felmérés szerint sok Tisza szavazó is hiányolta a Polgár Judit államfőjelölését megelőző társadalmi egyeztetést. Átfogó fejlesztés előtt állhat a Népliget. Karácsony Gergely bejelentette, a főváros elküldte a park megújításának részletes terveit a tudományos és technológiai miniszternek. A főpolgármester szerint a Népliget és a planetárium felújítása csak együtt képzelhető el. A tervek között szerepel a zöld felületek bővítése, a belső autóforgalom csillapítása, a romos épületek elbontása és egy új vasúti megálló kialakítása. Karácsony Gergely bízik abban, hogy a beruházás uniós forrásból, a kormány együttműködésével valósulhat meg. Két ember meghalt, öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Seattle-ben egy gasztrofesztiválon. A sérültek között egy 2 éves gyermek is van, egyikük állapota életveszélyes. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az elkövetőről és az indítékról. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az amerikai sajtó szerint ez volt az idei év legalább 271. tömeges lövöldözése az Egyesült Államokban. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Változékony időnk lesz, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Molnár István Jenő, jogász, bűnmegelőzési szakember, aki egyébként futballedző, részt veszel a gyermekvédelemben, a sportban, a fociban.
6: Igen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A Magyar Labdarúgó Szövetség 5 évvel ezelőtt indította meg azt, hogy a saját képzéseiben, amelyek az edzőknek szólnak, ott most már a legalsó szinten, tehát a belépési szinten van egy képzés, és ezeket a képzéseket 5. évein tartom.
5: Azt szerintem elárulhatjuk, hogy a mi ismeretségünk az fakad egy olyan közös fesztiválon eltöltött napból, amiben a bűnmegelőzés volt a fő téma, és aztán volt egy rádiós beszélgetésünk is, de akármilyen témában beszélgetünk, a bullying, mint jelenség, az mindig szóba kerül, mert hogy ez ma már minden téren az asztalon van, hogy a bullying, tehát ez nincs helyhez kötve, nincs időhöz kötve, sőt korosztályhoz se, de most nyilván a gyerekek kapcsán beszélgetünk, és azért mondtam ezt ilyen hoztam, mert hogy ugye a sportban is megjelenik, sőt, bekúszik az öltözőbe, a pályára, és mindenhova, és azt hiszem, hogy fontos, hogy erről beszéljünk.
6: És talán a lelátóra is mondhatjuk ezt.
5: Abszolút, hogy... abszolút.
6: Igen, ugye az nem új keletű dolog, hogy a fiatalok bántják egymást.
5: Illetve az emberek bántják.
6: Az emberek bántják egymást, de a fiatalok esetében azt gondolom, ez nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, hogy bizonyos jellemzők kapcsán kipécézzük egymást, és ez a kipécézés, ez bullyingba, zaklatásba, kiközösítésbe, bárminek is hívjuk, tulajdonképpen a másik bántásába torkolik. A sportban ennek ugye az a nagyon furcsa sajátossága, hogy az a millió, az a szubkultúra, ami egy sportolói közeget általában jellemez, az ezt egy picit képes felerősíteni. Azáltal, hogy eleve versengő szituációban vagyunk.
5: Igen, meg azt gondolom, hogy az, hogy fontos, eleve fontos, hogy ott mit érünk el, fontos nekünk.
6: Ugye ott van egy eredménykényszer, ha utánpótlásról beszélünk, akkor is van eredménykényszer, még hogyha sokszor azt hangoztatjuk, hogy az utánpótlásban és az utánpótlás nevelést nem az aktuális eredmények fogják meghatározni. Teljesen mindegy, hogy én hétvégén milyen eredményt érek el. Az igazi mérőfok a munkámnak majd az lesz, hogy lesz-e abból a gyerekből valódi labdarúgó, sportoló, profi szinten esetleg eljut-e, tudja-e képviselni a hazánkat, illetve a munkánknak, én mindig azt szoktam mondani, én utánpótlásban dolgoztam, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon kis százalékából válik majd profi, pénzkereső játékos, szimplán embereket nevelünk, de hogy ezek az emberek aztán végül fogják-e szeretni ezt a sportot, fognak-e a sporttal később foglalkozni, ugye ez is a mi felelősségünk. Most ezekben a sportolói közegekben az, hogy zrikáljuk egymást, hogy beszólogatunk egymásnak, ez gyakran fokozott jelenlétet, vagy fokozott szituációkat idéz elő, hiszen ha most a focis közegből hozok valami nagyon hétköznapit, ha valaki egy edzés gyakorlatban fölé rúgja a labdát, akkor szinte általánosan bevett szokás, hogy megkérdezzük, hogy lemérjük-e, hogy lesz-e még nagyobb. Uh-huh. Tehát rögtön oda szúrok a másiknak, mondvá, hogy figyelj, már fölé rúgtad, béna vagy, lemérjük. Ezek az apró évtizedes hagyományok, ezek ott vannak velünk.
5: De mindenhol.
6: És hogyha mindenhol, de azt kell, hogy mondjam, hogy az öltözői közeg, ahol ugye versengünk az ellenféllel, versengünk a csapattársunkkal is, hiszen hát én hétvégén kezdeni akarok. Én akarom azt jelezni az edzőmnek, hogy ő fölé rúgta, én akarom azt láttatni, hogy ő fölé rúgta, én meg berúgtam, és természetesen versenyzünk önmagunkkal is. Tehát én kimegyek a pályára, magammal szemben is, ugye örlődöm, miért rúgtam mellé, hogy viselkedtem, ez egy feszültség, egy belső feszültség. Ez a belső feszültség, ez megjelenik a külvilágban a csapaton belül, ha az edző, ha az egyesület, ha a környezet nem figyel ezeknek a hangoknak a tompítására, ha erre nem fordítunk elegendő időt, akkor ezek a hangok a csapaton belül tudnak tulajdonképpen bullying-szerű helyzetté nőni, és ha még erre adott esetben szintén szubkulturális jellegből fakadóan ráerősítünk, mi nem zöldek vagyunk, hanem kékek, mi pirosak, na ha ezek jönnek hozzánk, akkor itt kőkövön nem maradhat, akkor tulajdonképpen az egyén szintjéről eljutunk a kisközösség szintjéig, és a kisközösség szintjéről pedig eljutunk a nagyobb közösség szintjéig, és kialakulnak olyan ellenszenvek, olyan előítéletek, sztereotípiák, olyan gondolatok, amelyek tulajdonképpen feljogosíthatnak engem arra, hogy a másikkal ne akarjak szóba állni. És hogyha mélyebben megvizsgáljuk, akkor ezek a mondatok tényleg lehetnek táptalajai annak, hogy fiatalok egymásnak ugranak.
5: De várjál, például... én szerintem, tehát ez nem lehetséges, hanem ez a mostani állapot, ami egyébként fennáll évtizedek óta. Amiket te most elmondtál, az nekem tökéletesen leképezi, elmagyarázza azt, hogy mi történik, amiben egyébként van egy ilyen kvázi evolúciós vonal is, hogy egy közösségben, ezt még egyébként annó a Buzánszki Jenőtől hallottam, amikor még volt vele szerencsém interjút készíteni, hogy egyszerűen kialakul, hogy ki kicsoda. Tehát a teljesítmény alapján kiderül, hogy ki mire képes, és emellett amúgy az emberi tulajdonságok alapján is bekategorizálódik, és abból nincsen kimenet. Tehát az történik, hogy ez lesz az életben, és egyébként hozok ide még egy párhuzamot, és azért nagyon érdekes, hogy te ezt így elmagyaráztad, mert tudod, amikor 20 év múlva elmész osztálytalálkozóra, ott is mindig te és mindenki igazából akármivé lettél is, azt a szerepet fogod felvenni, és azt a szerepet vetítik rád, ami amúgy voltál az iskolában. Ha vezéregyéniség, akkor az, ha stréber, akkor az, ha visszahúzódóbb, akkor az. Hiába lettél te már teljesen más az életedben, ez egy ilyen az önmagadnak a megfogalmazása, de nekem most az, hogy erről beszélünk, fellebbenti annak a lehetőségét, hogy ez változhat.
6: Én azért is gondolom, hogy ez csak lehetőség, mert nagyon sok olyan kollégát ismerek, nagyon sok olyan klubot ismerek, ahol ezeknek a hangoknak pont, hogy nem a felerősítése, hanem az elhalkítása történik.
5: Hát igen, meg tehát, új időszámítást lehet kezdeni.
6: Azt
5: igen.
6: Látni kell valamennyi edzőkollégának, és bármelyik sportágról legyen szó, hogy nekünk óriási versenyt kell futnunk. Most egy kicsit kitekintek a bűnmegelőzési szakember szerepemből, most mint labdarúgásban dolgozó szakember szólalok meg. Nekünk meg kell nyernünk a szülőket, nekünk meg kell nyernünk a gyerekeket. Ha mindent ugyanúgy csinálunk, ahogy régen, akkor el fogjuk veszíteni a versenyt a social médiával szemben, az eljátékokkal szemben, különféle társadalmi és kulturális dolgokkal szemben, tehát ha mi azt akarjuk, hogy a gyerekek akarjanak nálunk sportolni, akkor ennek a változásnak szükségszerűen be kell következnie, mert ma már én úgy érzem, ezzel valószínűleg régen sem értettünk volna egyet, csak akkor még ilyen volt a világ, tehát ma ezek a sértések, ezek a motiválónak gondolt beszólogatások, akár edzői, akár csapattársi szinten, ezek már nem lesznek arra alkalmasak, hogy megtartsuk a gyerekeket. És én ezért gondolom, hogy nem mindenhol van így, de azért mégis általánosságban, ha azt nézzük a sportot, mint egy közeget, akkor sajnos ezek a védjegyek benne vannak. És ezért érdemes róla beszélni, érdemes ezzel foglalkozni, és ugye most csak arról beszéltünk, hogy edző-játékos viszony. De beszélhetnénk arról is, hogy klub-klub viszony. Rengeteg olyan példát tudok mondani, én nem is olyan régen láttam egy kiírást, megint klubnevek nélkül, rivalizáló utánpótlás csapatok, komoly sérülés volt az egyik oldalon a mérkőzésen, és ezt követően egy gyönyörű poszt, hogy meglátogattuk az ellenfél játékosát, elmentünk hozzá a kórházba, vittünk neki egy apróságot, kiraktuk ezt egy posztban, mutatjuk, hogy van már ez, tehát megtörténik ez, hogy a másik klubjátékosára nem ellenségként gondolok. De van még egy nagyon fontos reláció, az a nézőtér, és a nézőtéren belül most gondolhatunk általában a szurkolói közegre, de gondolhatunk a szülőkre is. Tehát rendkívül fontos lesz az, hogy mi hogy viselkedünk, és ezt a viselkedést tényleg folyamatosan változtatni kell, mert ahogy mi beszélünk más játékosokról, ahogy mi beszélünk más csapatok játékosairól, úgy fognak a gyerekeink viselkedni. Az edzők, főleg utánpótlásban többnyire nehéz helyzetben vannak, mert egyedül ülnek a kispadon a játékosaikkal. Egy edző egy mérkőzés alatt a mennyekben, pokolban, fönn, lenn, mindenhol jár. Folyamatosan együtt él a játékkal, annak ellenére, hogy a pályaszélén áll, az ő szívverése, energiái ugyanúgy a magaslatokban vannak. Nagyon nehéz ilyenkor kontrollálni magunkat. De most képzeljük el azt a helyzetet, amikor ülnek mellettünk hatan cserejátékosok a kispadon. Az egyik játékosunk fölé rúgja a labdát ordító zicserben. Az, hogy én ezt hogy reagálom le, az már egy bullying teremtő, megszüntető hatással bírhat. Ha én azt mondom, semmi baj, majd legközelebb, vagy csak simán lesütöm a szemem, és nem szólok, és rögtön reagálok a következő játékhelyzetre, akkor azt látják az én gyerekeim, hogy oké, rendben van, lehet hibázni. Jenő bársa lett ideges. Majd megpróbáljuk berúgni a következőt. Na de mi van akkor, hogyha én elkezdem ezt a játékos szídni? Hogy lehetsz ilyen ügyetlen, botlábú, falábú? Akkor a gyerekben két dolog csapódik le. Egyrésztről felhatalmazást kap arra, hogy ő maga is megjegyzéseket tegyen a társára. Másrésztről, aki egy kicsit mélyebben belegondol,
5: az tudja, hogy ő is kerülhet ilyen helyzetbe.
6: Az megérezheti az, hogy akkor ha én vagyok a pályán és én kijönjem, akkor Jenő bár ugyanígy beszél rólam.
5: Bizony, hangosan.
6: Ha bemegyek az öltözőbe, és én azt mondom, hogy a legnagyobb ősi riválisunk jön, akiket tisztelettel, de kemény harccal ma szeretnénk legyőzni. De az egyetlen mérce továbbra is, hiába az ősi ellenség jön, nem tudom, hogy utánpótlásban van ennek értelme, de az egyetlen fokmérője a mai teljesítményeteknek az, hogy megtettetek-e mindent a pályán, az eredmény meg alakul, ahogy alakul, akkor ez nagyjából a helyén van. Ha én azt mondom, hogy ki kell mennetek ezeket a patkányokat, ezeket a senkiháziakat, és akkor ennél még lehetne fokozóbb vagy durvább jelzőket mondani, ma itt vért kell inni és meg kell ölni, akkor folyamatosan tulajdonképpen arra a társadalmi polarizációra erősítek rá, ami azt kell, hogy mondjam, hogy is jelen van nem csak a magyar, hanem úgy általában a globális társadalmakban, de hogy még jobban ráerősítek, hogy ő nem mi. Pedig mondhatnánk azt is, hogy ők mi, hiszen focisták vagyunk mindannyian. Ugyanazért a sportért rajongunk, ugyanazért a dologért.
5: Igen, meg ugye sportszerűség is van
6: sőt, a világon. Sőt, igen. És akkor a sportszerűség fair play, sőt, és akkor mindezt kiemelem, hogy aztán elképzelhető, hogy két hónap múlva ugyanannak a klubnak lesznek a játékosai. Kicsit magasabb szinten elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk egy nemzeti utánpótlás válogatottban együtt kell játszanatok. Persze a profi szinten is tudunk erre példát mondani, egy régi Barcelona-Real Madrid mérkőzésen mit műveltek egymással Sergio Ramosok és Pikék, aztán két hónap múlva meg világbajnokságot nyernek együtt, vált-vált. De talán az egy felnőtt dolog, amit másképp lehet kezelni.
5: Hát ennek is valószínűleg itt van a gyökere, de... mert alapvetően arról beszélünk, igen, tehát amiről te beszélsz, az meghatároz egy viselkedést, egy gondolkodást, és az predesztinál arra, hogy innentől kezd, de erre így gondolok.
6: És itt nagyon fontos, én azt gondolom, nagyon fontos, hogy a klubok, illetve az edzők akkor, amikor kommunikálnak a saját játékosaikról, az ellenfélről, az ellenfél játékosairól, akkor milyen hangnemben és hogyan beszélnek róluk. És ebben ebben konszenzusra kellene jutni a szülőkkel is, mert sok esetben hiába viselkedik normális módon az edző, sokszor a gyerekek kívülről, a partvonalon túlról, a szülőktől kapják pontosan ezeket az intelmeket, hogy a rugdagyon, ne félj magad, nem számít.
5: Abszolút, abszolút, abszolút. Ez egy külön téma, és erre ki is fogunk térni, de akkor most tulajdonképpen jól értem azt, hogy mindaz, ami évtizedeken keresztül, mondhatjuk évszázadokon keresztül a sportban a feltűzelés élményét hozta. Ugye ez, hogy mondjuk a másikat ellenségnek állítjuk be, és hogy vért kell inni, meg kell ölni, ki kell csinálni, meg kell enni reggelire. Tehát ez a fajta feltűzelés élmény és inspirálódás az önmagába hordozta a bántalmazásnak a lehetőségét, és itt most arról beszélünk, hogy úgy kell elérni azt, hogy egy csapat győzelemre törekedjen, hogy a másik csapat méltóságát szóban, tettben, mindenben megőrizzük, és hogy valahogy a játékra összpontosítani, nem pedig arra, hogy a másikat kell elevenem felfalni, és az az ellenség. Szóval, hogy egy olyan, hogy mondjam, nézőpontváltást látok, ami most így kialakulóban van, és egyébként nyilván nagyon pártolom, csak hogy hogyan? Mert úgy látszik, hogy itt, szóval, hogy ez egy ilyen legalizált dolog volt eddig.
6: Én 2010-ben kezdtem a magyar labdarúgásban dolgozni. Én azt látom az elmúlt 15 évben, ebből ugye 13 évet voltam effektíve utánpótlás edző, és éltem serdülőkorú fiúk edzőjeként, hogy szépen lassan a képzési rendszerek, az elvárások, amiket a szülők támasztanak, illetve amit a gyerekek maguk megfogalmaznak. Tehát lehet a gyerekeket megbélyegezni azzal, hogy Z generáció, Alfa generáció nem kitartó, de azzal, hogy még régen, adott esetben a 90-es években, vagy még régebben nem volt lehetséges azt mondani, hogy fia, én ezt így nem csinálom, velem így nem lehet beszélni. Ugye egyrészt nem is nagyon volt választás. Volt 2-3 sportpálya, vagy lementél kosarazni, vagy lementél focizni, nem volt Nintendo, nem volt számítógépes játék, nem volt Minecraft, nem tudom micsoda, bármi. Igazából a gyerekek nem nagyon tudtak miből választani. Ráadásul ez volt az elfogadott. Ha hazamentél panaszkodni, hogy figyelj, velem úgy beszélt az edző, mint a kutyával, akkor még otthon is leszúrtak, hogy hát te puhány, hát mit képzelsz te magadról, még akkor otthon is megkaptad ezért. Ugye ezek a visszajelzések azért megérkeznek hozzánk labdarúgó edzőkhöz, hát mi tulajdonképpen, akármennyire súlyos is ez a mondat, vagy esetleg érdekes a mondat, hát a gyerekekből és a szülőkből élünk. Hát ha a gyerek akar jönni hozzám focizni, és nem elkezdjük a szezont öten, és én a szezon végén 25 fővel fejezem be, akkor én tök eredményes vagyok. Tehát maga ez az egymásra hatás, a kölcsönhatás, hogy a fiatalok ma már merik azt mondani, hogy figyelj, én itt hagyom ezt az egészet. Nekem ez magával hozta azt, hogy bizonyos attitűdök, bizonyos edzői magatartások eltűnőben van, nem mindenkinél sajnos. De azért én azt gondolom, hogy a legtöbb edző, és főleg azok az edzők, és most kitágítom ezt bármelyik sportágra, akik a mai edzőképzési rendszerekbe, akik a mostani testnevelési egyetemi közegbe kerülnek, akik már külföldi anyagokat olvasva készülnek a saját edzéseikre, azok egyre jobban tudják és érzékelik, hogy nem fér bele. Sőt, ugye a Z generáció tagjai ma már 30 évesek, tehát a legidősebb Z generációs az 2026-ban 30 éves. Ő már úgy nőtt föl, hogy ő ezt nem szereti. Tehát amikor én elkezdtem edzősködni, akkor ugye én 97-esekkel, 96 és 97-es korosztállyal kezdtem. Ők már nem olyanok voltak, mint a mi korosztályunk, tehát eleve átérzi, jobban megérti azt, hogy egy gyerekkel hogyan kell beszélni. Na most, hogyha erre rá tudunk segíteni, sportági, szakszövetségi szinten a képzések másképp alakulnak. Mm-hmm. Például 2024 júliusában változott a sporttörvény, amely előírja most már minden 18 éven aluli sportolóval foglalkozó szakember számára, hogy egy évben egyszer köteles részt venni egy olyan képzésen, foglalkozáson, amely a 18 éven aluliakkal való, vagy az ő szüleikkel való bánásmódra készít fel. Tudom, mondhatjuk azt a másik oldalon, ezt hallgat, hogy mire jó az az egy alkalom, de eddig egy se volt.
5: Nem, ezt pont egyel tehát, több, igen, tehát, mint tehát ami ez, volt, ez, meg ezek és megragadhatnak.
6: Erre a sportági szakszövetségek, a Magyar Edzők Társasága nagyon sokan reagáltak. A Magyar Edzők Társasága például létrehozott, kialakított a törvény megszületését követően néhány héten belül egy 4 órás kurzust, hívtak oda pszichológust, hívtak oda generációs szakembert, hívtak egy jogi szakembert, aki a jogi környezet magyaráz, és kötelező volt mindenkinek elvégezni, és ezt a papírt be kell tudnod mutatni. Kérdés, megint csak a változás kérdés, a klubok ráállnak erre? Megkövetelik ezt az edzőiktől, hogy bemutassák ezt a papírt? A szakszövetségek tesznek-e valamilyen lépést annak érdekében? Azon kívül egyébként én a legtöbb szövetségről úgy tudom, hogy megszervezi saját maga ezt a képzést. Nem ellenőrzés párti vagyok, mert annak sok értelme nincs, de hogy tényleg legyen ennek a törvényi rendelkezésnek valami súlya. Ebben segítsük a klubokat. Jók ezek a központi képzések, de ugye például egyszer meghallgatjuk ezt a 4 órást. Még azt mondom, hogy egy év múlva még egyszer meghallgatjuk. Na jó, de harmadszorra, negyedszerre már senki nem akarja. Most én a Magyar Labdarúgó Szövetségnél ez az én 4 órás előadásom. De nagyon jól tudom, hogy meghallgatták 2024 karácsonyán, meghallgatták most 2025 decemberében, de hát azért beszéltem kollégák, hogy figyelj, nagyon szeretjük a fejedet, de ha még egyszer valaki nekünk a, nem tudom, a Z generáció vagy az alfa generáció problémáiról valami más jöjjön. Tehát hogyan tudunk ezekre reagálni? Én azt szoktam javasolni egyébként a kluboknak, hogy próbáljanak meg helyi szinten gondolkodni. A törvény például nem írja azt most pillanatnyilag elő, hogy ennek hogy kell kinézni ennek a képzésnek. Hát akkor, hogyha...
5: Helyi kultúrához kell...
6: Így van. Én azt mondom, hogy akkor a helyi szintről hívjunk el a gyermekjóléti szolgálattól valakit, vagy egy olyan szakembert, akivel tudunk egy jót erről beszélgetni.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most zene és feles információk jönnek, de aztán jövünk vissza dr. Molnár István Jenő, jogász, bűnmegelőzési szakemberrel, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is dr. Molnár István Jenő, jogász, bűnmegelőzési szakember, egyébként pedig az MLS edzőképzésének a gyermekvédelmi blokkért felelsz, illetve te magad is 13 éve edző vagy utánpótlásban.
4: Igen, igen.
3: És hát arról beszélgetünk, hogy a bullying az hogyan jelenik meg a sportban, és hát tulajdonképp az derül ki, vagy derült ki, hogy az a fajta magatartás, ami a versengéshez, az ellenfél legyőzésének a feltüzeléséhez vezet, az önmagába az a viselkedésmód, a szóhasználat, az, hogy megengedett az, hogy kvázi mutatom idézőjelben motiváló legyen egymás lekicsinylés, ezek mind meleg ágya a bullyingnak, az egymás zrikálásának, és ennek lehetnek a következményei olyan sérülések, amelyek aztán kihatnak az egész életre, meg az önképre, meg az önbizalomra. És hogy ebben egy jó ideje azért már nagyon sokan szorgalmazzák a változást, és te most el is mondtad, hogy amúgy az van, hogy a helyzet is ezt hozza. Tehát nagyon-nagyon telített a pálya, nagyon sokféle sport van, nagyon sokféle klub van, és egyébként felnővőben van egy olyan generáció, aki már nem feltétlenül engedi meg, hogy vele bárhogyan beszéljenek, hogy vele bármit megengedjenek maguknak, akár a felnőttek, akár a gyerekek, akár pedig a mások szülei, és ez nagyon fontos, mert hogy ezek itt a szinterek. Gyerekek egymás között, gyerekek az öltözőben, gyerekek a pályán, edző a partvonalról a pályára, szülők a partvonal mögül az edzőnek és a gyereknek, szóval, hogy nagyon-nagyon sokféle kölcsönhatás van itt, nagyon sok érdek van itt, és valahogy ebben az új felállásban kéne megtalálni azt, hogy mindenki jól legyen, mindenki a kompetenciá határait érzékelje, megtartsa, és legyen egy olyan sportolói generáció nőjön fel, amelyik képes a küzdelemre, de azt jól is érzi magát benne és csinálja. Kicsit lehetetlennek érzem néha ezt.
4: Hát amit most leírtál, az nekem is egy ilyen utópiaszerű állapot, de azért vannak jó példák, és látunk olyan helyzeteket, szituációkat, amelyek ennek nagy részét meg tudják valósítani. A szülőkre kapcsolódva itt azt kell látni, hogy ugye használtad azt a kifejezést, hogy kompetencia határ. Az egy óriási probléma, hogy valaki rugott egy egyeneset a labdában, dobott már kézilabdával a kapura, 33-azott kint a betonoson, akkor feljogosítva érzi magát arra, vagy sok meccset néz a tévében, hogy akkor ő érteni véljen a szakmához.
3: 10 millió foci szakértő hazájáról, vagy országáról beszél.
4: De bármelyik sportról beszélünk, meg nagyon sok mindenben igaz ez. Itt nagyon fontos lenne azt azért megértenünk, hogy akkor, amikor mi megvásároljuk a szolgáltatást, mert hát ez tagdíjat fizetünk, havidíjat fizetünk, akkor tulajdonképpen ott el kellene hinnünk azt. Még akkor is, hogyha természetesen vannak rossz példák, vannak ellenpéldák, de el kellene engednünk azt, hogy mi ebbe beleszólunk a szakmaiságba. Nagyon sok összetevője van ennek, erre most sajnos nincs idő, hogy mindegyiket kifejtsük. A legnagyobb probléma abban, hogyha a szülők beleszólnak a játékba, hogy a gyerek összezavarodik. Tehát a gyerek számára az, hogy ellentétes információkat kap, és ugye itt korosztálytól függően okozhat ez kisebb, nagyobb zavart, talán egy 17 éves gyerek már valahogy helyén kezeli, hogy apám már megint üvölt. De egy 7 éves még nem biztos. Tehát azért én láttam bozsik programokon, ahol 7-8 éves gyerekek szülei olyanokat kiabálnak a saját gyerekeiknek, ellenfél gyerekeknek, mindennek, hogy egyszerűen nem érjük el vele azt a célt. Tehát például tudni kellene azt, hogy U7, U8 a Magyar Labdarúgó Szövetség képzési rendszerében a jelszó a játék öröme. Ne várjuk azt el, hogy ők a fejénkön pattogtatva a labdát szlalomozzanak végig, mint Messi. De talán a nagyobb probléma az, hogy a szülők túlnyomó többsége, vagy legalábbis egy jelentős része azonnal ebben valamiféle karriert, lehetőséget lát. Nem élnék azzal a toposszal, hogy a saját meg nem valósított álmait szeretné a gyerekében, egyszerűen meglátja a Szoboszlai, most itt van, jól megy, látjuk, úristen, akkor az enyémből is lehet az. És itt sokszor vannak sietetett dolgok, például hadd emeljek ki egy jelenetet bármelyik sportágból, és ezt úgy hívjuk, hogy felfelé áramoltatás. És akkor visszakanyarodunk a bullyinghoz. Felfelé áramoltatásnak alapvetően három szinterét ismerjük. Én klubon belül U14-ből felkerülök U15-ben, mert olyan jó vagyok. Nagyon jó vagyok ebben a kis klubban, de átkerülök egy magasabban kvalifikált klubba. Ez is egy felfelé áramoltatás. A harmadik felfelé áramoltatási szintért pedig, hogy annyira jó vagyok utánpótlásban, hogy most már megkörnyékez a felnőtt egyesület. Akármelyiket nézzük, mind a három bullying helyzet. Egy olyan szituáció, amelyben a gyerek és a közösség is sérülhet. Miért mondom ezt? Gondoljunk abba vele, hogy van egy U14-es csapat, akinek kiveszik a legjobb játékosát és felviszik az U15-be. Hány klub, hány egyesület, hány edző ül le ilyenkor az ott maradó U14-esekkel és beszéli azt át, hogy most mi történt, hogy ő miért került fel, hogy ez egy dicsőség. A gyerekek többsége nem azt fogja érezni, hogy ez dicsőség, hanem rohadjon meg a klub, elvitték a legjobb játékosunkat. Plusz elindul egy új csoportdinamikai játék.
3: Ki kell alakulni
4: a korábban említett szerepeknek. Ezekben a szerepekben hogy fog ez történni? Odafigyelünk arra, hogy hogyan viszonyulnak. Oké. Ez a gyerek megérkezik az új csapatba. Az új csapatba szintén felborint mindent. És itt most a kettőt összemosom. Házon belül, házon kívül. Házon belül megérkezik az új? Hát eddig én voltam a kezdő csatár, most ő lesz? Akarom én azt, hogy ő itt legyen? Fogadom én őt tisztelettel? Odafigyelek-e én arra edzőként, hogy ő miket kap? Vagy viszem tovább, hogy kicsi, akkor te hozod a labdákat és minden mást, és kicsi, és berakom a sor végére? Játszik-e az a gyerek ott eleget? Vagy nem? És akkor ott van maga a gyerek, aki képzeljük azt el, hogy ha házon belül, akkor az még nem is olyan nagy kúsz, mert a folyosó egyik oldaláról átmegy a másik oldalára. Találkozik még a régiekkel is, meg bekerül egy új közösségbe. Na de ott neki segítünk-e az eligazodásban? Hogy történik ez? Na de mi van akkor, ha ez házon kívül történik? MLS piramis rendszeréből egy D-szintű klubból bekerülök egy B-szintű tehetségközpontba. Eddig biciklivel jártam, 500 métert sétálta, most buszra kell szállnom, órákat utazom, új emberek, senki nem ismerek, eddig imádott az edzőm, most nem imád, azt se tudja, hogy ki vagyok, senkit nem ismerek, senkiről nem tudom, minden új. Gondoljuk ezt végig, hogy hány ilyen szituáció van, és ugye mi a kollégámmal ősszel végeztünk egy kutatást arra vonatkozóan, hogy U13 és U15-ös korosztályokban mit élnek meg a játékosok, és ebből azért az derült ki, hogy egy részük majdnem egy ötöd, tehát a 20%-hoz közelítő arány már élt meg bántalmazást edzője vagy a csapattársai által. És akkor befejezve a gondolatmenetet, képzeljük el azt a helyzetet, amikor 17 évesek vagyunk és bekerülünk egy profi öltözőbe, ahol nem fogunk az elején játszani. Eddig mi voltunk az istenek, az ügyesek, most a sor legvégére kerülünk. Ki az, aki nekünk segít ebben? Mi van, ha nem játszok? Nyúlok tiltott szerekhez, dopinghoz, bármihez? Próbálom ezt a feszültséget azzal oldani, hogy a csapaton belül azokhoz csapódom, akik maguk is partvonalon vannak, és hétvégén a legfontosabb, hogy bulizzunk. Mihez kezd ez a fiatal a kapott pénzzel? mert nagyon sokan ilyenkor szerződést kapnak, lehet, hogy most még csak ösztöndíjszerűt, vagy valamiféle iskolai támogatásszerűt, de van, aki konkrétan kap egy magasabb összeget. Megtanítjuk el ennek a 17 éves gyereknek, aki egyedül van egy másik városban az albérletben, hogy mit kezdjen ezzel a pénzzel, kikhez fog csapódni, mit fog csinálni hétvégén, mit kezd azzal az érzéssel, hogy nem játszik eleget, nem teszik be, elhagyja a labdarúgást, elveszik a süllyesztőben, rossz döntéseket hoz, sietteti a karrierjét, túlterheli magát és sérülés lesz a vége. Tehát egyszerűen olyan buktatója van, igen, ennek a jelenségnek, ahol aztán mindenhol, minden apró részletében a bűnmegelőzést be tudom csempészni. Ez nem egy kitalált történet, tehát én saját magam is láttam, és találkoztam olyan játékossal, akivel egy drogrehabilitációs központban beszélgethettem, ő kísért bennünket végig, mint szociális munkás, majd a nap végén, amikor már így összebarátkoztunk, így kérdeztem tőle, hogy te figyelj, nagyjából egyidősek vagyunk, hogy picivel vagy fiatalabb nálam, te hogy kerültél ide, vagy mi a te múltad? Hát figyelj, én egy neves magyar klubban nevelkedtem, és kaptam egy profi szerződést a felnőttől, de mielőtt bármi is történhetett volna, elszakadt a tércalagom. És írd és mondd, senki nem foglalkozott velem. Egyedül hagytak, a pénzt kaptam, elkezdtem tipmixelni, a szerencsejátékban nagyon sokat buktam, azt meg nem bírtam feldolgozni, és jött a kábítószer. 6 év ment el az életemből erre, utána rehabilitáció, szociális munkás, és ma már ő segít fiataloknak, de tulajdonképpen a rendszer áldozatává vált valamilyen módon. Hát adunk ezeknek a gyerekeknek alternatívát egy sérülés esetére, segítünk az idejüket beosztani, gondoljunk abba bele, nem csak elkerülök D-szintről A-szintre, kivesznek az iskolából. Hát kivesznek a közegemből. Nem kell csinálnom délelőtt semmit, vagy legrosszabb esetben délelőtt edzek egyet. Mihez kezd az a gyerek a délutáni szabad idejével, miközben keres több százezer forintot adott esetben?
3: Meg egyébként hogyha... miért keres több százezer forintot? Ugye ez a fajta egyenlőtlenség benne van, ez csak így a társadalom másik, egy másik csoportjából mondom, de...
4: Igen, természetesen ez, de ne keresen több százezer forintot, csak akkor nézzük azt, hogy csak eleve
3: az
4: ennyi minden megváltozik egy 17 éves gyerek életébe. Magántanuló lesz, délelőttönként jár edzésre,
3: igen,
4: délután
3: igen,
4: nincsen időtöltése, adott esetben el kell költöznie, kollégiumban él, albérletben
3: nincsen közege.
4: Nincsen, egyszerűen hova tud, és akkor jön egy ilyen egyszerű sérülés, tehát jön egy sérülés, ami egyébként gyakran előfordulhat, mi lesz vele? Na, szóval igazából azt gondolom, hogy amikor a bullyingot nézzük, akkor a bullyinghoz kapcsolódóan egyéb más szerhasználati problémák, játékfüggőség, szerencsejátékfüggőség, céltalanság, ezek mind-mind benn vannak abban. Tehát amikor egy szülő, és akkor itt talán le tudom kerekíteni, amikor egy szülő sieteti a gyermek karrierét, akkor ezt mind-mind végig kellene gondolni, hogy hány éves korban érdemes nekem D-ből vinnem B-be, vagy C-ből A-ba, hogy tudom őt segíteni abban, hogy egyébként a frissen kapott szabadidővel jól gazdálkodjon. Hát a kriminológiai kutatásokból tudjuk, és régen ez volt minden szülő, minden felnőtt rémálma, a szabadidő haszontalan eltöltése. Hát a gengek, a galerik, a játszóterek ellógás, a panellek közötti, nem ettől féltünk? Hát ettől féltünk, hogy akkor majd hülyeséget csinálnak, mert ott akkor alkoholizálnak, cigiznek, kábítószereznek, ganázdálkodnak, törnek, zúznak. Na hát, amikor egy sportoló ebbe a jelenetben magára marad, akkor ezeknek egy részével, kis részével, valamelyik részével nagyon könnyedén tud találkozni.
3: Szóval arról beszéltünk, hogy mi az aktualitás, mi az, ami életre hívja a változtatás folyamatát. Ugye el is mondtad, hogy az a jó, hogyha ezt így a kultúrához, tehát a helyi kultúrához passzintjuk, de tehát te miben hiszel, hogy fog ez változni?
4: A generációk részben maguktól ki fogják kényszeríteni azt, hogy mi felnőttek változzunk.
3: Okay.
4: Tehát azok a módszerek,
3: hát
4: amelyek régen belefértek, és ezzel szembesül minden edző. Nekem annak idején azt mondták, hogy 8-400 lefutottam, most meg ezek ilyen puhányok.
3: Igen.
4: De nekünk oké, ez egy darabig mehet, hogy puhányok, meg puhányok, de egy idő után, ha nem lesz kit edzeni, akkor kénytelen vagy az edzésmódszereken változtatni, kénytelen vagy valahogy lereagálni az új igényeket. Tehát azt gondolom, hogy a szakembereknek, és ez szerintem zajlik, bármelyik sportágról legyen. A szakemberek szerintem folyamatosan vizsgálják azt, hogy mind tudnak módosítani, hogyan tudják az új fiatalok, az új generációk kegyeit megnyerni. A másik, amiben én hiszek, az talán a pedagógiai szemlélet behozatala a sportba. Tehát én értem, hogy ez verseny, megéltem. Halkan megjegyzem, hogy egyetlen egy gyereknek sem kell nagyon mondogatni a pályán, hogy ma azért mentünk föl, hogy nyerjünk. Tehát nagyjából tudják. Igen. Természetesen van ebben is kivétel, de alapvetően azt gondolom, hogy a 90x% az tudja, hogy nyerni megyünk vel. De hogy mi, ha mi megértjük azt pedagógusként, mert hogy aki gyerekekkel foglalkozik, mindegy, hogy edző vagy általános iskolai tanár, az valahol pedagógus lesz, hogy mi pedagógusként elsősorban embereket nevelünk, és ezeket az értékeket megpróbáljuk bevinni az edzésbe, szolidaritás, empátia, tolerancia, fair play, a másikra való odafigyelés. Ha ezek megjelennek, és arra elkezdünk figyelni, hogy a mi magatartásunk mennyire befolyásoló. Tehát én ha ma most ezt edző hallgatja ezt a beszélgetést, akkor én bízom abban, hogy ő végig gondolja, hogy hányszor mondott olyat a játékosaira a többi játékos előtt, ami esetleg ebbe az irányba mutatott. És hogyha ezeken változtatunk, és szerintem egyébként szépen lassan változik ez a dolog, még az sem biztos, hogy lassan, szerintem ez változik, akkor egyre inkább szimbiózisba kerülhet edző és játékos, de ehhez mondom, a szülők is kellenek, a szülőknek is fel kell fogniuk azt, hogy az a régi típusú szülői attitűd, ami a szülőket ilyen önmagukból kivetkőző szurkolóvá változtatja, az nem segít a gyerekeken. Tehát ne ezeket a példákat nézzük. Itt még hosszasan lehetne arról beszélni, hogy az az ember, aki profivá válik, az mennyi áldozatot hoz azért, hogy oda kerüljön. Azt gondolom, hogy ebben szülőként nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni a gyerekünkkel arról, hogy ő mit is vállal, mi vár rá, hogyan tud ezekkel az akadályokkal megküzdeni. De az semmiképpen nem jó, hogy beletoljuk őket ezekbe az élethelyzetekbe, nem gondoljuk azt végig, hogy ez például milyen változás, hogy tegnap még ide jártam 300 méterre és lesétáltam a pályára, holnaptól pedig másfél órát utazom busszal, és vadidegenek között leszek. És hogyha megnézzük a kutatásokat, rengeteg esetben van az, hogy a gyerekek tulajdonképpen ezen körülmények miatt hagyják abba a labdarúgást.
3: Kivész belőle az öröm, ami erre elkezdte. Hát ennyi fért bele, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen át tudtuk ezt beszélni, én azt gondolom, hogy mindenképp gondolatébresztő, és azt érzem ezen, amiket elmondtál, hogy így az ember belegondol, akkor azért ugye átlátja, hogy minek kellene következni, és talán amikor helyzet van, akkor szülőként, edzőként tudja magát fékezni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: Dr. Molnár István Jenő, jogász, bűnmegelőzési szakember, utánpótlás edző, és egyébként az MLS edzőképzésében dolgozó szakember volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátor több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Túlárazott ajánlatok miatt hiúsult meg az M86-os fejlesztése. Átvilágítják az állami bormarketing programot. Tartósan magas üzemanyagárakra számítanak a szakértők. Ma még többnyire napos, de változékony idő várható. A következő napokban visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A TISZA frakció jelöltje Zonenwelt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára, a Mi Hazánk Siffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, és ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Túl drágának tartotta a kormány az M86-M87-es gyorsforgalmi út megépítésére érkezett ajánlatokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Mészáros-Lőrinchez és Szél Lászlóhoz köthető cégek pályázatai 36, illetve 53%-kal haladták meg az előzetesen elfogadhatónak tartott összeget, ezért a tendert eredménytelennek nyilvánították. A miniszter közölte, a kormány nem kíván jelentősen túlárazott beruházásokat finanszírozni, ugyanakkor a már folyamatban lévő autópálya fejlesztések továbbra is folytatódnak. Átfogó szakmai és pénzügyi vizsgálat indult az állami bormarketing programban. Az Agrárminisztérium közölte, a több milliárd forintos támogatási rendszert felülvizsgálják, de a borászatok egyelőre továbbra is megkapják a már meghirdetett támogatásokat. A tárca szerint a jövőben új agrár és bor stratégia készül, amely a támogatások helyett nagyobb hangsúlyt fektet az ágazat versenyképességére és fenntarthatóságára. Stabil az európai üzemanyagellátás, de a következő hónapokban is magas árakra kell készülni. A német gazdaságkutató intézet szerint a közel-keleti konfliktus miatt egyelőre nem várható jelentős olajár csökkenés. Bár Európa olajellátása biztosított, a világpiaci árak továbbra is éreztetik hatásukat. A szakértők szerint ezért az üzemanyagok ára is tartósan magas maradhat. Több mint 2,6 tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Portugália partjainál az Atlanti-óceánon. A kábítószert egy nagysebességű felfújható hajón találták meg, amelyet a gyanú szerint tengeren átdobott drogszállítmányok begyűjtésére használtak. A nemzetközi akcióban 4 embert vettek őrizetbe. A lefoglalt kokain nagykereskedelmi értéke csaknem 78 millió euró, utcai értéke pedig elérheti az 500 millió eurót.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Többnyire napos, de változékony idő várható ma. Elsősorban az ország keleti részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökése, kiégeső és intenzív csapadék is kísérhet. A szél napközben sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A következő napokban visszatér a kánikula, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
3: Daily Mix világzene. A mai mixet az Önismereti Diszkó készítette. A mai mixet az Önismereti Diszkó készítette.

Di Tom Nam.

0: Dajaki tárgyal.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
2: A mai DJ az önismereti diszkó volt.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Enyhén csökkent a Tisza támogatottsága. 240 milliárd forintból újul meg a Lajos-Mizsei vasútvonal. Világörökségi helyszín lett az Olümposz-hegy. Ma még többnyire napos, de változékony idő várható. A következő napokban visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwelt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára. A Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, és ezért nem vesz részt a folyamatban. Enyhén csökkent a Tisza párt támogatottsága. A Medián legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség 57%-a támogatná a kormánypártot, ami néhány százalékpontos visszaesést jelent az előző méréshez képest. A biztos szavazók körében ugyanakkor továbbra is kétharmad feletti a Tisza előnye. A felmérés szerint sok Tisza szavazó is hiányolta a Polgár Judit államfő jelölését megelőző társadalmi egyeztetést. 240 milliárd forintot különített el a kormány a Lajos-Mizsei vasútvonal korszerűsítésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Budapestet Lajos-Mizsével összekötő vonal az utolsó fővárosi egyvágányú dízel vasút, amely jelentős felújításra szorul. A fejlesztés után korszerű motorvonatok közlekednek majd, sűrűbb menetrenddel és biztonságosabb vasúti átjárókkal. A beruházás a 10 éves országos vasútfejlesztési program része. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat északa Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták, drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 pedig megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is, az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 2 ember meghalt, 5-en pedig megsérültek egy lövöldözésben Seattle-ben egy gasztrofesztiválon. A sérültek között egy 2 éves gyermek is van, egyikük állapota életveszélyes. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az elkövetőről és az indítékról. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az amerikai sajtó szerint ez volt az idei év legalább 271. tömeges lövöldözése az Egyesült Államokban. 12 év várakozás után felkerült az UNESCO világörökségi listájára a görögországi Olympos hegy. A görög mitológia szerint az istenek otthonaként ismert hegyet egyszerre természeti és kulturális értékei miatt ismerték el. A döntést a dél-koreai Puszanban hozta meg az UNESCO világörökségi bizottsága. Görögország szerint a világörökségi cím nem csak rangos elismerés, hanem hozzájárul a legendás hegy hosszú távú megőrzéséhez is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Többnyire napos, de változékony idő várható ma. Elsősorban az ország keleti részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérhet. A szél napközben sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A következő napokban visszatér a kánikula, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 27-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
0: Fesztivál.
1: 5 év kihagyás után újra megnyílt a Művészetek Völgye Fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs, immerzív művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A helyszín programja a vizuális élményekre épít, fényfestések, installációk és különleges térélmények várják a látogatókat nappal és éjszaka egyaránt. A Klastrom különleges zenei programok helyszíne is lesz. Hortus Conclusus, a legbenső kert című műsorban Takács Dorina, azaz Deva, Balla Gergő és Vecsei H. Miklós lép fel július 28-án este 10 órakor. A darab célja, hogy elhagyatott vagy ritkán használt templomokba is romokba vigyen életet, ősi szakrális szövegeket és zenéket ötvöz a kortárs vizuális művészettel, egyedi atmoszférát teremtve a Klastrom történelmi falai között. A látványvilágért a neves fényművész Biliarski Maxim felel. A pszichedelikus szól és funk dallamairól ismert Mörk pedig a zenekarával szintén fellép a Művészetek Völgyében, mivel a csapat aktív korszaka után már csak elvétve egy évente egy-két exkluzív koncertet ad. A nyári szezonban kizárólag itt találkozhat velük a közönség. A koncert kedden este 10 órától lesz Kapolcson a Gástya árokban.
0: Sziget Fesztivál.
1: Különleges kedvezményeket vehetnek igénybe a Sziget karszalaggal rendelkezők a fesztivál és a főváros együttműködése keretében Budapesten, a kijelölt Sziget City partnerhelyeken. A Sziget City program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál és Budapest kulturális színterei között, új alapokra helyezve az együttműködést a város meghatározó helyszíneivel. Már több tucat helyszín csatlakozott a programhoz, köztük olyan kulturális és szórakozó helyek, mint a Szimpla, a Dugattyús, az Arzenál, a Turbina, a Heavy, az Atno, a Palazzo Permanens, a Ponton, a Szatyor és a Trafó. A Sziget City teljes kínálata a hivatalos Sziget applikáció Sziget City menüpontjában érhető el. Az interaktív térkép segítségével a felhasználók felfedezhetik a csatlakozó helyszíneket, valamint az aktuális ajánlatokat, kedvezményeket és programokat. A Sziget City kedvezményeit augusztus 7-e és 16-a között lehet igénybe venni.
0: Koncert.
1: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyű zenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rock korát egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Döglégy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Unikornisok, pálmaházak és bükki kilátók, kertturisztikai időutazás Észak-Magyarország histúriás kertjeiben. Képzeljük el, hogy egyetlen kirándulás alatt egy copf stílusú kastély barokkos díszkertjét, egy neoreneszánsz palotaszálú teraszos függőkertjét, egy ritka fekete nyírest rejtő reneszánsz várkastély parkját és egy évszázados gótikus kastély körüli ligeterdőt járhatunk be a Bükkön és az északi középhegységen keresztül. A Noszvai de Lamotte kastély parkja, a lilafüredi palotaszálú függőkertje, a pácini Mágócsi várkastély tájképi parkja és a kékedi Meltzer kastély ligete nem csak a természet szerelmeseinek, hanem a történelem iránt kíváncsiskodóknak is különleges élményt kínál. A négy helyszín együtt valódi észak-magyarországi kert turisztikai útvonallá áll össze. Noszvaj, Lillafüred, Pácin és Kéked kellemes egy vagy két napos programként bejárható. A Noszvai Delamot Kastély parkja Heves megye egyik legjelentősebb történeti kertje, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre jellemzi a koratájképi stílus szabadabb szelleme és a franciás barokkos díszkert szigorúbb rendje. A kastély 1770 és 1780 között épült Zoff stílusban, Povolni János egri építőmester kivitelezésében, ám az építkezés anyagilag meghaladta az eredeti tulajdonos Szepesi Sámuel lehetőségeit. 1782-ben ezért eladni kényszerült Vécsei Annának, Antoine de Lamotte császári ezredes későbbi feleségének, aki 14. Lajos stílusában fejezte be az épületet, és ezzel egy különleges kert is megszületett. A díszes kovácsolt vas főkapu két oszlopán címert tartó unikornisok fogadják a látogatót. Ez az egyedi gesztus már is jelzi, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. Az íves kocsi felhajtót nyírod buxusok, a széles főlépcsőt tiszafák szegélyezik. A melléképületekkel közrezárt díszudvar, az úgynevezett kurdonőr pedig barokkos eleganciát áraszt. Az épület és a kert kapcsolatát egy díszes sala terrena, azaz reprezentatív díszterem teszi teljessé, amelyet még Szepesi Sámuel építtetett. Falaink is kerti filagúria rácsai láthatók dús növényzettel, a távolban lombok között megbúvó kastélyépületekkel. A park építményei közül különleges látványosság a tufába vágott műbarlang. A déli részen pedig meglepetésszerűen bukkan elénk az egykori pálmaház, amely ma már nem egzotikus növények gyűjtőhelye, hanem presszóként üzemel. A közelében lévő két barlang egykor gazdasági célokat szolgált, ahogy a francia gárdisták elnevezésű kerti házikó is, amely valószínűleg madárházként funkcionált. A park fái között a honos fajok, hárs, tölgy, juhar dominálnak, ám megtalálhatók a csüngő ágú kőr is, a piros virágú vadgesztenye és a lepényfa szép példánya is. A kanyargós ösvényekről és a park végét lezáró teraszról gyönyörű kilátás nyílik a környező Bükki tájra, ez önmagában is megér egy kitérőt. A terasz szélén megállva, a Bükki dombok panorámájával a háttérben könnyen elfelejtkezhetünk arról, hogy egy kastélykertben sétálunk. A táj és a kert határai szinte észrevétlenül olvadnak össze.
3: Film.
1: A Toldi moziban július 27-e és 31-e között a Japán filmhéten 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az előadásokra kedvezményes áron válthatóak jegyek, mint írják az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente napkelte, amely egy humorral fűszerezett felemelő történet, valamint a Komada, a legendás viszki nyomában című animációs film, amely a világszerte népszerű japán viszki készítését mutatja be. Műsorra tűzik az Ő tanította váratlan örömére című alkotást, amely egy különleges kapcsolatról és az élet apró örömeiről szól. A Kanaszandó című filmet, amely Okinawa kultúráját, zenéjét és generációkon átívelő emlékeit idézi meg, valamint a Valódi éned című alkotást, amely az identitás, az önelfogadás és önmagunk megtalálásának kérdéseit járja körül.
3: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A tudomány és a kreativitás kapcsolatáról beszélünk ma is, no és a mesterséges intelligenciáról, mindezzel összefüggésben pedig lehetőségünk lesz arra, hogy közelebb kerüljünk egy csodált, de talán nem eléggé ismert tudományákhoz, a csillagászathoz. Mármint azt hiszem, arról nem tudunk eleget, hogyan hat például a csillagászok kutató munkája a hétköznapi eszközeinkre, vagy miképpen van összefüggésben a Hunren csillagászati és földtudomány Tudományi Kutatóközpont tevékenysége társadalmi kérdésekkel? Vagy például milyen alapon neveznek el valakiről kisbolygót, és miért fontos, hogy a tudósok többet tudjanak meg a sötét anyagról, a sötét energiáról, és ezzel összefüggésben a kozmikus tágulás alakulásáról? Csak néhány témát emeltem ki az előttünk álló órából. Vendégem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója Kis László, aki az utóbbi hetekben több műsorunkban is szerepelt már, de kollégáimmal mindig más aspektusból kérdezzük őt. Én most épp arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása a csillagászatra.
5: Attól függ, hogy honnan nézzük. Bizonyos dolgokba abszolút sokat segít. Ugye a csillagászat a 2020-as évekre eljutott egy olyan korszakba, amit én úgy hívok, hogy adatbőség korszak. Amikor annak idején egyetemre jártam, és fiatal, ifjú, bohókás, csillagász növendék voltam, akkor még az adatínség korszakában éltünk, amikor még az ember azzal mahinált, amit saját távcsővel intézményi obszervatóriumban összegyűjtögetett néhány tucat, esetleg 1-200 derült éjszakán 5-6 év alatt, ma pedig ömlenek ránk a jobbnál jobb minőségű, mindenféle hullámhosszakon fölvett képek, fényességadatok, színképek, meg még a kiskutya füle is. Na most ebben az őrületes adattengerben fogalmazunk úgy, hogy az emberi alakfelismerést mimikáló mesterséges intelligenciás módszerek őrületesen nagy segítséget jelentenek, amikor klasszifikálni kell, tehát osztályozni kell dolgokat. Ez csillag, ez galaxis, ez bolygó, ez kisbolygó, ez műhold, ez most egy földmelt elsőnök kisbolygó. Egy csomó példát mondhatnék, ahol mesterséges intelligenciás algoritmusok segítik az adatfeldolgozást, az adatok elemzését. A Csillagászat Intézetben az igazgató Szabó Róbertnek egy kutatócsoportja például pár évvel ezelőtt azzal foglalkozott, hogy periódikusan, tehát időben ismétlődő fluktuációkat mutató csillagok fényesség változásait fölismertetni olyan algoritmusokkal, amelyeket normál esetben cuki cicák fölismertetésére használunk. Ugye, hogy cuki cicákat a cuki kutyusoktól, meg a cuki nyusziktól léteznek algoritmusok, melyek képesek megkülönböztetni, és igenis a csillagászati adatokat is kezelhetjük kvázi képként, és akkor az a fénygörbe, tehát a fényesség változás az időfüggvényében, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fénygörbe, az egy valójában képként is kezelhető, és akkor az alakfelismerés emberi agyhoz társítható képességét lehet szimulálni kódokkal is. De nagyon fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek többségére ChatGPT és hasonlókat jelent. Amikor beszélgetünk valakivel, ilyen mindenféle ágenseket kreálnak, és akkor ilyen verbális információ közlés történik. A mesterséges intelligencia az sokkal több mindenettől, és amikor azt gondoljuk, hogy ez az AI, ez a mondjuk így azt, hogy egy emberi interakciót szimuláló segédasszisztens jelenik meg az életünkbe, ez jó, ez egyáltalán nem biztos. Itt nagyon sok árny oldalát látjuk, főleg azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt még a ChatGPT-t nagyon jól lehetett használni szoftver fejlesztésre, olyan értelemben, ChatGPT-t és társait, tehát vannak egy csomó, a Claude is egy hasonló, meg vannak mások is, de ezzel kezdett az ember először játszani a ChatGPT-vel, mondjuk egy régi, 40 éves szoftverkódot, mondjuk Fortran nyelvről átírni Python nyelvre, ez olyan, mint hogy egy szöveget lefordítunk angolról magyarra, franciáról spanyolra, magyarról szlovénre. Ez működik a számítógépes programnyelvek területén is valamilyen szempontból, és tavaly évben volt az, amikor több cikket is olvastam arról, hogy miközben fejlesztették ezeket a szoftverfejlesztő képességeit a mesterséges intelligenciáknak, eljutottak oda a fejlesztők, hogy a hibaüzeneteket az AI kezdte el úgy lekezelni, hogy elhallgatta.
6: Olyan.
5: Igen, tehát hogy gyakorlatilag a heti azt mondta volna, ez most nem azt számítja ki, amit kellene, elhallgatta, hogy ott valami probléma van, és azt mondta, hogy tehát hazudott effektíve.
6: Ahogy szokott, hogy ahogy, nem vallja be, hogyha valami nem megy.
5: Nem vallja be, hogyha valami nem megy, hanem inkább valami úgy csinált, úgy módosította a programkódot, hogy az embernek ne tűnjön föl, hogy ott normális futtatáskor egy hibaüzenet lenne. És ez őrületes veszély egyébként, mert hogyha abba gondolunk, hogy elveszítjük a gondolkodás képességét, a szoftverfejlesztő gondolkodás képességét. Rábízzuk magunkat ilyen típusú algoritmusokra, ilyen típusú szoftverekre, amelyek statisztikus módon korábbi szoftverek millióinak, milliárdjainak a program kódjaiból próbálják kitalálni, hogy én mi a francot szeretnék vele megíratni, és aztán, hogy ne legyen hiba ezen, ezért beletesz egy kis csalást valahol, és ezt én nem veszem észre, akkor olyan fekete dobozhoz juthatunk, ami nem biztos, hogy az igazat mondja nekünk. Tehát az az igazság, hogy az AI használatnak megvannak azok az árnyoldalai, amelyeket egyre nagyobb számban látunk. Én azt gondolom, hogy emberi kreativitást nem igénylő munkákat átvehetnek, vagy minimális emberi kreativitást igénylő munkákat átvehetnek már a mai algoritmusok is, amelyek publikusan elérhetőek. Én erre csak azt szoktam mondani, én tipikusan csak fordítani szoktam, tehát mondjuk amikor a kutatóközpontomban két nyelvű körlevelet írok, akkor valamilyen nyelven megírom, és aztán a másik nyelven lefordítom. Ez a két nyelv, a magyar és az angol, és néha az egyiket írom meg előbb, és aztán azt fordítom le másikra, néha másikat írom meg előbb, és azt fordítom le az egyikre. De én ezentúl nem nagyon merem igazából rábízni magamat a mindenféle teljes operációs rendszerre kiterjedő szuperuser felhasználási engedélyt megkapó ágensekre magamat, mert a fene tudja, hogy mit csinál. És pontosan a közelmúltban láttam egy nagyon jó milyen podcastot, egy angol csillagász járt Amerikában, Princeton, az Institute of Advanced Studies-ba, ahol egy egész napot rászántak a kollégák, hogy ilyen, volt egy előadás, és akkor utána beszélgettek egész nap az AI használatáról, és a brit kolléga teljesen meglepődött azon, hogy az amerikai kollégák a Princeton Egyetemen, ahol úgymond a legnagyobb koponyák gyűlnek össze, mondjuk az asztrofizikába, teljes nyugalommal azt mondták, hogy hát az ő hatékonyságuk annyit nőtt, hogy őket nem izgatja annak az egésznek az árnyoldala, ők rábízzák akár még az e-mailjeik megírását is a AI ágensekre. Annyival produktívabbá válnak, hogy egyszerűen verseny hátrányba kerülnének, ha nem használnák ezeket az eszközöket. És akkor, amikor ezt így nézegettem, és tényleg ilyen kérdéseket vett fel az egész kérdéskör, hogy ugye mi, amikor tudós utánpótlást képzünk ki doktori hallgatók formájába, akkor nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy a fene egyen meg itten vesződök ezzel a fickóval vagy fickicával hónapokon keresztül, közben lehet, hogy én meg tudnám csinálni 3 óra alatt, de képezni akarok egy fiatal agyat. Most, hogyha ezt kiváltja egy AI, akkor egy idő után elveszítjük az utánpótlást, elveszítjük a gondolkodás képességét, és hát az az igazság, hogy valahol eljutunk egy bizonyos pontnál, ahol érték ítéleti döntést kell hoznunk. Az számít-e, hogy mindenkinél produktívabbak legyünk, azaz minél több mindent meg tudjunk csinálni, vagy az számít, hogy értsük azt, amit csinálunk. Mert a kettő között az AI korszakában ellentmondás feszül.
6: Hú, de érdekes ez. Mindenkinek van egy képe a csillagászokról, a megfigyelés az alap.
5: Igen.
6: És felvetődik a kérdés, hogy a kreatív tevékenység, tehát a kreativitás hol lép be, melyik fázisban lép be, és hogyan aknázható ki. Tehát a megfigyelés után mi történik? Hogyan válasz témát, problémát?
5: Az ösztön. Aha. Ugye a tudomány művelésében nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy merre menjen. Alapvetően egy csillagász is, de tetszeleges tudós, tetszeleges tudományos kutató, ha jó munkát végez, akkor nem korábbi eredményeket reprodukál, hanem elér munkája során az emberi tudás határára. Ami azt jelenti, hogy egy határvonalhoz érkezik, erre felé van felém, amit már tudunk, tőlem elfelé van az, amit még nem tudunk. Merre menjünk? Nincs sehol kis piros nyilacska, hogy arra van a szent igazság, egy zöld nyíl, arra ne menjél, mert ott valami hamis dolog van, a sárga nyíl, meg arra sárkányok laknak, oda pláne ne menjünk. Tehát ez egy idő után az embernek a saját tudása és korábbi tapasztalata alapján kialakul egy ösztöne, hogy merre lehet az az irány, amerre találunk valami újat. És itt bármi lehet ez a merre lehet. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk kapok egy zsák pénzt, akkor milyen távcsövet építsek Magyarországra építsem, vagy Kanári-szigetekre, vagy esetleg Chilébe, de ugyanúgy föl lehet tenni a kérdést, hogyha egy űrteleszkóporhoz akarok valamit kitalálni, akkor ekkora kő, vagy akkora, vagy amakkora, vagy ha elméleti vizsgálatokat akarok végezni, akkor ebbe az irányba induljak el, mit tudom én, egy analitikus problémát oldjak meg numerikusan, vagy numerikus problémát analitikusan, tehát képleteket írogassak, vagy inkább csak számolgassak. Szóval ezeknél nincs leírva sehol, hogy merre van a megoldás, hiszen ha le lenne írva, akkor az nem tartozna a tudásunk ismeretlen részéhez, amit még nem tudunk. Tehát innentől kezdve megjelenik az embernek az ösztöne, hogy merre lehet az arra, és aztán néha ez sikerül, akkor örülünk, legtöbbször nem sikerül, akkor visszalépünk egyet, vissza a rajtkockához, itt van ismert tudásunk határa, de még van néhány nyitott kérdés, néhány millió, néhány milliárd, néhány billió, és akkor elindulunk lépésenként, és megpróbálunk valahonnan, és akkor, hogyha eljutunk valami nagyobb ilyen kimagasláshoz, akkor szétnézünk, és akkor mögöttünk az út kiviláglik, és akkor onnantól kezdve egy valami kis tartomány is elkezd hozzátartozni a na, ezt most már értjük kérdéskörhöz. És itt ebben benne van az embernek az a minden szinten embersége, ahol érzelmek, tudás, a ráció, még akár a hit is szerepet játszhat, ki miben hajlandó hinni, hogy az ténylegesen, akár még a spiritualizmus is behozható a témakörbe, pontosan lehet azt tudni, hogy a tudományos világ képviselői között is vannak nyugodtan vallásos emberek, és vannak, akiket a döntése is befolyásol az, hogy mit gondolnak a spirituális világról. Tehát igazából itt egy nagyon-nagyon emberi történet alakul ki a tudomány esetében is. Amikor elérkezünk az ismeretlenbe, akkor valamerre felé elindulunk, és ez az az emberi lépés, ez a valamerre felé elindulás, és aztán egymás után lépkedés, amit szerintem nem fog kiváltani az AI. Szerintem soha, de legalábbis belátható időn belül biztosan nem.
6: A csillagászat maga is olyan, ahol számos tudományterületre szükség van, de az önök kutatásai a kutatóközpontban mennyire igénylik azt, hogy más területek is bekapcsolódjanak?
5: Hát én csak a saját példámat mondanám, hogy nekem az elmúlt 15-6 évben a két fő területem volt, amikor 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia hazacsábított Ausztráliából, akkor egy saját kutatócsoportot alapítottam exobolygók kutatására, ugye a más csillagok körül keringő planéták jellemzésére, szerkezetük és fejlődésük föltárására. Ehhez alapvetően űrtávcsöves adat feldolgozással foglalkoztunk. Aztán később sok minden mást is csináltunk, de ez az exobolygászat, tehát a más csillagok körül keringő bolygók kutatása, ez azon nagy kérdéskörhöz kapcsolódik,

0: kívüli fluktuációiból, mondjuk így rezgéseiből meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora a csillag kilométerben, hány fokos a csillag, de még ha nagyon ügyesek vagyunk, azt is meg tudjuk mondani, hogy hány éves a csillag. 3 milliárd éves. 11 milliárd éves. 1,2 milliárd éves. Ezt mind a csillagok rezgése egyébként elárulják, és akkor ebből már akkor a bolygóról is tudunk következtetni, de például, amikor jönnek a kollégák, akik mondjuk a James-Webb űrtávcsővel megmérik a bolygónak a légkörét, és megmérik a bolygó felszínének a fényvészerő képességét, akkor azonnal kellenek légkörtudósok, azonnal kellenek planetológusok. Ha meg akarjuk becsülni a mért tömegből és a sugárból, tehát a méretből és a tömegből, hogy milyen lehet a belső szerkezete, lehet-e annak a bolygónak mágneses tere, akkor azonnal geofizikusokra, vagy hát inkább planetológusokra van szükség, ahhoz én egyáltalán nem értek. Volt doktori hallgatóm, aki azóta már elment tanárnak, de a saját doktori értekezéséhez beleártotta magát ilyen bolygó belső szerkezet modellezésbe, meg mágneses tér modellezésbe. Én mondtam neki, hogy én elhiszem neked minden szavadat, én ehhez nem értek, de mint doktori témavezetőként el tudtam irányítgatni, hogy ezt olvasd, de ezzel az embernek vedd fel a kapcsolatot, erre a konferenciára menjél el, és ott tanuljál. Szóval igazából őrületesen sokféle tudományterületnek kell összefogni, és nem véletlen az, hogy a legnagyobb hatású kutatások azok ma már nem egyedi harcosok, magányos ninzsák formájában történik, vagy hát akármilyen magányos harcos, hanem nagy kutatócsoportok, konzorciumok formájában. Mert van, aki ehhezért, van, aki ahhozért, van, aki amahozért, és a fő kérdés, vagy a nagy kérdés pedig mindenkinek a hozzájárulásával kerül megválaszolásra.
1: Kis László a vendégem, a HunRend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Tartunk most itt a műsorban egy kis szünetet, azután folytatjuk.
2: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: színpont.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Creative Survivor Olá Andreával a Rádiókafén.
1: A mikrofonnál Olá Andrea, a témánk pedig

0: Pedig a tudomány és a kutatók kreativitása, a csillagászat eredményeinek hatása a társadalmunkra, az eszközeinkre, amelyeket nap mint nap használunk, és a legfrissebb hírekről is kérdezem a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, Kis Lászlót, ugyanis ő ma a vendégem. Már is folytatom a beszélgetést.
1: Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén.
2: Kutatásról beszélünk, és van úgy, hogy évekig dolgoznak valamin nyilván, és aztán lesz eredménye, vagy esetleg egy másik irányba kell elmenni, de mennyire foglalkoznak azzal, hogy az alkalmazott területen hogyan jelenik meg egy-egy eredmény, illetve hogy a hétköznapokban hogyan szivárog át mindaz, ami a csillagászok kutatásainak eredménye.
3: Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a legnagyobb hatása a hétköznapi életre az az, hogy nagyon jól kommunikálható tudomány, és a csillagászati eredmények iránti közérdeklődést kielégítő tevékenységet tesz számunkra lehetővé. Én szoktam nézni a Google Trends-en, hogy különböző országokban különböző dolgokat hogyan keresik az emberek, tehát mik a népszerű keresési témák. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen visszanézek, nem csak Magyarországon, hanem Európa országokat szoktam mintavételezni, hogy a elmúlt hét napban milyen kifejezésekre keresett rá a nép. Tehát Magyarországon is meg lehet nézni azt, hogy az elmúlt hét napban a tudomány témakörben mire kerestek rá legtöbbet az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig van legalább 2-3-4 csillagászati az összesen 6-7 téma közül. Tehát a csillagászat az egy olyan dolog, ami legtöbb embert érdekli, sőt van egy arrogáns megfogalmazásom is, szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat. Tehát igazából nekünk ez a legfőbb hasznunk, hogy kielégítjük az emberben élő fantáziát. De nyilván van még 56 másik válaszom erre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a tudományos kérdései viszonylag keveseket érintenek meg, de a csillagászatra különösképpen igaz az, hogy az élvonalhoz tartozó kutatások megválaszolásához, vagy pontosabban végrehajtásához technológiát kell fejleszteni. És kevesen gondolnak rá arra, hogy amikor bekapcsolják mondjuk az okostelefonjukat, ami 5 másodperc után megmondja méter pontosság, hogy hol vannak a Föld felszínén, akkor valójában egy 200 éves fejlődésnek a csúcs termékét tartják a kezükben, ahol a kiinduló kérdés az arról szólt, hogy hogyan kering a Hold a Föld körül. És aztán ebből hogyan keringenek a bolygók a Nap körül, hogyan keringenek az égi testek a Nap körül, az égi mechanika hogyan működik, és aztán ezt még tovább fejlesztve a műholdak a Föld körül hogyan keringenek, és a GPS műholdak, amelyeknek a rádiójeleit veszi ugye mondjuk az okostelefonunk, ha 3-4 műholdról jön a jel, akkor a különböző holdakról különböző időkbe beérkező ugyanaz a jelekből ki lehet találni azt, hogy hol vagyunk a Föld felszínén. Alkalmazott égi mechanika, a GPS. Sőt, tovább megyek. Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletet, ami ugye a gravitációnak egy újszerű elmélete volt. 100 évvel később, 2015-ben sikerült például azt igazolni, ultra precíz mérésekkel, gravitációs hullámok detektálásával, hogy a téridőnek a görbülete az képes fodrozódni. Eszméletlenül kit érdekel típusú dolog, de az, hogy méter pontossággal megmondja a GPS, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, figyelembe kell venni az einsteini elméletből származó téridő görbületi korrekciókat. A Föld gravitációs tere ugyanis görbült, és ahhoz, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, bele kell tenni a GPS vevőbe, oké, ilyen posztjútoni közelítő képleteket, de mégiscsak az einsteini általános relativitás elméletből származó korrekciókat. Tehát nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, tehát, hogy mi nekünk a tudományos kérdésünk, vannak a gravitációs hullámok, mondhatnánk, kit érdekel. De ha az ehhez szükséges elmélet segít nekünk megmondani, hogy az önvezető autó az út bal oldalán, vagy a jobb oldalán halad, akkor azt mondanám, hogy na, csak van itt valami gyakorlati haszon is. És vannak még kirakadhatóak egyéb példák is, ugye a drót nélküli adattovábbítás, a wifi technológiának az egyik alapalgoritmusát, az Ausztrál MTA, a CSIRO, hát védette le, amikor ausztrál rádiócsillagászok rájöttek a 90-es években arra, hogy a nagy, több kilométerre széthúzott rádiótávcső hálózatban egyszerűbb volt kidolgozni egy drót nélküli adattovábbítást, semmint kihúzni 600 kilométer részdrótot. És aztán később ezt le is védették, aztán volt a 2000-es évek első évtizedében egy csomó per is, de aztán megnyerték, és a CSIRO ennek a jogtulajdonosa, amilyen mit tudom én, milyen wifi, BG, nem tudom milyen algoritmusban benne van, aminek az alapkiinduló kérdése még a 70-es években kvazárok, milliárd fényévek levő aktív galaxismók jeleinek az elemzésére vonatkozott. Tehát mi a csillagászatban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ad egy, azonnal generálnak a nagy közönség által érdeklődést, ad kettő, olyan hasznuk lehet, amely haszonnak a kiderülési időskálája nem egy-két év, nem 3-4 év, nem választási ciklusokban számítható, hanem évtizedek alatt derül ki, hogy na mire is jó ez. De én azt gondolom, hogy vannak olyan szép példáink, amelyek az egész témának a fontosságát és szükségességét mindenképpen megalapozzák.
2: Hogyha az ember körülnéz a kutatóközpont honlapján, akkor olyan, mint hogyha egy, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen science fictionbe csöppentem volna, mert például ilyen a legfrissebb hír, a legutóbbi még áprilisi, az Európai Űrügynökség űrtávcsövének eddig soha nem látott felvételen ritka és nehezen azonosítható gravitációs lencséket keresnek a kutatók, és a kutatás célja, hogy fény derítsen a galaxisokban található sötét anyag eloszlására, valamint támpontokat adjon a rejtélyes sötét energia természetének megértéséhez. Ez mennyiben viszi előre a világ megismerését?
3: Erre azt szoktam mondani, hogy a 21. század fizikájának szerintem a legnagyobb kérdés, hogy mi a sötét anyag és a sötét energia. Nagyon szerencsétlen az elnevezés, mert valójában jó eséllyel semmi közük nincsen egymáshoz. Ugye a sötét anyag az valami olyas, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például a forgó galaxisok nem esnek szét, viszont amit látunk bennük csillókat, azoknak a gravitációs vonzereje nem elég hozzá, hogy egybetartsa a galaxisokat, tehát lennie kell ott valaminek, aminek van tömege, de nem látszik. Ez valami fura dolog, ezt hívjuk sötét anyagnak. 1997 óta pedig azt is tudjuk, hogy az univerzumnak a tágulása, mint az ősrobbanásnak a lenyomataként látunk mindmáig, 13,8 milliárd évvel ezelőtti Big Boom vagy Big Bang után, ez gyorsul időben. És ez minden normál, ösztönös elképzelésnek szembe megy, hogy miért kellene az univerzum tágulásának gyorsulnia, és ez a gyorsulást előidéző valamit, szubstanciát nevezték el sötét energiának, aminek nem az a jellemzője, hogy van gravitációja, hanem negatív nyomása van. Tehát valami, ami szétfújja az egész univerzumot. És én azt gondolom, hogy mind a sötét anyag, mind a sötét energia a elemi természet ismeretünkből egy valami hiányzó mozaik darabnak a létezésére utal, és ha az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy és na jó, kedves László, de mégis miért érdemes ezzel foglalkozni? Akkor a válaszom az, hogy nem tudom, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de 100 évvel ezelőtt, amikor az atomfizikusok, a kvantumfizikusok felfedezték a mondjuk a anyag részecske, vagy részecske hullám kettősséget, amikor a kvantumfizika azt mondta, hogy az elektron az lehet részecske is, meg lehet hullám is, meg ilyen nagyon fura dolgokat kezdtek el vizsgálni a fizikusok, senki nem gondolta volna azt, hogy 100 évvel később az, hogy ilyen nagyon finom elektronikákat, mint az okostelefonok, a számítástechnika, azt tesz lehetővé, hogy gyakorlatilag az anyagot képesek vagyunk manipulálni az egyedi atomok szintjén. És ahhoz már figyelembe kell venni a kvantumfizikából származó hatásokat. És nem állítom, hogy a sötét anyag és a sötét energia azt fogja nekünk lehetővé tenni, amit az innentől kezdve science fictionnek tekintendő mondataim sugallnak, de én azt gondolom, hogy ennek is van esélye. Elképzelhető, hogy ha a sötét energiát és a sötét anyagot megértjük, akkor nem az anyagot fogjuk tudni úgy manipulálni, hogy ilyen finom dolgokat csináljunk, hanem a teret, a téridőt. Hát, ez vad science fiction, ezt leköszögeznem, fizikusként ez egy értelmezhetetlen mondat, ez a bennem élő fantasztának a megnyilvánulása, hogyha az egész univerzumunk tágulását, a nem látható dolgoknak a tömegvonzását, vagy az általános relativitás elmélethez szükséges további korrekciókat meg fogjuk érteni, akkor abból lehet, hogy az fog következni, hogy manipulálni tudjuk majd a téridőt, térugrás, mit tudom én, vad science fiction, tehát ezt nem a bennem élő fizikus mondja, ezt a bennem élő fantaszta mondja. nem tudhatjuk. Pont ez a szép az alapkutatásban, a tudomány művelésében, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet, hiszen tudásunk határain vagyunk. Ott abba a sötétbe sárkányok, térugrás, időutazás, vagy valami egész más van, azt nem tudhatjuk, hát időutazás szinte biztosan nincsen, de a fene se tudja.
2: Egyébként jó, hogy ezt mondja, mert gondolkodtam rajta, hogy akar-e a csillagász, tehát van-e olyan késztetés, hogy beavatkozni bármibe, ami történik, amit megfigyel, amit évtizedeken keresztül megfigyel, mert ugye itt információkat szerezhet, de...
3: Hát hogy a fenében? Ugye az elmúlt években nagyon jól fölfejlesztettük, ugye ez az elmúlt 16 évnyi tevékenységem, az elmúlt 5-6 évnek a már egyre nagyobb fókuszpontot kapott területe, a földet veszélyeztető kisbolygók felfedezése. Tehát ugye Sájenszki Krisztián nevéhez kötődik a legtöbb fontos eredményünk, sőt a legtöbb eredményünk hozzá kötődik. Ugye az elmúlt években háromszor is talált olyan kisbolygót, Piszkéstetőről, a Mátrai Obszervatóriumunkból, néhány órával a becsapódás előtt, amelyek a távcsövünk, a Schmidt távcsövünk képein ilyen odébb mozduló fénypontokként vonultak, és aztán pár órával később becsapódtak a Földbe. Igenis, bolygóvédelemnek hívják ezt a tevékenységet, ez egy alkalmazott csillagászat, ez nem az alapkutatásnak az a része, amikor fürkészük a kozmosz titkait, hanem itt pontosan vadászunk erre optimalizált távcsövekkel földet megközelítő kisbolygókra, és megpróbáljuk azt megtalálni, amelyik esetleg a jövőben valamikor ránk veszélyes lehet. Egy 10-20-30 méteres is a földi légkörben becsapódva ilyen megatonnás robbanást okoz. Ugye Cseljabinszk lakói tudnának erről mesélni 2013 telén, amikor egy nagyjából 10-20 méteres szikla fölrobbant a város fölött, és egy ilyen hatalmas hangrobbanásra betörte az összes ablakot a városba. Senki nem halt meg, hál' Istennek, de talán több mint 1000-en megsérültek. Tehát igazából az ilyen jelenségek a környezetünk monitorozásán keresztül előre jelezhetővé tehetők, és ha meg tudjuk azt mondani, hogy kedves kormányok, 30 év múlva egy 500 méter hátmérőjű szikla egy Magyarországot nagyjából elpusztítani képes kisbolygó becsapódása várható, akkor igenis lesz időnk beavatkozni, és ugye a legjobb esélye módosítani a becsapódási pályán felénk közeledő kisbolygónak a mozgását, hogy aztán elkerülje a Földet. Hát persze, hogy be akarunk avatkozni.
2: Az önök kutatóközpontjában melyek a legfontosabb, úgy értem, nemzetközileg melyek a legfontosabb tevékenységek? Ugye? Számos feladatot vállal a kutatóközpont.
3: Ugye a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban azt kell tudni, hogy ez egy nagyjából 180 ember, plusz egy olyan 50 diák, tehát kicsit több, mint 200, majdnem 4000 ember dolgozik valamilyen zászló alatt, vagy valamilyen mezben a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban. A főállású kutatóim száma nagyjából 140, 70 földtudós, 70 csillagász. Most meg fog ugrani a csillagászok száma jelentősen, több pályázati nyerés már látszik az eseményhorizonton, ami új emberek fölvételét fogja hát jelezni. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy én amikor megérkeztem 2009. októberében, akkor én voltam a 30. csillagász a Csillagászat Intézetben. Most 70-nél járunk, tehát több mint megduplázódott a létszám 16 év alatt. Én azt gondolom, hogy az űrcsillagászatban mindenképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugye a közeljövő félmilliárd, milliárd eurós űrtávcsöveiben ott vagyunk mindenütt, néhol társtémavezetői funkcióban. Nagy csapatok dolgoznak földi óriás távcsöveknek a kihasználásán, nagyon komoly elméleti iskolánk van. Mária Lugáró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ő egy nagyon komoly nukleáris asztrofizika csoportot visz a Csillagászat Intézetbe. De a földtudósaim között is vannak nagyon érdekes paleoklímakutatók, akik a múltbéli klíma változásait próbálják földeríteni, de például van egy kisebb csoport, aki a szaharai homok megérkezését vizsgálja Európába, mert ennek vannak olyan gyakorlati alkalmazásai is, hogy amikor megjön a szaharai homok, az rászáll a napelemtáblákra, és például a napenergia termelése kimutatható módon csökkentett hatékonyságúra válik, és akkor ezzel a szaharai porral korreláló tisztítási eljárásokat kellene bevezetni a napelemtáblákkal történő energiatermelésbe. Egyre ez még egy nyitott kérdés, de ugyanúgy a vízminőséggel foglalkozó kutatócsoportom is igen fontos tevékenységet folytat. Például azt vizsgálják, hogy az élő vizeinkben, az Európai Unióban jelenleg még nem definiált egészségügyi korláttal bíró antidepresszánsoknak hogyan változik az eloszlása időben, térben, nem mindegy, hogy mennyi Xanaxot eszik az ember, és aztán pisil ki magából, és aztán ez kerül be vissza a vízbe. Szóval nálunk vannak egészen érdekes kutatások, ahogy egyébként a Volt Akadémiai Kutatóhálózat, ma ugye Hunrennek hívják az egészet, mindegyik intézetében többszörös nemzetközi átvilágítással is kimutatott módon alapvetően a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó kutatások zajlanak.
2: Igen, az ember nem gondolkodik rajta, hogy a csillagászat mennyire összefüggésben van a társadalmi változásokkal, vagy hogy ugye a jövőnket mennyire meghatározza, hogy milyen eredményeik vannak, meg mit kutatnak tulajdonképpen, és ugye ez nem csak az, hogy van-e élet egy másik bolygón, vagy vannak-e, nem tudom,
3: persze, hogy
2: lakó.
3: Nem. Tehát, hogy eleve, hogy lesz-e holdbázis, lesz-e ez az emberi kirajzás a naprendszerben. Nyilvánvalóan a modern tudomány legnagyobb kihívása az a Föld, mint lakható bolygó, lakhatóként történő megőrzése. Uh-huh. De milyen érdekes kérdés, már tudományos kérdés itt a naprendszeren belül is, hogy a Vénusz, az csak 5%-a kisebb, mint a Föld, mondhatni azt, hogy kívülről nézve hunyorítva pont olyan, mint a Földünk, és nem is lehetne különbözőbb, ugye őrületesen sűrű légköre van, az szinte teljes mértékben széndioxidból áll, teljesen kiakadt a termosztát, a felszínén 90 atmoszféra a nyomás, és 500 Celsius a hőmérséklet, a levegő vagy hát atmoszférából kénsavcsöppek hullanak, ha van pokoli hely a naprendszerben, az a Vénusz felszíne, és föl lehet tenni a kérdést, értjük-e, hogy miért lett ennyire különböző, mint a Föld? És a válasz az, hogy nem. Úgyhogy például nem véletlen az, hogy az Európai Űrügynökség az Envision űrszondával szeretné a Vénuszt meglátogatni, és pont ez az egyik fő kérdés, hogy miért lett ennyire más a Vénusz, mint a Föld? És ez az összehasonlító planetológia azonnal összekapcsolódik az exobolygók világával is, hiszen ott is látunk egy rahedli földméretű bolygót, kicsit más csillag körül, mint amilyen a mi napunk, és akkor, ha már nézzük azt, hogy más a bolygó, más a csillag, akkor hát, ha kirajzolódik egy értés, hogy mitől lesz egy bolygó élet számára alkalmas, meg mitől nem. Tehát ilyen értelemben önmagunk értése az, amit kintről megnyerhetünk, és ilyen értelemben, ha a Földet tekintjük a abszolút fókuszponti kérdésnek, akkor a csillagászat egy hatalmas tükröt tart az emberiség, és az emberi kíváncsi elme elé, hogy na, odakint így nézel ki, itt így nézd, ez a kontextus, amiben értelmezd magadat.
2: Egy csillagásznak milyen érzés az, hogyha a kisbolygót neveznek el róla? Ez azért is kérdezem, mert kívülálló számára ez valamiféle díjjal fölérés. Épp olvastam a honlapjukon, hogy újabb két kisbolygót neveztek. Van egy Kovács Géza kisbolygó és egy Kun Mária adott számokkal kisbolygó, akik már nyugdíjas csillagászok, és annak is van.
3: Hát ugye ennek az egésznek azt kell tudni a hátteréről, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami a csillagászatnak a hivatalos szerve, az fönntart egy nagyon nemes szokást. A naprendszerben, ha bejön egy üstökös, amit még senki korábban nem látott, azt a fölfedezőről nevezik el. Az üstökösök ritkán látszanak rövid ideig, csóvát, kómát eresztenek, aztán eltűnnek, csá. A kisbolygók ezzel szemben a bolygóközi térben keringenek, legnagyobb számban a Mars és a Jupiter pálya között, de van nagyon sok, ami bejön a Föld pályáig, meg van egy csomó, ami a Jupiter pályán kering. Na, a helyzet az, hogy ezeknek a felfedezésében Sájnszi Krisztián és csapata a Piszkés tetőn, a Mátri Obszervatóriumban már több mint negyed évszázada rendkívül hatékony, és a Nemzetközi Csillagászati Unió megőrizte mindmáig azt a szokást, hogy a kisbolygók esetében, ha már a pályájukat kellő pontossággal ismerjük, tehát nem tudjuk összetéveszteni egy másikkal, akkor a felfedező adhat neki nevet. És nekünk az a filozófiánk, vagy hát a Krisztiánnak az a filozófiája, hogy hát a magyar tudomány, sport, kultúra, művészeteknek a képviselőiről szoktuk elnevezni az eddig még el nem nevezett kisbolyókat, hogy így lett rólam is egy 113.202 Kislászló nevű elnevezve, de például ugye a Tudományos Újságírók Klubja minden évben kiadja az év ismeretterjesztő tudósa díjat valamilyen tudósnak, aki valamilyen ismeretterjesztő tevékenységet folytat, és most már több mint 15 éve mindig időben velünk kapcsolatba lépnek, és elnevezünk róluk egy-egy kis bolygót. Ez egy ilyen a magyar országimáshoz való hozzájárulásunk, időnként vicces felhangokkal, időnként kevésbé vicces felhangokkal. Szerencsére van még több száz elnevezetlen kisbolygónk, amit mi fedeztünk föl, és mi nevezhetjük el, úgyhogy reszkessetek, jó tudósok, színészek, sportolók, előbb-utóbb nem ússzátok, meg ti is kaptok egyet. Mondom, mi büszkék vagyunk rá. Uh-huh. És egyébként meg tényleg az emberek is szeretni szokták az erről szóló híreket.
2: Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy mi az ön kutatási területe most, mert olvastam egy interjúban mesélt arról, hogy a pulzáló csillagokkal foglalkozott 20 évvel ezelőtt, azzal is, és hogy azóta megváltozott a perspektíva, ahogyan vizsgálják ezt a területet már.
3: Én azt szoktam mondani, hogy nagyjából 10 évente megunom azt, amivel addig foglalkoztam, és 10 évente kicsit másra kezdek el foglalkozni. Most egyértelműen a legnagyobb fókusz az a földünket veszélyeztető kisbolygóknak a keresése, előrejelzése, ehhez szükséges műszerfejlesztés itt Magyarországon, akár máshol is, olyan űrprogramokból való bekapcsolódás, ahol napunk felől érkező, földről fölfedezhetetlen kisbolygók keresésére szánjuk rá magunkat. Ez nyilván egy európai együttműködés kereteiben. Szóval ez a kozmikus bolygóvédelem. Uh-huh. A Planetary Defense mondja a művelt francia, ennek a tevékenységnek az angol megnevezése, ez erre fordítom mostanában a legtöbb időt.
2: De lehet eltéríteni ezeket a kis bolygókat?
3: Mert először fedezzük föl. Majd ha felfedezzük, akkor majd megdiskutáljuk, hogy mit lehet vele csinálni. Aha. Ugye azt lehet mondani, hogy a 1990-es években a NASA megkapta amerikai kongresszustól a direktívát, tessék felfedezni az összes egy kilométernél nagyobb kis bolygót, ami veszélyeztetheti a bolygónkat. Ilyet már 15 éve nem találtunk, ami azt jelenti, hogy megvan az összes. Aztán lejjebb lett tolva a mérettartomány, most ott tartunk, hogy legyen meg az összes 140 méternél nagyobb, az a nagyjából a futballpálya átlósan. Hát ez is már elég nagy mértékben megvan, és most jelenleg nem ismerünk olyan kisbolygót, amiről tudnánk azt biztosan, hogy nekünk fog jönni valamikor a jövőbe. 2029. április 13-án, az egy péntek 13 este lesz, egy Apophis nevű kisbolygó el fog repülni a Föld mellett. Emiatt az ENSZ tavaly előtt a kisbolygó tudatosság évének nyilvánította 2029-et. Magyarországról is látni lehet majd, hogyha derült lesz az ég, hogy a göncöl szekér csillagaival összevethető fényességű pont végighalad az egünkön. Közelebb fog elmenni, mint a geostacionárius műholdak, amelyek nézik a, mondjuk a földi felhőzetet. Szóval ez el fog mellettünk repülni, ez úgymond a jelenleg ismert legveszélyesebb kisbolygó, de még ennek is a legnagyobb közelítése csak 30 ezer kilométer lesz, ami 3 föld átmérő. Tehát, mint hogyha egy alma mellett 3 almányra elrepülne egy légy. Úgyhogy jelenleg nem ismerünk olyat, de pontosan a nap felől érkező, meg máshonnan érkező 20, 30, 50, 100 méteres sziklás égitestek becsapódása, igenis mondjuk ilyen város, megyényi területeken okozhatnak problémákat, és ezeknek a számát jelenleg már több százezerre becsüljük, és ismerünk belőlük 30 ezeret. Tehát még nagyon sok mindent föl kell deríteni itt a földpálya közelében, a naprendszerünkön belül is.
0: Kis László volt a vendégem, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez a beszélgetés is újra hallgatható, és szerintem érdemes is meghallgatni újra a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
1: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások, tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rekord közeli mélypontra süllyedhet a Duna Budapesten. Óriás beruházásról tárgyal az Nvidia és az OpenAI. Lelőtték a berlini Pride gyilkos gázolóját. Változékony időre számíthatunk ma, sokat süt majd a nap, de záporok is jöhetnek. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Akár új negatív vízállási rekord is születhet a Dunán Budapesten. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint holnap 35 cm-es vízállás várható a fővárosban, ami mindössze 2 centivel magasabb a 2018-as rekordnál. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a folyó tovább apad, több helyen már korlátozni kellett a hajózást. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentősebb eső, ezért érdemi vízszint emelkedésre egyelőre nincs esély. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán elmondta, új, alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, emellett a Ráckevei és a Szentendrei vonalra is. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik. Akár 250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és az OpenAI. A Wall Street Journal szerint a megállapodás egy hatalmas amerikai adatközpont projektet szolgálna, amelynek teljes értéke meghaladja az 500 milliárd dollárt. Az OpenAI célja, hogy a jövőben saját mesterséges intelligencia infrastruktúrát működtessen, míg az Nvidia ezzel hosszú évekre biztosíthatná a keresletet a mesterséges intelligenciához szükséges csipek iránt. Az első ütem várhatóan 2028-ra készülhet el. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén, Spandauban végzett a gyanúsítottal. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazaksz sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Többnyire napos, de változékony idő várható ma. Elsősorban az ország keleti részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérhet. A szél napközben sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A következő napokban visszatér a kánikula, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban, mint most már talán sokan tudják, a láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetünk nagyon sokféle szempont mentén. Ma egy picit a nem láthatóságról is fogunk beszélgetni, akit vendégül hívtam, Szigeti Zsófia gyógypedagógus, a Láthatatlan akadályok könyvnek a szerzője. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Olvastam a könyvedet, most hirtelen a címére nem emlékeztem, úgyhogy nagyon megörültem neki, hogy a Láthatatlan akadályok pont a felütése nagyon illeszkedik ez a témához. Ugye arról kérdeznélek, hogy ez a sokféle neurodiverzitás féle betegségkör mi mindent fed le, hogy arról beszélünk, hogy lehet-e látni valakin, vagy nem lehet látni, hogy ilyen akadályokkal küzd.
2: Most, hogyha megbocsátasz, egyből egy kis kiigazítással élnék.
1: Szeretném
2: mert itt
1: kérni.
2: Nem, hogy nem betegségről van szó, ez egy nagyon fontos szemléleti alapja, főleg a neurodiverzitás szemléleti körében, hogyha már ezt a szót nagyon jól kezdted a felütéssel, hanem ezek egy eltérő idegrendszeri fejlődési állapotok, igen, amik nem láthatóak. És éppen ez benne a különös, hogy ugye nagyon sok szor van az, hogy támogatásra van ezeknek az embereknek szüksége, sőt, tulajdonképpen minden neurodivergens embernek támogatásra van szüksége, azért, mert a világ az olyan, hogy a neurotipikus embereknek áll kézre, sőt, sokszor nekik sem, hiszen nagyon sokszor ők is mindenféle kihívással néznek szembe a mindennapi élet során, de a neurodivergens emberek mindig, viszont ez nem látható, nem olyan egyszerű, mint amikor mondjuk egy mozgássérült emberen látott, hogy hát nem tud följönni a mozgó lépcsőn akár, és pontosan tudott, hogy akkor oda egy lift, igen, hogy akkor egy lift kellene neki. Egy neurodivergens embernél nagyon gyakran azt látjuk, hogy teljesen jók az értelmi képességei, sőt akár kiemelkedőek, épp a keze lába, épek az érzékszervei, és mégis támogatásra szorul. És ez a láthatatlanság, ez a nehéz ebben igazándiból, hiszen ugye a viselkedésük eltér a megszokottól, ezért a környezet sokszor olyan ítéleteket hoz, ami arra utal, hogy esetleg velük akár valamilyen nevelési probléma miatt van ez így, vagy ők maguk lennének a hibásak, holott a neurodivergens állapotról senki nem tehet. Ez egyszerűen egy eltérő idegrendszeri fejlődési út.
1: Tehát előbb kapnak adott esetben egy bélyeget, hogy ez egy fura gyerek, vagy furán viselkedik, vagy és akkor még nem lehetett utána nézni, vagy utána menni, hogy miért is történik ez?
2: Hát igen, legelőször is a szülők kapnak bélyeget legtöbbször, hogy
1: nem nevelik meg azt,
2: igen,
1: a gyereket.
2: Hogy nem jól, vagy nem úgy, vagy túl szigorúan, vagy túl kevéssé szigorúan nevelik a gyereket, és nem látnak mögé igazándiból az emberek, hiszen nem is elvárható ez a többségi társadalomtól, amíg nincs egy valódi, nem is az érzékenyítés szót mondanám, hanem inkább tudásformálás, tudásnövelés a neurodivergens állapotokról, addig nehezen várható el az, hogy valóban megértsék azt, hogy mi áll egy ilyen viselkedés mögött, ami sokszor tényleg furcsa a külvilág számára.
1: Nevezzük akkor nevén, ugye alapvetően az autizmus, az ADHD, ez a kettő, ami nekem gyorsan eszembe jut, de hogy fedjük le ezt a kört.
2: Igen, ezek tartoznak a legismertebben ide, de a tanulási zavarok, minden diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia, ezek is ide tartoznak, diszpraxia, ami egy kevéssé ismert.
1: Az a kézügyesség, vagy az mire van?
2: Igen, ez a mozgás összerendezettségről szól, ami nagyon gyakran társul egyébként ezekhez, mindegyikhez, vagy a Tourette-szindróma, tehát sokféle olyan eltérő idegrend fejlődési út, ami önmagában nem jár együtt más fogyatékossággal, hogy egy ilyen régebbi szót is használjak, ne csak a neurodivergens állapotokat, hanem csak az idegrendszer valami módon eltérően fejlődik.
1: Lehet, hogy picit előbbre ugrok, de úgyis azt beszéltük meg, hogy csapongani fogunk, hogy nem tapasztalsz-e olyat, hogy tekintve, hogy viszonylag sok szó esik ezeknek a betegségnek egy részéről, nem mindről, hogy nagyon könnyen választunk ki magunknak egyet, vagy mondunk valakire egy-egy ilyen jellemzőt, ami nem felel meg adott esetben, ha ténylegesen kivizsgáljátok, megnézitek, akkor ezt nem fedi le, de hogy nagyon könnyen ajándékozzuk ezeket a kifejezéseket.
2: Igen, ez az öndiagnózis, ez egy nagyon gyakori hát problémakör, és egyben nem is problémakör, szóval miután mondjuk, ha az ADHD-ról beszélünk, az általában azt szokás mondani, hogy kb. 5% a gyakorisága, 5-10% között nehezen megállapítható sok. Igen. A valós gyakoriság többféle dolog miatt nehezen megállapítható, mert különböző, a világ különböző tájai más-más gyakoriságot mérnek, de mondjuk maradjunk az 5%-ban. Ennek töredéke van mondjuk Magyarországon diagnosztizálva. És éppen ezért nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki diagnózis nélkül éli ezt az életet, akár gyerek, akár felnőtt, és aztán eljut serdülőkorában mondjuk oda, hogy nézi a különböző közösségi média felületeken ezeket a videókat, amik szólnak ezekre az állapotokra, hogy meghallgat egy ilyen podcast beszélgetést, és magára ismer, hogy húha, hát tényleg, ezek rám is abszolút igazak, és ezáltal eljuthat ő olyan diagnosztikai folyamatba, aminek ki megváltás lehet tulajdonképpen, hiszen nagyon sokszor ezeket a fiatalokat, felnőtteket egészen más állapotokkal diagnosztizálták, addig depresszióval, szorongással, pánikbetegséget, amik már ráépülnek ezekre az állapotokra, de azoknak a kezelése önmagában nem elegendő, hiszen maga a kiinduló állapotot nem ismerték fel. Ilyen értelemben jó ez.
1: De hát úgy képzelem, hogy mondjuk egy csomó működési probléma összefügg, ez mondjuk az időkezelés, most mondok egyet, azt a könyvedben is sokszor írod, de azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk késős, vagy nem kezeli jól az időt, akkor nyilván nagyon könnyen azt mondhatja magára, hogy jaj, az ADHD miatt nem tudok ideérni időbe, de ugye ez csak annyi, hogy valaki késős. Ez még nem egy tünet együttes.
2: Igen, abszolút. Tehát egy-egy jelenség az egyáltalán nem jelenti azt, hogy valaki ADHD-s vagy autista volna. Ezért nagyon fontos a szakszerű diagnosztika, hiszen ez a másik oldala ezeknek a népszerű videóknak mondjuk, hogy ugye mindenki magára ismer, hiszen ezeken a felületeken, ha sokan néznek meg egy videót, az generál nézettséget, az a cél. Ezért aztán sokszor olyan videókat készítenek, ami sok mindenkire igaz lehet, hogy mindenki oda kommentelje, én is ilyen vagyok, na hát akkor én is ADHD is. Ezáltal ugye a nézettség nő, és az fontos, hát ezt tudjuk ebben a szakmában. És ezért leegyszerűsödik nagyon maga akár az ADHD, akár az autizmusnak a megjelenése ezeken a közösségi média felületeken. Ez pedig káros, mert igazándiból egy picit így megsemmisíti azoknak a megélését, akik valóban ADHD diagnózissal élnek, vagy valóban autisták, és ez pedig nem jó.
1: Igen, erre nem gondoltam, vagy nem ilyen fénytörésben igazából, ugye, hogy egy picit ezeket visszatérve erre az előre, hogy bemondani azt, hogy bocs, most előjött az autizmusom, ezek ilyen kicsit menőség is, vagy nem egy olyan bieg, miközben azt mondod, hogy aki ténylegesen érint, annak ez nem poénforrás.
2: Nem poénforrás, mert annak ellenére, hogy én is nagyon határozottan kiállok amellett, és még sokan velem együtt, hogy ez egyáltalán nem egy negatívum, nem kell, hogy egy stigma legyen, hiszen nagyon sok olyan tulajdonsága van, akár az autizmusnak, akár az ADHD-nak, ami kifejezetten pozitív erőforrás egy-egy helyzetben. Ha olyanok a körülmények, ha olyan támogató közegben van az ember, de most a világunkban, akár a köznevelési intézményekben, akár a munkavilágában, ez egy jelentős szenvedés, nyomás. Az autizmus és meg az ADHD is, mert azzal szembesülnek az érintettek folyamatosan, hogy nem elég jók, hogy nem tudnak megfelelni akár az iskolában az elvárásoknak. Lehet, hogy tanulásban igen, de akkor közösségi életben nem, vagy akár tanulásban sem, hiszen a tanulási képességekre is hatással vannak ezek az állapotok, vagy akár a munkakörnyezetekben, hiszen nagyon kevés az olyan úgymond neuroinkluzív munkahely, ahol igazán tekintettel tudnak arra lenni, hogy sokszínűek a munkavállalók is, hiszen nem csak gyerekkorban van autizmus és ADHD.
1: Sőt, nem is múlik el, ugye? Igen. Tehát akinek gyerekkorban volt, annak később is van. Az, hogy tudja magáról valakit, mert gondolom, hogy ez a diagnózis, ebben most nagyon mélyen nem fogunk belemenni, de egyrészt hosszú idő, másrészt drága, a harmadrészt szűk keresztmetszet, hogy eljusson az ember, tehát az, hogy ebből az 5-10%-ból hányan lesznek diagnosztizálva, nagyon kevesen, nyilván töredék, hát egy intézményrendszer, amit itt fel kéne tulajdonképpen forgatni, ezt nem fogjuk tudni most megoldani, de aki diagnózishoz jut, az onnantól megkönnyebbül, vagy könnyebb neki, vagy mit kezd vele?
2: Én azt tapasztalom, mert nagyon-nagyon sok érintettel kommunikálok, én azt tapasztalom, én mindig van egy ilyen honeymoon, egy ilyen halleluja élmény, hogy akkor mindenre magyarázatot kaptam.
1: Az és életben, akkor,
2: igen, 42. Igen, és akkor utána jön egy, hát egy ilyen lefelé ívelő hangulat, hogy oké, de akkor mit kezdjek ezzel? És ilyenkor jön igazán a munka. Tehát ilyenkor következik az, hogy muszáj egyszerűen azzal szembenézni, hogy az egész életünk során azok a történések, amik történtek velünk, azoknak mennyi köze van az autizmushoz, az ADHD-hez, bármilyen ilyen neurodivergens állapothoz, és hogy keresztül menni azon, ezt is sokszor látom, hogy miért nem vették észre, hogy vádolják sokszor jogosan vagy jogtalanul a szülőket, a pedagógusokat, hogy miért nem vették észre. Miközben mondjuk azért egy 10-15-20 évvel ezelőtt hát nem vehették észre. Nem volt akkor a tudás, még a szakembereknél is alig-alig, nem hogy mondjuk egy szülőpárnál. Manapság már azért jobban van kit vádolni, mert azért akár a védőnöknél vannak checklistek, amin végig kell menni, amin ki ütközhet az, hogyha valakinek van eltérés a neurotipikus fejlődéstől, gyerekorvosoknál, pedagógusoknál azért már inkább van tudás, mint volt egy-két évtizeddel ezelőtt.
1: Akkor ő ad egy jelzést?
2: Igen, ha észreveszi. Csak ugye ez a, hát amit én mindig mondok, hogy ez, hogy a viselkedés területén van eltérés, ez előhív egy moralizáló attitűdöt az emberekből, hogy hát ez egy rossz gyerek, vagy ez egy kis tudós, vagy ez egy magába forduló, visszahúzódó gyerek. Tehát, hogy nem, főleg lányoknál, hát ez egy külön nagyon nagy téma lenne, hogy a lányoknál, miután picit mások a jellegzetességek is, sokszor, nem mindig, de azért előfordul, és kevésbé, inkább személyiségvonásnak tulajdonítják a szakemberek is, mint sem egy neurodivergens állapotnak.
1: Hogy visszahúzódó.
2: Hogy csendes. Visszahúzódó, hogy szorong, hogy a képességei alatt teljesít, hogy mondjuk a lányoknál például ezek a bizonyos speciális érdeklődési körök, ami ugye mondjuk autizmusban nagyon felszokta hívni magára a figyelmet, hogyha hát kezdhetném a nagyon ismertekkel, ugye a közlekedés, vonatok, villamos hálózatok, vagy akár a történelem, akár a nyelvek, ami nagyon hát úgymond tipikus autizmusban.
1: Ez a kis tudós kategória,
2: igen.
1: Amit most mondtál, igen.
2: Lányoknál lehet, hogy ezek kevésbé feltűnek. Mondjuk a kézi munkázás, vagy ami elfogadhatóbb a környezetnek. A lányok sokkal hamarabb megtanulnak maszkolni sajnos, és ezért mire mondjuk felnőtt korban találkozol egy ADHD-s nővel, akkor ugye csak azt látod, hogy jó, elhagyja a kulcsát sokszor, meg ötször lecsekolja, hogy mindenben van-e a táskában, meg hiperszervezett, azért, mert ő addigra már eljutott odáig a nagyon sok negatív visszajelzés miatt az élete során, hogy inkább elképesztő energiákkal iszonyatosan szervezett az egész élete, és mindenre nagyon durván odafigyel, ezért nem látod rajta azokat a tipikus ADHD-s jeleket, csak az van, hogy ő ebbe 6-szor annyi energiát pakol, mint bárki más.
1: Igen, vártam, hogy hova fordítod a végét, mert amit az elején elmondtál, ez egy pozitív dolog. Ugye azt mondod, hogy megtanulja kezelni azokat a működési formákat, azokat a tüneteket, hogyha ezt lehet így mondani, és vártam, hogy igen, de van egy hátulütője, és akkor az a hátulütője, hogy neki ez nagyon energiájába kerül.
2: Igen, igen, igen. Ugye ez nagyon sokszor az szokott történni, hogy ez is az autizmusban és ADHD-ban is igaz, hogy nagyon sok energiabefektetéssel úgy elérik azt a gyerekek, felnőttek, hogy a környezet nem veszi észre rajtuk, hogy valami van, és ennek a környezet örül, akkor olyankor annak örülünk, hogy ő egyenes úton van a kiégés felé. Mert amikor jön egy nehezebb életszakasz, mondjuk szoktuk ezt látni például 8. osztályban, kezdődik a felvételi, vagy gimnáziumba kerül a gyerek, ahol magasabb a terhelés, vagy a nőknél a menopauza kifejezetten ilyen. Egész addig iszonyúan erősen tartotta magát, és az élete rendben volt, beüt ez a nagy hormonális változás, és mindjárt szétcsúszik az egész. És ugye ezeknél a nehezebb életszakaszoknál szoktuk ezt látni, hogy akkor az egész rendszer dől, borul. A kiégés nagyon gyakori most már sajnos a neurodivergens gyerekeknél.
1: Már gyerekkorban
2: kamaszkorban, igen. De kisgyerekkorban is, de kamaszkorban abszolút. Na, rengeteg gyerek van, aki egyszerűen nem tud bejönni az iskolába. Nem tud tovább tanulni. Nem úgy, hogy tovább tanulni, hogy egyetemre menni, hanem tovább tanulni. És ezek nagyon szomorú élethelyzetek.
1: Ez elég ijesztőnek.
2: És abban. Nagyon ijesztő élethelyzetek, mert tényleg sokszor van az, hogy egész odáig senki nem vette észre, hogy valami van, és akkor derül ki, hogy mi volt addig is.
1: Nyilván most az merül fel, hogy és mit lehet ezzel kezdeni. Uh-huh. Tehát amikor kiderül, akkor jön a feladat.
2: Igen, igen. Igazándiból a nagyon fontos bármilyen életkorú és bármilyen értelmi képességű a gyerek. Ugye én azért miután én többségi iskolában dolgozom, ezért én általában azokról a gyerekekről, a fiatalokról beszélek, akiknek úgy mondjuk, hogy alacsonyabb a támogatási szükséglete, tehát jól beszélnek, jók az értelmi képességeik, viszonylag önállóan képesek járni az iskolába, és minden ilyesmi, de hogy rengeteg olyan gyerek van, akinek magasabb támogatási szükséglete van, mert mondjuk értelmileg is érintett, van valamilyen társadófogyatékosság, nem tud megtanulni beszélni, épp értelmű gyerekek között is számtalan olyan van, aki egyáltalán nem a beszédet használja kommunikációra. Na most náluk ugye egyértelmű, hogy van mi a támogatási szükséglet. Azoknál a gyerekeknél, akik a többségi iskolába járnak, ez nem olyan egyértelmű, de mindig szükség van támogatásra, bármikor is derül ki valakiről felnőtt korban is.
1: Ezek, hát helyre raktad is helyesen, hogy nem betegségről beszélünk, de tünetekről beszélünk. Tehát ez egy, értem, hogy ez egy állapot, ez nagyon tetszik, ez egy elég semleges megfogalmazás. Ez egy tünet együttes tulajdonképpen, és ha jól értem, ez a kérdés másik fel, hogy tünetenként kell ezt a támogatást megadni?
2: Nagyon jó kérdés. Úgy kell ezt a igen, ez egy tünetegyüttes, és nagyon változatos tünetegyüttes, mindig autizmusnál és ADHD-nál is, tehát simán lehet az, hogy valaki mondjuk jól beszél, de kevésbé jól érti másoknak az érzelmi állapotait, és közben elég rugalmatlan, vagy lehet, hogy nagyon kevésbé tudja a beszédet kommunikációra használni, de elég rugalmas, és közben a szenzoros ingerek nagyon zavarják, tehát hogy nagyon-nagyon szépen lehet mazsolázgatni így a különböző területekről a végtelen számú tünet közül. És igen, a támogatás mindig nagyon egyénre szabott, és mindig nagyon attól függ, hogy éppen abban az élethelyzetben mire van szüksége az adott embernek, mert ez még élethelyzetenként is változik. Tehát például viszonylag sokszor látjuk azt, hogy amíg iskolába jár valaki, az egy jól struktúrált dolog. Ugye reggel fölkelti a nyolpú, be kell menni, a tanároknak vannak elvárásai, tudja, melyik terembe kell menni, stb. És amikor vége van az iskolának, akkor szétesik ez a rendszer, és ezáltal mondjuk például nem tud elkezdeni dolgozni, mert ott már magának kellene ezt megszervezni. Ugye másmilyen lett a kép, addig láttunk egy jól funkcionáló iskolába járó valakit, és akkor igen.
1: Vannak szabályok.
2: Igen, és akkor utána ez elmúlik, és akkor egy egészen másmilyen képet látunk, vagy más látunk az iskolában, meg más látunk otthon, ez is nagyon gyakori, és attól függően kell mindig a támogatást adni, hogy milyen az egyéni speciális szükséglete az adott illetőnek.
1: Ez a Krízisek és Pofonok, Szigeti Zsófia gyógypedagógussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
3: This is Quack Smack, and you're listening to Radio Café.

Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Szigeti Zsófia gyógypedagógus, a Láthatatlan akadályok című könyvnek a szerzője, akivel beszélgetek ADHD-ról, autizmusról és más atipikus viselkedési formákról. Most mondtam egy vállalható kifejezést.
3: Abszolút.
2: Az előző blokk végén az ütötte meg igazából nem is a fülemet, hanem csak úgy összeállt a kép, hogy vannak olyan tünetpárok, amik szerencsések, meg vannak, amik nagyon pehjesek, hiszen azt mondtad, hogy nagyon sokféle tünetből áll.

0: áll össze, hogy kinél mi van. Tehát van szerencsés együttállás, meg egy ilyen nagyon vacak?
1: Hát ezt azért én nem mondanám. Nyilván élethelyzete válogatja, hogy meg személyisége, hiszen természetesen az autista és ADHD-s embereknek ugyanúgy van személyiségük, mint bárki másnak a földön, tehát nem csak az autizmusuk van, meg az ADHD-juk. Mindenki más az, amit könnyebben tolerál, meg más az, amit nehezebben van, akit egyáltalán nem zavar, mondjuk az, hogy ha már az időkezelést említetted, ez a környezetet nagyon szokta zavarni. Van olyan fiatal, vagy felnőtt, vagy gyerek, akit ez kevésbé zavar, vagy az impulzivitásával jól együtt tud élni, és van, akit mondjuk nagyon zavar a feledékenység, vagy figyelmetlenség, tehát ez inkább ilyen egyéni, de nyilván azért szülői szempontból, ha azon gondolkodunk, hogy ugye az egy nagyon fontos szempont, hogy önálló tudjon lenni a gyerekünk felnőtt korára, akkor ez például azért egy elég szerencsés, hogyha valaki ezt meg tudja teremteni a gyereke számára, hogy akár támogatott formában, akár teljesen önállóan tudjon önálló életet élni. Azt hiszem minden atipikus fejlődésnél ez a legnehezebb szerintem szülőként, hogy tud-e majd önálló lenni, hogy fog tudni boldogulni, ha én nem leszek, ezek nagyon nehéz kérdések.
0: Szóval egyrészt kicsit összezugorodott a gyomrom valóban, de hogy a tipikus fejlődésnél is ez a fő izgalom, nem hogy tud-e funkcionálni, tud-e igen. majd pénzt igen, keresni, igen. meg fenntartani a magát, és akkor ez itt meg még izgalmasabb
1: igen.
0: persze.
1: Igen.
0: Na, a könyved címe is ez, meg a témánk is ez a láthatatlanság, meg a láthatóság. Ugye ezek olyan állapotok, amik úgy nem kiabálnak magukról, vagy maguktól. Tehát hogyan küzd meg ezzel valaki, beszéljünk a környezetről is, meg beszéljünk az érintettről is, hogy ez rajta nem látható. Uh-huh. Mit kezd ezzel az ember?
1: Uh-huh. Változatosan küzdenek meg ezzel is az érintettek, mert van, aki nagyon nyíltan vállalja magáról, és az nagyon jó dolog, hogy mostanában, ahogy te is mondtad, menő dolog. Egy kicsit ezt így felvállalni, és ez jó. Tehát vannak olyan közegek persze, ahol még mindig szitok szó az, hogy autista, vagy csúfolnak ezzel valakit, és ez nagyon kerülendő, meg nagyon jó, hogyha ezzel nem tudnak küzdeni a szülők és a pedagógusok is. De azért én azt látom a saját közegemben, vagy az általam ismert emberek között, hogy ez egyre kevésbé kellemetlen, és szívesen felvállalják akár a gyerekek, fiatalok, vagy a felnőttek is. Persze, ilyenkor mindig az a nehéz, hogy mondjuk, ha valakit nem gyerekkorában, hanem később diagnosztizálnak, és felvállalja azt, hogy ő neki van diagnózisa, akkor általában a környezet részéről, megint csak azt mondom, hogy érthető módon jön egy olyan reakció, hogy nem mond már, hát ha te autista vagy, akkor mindenki az, ha te ADHD-s vagy, akkor én háromszor az vagyok.
0: Nem is látszik rajtad,
1: nem
0: ugye?
1: Is látszik rajtad, és ez tulajdonképpen egy kedves vigasztalás akar lenni, mert ugye azt akarja ezzel a környezet mondani, hogy de hát te olyan jól vagy, meg olyan jó dolgokat csinálsz, meg sok mindenre képes vagy, csak ez magának az érintettnek meg nem jó, mert ugye sokat dolgozott már magán ahhoz, hogy el tudja mondani, mondjuk azt, hogy kapott diagnózist, vagy hogy gyanakszik arra, hogy érintett lehet, és hogyha a környezet így reagál, az megint csak olyan, mint hogyha semmibe venné az ő megéléseit, amivel valószínűleg ő egész életében addig szembesült, hogy mindenki semmibe bevette a megéléseit. Mert hogy ez is nagyon nehéz, hogy ugye nekünk, akik sokat foglalkozunk ezzel, olyan evidens, hogy valakivel elkezdünk beszélgetni, és akkor felmerül, hogy na lehet, hogy nála fennáll az autizmus, vagy az ADHD, mert nem tudom, mert mindig közbeszól mondjuk, amikor beszélek, és ugye az impulzivitás, meg látom, hogy folyton keresgél valamit, tehát hogy így gyanakszunk egy-egy dologra. Na oké, de azok, akik soha nem hallottak még az autizmusról, meg az ADHD-ről, nem gondolja azt, hogy na azért nem sikerülnek a dolgaim, mondjuk mert rám tör az ADHD-ban olyannyira jellemző lefogyás, amikor egy nagyobb feladat halmaz áll előttünk, és hogy ezért akkor ezt meg ezt kell csinálnom, ilyen módszerek meg eszközök állnak az én rendelkezésemre, hanem csak azt érzi, hogy béna vagyok. És ezért aztán ezt mindig tudnunk kell szakemberként, vagy akár teljesen nem szakemberként is, hogy érdeklődőként, hogy azért ez nem szokott megfordulni az emberek fejébe, csak kialakul egy nagyon rossz önértékelés. És ez nagyon nehéz. Mert ugye, ha nem jól látunk, akkor tudjuk, hogy elmegyünk a szemészorvoshoz, és ő majd ad egy szemüveget. Ha ügyetlennek érezzük magunkat a kortárs kapcsolatainkban mondjuk, akkor nem tudjuk, hogy hova kell fordulni, és hogyha halljuk, hogy amúgy a pszichiátriára kellene, akkor abban meg van egy ilyen kis onna nem már, hogy pszichiátriára menjek, vagy oda vigyem a gyerekemet, pedig
0: oda kéne.
1: Ebben semmi. Igen, pedig ebben semmi.
0: De akkor ez a pszichiátriának a PR-járól szól ez a dolog, akkor innentől.
1: Hát igen, is. Mert hogy ez a pszichiátriai kompetencia mindkét állapotnak a diagnosztikája, és ez nem kellene, hogy negatív megítélés alá essen.
0: Na, nagyon fegyelmeztem magam, hogy ne szóljak közben, miután mondtad ezt a jellemzőt is, de jó pár dolog eszembe jutott. Az egyik az, még ezt korábban mondtad, hogy nem az a jó, hogy nem is látszik rajtad. Mi a jó támogató szöveg erre?
1: Uh-huh. Hát leginkább az a jó támogató szöveg erre, hogyha egyrészt végighallgatjuk, és például megkérdezzük, hogy mi az, amiben tudunk segíteni. Mi az, ami neked különösen nehéz? Vagy hogy jöttél rá? Mi volt az, ami erre vezetett?
0: Tehát
1: vagy mégis hogy zajlott a diagnosztikai folyamat? Tehát nem az, hogy semmiség, hagyjuk ezt már, nem.
0: Is volt, de elmúlt.
1: Igen. Ezt nagyon sokszor a szülők is megtapasztalják egyébként, hogyha kiderül, hogy a környezet számára, hogy autista a gyerekük, jaj, nem mond már, az apja is ilyen volt, aztán csak megcsinált 5 diplomát. Hát igen, oké, ennek semmi köze.
0: Igen,
1: semmi köze a kettőnek egymáshoz. Ilyen értelemben, szóval, hogy ez nem, tehát ez a kedves, ám de nem hatékony vigasztalási forma semmiképp nem jó. Inkább arra menjünk rá, hogy tudunk akkor segíteni, vagy mondtam-e valami olyat, ami ezzel kapcsolatban rossz neked, vagy hogy elmondtad-e már másnak. Köszi, hogy megosztottad velem. Szóval ezek
0: jó
1: azért,
0: mondatok.
1: Igen.
0: A kortársak hogyan tudják ezt figyelembe venni, vagy támogatni? Értem, uh-huh. hogy ez egy attitűd, amit most felvázoltál, de mégis mit lehet egy osztálytársnak tenni?
1: Igen. Ezen nagyon sokat dolgozunk mondjuk például abban az iskolában, ahol én dolgozom, és más helyeken is, hogy a kortársakat fel kell készíteni a befogadásra. Hiszen teljesen természetes az, hogy a gyerekek sokszínűek, és hogy mindenféle gyerek jár egy osztályba. Tök mindegy, hogy egy iskola mit mond magáról, befogadó-e vagy nem, egészen biztos vagyok benne, hogy nincs Magyarország olyan iskola, ahol ne lenne ADHD-s vagy autista gyerek, akkor is, ha nincs diagnosztizálva.
0: Nagyon
1: lehet,
0: róla.
1: Ez egy túlzó kifejezés volt, de hogy azért...
0: Hát 5-10%-hoz tartjuk magunkat, és ez csak az ADHD-ra mondtad.
1: Igen, az autizmus akkor... olyan 1-2%, tehát azért az is, hogyha egy nagyobb létszámú iskoláról van,
0: szóval
1: akkor biztos,
0: akkor
1: hogy...
0: akkor már egy pár biztosan, igen.
1: Ezért aztán gyerekeket fel kell erre készíteni, hiszen tőlük sem elvárható az, hogy tudják, hogy mit kell tenni egy ilyen furcsa helyzetben, hiszen azért mondjuk az, hogy valaki, mondjuk ha az ADHD-t nézzük, egy ADHD-s ember nem csak abban impulzív, hogy mondjuk közbeszól a másiknak, hanem ugye sokszor észszerűtlennek tűnő reakciói vannak érzelmi dolgokban, és egy pici örömtől szétdurran a boldogságtól, egy kicsi bosszúságtól dühöt kap, ez a többiek számára érthetetlen, vagy zavaró is lehet. Ezért aztán nagyon, ezt nem szabad, hogy mondjam, semmisétenni a többiek megélését sem. Ezért nagyon fontos az, hogy felkészítsük erre a gyerekeket, mert az inkluzív iskola, meg munkahely, meg társadalom, az arról ismerszik meg, hogy nem csak az adott érintett kisebbségnek kell alkalmazkodni, hanem mindenki kölcsönösen, észszerűen alkalmazkodik egymáshoz, észszerű mértékben. Ezért aztán ahhoz, hogy jól tudjanak mondjuk segíteni a kortársak, fel kell készíteni, nem minden érintett gyerek szeretné, hogy ez megtörténjen. És ez nem baj. Hiszen ez mindenkinek a saját döntése, hogy mondjuk, ha valakit később diagnosztizálnak, ő szeretné ezt felvállalni a többiek előtt, vagy nem. Szoktuk azt csinálni, hogy akkor egy-két kortárssal megosztjuk azokkal, akikkel ő biztonságban érzi magát, hogy egy ilyen védőháló alakuljon ki tulajdonképpen körülötte. Ebben vannak komoly sikereink és jó tapasztalataink, mert hogy azért anélkül, hogy ezt bárki tudná, anélkül nehéz megértést kicsikarni a többiekből.
0: De milyen így van, azon gondolkozom, hogy picit erről beszéltél, de akkor kihangosítom, hogy jelezze, szóljon, hogyha ilyen ügye van, mire gondolok, valakit nagyon zavar mondjuk a zaj. teszem azt. Vagy mondtad a Tourette-szindrómát, ami ugye egy abszolút periférikus, vagy nagyon, nagyon ritka, de most ugye nagy visszhangot kapott egy a film bemutató kapcsán meg. Tehát, hogy jelezze azt az ember, hogy mondjuk azért fogok így viselkedni lehet, mint amikor meg vagyunk fáz, vagy nehogy is hasmenés, mert akkor szólunk, hogy fi, lehet, hogy ki kell szaladnom, mert nem tudom. Tehát lehet jelezni, jól teszi, nem, mit tegyen?
1: Ez természetesen az adott közegtől függ, hiszen lehet, hogy pont egy olyan közegben van, ahol nem olyan biztonságos ezt megtenni, mert azért tudjuk, hogy változatosak az osztályközösségek, de én azt gondolom, hogy az lenne a szuper, hogyha mindenkinek, függetlenül attól, hogy van a diagnózisa vagy nem, tekintettel tudnánk lenni a furaságaira, és igen, hogy az nagyon jó tud lenni, hogyha egy gyerek tudja jelezni a saját igényeit. Sajnos erről nagyon gyorsan leszoktatjuk egyébként a gyerekeket, neurotipikus és neurodivergens gyerekeket egyaránt, amikor sírni hagyjuk őket meg, tehát amikor legyintünk arra, hogy katona dolog, ez nem is fáj, csak úgy érzed. Erről viszonylag hamar leszoktatjuk őket, de én igyekszem visszaszoktatni az én diákjaimat ezeknek a jelzésére, mert ugye ezek nagyon fontos dolgok, mert biztos te is, meg a hallgatók is már hallottak erről az úgynevezett kanál elméletről, ami arról szól, ezt eredetileg beteg embereknek találták ki, hogy mindenkinek van valamekkora energia mennyisége, és egy beteg ember, mármint a szó klasszikus értelmében vett beteg embernek, egy csomó minden sokkal több energiájába telik. Ez nagyon jól alkalmazható neurodivergens állapotokra is, hiszen egy autista embernek mondjuk az, hogy bemenjen a 35 fős osztály közösségébe, sokkal több energiába kerül, mint egy neurotipikus gyereknek. Ezért aztán az ő energiája sokkal több kanállal használódik, sokkal hamarabb elfogy. Így aztán nagyon jó, hogyha megtanítjuk ezeket a gyerekeket arra, hogy tudják védeni magukat, hogy tudnak tudatosan pihenőket beiktatni például, hogyha az iskolákban teremtünk lehetőséget arra, hogy akár az orvosiba be lehessen menekülni, akár a könyvtárba el lehessen egy kicsit vonulni, akár ha nagyon jók vagyunk, akkor teremtünk olyan szenzorosan védett kis helyet az iskolán belül, ahova el tudnak vonulni a gyerekek, és erre nem csak a neurodivergens gyerekeknek lesz szüksége, hanem bárkinek szüksége.
0: És ne álljanak kint a többiek, igen, és csúfolják,
1: igen, hogy igen, igen, hanem legyen ez természetes, és azért ebben szerintem azért sokat fejlődtünk az elmúlt mondjuk 10-15 évben szerencsére, hogy ezért nem olyan nagyon szokatlan az, ha valaki fejlesztésre jár, az, ha bemegy a gyógypedagógus vagy az iskolapszichológus az osztályba, ez már azért egy elfogadott dolog, ha valaki plusz időt kap mondjuk egy dolgozatnál, tehát nem feltétlenül teszi ki magát csúfolódásnak, úgyhogy én mindig azon vagyok, hogy szólni kell, és jelezni kell az igényeket.
0: Ugye azt is lehet tapasztalni talán, hát én más területen vagyok, de amúgy, hogy nagyon sok a papíros gyerek, most én így fogom hívni, tehát hogy igazából ki szokott derülni egy osztályközösségben, hogy hát nagyon sok mindenkinek van ilyen-olyan-amolyan háttere vagy támogatásra szoruló aspektus. Ezt hogyan érdemes erről gondolkodni, vagy hogyan érdemes kezelni, most nem a gyerekek szempontjából, hanem mint közösség, hogy hát mindenkinek van valami papírja.
1: Igen, hát ez a pedagógusok sokat panaszkodnak erről, hogy most már mindenkinek van valami, amire tekintettel kell lenni. Igazándiból ez úgy megoldható ez a dolog, vagy szerintem érdemes erről úgy gondolkodni, hogy igen, a gyerekek sokszínűek, és ez teljesen természetes, nem csak neurodivergens, neurotipikus vonal mentén, hanem akár úgy, hogy milyen családból jöttek, hogy éppen van-e valami trauma az életükben, hogy kétnyelvűek, vagy nem kétnyelvű, tehát nagyon-nagyon sok minden mentén változatosak a gyerekek, és ez tök oké. Az, hogyha úgy próbál az iskola csinálni, mintha a gyerekek egyformák lennének, ez senkinek sem jó. Nem jó a pedagógusnak, mert sikertelen lesz, és folyamatosan azt éli meg, hogy nem tud sikereket elérni, nem jó a gyerekeknek, hát értjük, hogy miért, és nem jó magának az iskola rendszernek, meg a társadalomnak sem, hiszen nem tudjuk a gyerekekből kihozni a maximumot. Úgyhogy van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy egyetemes tervezés, ami azt jelenti, hogy ugyanahoz a tananyaghoz többféle hozzáférési utat próbálunk biztosítani. Lehet ez úgy, hogy akár valaki meghallás alapján tanul, ezek ilyen közismertebb dolgok, vagy olvasás, vagy rajzok alapján, hogy többféle utat, módot biztosítunk, és akkor teljesen mindegy, hogy akkor Józsinak, Lacinak vagy Katinak differenciálok, mert mindenki hozzá tud férni, ugye ez a hozzáférés, ez egy nagyon komoly szempont az inkluzióban. Mindenki hozzá tud férni a tudáshoz, úgy, ahogy neki okés. És nem arról van szó, hogy akkor a 30 gyereknek 30 féleképpen kell differenciálni, hanem úgy tervezzük meg a tananyagot, hogy ez mindenki számára hozzáférhető legyen.
0: És akkor a tanár az morog azon, hogy akkor ő neki most már el kell bukfenceznie, meg elbáboznia, meg hangos könyvét tennie, tehát hogy ő neki kell hozzáférhetővé tennie, amit eddig hát csak egyféle módon.
1: Ez tanára válogatja természetesen.
0: Mert a frontális képzés, kiállok, igen, elmondom, jegyzetel tanul.
1: Könnyebbnek tűnik így elsőre, de azért a pedagógusok, én azt látom, hogy szeretik a kihívásokat. Vannak olyan pedagógusok, akik szeretik a kihívásokat, és vannak olyanok, akik kevésbé. Én nagyon sok olyan pedagógust ismerek, aki rengeteget tanul és tesz azért, hogy jól tudjon menni ezzel a dologgal, ami nem könnyű, és ezt nem szabad megint csak elbagatelizálni, mert az inkluzív oktatás, egyáltalán az oktatás nem könnyű dolog. Tehát régen, amíg mondjuk, nem tudom, én a 80-as évek második felében, amikor iskolába jártam, általánosban, bejött a tanítónéni, vagy a tanár, féltünk, felálltunk, egyenesen ültünk, nem volt appelláta. Az, hogy ki hogy nyomorodott bele, az már mindenkinek a maga baja volt. Most ugye igyekszünk úgy csinálni az iskolát, hogy ne kelljen félni a gyerekeknek, és ez szerintem egy sokkal jobb, sokkal mentálisan egészségesebb felnőtteket tud produkálni a folyamat végén. Úgyhogy...
0: És közös ügyünk, hogy ki hogy nyomorodik bele.
1: Igen.
0: Nem, de azért valami pozitív az, kevesebben nyomorodnak bele, ezt mondjuk.
1: Én azt gondolom, hogy kevesebben nyomorodnak bele, akkor is, hogyha most azt látjuk, az a látványos, hogy hú, mennyi autista gyerek van, hú, mennyi ADHD-s gyerek van, régen ennyi nem volt, szól a mondás, de volt, csak nem vettük észre, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon gyorsan kiestek ők a rendszerből, sajnos még most is sokan, de mondjuk egy 20 évvel ezelőtt pláne nagyon sokan elkerültek, mondjuk, amikor még jártam a úgynevezett D-osztályba, aztán a kisegítő iskolába, hát most már ilyen ez a fogalom sem létezik, de hogy igazándiból nagyon gyorsan, igen, kiestek ők, vagy olyan mértékben tényleg megnyomorodtak szegények, hogy aztán nem tudtak teljes életet élni felnőttként. Azt hiszem, hogy ebben ma már egy kicsit ügyesebbek vagyunk.
0: Hát mégis pozitív lett akkor a vége. Köszönöm. Szigeti Zsófia, gyógypedagógus, a Láthatatlan Akadály című könyv szerzője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy jöhettem.
0: Na hát most egy picit a szokásostól eltérő láthatatlan problémáról vagy problémakörről beszélgettünk. Folytatjuk még a láthatóság észrevehetőség témakörét, de most ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
2: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Enyhén csökkent a Tisza támogatottsága. 240 milliárd forintból újul meg a Lajos-Mizsei vasútvonal. Világörökségi helyszín lett az Olümposz-hegy. Ma még többnyire napos, de változékony idő várható. A következő napokban visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Enyhén csökkent a Tisza párt támogatottsága. A Medián legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség 57%-a támogatná a kormánypártot, ami néhány százalékpontos visszaesést jelent az előző méréshez képest. A biztos szavazók körében ugyanakkor továbbra is kétharmad feletti a Tisza előnye. A felmérés szerint sok Tisza szavazó is hiányolta a Polgár Judit államfőjelölését megelőző társadalmi egyeztetést. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. 240 milliárd forintot különített el a kormány a Lajos-Mizsei vasútvonal korszerűsítésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Budapestet Lajos-Mizsével összekötő vonal az utolsó fővárosi egyvágányú dízel vasút, amely jelentős felújításra szorul. A fejlesztés után korszerű motorvonatok közlekednek majd, sűrűbb menetrenddel és biztonságosabb vasúti átjárókkal. A beruházás a 10 éves országos vasútfejlesztési program része. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat északa Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták, drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 pedig megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is, az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 2 ember meghalt, 5 pedig megsérültek egy lövöldözésben Seattle-ben egy gasztrofesztiválon. A sérültek között egy 2 éves gyermek is van, egyikük állapota életveszélyes. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az elkövetőről és az indítékról. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az amerikai sajtó szerint ez volt az idei év legalább 271. tömeges lövöldözése az Egyesült Államokban. 12 év várakozás után felkerült az UNESCO világörökségi listájára a görögországi Olümposz hegy. A görög mitológia szerint az istenek otthonaként ismert hegyet egyszerre természeti és kulturális értékei miatt ismerték el. A döntést a dél-koreai Pusanban hozta meg az UNESCO világörökségi bizottsága. Görögország szerint a világörökségi cím nem csak rangos elismerés, hanem hozzájárul a legendás hegy hosszú távú megőrzéséhez is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Többnyire napos, de változékony idő várható ma. Elsősorban az ország keleti részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérhet. A szél napközben sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A következő napokban visszatér a kánikula, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Mindenképpen kell beszélnünk minden idők legmenőbb magyar tolmácsáról, a világ első szinkron tolmácsainak egyikéről, Lomb Katóról. Ez a hölgy 16 nyelven beszélt, és ez annyira menő volt, hogy amikor én kisiskolás voltam, még én is tanultam róla, amellett, hogy büszke voltam rá, hogy ő is egy magyar, és én is, mindig eszembe jutott az, ugye, hogy az ilyen sok nyelvet beszélő szinkron tolmácsok, akik nagyon gyorsan tudnak mindent lefordítani, mert szinkron, mindig ott vannak a világ legtitkosabb találkozóin, amikor a legnagyobb vezetők egymással beszélnek, és mindent tudnak, amiről ezek a nagy titkos űrgék beszélnek. És hogy akkor az amerikai Biden elnök és az orosz Putyin elnök beszélnek egymással, és ott van köztük a Lomb Kató, és mindent lefordít, szinkron. Aztán a beszélgetés után a Putyin meg a Biden külön mondják, hogy Kató, de ezt nem mondja el senkinek. Na, ezen elég sokat gondolkodtam, mert ha én például kém lennék, akkor nem akarnék egy nagy vezetőt elrabolni, mert ez nagyon bonyolult. Szóval, hogy nem akarnám a vezetőt elrabolni, mert nagyon bonyolult, hogy megtudjam, hogy mit gondol, hanem csak elég a tolmácsát, mert azt tudja, amit a azt is, ami másik gondolt.
1: Megáll az eszem!
4: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki tudja.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
0: Szinkron tolmács. A tolmács kapcsolatot teremt két idegen nyelvű fél között, és a mondani valójukat közvetíti egymásnak. Egy jó tolmácsnak azt az érzetet kell teremtenie, mintha két ember ugyanazon a nyelven beszélne. A tolmácsnak szinte anyanyelvi szinten kell beszélnie a megbízó nyelvét. Nagyobb konferenciákon, rendezvényeken dolgozik a szinkron tolmács, ahol az előadók folyamatosan beszélnek, a tolmácsok pedig egy erre kialakított kabinban ülve azonnal fordítják az elhangzottakat. Nagyfokú koncentráció és figyelem megosztó képességet igénylő feladat, kétségkívül a legnehezebb tolmácsolási fajta. Egy szinkron tolmács igen jól jöhet egy nagy családos vasárnapi ebédnél is, ahol mindenki egyszerre beszél, és természetesen mindenkinek igaza van.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Laposföld.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Laposföld.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A barlangrajzok idején senkit nem érdekelt, hogy a föld milyen. Utána gömbölyű volt, aztán lapos, aztán egy ideig újra gömbölyű, most úgy néz ki, hogy megint lapos.
1: 2.
2: Tök mindegy, hogy lapos vagy nem. Az érdi emelkedőn akkor is vissza kell váltani a kettesbe.
1: 3.
2: Ha figyelembe vesszük a Himaláját és a Marianna árkot, akkor lehet, hogy lapos a föld, de baromi vastag.
1: 4.
2: Az emberek nagyon sokféle dologban hisznek, de félni csak akkor kell tőlük, ha már egyházuk is van.
1: 5.
2: Ha zavar téged, hogy egyesek szerint lapos, akkor mit szólsz ahhoz, hogy mások szerint egyáltalán nincs is?
1: 6.
2: Egyébként a térképen tényleg lapos a föld.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgász percek totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
1: A hálózsák szaga. Harminckettedik rész. A cukor veszélyes.
2: Azt mondják, ha valaki tekes, az nem jelenti egyértelműen azt, hogy úgy viselkedik meló után is, mint ahogy meló közben, a filmekben. Az amerikai katonás propagandafilmek is rendre azt csugalják, hogy az elit katonának lenni egy szakma. Meg azt is, hogy már kikoptak közülük azok, akiket élvezettel töltötte el a kemény fiúk elleni tévéhíradós fellépés. Amiután meg kellett hallgatni, hogy milyen kemény fiúk ők. Azok az idők már elmúltak. Mondják. Legyen úgy. A három foglyot külön zárkába tették, nehogy összebeszéljenek. Semmi jó rendőr, rossz rendőr, meg arcba fordított lámpa. Egyedül Árpáddal próbálkoztak, hogy az ilyet vidéki kisember, érezve az erőt, valami megtört vallomásban kitálaljon a nyilakról. Ezért a hirtelen felkapcsolódó erős fény és az ordító diesztó számok kombóval kísérleteztek. Aztán Metallicával, aztán Milli Vanillivel, aztán feladták. Egyrészt, mert már nagyon idegesek lettek tőle, másrészt csinálhatták volna egy tök üres zárkának is. Árpád mindvégig mélyen aludt, és jól láthatóan még jól is érezte magát a műanyag pricsen. A Millire viszont felébredt Diósi. Csak halkan szűrődött be hozzá zaj, de hát ugye a Milli. Az összes számukat fejből el tudta táncolni. Úgy. Eltűnődött a Milli jellegzetes ugrálásán.
3: Mubok? Ugyan már? Hát zsákutca. Hol van a Moonwalkban a buli?
2: Aztán azon is hosszan lamentált magában, hogy milyen profik voltak a Pirinyóban az elitek. Semmi felesleges erőszak, semmi anyád-anyád. A katonás filmek és a katonai sorozókampányok mindig arra törekednek, hogy azt mutassák, ezek a fiúk meg tudnak védeni. És a sötét betonkunyhóban is csak a csúnyán néző arcokat puffantják le. A túszokat sosem. Aztán a túszok kapnak pokrócot a hátukra, meg teját.
3: Azért fura dolog lehet pokrócosnak lenni, miközben a csapat bevetésre indul. Táraznak, töltenek, te meg szépen élére hajtogatod a pokrócokat, és termoszba töltöd a teát. Micsoda kihívás. Mondjuk a reptéri szerencsétlenségeknél is mindig van pokróc. A jókat biztos onnan aburédelik a túszdrámásokhoz.
2: Gondolkodott, fura grimasszal az arcán.
3: De hogy kérik vissza a pokrócokat? Csak le kell standolni, mikor mindenki jól meg van mentve. Vagy nem. Ingyen pokróc mindenkinek? Hát... lehetnek nagy balhék rovancskor, az biztos. Himba!
2: Csak egy hétköznap volt Budapesten egy mindenmentes cukrászdában. Galambó hadnagy, rövid tépelődés után egy 6 darabos makaron válogatást rendelt. Próbálta elhárítani a kolibris díszdobozt, de a cukrászlány mondta, hogy a 4690-ben az is benne van, jár. Hát, jó. Majd leteszi az asztal alá, hogy ne lássák. Mégiscsak ez a legjobb mindenmentes cuki Budapesten. 3 perc késéssel, de befutott 3 elitrendőr.
4: Ez nem az államvasuta, kislánya. 3 percet késtek. Már halott vagyok. Hol van cukor?
2: Sajnálom, főnök, de a Keró kirakta a kocsiból idefele. Megint nem bírt a szájával. A Keró meg ugye ideges volt, hogy ugye tré van.
4: Zsökon tré van. Azért vagyunk itt.
2: A fiúk bizonytalanul körülnéztek. Kicsit idegenül érezték magukat, mint egy anakonda a karácsonyi legós dobozban. Kalambó közben zavartan a háta mögé akarta rejteni a makaron válogatást a kolibris díszdobozban. Keró meglátta, kitört belőle a röhögés. Főnök, ezt a helyet most találta, vagy törzshely? Galambó először azt akarta mondani, hogy ha sokat viccelődik, beosztja Nyíregyre járőrnek, de ez mégiscsak egy svarcmeló. Inkább ő is elröhögte magát.
4: Egyenek egy finom sütit, én fizetem. Lakmározzanak. Kíváncsi vagyok, a cukor mit választ?
2: Cukor is tekes volt, a keményebbek közül. Két külön

0: bezöldült szerzetest. Környezetbarát. Ketten azonnal felpattantak és fegyvert szegeztek rá, a harmadik egyszerűen csak megpróbálta puszta kézzel megfojtani. Ez nyilván feltűnt a bent rejtőző gengsztereknek, na ebből lett a tűzpárbaj. Cukor két golyót is kapott, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a szintén sérült, folytogató bajtárst kimentse a hátán. Mondjuk úgy, Cukor ellenmondásos személyiség volt. Szerették, amíg nem jött stresszbe. Az elit zsaruk azért találkoztak a mindenmentes cukrászdában, mert pontosan tudták, hogy ez az egyetlen hely, amit nem mikrokamerázott be, és amit nem hallgat le valamelyik szolgálat. Beleértve a templomokat is. Igen. A cicanadrágos fittek ezek szerint törvénytisztelők.
1: Fiúk, két tré van. Az egyik, hogy véletlenül behoztunk egy fedésben dolgozó nyomingert. Ráadásul ez nagy kutyákat szokott fingatni. Ráadásul ennél az ügynél nincs fontosabb. Ott fenn a mennyekben. A másik kettő meg olyan ártatlan, hogy papírjuk van róla. A bivaj nyilai egyszer 2016-ban fennakadtak a vámon. Küldik neki. 12 jött, 12-t találtunk. Tiszta. A másik, a depis pedig elismert nyelvész professzor, de annyira, hogy négyféle rovásírással lefordítja egy tank szervízkönyvét. Ne nézzen, Kero. Hun, magyar, avar, vizigót. Van kérdése? A másik, hogy engem itt nagyon megvezettek. Vettem a bevetési parancsot, mentünk is. Csak nem tudom, hogy ki rendelte el. Nem ellenőriztem. Nagyon pipa vagyok magamra. Minden esetre nem a mennyekből hívtak, hogy mi az Istent művelek, hanem egyenesen a legfelső viharfelhőből. Né, a cukor. Kedves, hogy eljött. Dobjon be egy gluténmentes vegán monserit. Aztán elmegyünk vadászni.
2: A Hálózsák szaga 32. adását hallották.

0: felnőttek. Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a Pufi Jacky.
1: Az emberi hülyeségtől már úgy 50 ezer éve nem tudunk megszabadulni, ezért díjat is kapnak a leghülyébbek. Ez a díj nem más, mint a Darwin díj, aminek azért ez a neve, mert a leghülyébbek többnyire belehalnak a hülyeségükbe, így demonstrálva a természetes kiválasztódás gyakorlati működését. A hivatalosan 1994-ben alapított díjat egy Wendy Northcutt nevű hölgy hozta létre, elsőként pedig azt a férfi díjazták, aki addig rángatott egy italautomatát, míg az felborult és agyonnyomta. De posztumusz kapta meg a díjat Tennessee Williams író, aki, hogy mondjam, bemindenezve próbált a saját szemébe csepegtetni, azonban a szemcseppentő kupakja a szájába esett, amitől megfulladt. Nem röhög. Díjat kapott egy sri lankai férfi is, aki egy magas feszültségű trafóról akart rágyújtani. Azt hiszem sikerült neki, de nem csak a cigije égett porrá. A sor végtelen, de ezt még hagyd mondjam el. Egy orvadász lelőtt egy feje felett lévő sziklán álló szarvast. Fogadjunk, kitaláljátok, hogy mi történt a vadásszal.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: A léggitározás nem más, mint az, amikor valakinek egyáltalán nincs gitár a kezében, sőt, az igazi léggitárosok gitározni sem tudnak, csak mozgatják az ujjaikat, kis terpezbe állnak, és vadul rángatják a fejüket, és úgy csinálnak, mint a ők lennének a híres gitáros a színpadon, a nagyon híres zenekarban. Az igazán tapasztalt gitárosok a semmivel a kezükben, a kis terpezben még arra is képesek, hogy a nagy előadás közben, szólózás közben a tekintetükkel gyűjtsék a rajongókat, és kikacsincsanak a női hölgy közönségre. Természetesen vannak nagyszerű női léggitárosok is. Izil barátom felesége, aki híres festő, nagyszerűen léggitározik, és ezt sosem lesz bemutatni, ha alkalom adódik rá, a Csiszér Zsuzsi. Léggitározni természetesen lehet ágyon ugrálva, tollasütőben a kézben, sőt, további lehetőségek a légéneklés, a légdobolás, de a légelőadások csúcsa a légbasszusgitáros. A léggitáros a zenekarosok már a basszer, a zenekarok általában elnyomott tagja, pedig ő adja a teljes zenei alap nagy részét, és miután tisztában van vele, hogy ő el van nyomva, és ezért egy sorra hátrébb van, mint azok a bohócok, akik az ő hátán másznak föl a csúcsra, ezért a mozgása és a viselkedése utánozhatatlan méltóságot sugároz. Az igazi basszusgitáros hamvas szőke, göndör, hamvas szőke bajsza van, csillagszeme és trapéznadrágja. Ő a zenekar légellenállása.
0: Megáll az eszem!
1: Sorolhatnám napestig, de bizonyára ti is rájöttetek arra, hogy azok a felnőttek, akik szeretnek léggitározni, még menthetők, mert van még bennük gyerekerő. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szünidő alatt mindenki figyeljen oda, hogy mikor következik be a felnőttek életében az a csúf pillanat, sőt, az a rút pillanat. Amikor elfelejtenek már gyerekek lenni, elfelejtik, hogy a tavaszi finom főzelék milyen rossz, mennyire unalmas este 8-kor bámulni a plafont, mert aludni kell, de főleg azt is elfelejtik, hogy igenis ki kéne próbálni a gyümölcsjoghurtba mártott macskafarokkal festést, mert valószínűleg jól néz neki. A fagyi sült krumplit már nem is mondom, hiszen az alap.
0: Megáll az eszem!
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Hát na majd nézzük. Most kiderül, hogy a második negyed évben, amikor oly sokszor felszólítottuk az egybegyűlteket arra, hogy termeljék a GDP-t, ezt mennyire fogadták meg, mert jön a második negyedéves GDP első becslése. Kérem szépen, beszélgessünk kicsit erről Epik Győzővel, az OTP elemzési központ vezetőjével. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
5: No, hát termeltük azt az átkozott GDP-t, végre elmozdulunk a erdja adatokból GDP tekintetében?
6: Igen, hát itt már ugye az első negyed évben láthatunk pozitív jeleket, hiszen ugye a negyed évben negyed év alapú növekedésünk az 0,2%-ról 0,8%-ra gyorsult. Az év per év mutató pedig ugye 0,8%-ról gyorsult 1,7%-ra, viszont azért az első negyed évben még azt lehetett mondani, hogy a balehettek, hát főként a választási költekezéshez kapcsolódó egyedi átmeneti hatások, amik segíthették a GDP-t, illetve hát nem szabad elfelejteni azt, hogy egyébként a mezőgazdaság is meglepően erősen teljesített az első negyed évben. És ez egyébként a Q2-es adatok szempontjából egy kritikus kérdés lesz. A saját előrejelzésünk, illetve a piaci várakozás is azt valószínűsíti, hogy az év per év növekedés az 1,7%-ról 1,8%-ra gyorsulhatott, tehát óriási gyorsulásról nem beszélhetünk, viszont ahogy említettem, a mi előrejelzésünk szerint legalábbis kritikus lesz a mezőgazdaság teljesítménye, ugyanis hát az ilyen rendelkezésre álló információk szerint azért nem lesz annyira jó ez a mezőgazdaság idény, ugye megint nagy a szárazság.
5: Igen, épp az előbb beszéltünk erről, meg hát ugye nekem az is szöget ütött a fejembe, hogy egy csomó ideig osztoroztuk az ipar teljesítményét, és hát most mindenki azt várja, hogy a második fél évre beindulnak bizonyos nagy beruházások, itt elsősorban autóipari beruházásokra kell gondolni, ezek viszont ellentétes irányba hathatnak, mármint hogy a mezőgazdaság lefelé, ezeknek a beindulása, meg az ipar kicsit magához tér, az meg fölfelé húzhatja a GDP-t, ebből melyik lesz az erősebb hatás valószínűleg?
6: Hát ugye a mértékek a kérdésesek, de ugye azt lehet mondani, hogy azért az ipari termelési adatokról ugye vannak havi információink, tehát ott azért látszódik, hogy valóban történik egy ilyen alsó fordulóponti jelenség. Egyébként azért az hozzátartozik, hogy ezt nem feltétlenül ezekben az új nagy beruházásokban látjuk, mert például az ilyen elektronikai cikkek gyártása, hát nyilván ugye itt az AI boomhoz kötődő kereslet miatt például az elképesztően erősen nő, és nem mondjuk az akkumulátorgyártás talált hirtelen magára. Tehát az ipar egyértelműen javul, viszont ami ugye a legnagyobb kérdőjelet, mivel korlátozott információkkal rendelkezünk róla, a mezőgazdaság jelenti. A mi előrejelzésünk egyébként egy jelentősebb mértékű negyedév csökkenéssel számol a mezőgazdaság esetében, és összességében így jön ki az, hogy a második negyedében csak minimálisan gyorsulhatott a növekedés. Igazából, hogyha mezőgazdaság nélkül néznénk, akkor azért egy kicsit kedvezőbb lenne ennek a képnek a dinamikája, és egyébként ugye, ugye hozzátartozik, hogy ez a 0,8%-os QoQ növekedés, ez az 1,8%-os tehát hogy az 1,8%-os évperéz növekedés egy 0,5%-ra lelassuló negyedév növekedéssel konzisztens, tehát ilyen értelemben ez is azt mutatja, hogy azért az első negyedévben voltak olyan átmeneti egyedi hatások, amik segítették a növekedést, de azért mondjuk a 0,5% is, ha felévesítjük, egy ilyen 2% körül növekedés, ami nem óriási, de azért az elmúlt 3 év stagnálás után mindenféleképpen a kilábalás útját jelenti.
5: Ugye a második negyedévről beszélünk, tehát eltelt az első fele az évnek, éves alapon módosítottatok az előrejelzésen, mekkora lehet a GDP növekedés 2026-ban Magyarországon?
6: Tehát mi jelenleg, hát nyilván ugye a második negyedéves adat az fontos lesz, mert ahogy említettem, az, hogy a mezőgazdaság végül hogyan fog teljesíteni, azért az 10% pontokkal tudja odébb rakni az egész éves növekedést, de amennyiben a Q2-es növekedés a várakozásunk szerint halad, akkor mi azt látjuk, hogy a 1,5-2%-os range-nek a felső részébe lehet reálisan az idei gazdasági növekedés. Azért ez a tavalyi ilyen 0,5% után egyértelműen egy javuló tendenciát jelentene.
3: No, nézzük akkor azt, hogy hogy reagálnak. Külföldre. Így igen. Van, meg hát, hogy reagálnak minden ilyen információra a jegybankok. Ugye talán azt lehet mondani, hogy a Fedé az, amire minden tekintet figyel, szerdán dönt, és a minden bizonnyal kamat csökkentést fog határozni a Nyílt Piaci Bizottság.
6: Nem, ugye egy szerdán jön a feddöntés, igen. Nem, az idei, tehát a mostani üléstől nem várnak csökkentést, azt ugye szeptemberre várják a piacok, és ugye nem csökkentést, hanem emelést.
3: Bocsánat, mindent jól mondtam egyébként így.
6: Igen.
3: Szünet után, igazad van.
6: Igen. A Jereváni rádió jelenti, ugye?
3: Így van, annyira megfertőzött Donald Trump, hogy én már behalucináltam a csökkentést. Igen.
6: Igen, tehát ugye a Fed szerdán dönt, és ezen az ülésén ugye tartást várnak, és ugye majd szeptemberben áraz a piac egy emelést. A továbbiak az már egy sokkal képlékenyebb dolog, mert valamikor 27 elejére viszonylag nagy valószínűséggel, de hogy azért egyáltalán nem olyan nagyon biztosan van egy további emelés beárazva. Ebből a szempontból egyébként Amerikában is nagyon fontos adatok jönnek a héten, hiszen jön ugye ott is a Q2-es GDP előzetes adata, ami a várakozások szerint az első negyedéves, ők ugye ez a évesített negyedév metrikába szokták mérni, tehát az első negyedéves 2%-hoz mérten gyakorlatilag ugyanekkora növekedést vár a piac Q2-ben. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a 2% körül növekedés Amerikában valahol ott van az ilyen hosszú távon fenntartható potenciális ütem környékén, tehát egyértelműen azért az van, hogy azok a növekedési félelmek, amik mondjuk a tavalyi év második felét dominálták, ugye Amerikában, ugye gyenge munkaerőpiac, és a többi, azért úgy tűnik, hogy ezt magunk mögött hagyhatjuk, azért van egy, ha nem is kirobbanóan erős, de azért egy egészséges növekedés az Egyesült Államokban, és a munkaerőpiacsal kapcsolatos félelmek is enyhültek, viszont amik ugye nem annyira enyhültek, azok az inflációs félelmek, itt ugye jön majd egy core PCE mutató, itt ugye ez nagyon fontos, ugye itt, hogy mikor melyik adat jön ki, tehát az amerikai adat, a core PCE, ami most kijön, az júniusi hónapra vonatkozik, majd ez egy kicsit nagyobb késéssel jön, és itt azért a várakozások azt mutatják, hogy az előző havi 0,3%-ról, vagy inkább úgy mondom, hogy az évesített 3,8%-ról azért lassulást mutathat majd a mutató. Ugye ez ilyen 0,2% környéki hóperhót várnak, ami ugye egy ilyen 2,5-3% körüli évesített mutatónak felel majd meg, de hát ugye ez is érdemben magasabb, mint a FED 2%-os célja. Igen. Tehát azért itt egyértelműen ugye további teendőkre van szükség, és szintén nagyon fontos, hogy ugye júniusban azért némileg enyhült ugye az árnyomás, ezt a termelői árakból is láthattuk, ugye az újabb ársok az majd ugye júliusban éri el a piacokat, ugye a hormuzi szoros miatt, hogy ugye hát lényegében újra lezáródott a szoros, úgyhogy talán ez emiatt kevésbé lesz érdekes. És hát ugye nem mehetünk el, hogy amellett, hogy Európából is jönnek ugye a friss inflációs, illetve növekedési adatok. Ugye azért emeltem ki az USA-ba, hogy ott az a júniusi core PCE lesz, mert Európában viszont a júliusi előzetes inflációs adatok érkeznek. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy itt is azért még korlátozott hatása lesz ugye az elmúlt napokban ugye jelentősen megugró olajárnak, hiszen ugye az adatfelvétel ugye az lezárul valamikor a hónap, nem tudom én, 15-e, 20-a környékén, tehát azért ezek a 100 dollár körüli árak még nem nagyon jelenhettek meg majd a júliusi inflációba. Ennek ellenére a piac egy nagyon enyhe 2,8-2,9%-ra történő gyorsulást vár az európai inflációban, de azért, ahogy említettem, itt azért az jelentős bizonytalanságot szül, hogy az olajár emelkedésnek mekkora része jelenik már meg a júliusi inflációs adatokban, viszont a maginflációs mutató a stabilan 2,4% lehet, ez gyakorlatilag hát most már több mint fél éve ennyi, tehát hogy ezért mondhatjuk azt, hogy azért Európában leginkább csak az energiaáremelkedés elsődleges hatásai érződnek az inflációs adatokban. Egyelőre az ilyen szélesebb körű tovagyűrőzés egyelőre még nem annyira látszódik az inflációs
5: és
6: adatokban.
5: Nagyon elment az időnk, röviden beszéljünk erről az őrületről, ami Japánban folytatódik, mert óriási botrány volt, vagy inkább purparlé, hogy 3 évtizedes csúcsra, figyelem, 1%-ra merészelte emelni a kamatát a Japán jegybank. Ezek a japánok, hát már ott sem régi, semmi se.
6: Igen, itt ugye az történt, hogy gyakorlatilag a kormányzat elfogadott egy olyan, gyakorlatilag egy olyan gazdaságpolitikai határozatot, miszerint a japán jegybanknak jobban kéne segíteni a növekedést. Aztán egyébként ebből kifaroltak, de ugye ez bőven elég volt a piacok számára, hogy ugye a Bank of Japannek a, hát hogy is mondjam, függetlensége miatt kezdjenek el aggódni, és ugye ez a hát historikusan ugye nagyon magas 160-as szint fölé lőtte ugye az USD japán jen keresztet. Itt azt lehet mondani, hogy hát Japánban is azért ugye kb. 2 évtizednyi, vagy több mint 2 évtizednyi deflációs nyomás után azért az elmúlt években visszatért az infláció, és hát nyilván azért ez a nagyon gyenge ilyen árfolyam, ez azért Japánra is kihatással van. Úgyhogy azért Japánban jelenleg vannak inflációs problémák, vannak inflációs aggodalmak, természetesen itt nem 10%-os, meg nem tudom én mekkora inflációról kell beszélni, de a saját szintjükön azért egyértelműen van egy inflációs nyomás, és ezen az ülésen ugyan senki nem vár emelést a Bank of Japan-től, viszont az iránymutatásra azért érdemes lesz odafigyelni, ugyanis az ősz folyamán a Bank of Japan-től is egy emelést ár az a piac, ilyen szeptember, talán inkább októberbe fognak nagy valószínűséggel menni. Tehát az ősz egyébként abból a szempontból is érdekes lesz, hogy gyakorlatilag az összes nagy jegybanktól, tehát az LKB-tól, Fed-től, és ugye a Bank of Japan részéről is kamatemelést vár a piac, ugye az LKB részéről decemberre még egy második is egy nagyobb valószínűsége be van árazva, úgyhogy itt azért rövid távon egy emelkedő globális kamatkörnyezetre kell felkészülni, és hát nyilván az a kérdés, hogy a Bank of Japan mennyire enged majd a kormányzati nyomásnak, és mennyire próbálja hűteni ezeket a kamatemelési várakozásokat.
5: Oké. Na, köszönjük szépen! Hát mondja valaki, hogy uborka szezon meg nyár ezek után. Makrogazdaság nem pihen ilyenkor sem. Köszönjük szépen az összefoglalót, munkasikereket kívánok!
3: Köszi szépen!
6: Én is köszönöm, sziasztok!
5: Szerbusz! Epik Győzővel, az OTP Elemzési Központ vezetőjével beszélgettünk.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél. A külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni a Tököli út, a Rákóczi út útvonalon. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében egy rövidebb szakaszon, fakidőlés miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben és a Diószegi Sámuel utcában a Korányi Sándor utca közelében. Lassan lehet haladni a Károly körúton az Astoria felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Erős a forgalom a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. A második kerületben a Fillér utcában lezárták a félútpályát az Ezredes utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Holnaptól vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Túlárazott ajánlatok miatt hiúsult meg az M86-os fejlesztése. Átvilágítják az állami bormarketing programot. Tartósan magas üzemanyagárakra számítanak a szakértők. Ma még többnyire napos, de változékony idő várható. A következő napokban visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Túl drágának tartotta a kormány az M86-M87-es gyorsforgalmi út megépítésére érkezett ajánlatokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Mészáros-Lőrinchez és Szél Lászlóhoz köthető cégek pályázatai 36, illetve 53%-kal haladták meg az előzetesen elfogadhatónak tartott összeget, ezért a tendert eredménytelennek nyilvánították. A miniszter közölte, a kormány nem kíván jelentősen túlárazott beruházásokat finanszírozni, ugyanakkor a már folyamatban lévő autópálya fejlesztések továbbra is folytatódnak. Átfogó szakmai és pénzügyi vizsgálat indult az állami bormarketing programban. Az Agrárminisztérium közölte, a több milliárd forintos támogatási rendszert felülvizsgálják, de a borászatok egyelőre továbbra is megkapják a már meghirdetett támogatásokat. A tárca szerint a jövőben új agrár és bor stratégia készül, amely a támogatások helyett nagyobb hangsúlyt fektet az ágazat versenyképességére és fenntarthatóságára. Stabil az európai üzemanyagellátás, de a következő hónapokban is magas árakra kell készülni. A Német Gazdaságkutató Intézet szerint a közel-keleti konfliktus miatt egyelőre nem várható jelentős olajár csökkenés. Bár Európa olajellátása biztosított, a világpiaci árak továbbra is éreztetik hatásukat. A szakértők szerint ezért az üzemanyagok ára is tartósan magas maradhat. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Több mint 2,6 tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Portugália partjainál az Atlanti-óceánon. A kábítószert egy nagysebességű felfújható hajón találták meg, amelyet a gyanú szerint tengeren átdobott drogszállítmányok begyűjtésére használtak. A nemzetközi akcióban 4 embert vettek őrizetbe. A lefoglalt kokain nagykereskedelmi értéke csaknem 78 millió euró, utcai értéke pedig elérheti az 500 millió eurót.
0: Időjárás a Rádiókafén.
6: Többnyire napos, de változékony idő várható ma. Elsősorban az ország keleti részén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérhet. A szél napközben sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A következő napokban visszatér a kánikula, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
9: És ez egészen pontosan így van, hiszen 16 óra 5 perc az idő, és 2026. 27-ét írunk, és itt vagyunk kicsit szomorkásan.
10: De nagyon picit szomorkásan.
9: Azért vagyunk picit szomorkásan.
10: Mert nem nincs az... itt a Marvin.
9: Igen, nincs itt a Marvin, de igazoltan van távol, nyaral, pihen.
10: De nem tudja, hogy pontosan hol.
9: Nem tudja, te ott van valahol, de nem tudja. Ha hívott minket kétségesre, itt vagyok valahol, de nem tudom, hogy hol vagyok. Tenger van, napsütés, sziklák, meleg, ennyit tudott mondani.
10: Ez úgyhogy... mondjuk a globális felmelegedés mellett gyakorlatilag ugye bárhol igaz lehet,
9: hát
10: szinte,
9: egyre
10: ahol
9: több
10: egy kis
9: helyen,
10: víz van mellette.
9: Azt kell megnézni, hogy lát-e füstöt az égbolton, vagy lángol körülött az erdő, az még egy kicsit
10: haza.
9: Szűkíti. Az még egy kicsit szűkíti. Élőben vagytok? Kérdőjel kérdezi. Kedves
10: élőben
9: hallgatok.
10: Vagyunk,
9: abszolút,
10: pont.
9: Élőben. Pont, igen. És ahol ezt ő megkérdezte, az 0636 98 098 0, és mint látjátok, így bele tudtok nyúlni az élő adás folyamába, hogyha írtok nekünk ilyen építő jellegű hozzászólásokat.
10: Lehet, hogy a Marvin is írni fog, ha egyszer rájön, hogy Horvátországon belül hova tűnt
9: igen,
10: el.
9: Igen, igen, igen, lehet, hogy igen, és akkor mehetünk érte, mert ott biztos nagyon rossz lenni. Na jó, de hát az a helyzet, hogy ugye a szlogenünkkel ellentétben itt túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Most egy kicsit, na, legalábbis az adás elején nehezebben tudjuk ezt az optimizmust hozni.
10: Hát az biztos, hogy az elejére jutott néhány elég pesszimista hír, amin kénytelenek vagyunk ma végigmenni, mert hogy mióta hosszabban tudtunk beszélgetni hírekről, azóta olyan nagyon sok vidám dolog talán nem történt.
9: Nem. Tehát az, hogy ilyen szintű, igen. Kánikula is az is, hogy most ez a mára ígért eső, ez gyakorlatilag 10 csepp.
10: Nem volt elég, Márk. Na, ne legyél telhetetlen.
9: Egy nagyon picit. Mondjuk 10 csepp helyett lehet, van a 15 csepp, mondjuk.
10: Igen, piciket. Nem kell nagyon nagyokat akarni, hanem aprókat kell lépni, igen, a meteorológiai fejlődés felé, vagy ugye jelezni kell azoknak, akik ezeket a berendezéseket üzemeltetik, na, hogy erről tekerjék már följebb.
9: Tekerjék már följebb, de hát igen, de ez van, hogy ki akarnak velünk babrálni, hogy miért, azt nem tudjuk, de egyébként a viccet félretéve majd erről fogunk beszélni, mert hogy ez egy sajnos egy jelenség, egy egyre gyakrabban fölbukkanó jelenség, hogy az emberek, bár ugye évtizedek óta lehet tudni, hogy a tudósaink 1000 számra prognosztizálták, hogy ez lesz nagyjából a forgatókönyv. Arra akkor azt mondta a jelentős többség, hogy ez baromság, és nem lesz így. Most már nem nagyon lehet tagadni azt, hogy ez, ami van, az itt van, de most se fogadjuk el, hogy klímaváltozás van, hanem azért, mert ha tudjuk, kik manipulálják.
10: Hát meg erre várjál már, hát pont most árultad el magad, te, mint a zöld terror beépített, rosszul álcázott beépített ügynöke. Hát, hogyha megírták az elmúlt évtizedekben, hogy ez lesz, és ez lett, ők vajon azt honnan tudták?
9: Tehát ez már nem magában leplezték le magukat, pontosan tudták,
10: nem ezt kellett volna csinálniuk. Igen, az lett volna meglepetés. Igen. Akkor talán megúszták volna.
9: Igen, de most már lebuktak.
10: Lesz szó erről, lesz szó arról, hogy a foci világbajnokságnak a legizgalmasabb pillanata a föld szempontjából lehet, hogy nem az volt, hogy a labdarúgás valaha volt egyik és másik legnagyobb zsenie egymás ellen labdarúgtak. Lesz szó arról...
9: Mondjuk a negyedik vagy négyszer-ötször jobb FIFA volt, mint bármelyik eddig.
10: Így élted meg?
9: Nem én éltem így meg, igen, hanem az a bizonyos narancssárga a figura.
10: El fogjuk árulni azt is, hogy ő kicsoda. Fogunk azzal foglalkozni, hogy egyébként az időjárás manipuláció elméletén valóban dolgoznak kutatók, és születtek is most izgalmas kutatási eredmények. Beszélünk majd arról, hogy a megújuló energiaforrásokat idehaza és Európában hogyan tervezik fejleszteni, illetve...
9: És ennek milyen hátrányai is lehetnek. Mert hogy ennek lehetnek hátrányai, sőt, már most is vannak hátrányai, de nem azok, amire ti gondoltok.
10: Hanem mások, bizony, amikre mi gondolunk, de nekünk le van írva, és csak fel kell olvasnunk nem sokára.
9: És talán föl is fogjuk olvasni, hogyha itt maradtok velünk és hallgatok minket. Egyébként esetleg megírhatnátok egy ilyen nem reprezentatív közvéleménykutatásban, hogy ti úgy gondoljátok, hogy a háttérhatalmak manipulálják az időjárást, és azért van ilyen rossz időjárás.
10: És ha nem, akkor miért igen?
9: Pontosan, erre vagyunk kíváncsiak. 06 36 98 0 98 0, és most jöjjön egy Stacabo, Great Blondino, de rég hallottam.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik hát az optimizmus felé tendáló kávézó a világ végén. Megpróbáljak ebből a legoptimistább nézetet kihozni.
2: Oké, akkor szerintem kezdjük is az optimizmust azzal, hogy milyen jó, hogy nem kaptak füstmérgezést a labdarúgó világbajnokság utolsó mérkőzésén játszók, illetve az azokat megtekintők, mert egyébként ahogyan szerintem az elmúlt hetek tükrében nem olyan meglepő, hogy az időjárással kapcsolatos hírekkel kezdjük a mai műsort.
1: Muszáj. És
2: az egyik cikk egyébként pont a Wired egy szerzőjében fogalmazódott meg, aki azzal a címmel illette a gondolatmenetét, hogy a FIFA nincs fölkészülve arra, hogy hogyan kell kezelni a klímaváltozást. Mert hogy ugye, mint arra remélem, hogy mindenki emlékszik, az is, aki végig sörözte azt a 3,5-4 hetet, a Mexikóban, Kanadában, illetve az Egyesült Államokban zajlott a FIFA labdarúgó világbajnoksága, és az a helyzet, hogy a végére Kanadában pusztító erdőtüzek jelentek meg, amik egyébként az Egyesült Államok keleti partján is, például New Yorkban vörösre festették az eget, ami így romantikusan hangzik, amikor csipog az iPhone-ot, hogy ne lép ki az ajtón, igen, mert nem jó levegőt venni, akkor sokkal kevésbé, és hát fölmerült a kérdés, hogy mit kell ilyen helyzetben csinálni, illetve amellett, hogy nagyon jó dolog mindig a sportvilágszervezeteket szidni, azért azt a kérdést is tegyük föl magunknak, hogy föl kell az ilyenekre készülni? Föl lehet?
1: Hát szerintem most már föl kell, mert hogy ez most, tehát tényleg egyszerűen ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, még egy ideig hitegették magukat sokan azzal, hogy hát ez még minket nem fog érinteni, csak a gyerekeket, nem a, hát abszolút itt van, és minket is érint, és itt lehet látni, hogy ez egyszerűen a mindennapjaink része lesz sajnos, pont ezért számomra döbbenetes, hogy nem ez az első számú globális nem tudom, tudó. De
2: akkor írjunk is be szerintem, vagy beírjunk rögtön egy piros pontot a hidratációs szünetekért, mert hogy rögtön, ahogy elkezdődött a világbajnokság, ugye ez volt az első kérdés, hogy oké-e az a labdarúgásban, ami a sok amerikai sportággal ellentétben egy viszonylag meg nem szakított játék, nagyjából 2x45, vagy most már 2x50 percig tart, és az órát ugye nem állítják meg, a játék nem nagyon szokott hosszasan állni, ezért nyilván a videóbíró nem segített sokat az elmúlt években, na de itt az volt, hogy a 25. perc tájékán, vagy a 23. perc tájékán a bíró sípolt néhányat, majd a kispadok fele mutatott, és a játékosok mehettek ki inni.
1: Én nem is értettem, mert én nem hallottam erről a hidratációs szünetről, csak így ültem, és mondom, ez mi? Most mi történik? Hát hidratációs szünet, na mi?
2: És ilyet már ugye láttunk korábban, tehát a nagyon meleg mérkőzések alatt, például a spanyol ligában korábban már volt ilyen, hogy leáll a játék, és a játékosok kimennek inni. Amire egyébként rutinos labdarúgók vagy azt mondják, hogy mindenki ki tud szaladni a pályaszélre, nincs egyszerre 11 ember játékban, és így tovább. Minden esetre ott azért eléggé indokoltnak tűnt. Tavaly a szintén az Egyesült Államokban megrendezett klubvilágbajnokságon egyébként volt olyan spanyol játékos, aki azt mondta, hogy olyan meleg volt a pályán, hogy úgy érezte, hogy égnek a lábújai, hogy nem hangzott túl jól, és mondjuk a Llorentét én nem ismerem egy annyira panaszkodó játékosnak. Na de, azokon a meccseken is volt hidratációs szünet, amikor légkondicionált stadionokban voltak.
1: Na, hát jó, nyilvánvalóan azért tudjuk, hogy amerikaiaknak aztán főleg nem kell a szomszédba menni, hogyha egy kis lehetőséget próbálnak találni arra, hogy hol lehet némi reklámot beékelni így a közvetítésekbe. Tehát ez valószínűleg egy ilyen nem teljesen alaptalan dolog volt, de biztos vagyok benne, hogy nem volt egyáltalán mellékes tényező az, hogy azért ez lehetőséget adott arra, hogy egy kis reklámot is betoljanak.
2: Egy kis cukros üdítőt eladni, egy kis sört, vagy moderne televíziókészüléket, miközben ők hidratálják a testüket. Hát igen, igazából win-win, és gyakorlatilag egy 4/4-es sport lett a labdarúgásból, igen, ezzel egy időben.
1: Igen, igen. Hát úgyhogy ez még így teljesen oké. Amivel sokkal kevésbé tudok kibékülni, az, hogy azt mondjuk egyáltalán nem veszi figyelembe egy ilyen szervezet azzal, hogy mondjuk számtalan különböző egymástól baromi távol lévő helyszíneken szervezi a meccseket, hogy emiatt aztán elképesztő mennyiségű széndioxidot pöfékelnek ki a légkörbe, hiszen ide-oda kell, kizárólag repülővel lehet eljutni egyik városból a másikba, amit nyilván egy csomóan meg is tesznek.
2: És erről egy csodálatos összeállítást közölt a másfélfok.hu, akik úgy számolták, hogy mivel a városok közt nagyjából átlagosan 4000 kilométernyi a távolság. Ugye ismerjük az Egyesült Államokat, hogy milyen jól működik a vonat közlekedése, egyébként a közösségi közlekedése. Ezért egyetlen mérkőzés karbonlábnyoma szerintük az utazásokkal együtt akár 72 000 tonnára is rúghat, ami 48 ezer autó átlagos éves kibocsátása. Vagyis olyan, mintha nagyjából mindenki, aki a stadionban van és amúgy vezet, mint olyan 60 ezeres, 70-80 ezeres stadionok, tehát körülbelül párosával mennek az emberek, mintha az autójuk, míg ők végignézték azt a másfél órányi focit, egy évnyi utat megtett volna odakin, ami nagyon soknak tűnik.
1: Igen, tehát tehát sokkal inkább ezt gondolnám azzal kapcsolatban megemlíteni, hogy mennyire tud felkészülni a FIFA a klímaváltozás, hogy ezeket a dolgokat már egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy a sport nevében, meg a kikapcsolódás nevében ezt megengedjük magunknak. Tehát, hogy most már tényleg el kéne jutni oda, hogy bármi, amit csinálunk, először megnézzük, hogy annak milyen teljes globális lenyomata van. Tudom, hogy ez nagyon bénán, meg idegesítően, meg trihageresen hangzik, meg méregzöldesen, de hát egyszerűen gyerekek, hát föl kell csapni a bármelyik híroldalt, ki kell menni a mellébe, és nehez látni, hogy ez már nem vicc, tehát nem lehet ezt tovább így csinálni, nem?
2: És hogyha Marvin kedvéért, aki most ugye nincs itt, hanem valahol Horvátországban van, ő se tudja, hogy pontosan hol, az ő kedvéért megnéztem egyébként, hogy mi mint 8 milliárd itt várakozó porhüvely, egyébként évente 38 milliárd tonna széndioxidot bocsájtunk ki iparostul mindenestül, ami azt jelenti egyébként, hogy egy meccs ennek a 500 000 oda. Tehát nem azt kell, és tényleg fölveti a kérdést, hogy ha ennyire kevés ez? Vagy ez is sok, minden
1: szerintem,
2: sok?
1: Szerintem ez nem kevés, az baromi sok, amennyit egyébként kinyomunk, tehát hogy bontod, nem az, kéne gondolni, hogy hát már úgy ennyit kinyomtunk, akkor mindegy, ha még egy kicsit kinyomunk, hanem basszus, azt kéne megnézni, hogy a már meglévőt hogyan tudnánk csökkenteni, és szerintem azért ezt viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani azzal, hogy mondjuk egy világbajnokságot, vagy egy Európa-bajnokságot nagyjából egy helyen szervezünk meg, mint ahogy ezt egyébként hosszú évtizedekig tettük is.
2: De egyébként ezzel összefüggésben gyorsan megnéztem, hogy más utazó sportnál, itt a Forma 1, ugye most volt a hétvégén a Magyar Nagydíj, azért pont a Forma 1-re kerestem rá, hogy vajon az ő karbonlábnyomuk mekkora.
1: Szerintem az nem nagy.
2: Van kedved tippelni egyébként, hogy hány VB meccsnyit mond a Nemzetközi Automobil Szövetség, mekkora a Forma 1-nek a karbonlábnyoma?
1: Egy Forma 1
2: futamnak? Egy Forma 1-es szezon, uh-huh. Ha meg akarod feleltetni a most itt a másfél fokon olvasható 72 ezer tonna per meccs átlagnak, uh-huh. Akkor hány FIFA labdarúgó VB meccsnek felel meg az egész éves Forma 1? Nem ér belenézni a jegyzeteidbe, mert ott van, csak tudom, hogy sose olvasod el adás előtt.
1: De elolvasom, csak nem elég figyelmesen. Mert te úgyis mindent tudsz pontosan. Én itt csak lovagolhatok itt hátul az általad keltett hullámokon. Szóval, hogy
2: na, hát mivel, hogy hány mivel, meccs?
1: Tehát nyilván többszöröse, hiszen a kérdést is úgy tetted föl.
2: Igen.
1: Mondjuk 100 meccs.
2: Képzeld el, kettő.
1: Kettő?
2: Kettő. Aztán, és egyébként nyilván az Automobil Szövetséget se kell félteni, biztos vagyok benne, hogy a számukra legkedvezőbb módon számolják ki a karbonlábnyomukat. Igen. De ők azt mondják, hogy ők 150 ezer tonnával megoldják azt, hogy 20-valahány helyszínre utaztatnak csapatokat. Jó, nehéz gépekkel ezzel.
1: De ebbe akkor csak a versenyzők és a csapatok
2: ez
1: vannak.
2: Ez nem volt világos, mert
1: viszont nincsenek
2: közben
1: benne.
2: Írtak emelkedő nézőszámokról is, uh-huh. És azon gondolkoztam pont, hogy vajon a Forma 1-es nézők hány százalék a helyi? Mert ez nem nekünk magyaroknak, akik ugye nem nagyon tudjuk megfizetni ezeket a jegyeket, valahogy én szerintem az a reflexünk, hogy azt gondoljuk, hogy ott angolok, hollandok, belgák, németek vannak, nem annyira a honfitársaink, akik mondjuk nyaralni tudnak annyi
1: hát
2: pénzből.
1: Én azt gondolom, hogy ez mindenhol az van, hogy ezek attól még, hogy egy olyan helyen van, ahol a helyiek is ki tudják fizetni, attól még ezek az angolok, hollandok, belgák, mindenféle egyéb ezt követő népség, az ugyanúgy ott van, tehát hogy szerintem ez van egy ilyen adott mennyiségű ember, aki ezt követi. Igen, szóval ezek azok a nagyon-nagyon nehéz nehéz lépések, de másrészt ezek lennének a legkönnyebb lépések ezeket meghozni, hogy hogyan lehet ezeket csökkenteni. Mondjuk biztos nem lenne népszerű egy olyan döntés, hogy hát mi lenne, hogyha nem tudom, nem tartanánk ennyi Forma 1
2: futamot. Hát vagy lenne egy átrendezhető pályánk. képzeljük el azt, vagy egy helyen 12 pálya egymás mellett, és akkor az volt, hogy csak odébb kell menni, Érdről, Diósdra. Nem laknék szívesen azon a környéken, de...
1: Mi nem hangos?
2: De egyébként az, hogy mennyire vagyunk hajlandóak hozzányúlni ezekhez a szórakozási formákhoz, és az egy dolog, hogy nyomást helyezünk ezekre a szervezetekre, mert hogy pont a Forma 1 esetében ők ugye azt vállalták, hogy ha jól emlékszem, 2030-ra ők karbonseblengesek szeretnének lenni, fektetnek abba, hogy olyan üzemanyagokkal dolgozzanak, az autók is, de egyébként a logisztikájuk is, amely kevésbé terheli a környezetet, de hát értjük, hogy ennek vannak fizikai korlátai, tehát azért átvinni A-ból B-be ezeket a nehéz eszközöket, biztos vagyok benne, hogy nem könnyű, de...
1: És nem kicsike kis tengeri malacok hajtják ezeket az autókat
2: nem tudjuk, közben.
1: Nem néztünk még bele egy ilyen motorba.
2: Nem tudjuk, de egyébként ugye a hibrid technológia fejlődését is részben ők vitték előre, hogy mennyit ért, mennyit sikerült, meg mikor lesz a Formula E, a hivatalos Formula 1, azt most hagyjuk, azt bízzuk inkább a Forma 1 szakértőire, de azon mi is el tudunk gondolkozni, amit Tadej Pogacar mondott, aki ugye sokszoros Tour de France győztes, hogy ő már átrajzolna egyébként a versenynaptárat.
1: Hát igen.
2: Tehát, hogy amúgy mit szólnánk ahhoz, ha késő össze lenne a Tour de France? Tehát, ha nekik jó, én nem panaszkodnék.
1: Hát igen, tehát ez egy annyira észszerű gondolat, és olyan minimális. Én azt gondolnám laikusként, hogy ez semmilyen változás igazából komolyat nem jelent, és nem döglenének meg a melegben. Én nem is tudom elképzelni, hogy ezek a szerencsétlen biciklisták ebben a hőségben hogyan képesek csinálni, amit csinálnak. Ez rettenetes lehet. Hát 20 percet nem tudok kint ültetgetni a kertbe, és attól úgy érzem, hogy megpusztulok.
2: Igen, és az egyébként, hogy az arab futamokat ugye a Forma 1-ben van, hogy éjszaka rendezik, azért, mert napközben egyszerűen meggyulladnának szegények az aszfalton, a szószoros értelmében, mert ugye azokon a futamokon volt, aki tényleg nagyon közel állt ahhoz, hogy szegényként meggyulladjon. Az, hogy ebben akarnánk-e kompromisszumokat kötni? Oké lenne mostantól, hogy nincsenek délutáni foci meccsek, csak mondjuk korán reggel, meg majd később este. Vagy az, hogy nem lehet mostantól olyan világversenyt szervezni, ami különböző egymástól távoleső és vonattal nem megközelíthető városokban. Mert nekem sok kollégám volt, aki Franciaországban, Németországban elment vonattal, amikor Európa bajnoki mérkőzések voltak. Európában ez lehozhatóbbnak tűnik, de egyébként hogy ebbe a FIFA-nak ilyenkor van-e bárki, aki azt mondja nekik, hogy ne csinálják, pláne, hogy a világ egyik leghatalmasabb emberével ilyen jóba lettek?
1: Nagyon jóba lettek, és meg is mondta, ugye, hogy ez lett minden idők negyed, nem, azt mondta, négyszer, de inkább azt mondták, ötször jobb FIFA-ja, mint bármi más. Tehát ez valahogy így fogalmazott, hogy ez jelentsen ez bármit is, hogy ez az ötször jobb FIFA volt, mint bármi, ami eddig FIFA volt. Lehet, hogy arra gondolt, hogy ugye minden idők legnagyobb karbonlábnyomú FIFA-ja volt, és lehet, hogy ő ezt pozitívumként tudta apostrofálni.
2: Lehetséges. Vagy az, hogy végre egy politikus bele tudott nyúlni abba, hogy meddig tiltunk el egy játékost a piros lap után.
1: Végre.
2: Azért ez a sport is fejlődik, igen, előre megy, nem hátra.
1: Nem véletlenül volt ott a kupa felemelésénél, mert egy fontos szerepet játszott az egész VB folyamán.
2: Emlékeim szerint, mintha nem is nagyon akart volna lemenni.
1: Nem.
2: Ő része volt ennek a győzelmének, Spanyolországnak.
1: Abszolút.
2: Eleve
1: abszolút.
2: Nagyon szereti a spanyol ajkú lakosait az országának, igen. Sokat gondoskodik róla, hogy a harmónia uralkodjon a társadalomban a bevándorlók és a nem bevándorlók között.
1: És a fociról is nagyon-nagyon sokat tud.
2: Abszolút, ez látszott rajta. Szerintem egyébként lehet, hogy nem is életrajzot fog kiadni, hanem a leszszabály alkalmazásának lehetséges hátulütői, illetve a szigor elleni érvek című PhD disszertációt fogja elkészíteni.
1: Ha akarná, meg tudná írni.
2: Igen, ott egyszerűen a zöld medencébe szépen beül, úszkál előtte a laptopja, és elpötyörészik.
1: És ez lenne a legjobb, a legjobb ilyen jellegű íromány, ami valaha íródott. Na ja, szóval, hogy igen, tehát ez a lényeg, hogy hát ezt akartuk itt kihozni itt a VB-vel kapcsolatban, ami hát mindemellett mindjárt nagyon élveztük, nagyon-nagyon fontos eseménye ez itt a világnak, meg összehozza azért a nemzeteket, tehát nem félreértés ne essék, nem azt mondjuk, hogy ne legyen foci világbajnokság, csak ugye tényleg egy kicsit ezeket már át kéne hangolni annak megfelelően, hogy itt a világ azért az nem ugyanolyan, mint amilyen volt.
2: Ennek szellemében, Márkó, ha szépen leülnél a televízió lejátszód elé, a kezedben egy sörrel, épp kezdődne a meccs, és megjelenne a bíró a pálya közepén, és azt mondaná, hogy a levegő minősége nem teszi lehetővé, hogy ezt a labdarúgó mérkőzést megtartsuk, ezért most a itt lévő Madonna másfél órán át fog énekelni, és a mérkőzést
1: egy holnap reggel... rossz levegő.
2: és milyen... holnap reggel bepótoljuk.
1: Milyen volt ez a Madonna, ez a két Ronaldóval, amit a jól lakott napközések, tehát az a teljes szürrealitás.
2: Az a helyzet, hogy én amikor megjelent az a szokás a televíziónak, hogy a fél időben egy perces híradót sugároz, én akkor rászoktam, hogy a hármas sípszó azonnal a némító gombhoz húzza a hüvelykujjamat. Semmilyen fél idei esemény
1: volt, hogy nem voltak
2: soha
1: ezek az
2: nem láttam. Egyszer láttam Shakirát, aki olyan volt, mintha élőben lenne 16 évesre retusálva, vagy világítva, nagyon különös élmény volt, tehát ott szerintem az Egyesült Államok összes fővilágosítója együtt dolgozott ezen.
1: Mestere real-time-ban satírozott.
2: Ezért, az OpenAI ezért állt le a szorával, hogy minden számítási kapacitásukat abba tudják fektetni, hogy valós időben megfiatalítsák azt a csodálatos énekesnőt.
1: És lehet, hogyha mérik mondjuk ennek az adatközpontoknak az energiaterhelését, az sokkal-sokkal több lett volna, mint az egész világbajnokságé. Csak
2: még
1: azért kiretusálják Madonnát.
2: Még az is lehet, és erről is fogunk ma még beszélni egy kicsit, hogy az oroszok, meg az irániak is, meg a kínaiak hogyan próbálnak beleszólni az adatközpont telepítés körüli társadalmi vitába.
1: Innen folytatjuk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
1: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
0: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
1: viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
1: és végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
1: tévéről,
0: színházról,
1: művészetről,
0: kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jól kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: itt vagyunk élőben a stúdióban. Olyan hirtelen lett vége.
1: De szerintem ez nagy, tehát hogy az, hogy ilyen kalózosan tudsz halót mondani, vagy nem is tudom, hogy mi ez, de látok magam előtt valami, így, pontosan így, igen, valami ilyesmit.
0: Na hát ez a Rádió Café kalózos műsor, a kávézó a világ végén.
1: Kalózó a világ végén, és igen. Szép lassan lépkedünk az optimizmus felé. Igen. Nagyon-nagyon apró léptekben azért, mert hogy ugye...
0: Azt elmondjuk azért, hogy kidobtuk egy csomó halált.
1: Igen,
0: volt
1: pontosan.
0: Egy nagy tarsony halálunk,
1: volt az adásmenetünkben rengeteg hír szomorú dolgokról, és akkor megpróbáltuk a harmadát kiírtani, így is maradt még sajnos elég sok. Az egyik nyilván az, amivel a gyakorlatilag a fél világ, de az biztos, hogy teljes Európa foglalkozik ezekben a napokban. Ez a Franciaországban, Spanyolországban, és egyébként sajnos Olaszországban is pusztító erdőtüzeknek a kérdése.
0: Most láttam Valenciáról, hát Valenciában, hogy már a város külterületén is ott lángolt valami. És...
1: Madridtól is 11 néhány kilométerre van már a tűz. Rendkívül ijesztő, és nyilvánvalóan szurkolunk mindenkinek, aki ezen dolgozik, hogy minél hatékonyabb munkát tudjon végezni. De közben egyébként Franciaországban, erről számolt be a New York Times, már arra készülnek, hogyha túl vannak ezen a válságos időszakon, szeptemberben, a munkaügyi miniszterük elmegy egy látogatásra Spanyolországba, mert hogy azt mondja ez a derék ember, akit Monsieur Farandúnak hívnak, és egyébként korábban az ő mávjukat, tehát a Nemzeti Vasúttársaságot is vezette. Az SNCF-et, SNCF, amiből biztos van benne National, meg Chemin de Fer, hoppá! Nagyon előjön a gimnáziumi francia tudás, szóval azt vezette, mielőtt a kormányhoz csatlakozott volna. Ő azt mondja, hogy rendben, küzdenünk kell, ezt így nem mondanám, mert nem tudom, hogy ki örülne ennek, akár Vitézi miniszter úr, akár ő, de hogyha örülnének neki, akkor ők egymás. Tehát, hogy Vitézi miniszter úr a Monsieur Farandunk, Vitézi miniszter úr pedig, vagy fordítva is, Farandú úr pedig az ő vitéziük.
0: Minden, most már összekutyulódott,
1: kész. Szerintem ez egy ember, valószínűleg egy ember egyébként, mert hogy látjuk, hogy azért ezek agilis emberek általában, igen. Tehát simán két országban elvezetgetnek egy munkaügyi tárcát, vagy épp egy közlekedés.
0: Azt hiszik, hogy addig átjön ide.
1: Na és ez a bölcsember azt mondta, hogy az egy dolog, hogy rengeteg mindennel technológiai értelemben, meg infrastrukturális értelemben foglalkoznunk kell ahhoz, hogy a klímaváltozás hatásait szépen megpróbáljuk valamennyire megszelídíteni, vagy helyrehozni, de egyébként szeretne arról tanulni, hogy hogyan lehet a spanyolok életmódbéli alkalmazkodását meghonosítani Franciaországban.
0: Na, mit ért pontosan ez alatt? Már én nagyon szeretem a spanyolok életmódját, úgy, ahogy van, de ő mondjuk mit ért pontosan
1: szerintem
0: ez alatt?
1: Pontosan azt, amire te gondolsz. Az, hogy korábban elkezdeni dolgozni, például azoknak, akik ugye külterületen kell, hogy dolgozzanak, vagy szabad ég alatt kell, hogy dolgozzanak, mondjuk utakat építenek, az, hogy gyakrabban legyenek pihenők a nap során.
0: Nem dolgoznak, tehát, hogy
1: az, hogy hogyan foglalkozunk azzal, hogy a munkásaink isznak-e eleget. Uh-huh. Ezekre a dolgokra... ezekre a kérdésekre ő azt mondja, hogy sokkal nehezebb választ talán, hogy hogyan lehet bevezetni egy adott esetben teljesen más napirend vagy munkakultúra mentén uh-huh. működő mondjuk észak-francia régióban, miközben azt látjuk, hogy a spanyolok hosszú ideje küzdenek hasonló melegekkel, és egyébként ez viszonylagos sikerrel teszik. Tehát ez mondjuk engem is foglalkoztat, nem tudom te hogy vagy vele már most egyébként, hogy a fiatok már ugye nem középiskolás tanuló, tehát sokkal szabadabb lesz kirepült a fészekből. Igen. De egyébként mit szólnál ahhoz, mit szóltál volna ahhoz még általános iskolás vagy középiskolás szülőként, ha azt mondjuk, hogy hát ez az egyben nyári szünet nem olyan jó, mert úgyis elviselhetetlenül meleg van, klimatizáljuk a sulikat, és mondjuk félbevágjuk a nyári szünetet, és szétszórjuk a szünetet az év során.
0: Szerintem én is, mint a legtöbb szülő egyébként, ennek olyan szempontból örültünk volna, hogy szerintem baromi nehéz megoldani egyébként is ezt az iszonyatosan hosszú nyári szünetet, ami itthon van, mert 2,5 hónapig szervezél programot a gyereknek, tehát szerintem bármi ilyesminek örültünk volna. Az a más kérdés, hogy igen, hogy ugye ezeket elvileg pont azért tartják, és azért van ilyen hosszú nyári szünet, mert hogy annyira meleg van, hogy ilyen melegben nem lehet elvárni a gyerekektől, hogy ott üljenek az iskolába, ezek tőlünk elvárják, hogy dolgozzunk. Úgyhogy én ezt tudnám támogatni.
1: És mit szólnál a korábbi keléshez? Ha az lenne, nekem ezt egyébként nagyon nehéz elképzelni, és nem is tudom, hogy a mediterrán országokban hogy csinálják. Ugye sokan ingáznak viszonylag sokat a munkahelyükre. Ők olyankor a siesta elején hazamennek háromnegyed órányi vagy órányi
0: nem
1: úton?
0: Nem tudom.
1: Hallgatók között nem tudom, hogy van-e esetleg valaki, aki dolgozott ilyen területen, de engem ez mindig érdekelt, hogy 11:30-kor vége a bankban a délelőtti műszaknak, akkor mi van azokkal, akik egy várossal odébb
0: jönnek?
1: Hát
0: ez az, igen, mondjuk én egy órát utazni, meg egy órát megint vissza, hogy aztán visszajönnek, ez egy jó kérdés, mert ez így jól hangzik, amikor azt gondolod, hogy de jó, és hazaruccanok 5 percre vagy 10 percre, de valóban, ha valaki egy órára van, annak az nem annyira jó. Azt tudom, hogy a kínaiaknál ott ezzel nem csinálna problémát, ott alszanak bent a munkahelyen.
1: Hát ez a legegyszerűbb, hát legalábbis a gyárakban, vagy mi a rend, az irodai közegben is.
0: Figyelj, az ugye, amit mi ilyen sokként ugye látom, hogy a szerencsétlen munkások ott alszanak, az valójában az volt legalábbis, hát ez
1: az juttatás.
0: Nem, hát azt mondja, ez a kulturális szokás, hogy ott ők is siesztáznak, és akkor ez van, hogy akkor ott mindenki szépen lefekszik a földre, vagy az íróasztalára, és ott alszik,
1: hát
0: mint a napközi, ez a napköziben a csendes pihenő, és akkor alszanak egy órát a munkahelyen, és ez simán a banki, irodai környezetben, a gyárban, mindenhol teljesen bevett.
1: Hát én ennek ugye a pionírja voltam, szerintem a Márk talán még emlékszik rá, mi dolgoztunk egy munkahelyen, és egy nagyon kedves kollégánk egyszer betakargatott, amikor elaludtam a céges kanapén délután, ebéd után. Tehát én ezzel, kedves Kína, hogyha a korábbi külügyminiszterünk után még kell egy ember, akit szeretnének a munkaerőpiacukra integrálni.
0: Csere. Tehát a Szijjártóért kell cserébe ezt a szokást átvenni.
1: Ez is jó. Szerintem tök jó. Szerintem mindenki jól jár.
0: Igen, egyébként a délutáni siesta, hát ugye ez mindenhol, mindenki, az idegkutatóktól kezdve mindenki alátámasztja, hogy az egyik legegészségesebb dolog, hogyha az ember tud egyet pihenni. És hányszor van ez, hogy meg kell inni, nem tudom, X kávét, hogy az ember ébren tudjon maradni, ahelyett, hogy ledőlnénk, szunyókálnánk egy fél órát, és tényleg ebben a hőségben hát úgyse tudsz más csinálni, mint hogy egy kicsit pihensz.
1: Igen, és az, hogy az életmódodat, meg a munkahelyi környezetedet, az otthoni környezetedet hogyan tudod hozzáilleszteni ezekhez a változásokhoz, az olyannyira kulcskérdésnek tűnik, hogy a Telexen nemrég körülbelül 2 hete kijött egy cikk arról, hogy a Hungaromet meg a KSH, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján mit látunk a hőhullámok, az ország hőség térképe alapján, hol viselik meg a legjobban a lakosságot, és érdekes módon nem a legmelegebb megyében. Hmm. Tehát nem Csongrád megyében vannak a legsúlyosabb következményei ennek, és erre azt mondták a szakértők, hogy ez valószínűleg a jobb alkalmazkodással és a légkondicionált lakások országon belüli legmagasabb arányával magyarázható, amire egyfelől picit szomorú belegondolni, mert engem mindig valahogy, lehet, hogy csak azért, mert kiskoromban a Bolygó kapitány a rajzfilmben, ott már a klíma, ott már dolgozott ez a méregzöld mozgalom, ami téged is kitermelt, és ott már a Bolygó kapitánya mondta, hogy nyitott ablak mellett ne járassátok a klímát. Én azt se tudtam, mi az a panellakásban, bár tudtam volna, de hogy azért nehéz belegondolni, hogy ennek az lesz a vége, hogy ugyanúgy, mint a melegebb közel-keleti országokban egyszerűen mindenhol járni fog a klíma.
0: Szerintem sajnos igen. Tehát, hogy ez év a saját magam példájából kiindulva, tényleg a lehető legtovább tartotta magam távol attól, hogy klíma legyen a házban, de egyszerűen már adódott egy pont, amikor nem lehet nélküle meglenni, mert ugye főleg az, hogy mondjuk home office-ba dolgozunk, tehát hogy egyszerűen nem tudtunk dolgozni, tehát meg lehetett a napnak a melegebb szakaszaiban egyszerűen nem lehetett meglenni. Tehát, hogy muszáj volt.
1: Tehát feladtad. Itt volt az ide, hogy bevallj.
0: Annyit azért a mentségemre szolgáljon, hogy van napelem a házon, és olyankor a legmaximálisabb gőzerő naperővel termel, tehát, hogy legalább akkor ezzel tudom ezt az egészet kompenzálni, meg valóban csak akkor szoktuk bekapcsolni, amikor nagyon szükséges, és akkor sem 18 fokra, hanem 25-re szoktuk állítani, tehát ez meg a másik, hogy oké, hogy akkor, de hogy nem kell, hogy 18 fok legyen, hiszen bőven jó, hogyha 25 fok van a szobában, amikint 35 van, tehát nem akarok 18 fokot.
1: Mi is a 26 fok 1-es fokozat iskolás hitelt képviseljük, az menjen folyamatosan, amikor ilyen nagy hőség van, és akkor legalább nem lehet meggyulladni a lakásban, legfeljebb egy kicsit meleg van. De egyébként van jó hírem, mert hogy említetted korábban, hogy te rendszeresen találkozol olyan honfiúkkal és honleányokkal az internetes szuperstrádat mentén átsorogva, akik szerencsére fölnyitják a szemedet, hogy itt valójában az történik.
0: Sőt,
1: hogy
0: a családomon belül is van ilyen, igen.
1: Hogy mindannyian egy nagy család vagyunk itt a Földön. Igen. Szóval, hogy a klímaváltozást valójában néhány ember és az ő ujjaik alatt pihenő potméterek irányítják, de erre már van bizonyíték is. Mert hogy sokat hallunk erről az El Niño-ról, meg ugye a leány párjáról, a La Niña-ról, amit egyébként sokkal menőbb lenne La Ninja-nak hívni szerintem.
0: Javasoljuk, de javasolni
1: fogjuk. Elő fogjuk terjeszteni valamilyen társadalmi meghallgatásban. De hogy elkezdtek azzal kísérletezni, illetve elkezdték azt modellezni a Chicagói Egyetemen, hogy az úgynevezett tengeri felhővilágosítás.
0: Na, tessék! Tessék.
1: Látod? Igazuk van, tessék. A sok hozzászólónak igaza van. Amikor is ugye aeroszolokat juttatnak az óceán fölötti alsó légkörbe, amitől világosabbak a tengeri felhők, amitől több napfényt vernek vissza. Elméletileg így.
0: Igen, ez nagyon fontos, az elméleti.
1: Igen, az elméletileg.
0: Hogy vannak elméleti elgondolások, amelyet ilyenkor az összeesküvés elméletet szövők azonnal késztényként kezelnek.
1: Sőt, jobbat mondok neked, gyakorlatban is kipróbálták ezt. Csak nem ők, hanem az erdőtüzek 2019-ben és 20-ban Ausztráliában, mert az azokból felszabaduló füst fejtett ki hasonló hatást, mint amit ez a felhővilágosítás nevű technológia ígér, és a kutatók azt mondták, ezekből az adatokból kiindulva, illetve a korábbi El Niño-k és La Niña-k megjelenéséből ítélve, hogy valószínűleg elő lehetne segíteni egy La Niña-nak a megjelenését. Itt egyébként azt kell tudni, hogy mert ugye ezeket a fogalmakat nagyon sokat halljuk a meteorológiai jelentésekben, annak ellenére, hogy egyébként Európára kevéssé hatnak, tehát sokkal inkább Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália, ezeknek a területeknek, Dél-Afrikának a hőmérsékletét, illetve a csapadék viszonyait befolyásolja, de amikor melegszik a tengerfelszín, azt hívjuk El Niño-nak, amikor hűl, azt hívjuk La Niña-nak. Mind a kettőnek vannak negatív következményei, csak az előbbi az rövidebb ideig tartott régen, az utóbbi pedig sokkal hosszabb ideig. Köztük vannak az úgynevezett nyugalmi állapotok, és azt mondják a kutatók, hogy úgy tűnik, hogy ez a technológia egyébként működhetne és segíthetne előidézni egy La Niña-t, de hogy az hogy néz neki, meddig tartana, még milyen következményei lesznek, na hát ez az. Erre még ők sem mondanak
0: semmit. Egy olyan rendszerre, amit messze-messze nem tudunk értelmezni és nem tudunk modellezni, tehát a közelében nem vagyunk, ebbe belenyúlni valami ilyennel, ugyan mi rossz történhetne, tehát hogy ez szerintem egy óriási rizikó, és nem hiszem, hogy ezt meg lehetne kockáztatni. Nyilván lehet, hogy aztán lesz majd olyan szenárió, amikor annyira kétségbe esetek leszünk, de egyébként jól mutatja az, hogy hogy hajlandók vagyunk ezen elgondolkodni, hamarabb, mint azon, hogy mondjuk, nem tudom, a foci VB-t azt ne szórjuk szerte széllyel.
1: Na, azért a foci VB, ne haragudj. Na.
0: Tehát inkább na. Szórjuk tele a légkört.
1: Aztán valami lesz.
0: Aztán vagy lesz, vagy jó lesz, vagy nem, de a foci VB, az ne nyúljunk hozzá, kérem szépen.
1: De egyébként, amíg elkészülnek az ausztrál kutatók, a chicagói kutatók a ténylegesen működő potméterekkel, hogy aztán végső soron igaza legyen a hozzászólóknak, akik mindig kiképeznek téged az interneteken arról, hogy hogyan működik a klíma. Addig is azért a gazdag emberek ezt is meg tudták oldani.
0: Én még azt akartam, a klímát hoztad fel, azt hiszem, hogy ugye említettük a klímát, és az egyik hallgatónk szólt hozzá, hogy ugye ő azt javasolja, hogy ha már klíma, hogy akkor inkább a mennyezetben keringetett hideg víz, ugye ilyen 20 fok körüli víz, az sokkal hatékonyabban tudja hűteni a helyiséget, és ez valóban így van. Voltam olyan épületben, ahol ilyen épülethűtés van, sokkal kellemesebb is, nem ez az ilyen, a klímának van egy ilyen kellemetlen érzete.
1: Ezek fantasztikusan működnek, én is hallottam, hogy iparcsarnokokban kísérleteznek vele, ahol szintén a hatalmas belmagasságot hűteni viszonylag melós, és hogy ez a technológia egyébként egy nagy ígéret, annak a vagy afelé, a jövő felé, amikor valahogy meg kell oldanunk minél kevésbé energiapazarló módon ezt a kérdést. Na de addig is már.
0: Hát addig is. Bocsánat, és még annyi, hogy ez szuper jó, csak hogy ezt mint kérdést vetette föl, hogy a klímák helyett, csak ugye ez nyilván ez egy azt igényli, hogy már a házak így legyenek felépítve. Tehát utólagosan nem tudod ezt beépíteni.
1: Ipari épületeknél talán igen, de lakóházaknál nem
0: ez nagyon nehéz, de én is azt gondolom, hogy nyilván ezeket keresgélni kell, de köszönjük szépen a hozzászólást.
1: Hát sőt, és akkor meg is vigasztaljuk a hallgatónkat azzal, hogy egyszerűen hószobát kell építeni.
0: És kész, igen, hószoba. Az jó.
1: A New York Times-ban lehetett erről olvasni, és képeket is mutattak, szóval biztos igaz, mondtuk volna pár éve, de most már kénytelenek vagyunk magának a médiumnak hinni. Tehát arról van szó, hogy ha az ember elég gazdag és elég pofátlan, akkor a lakását, és egyébként
0: vagy
1: akkor
0: a
1: már a jachtját is, az olasz Technoalpin cég, ami egyébként a legjobb cégnév valaha, ha csődbe mennek, a márkkal megvesszük a céget, azonnal. Szeretnénk, szóval átvesszük. Mindegy, mennyi a tartozás, 1 euróért átvesszük, a márk, és én pedig csak egy névjegykártyát kérek, hogy Technoalpin. Igen. Na szóval ők, akik egyébként hóágyukat gyártanak, azt mondták, hogy várjunk csak egy picit, nem lehet, hogy van a földön rengeteg olyan mocsok gazdag ember, aki szeretne hűsölni nyáron is, és nem elég neki a klíma. Mert akkor kitaláltunk nekik valamit, lehet hószobát létesíteni. Aki látta a Frozen című Disney filmet.
0: Jó anyukájukat.
1: Szóval igazából olyan, mint egy szauna, csak hideg.
0: Aha, egy hideg
1: szauna. Beülsz, hát és egyébként a legpraktikusabb két ilyet üzemeltetni a jachtodon egymás mellett, és akkor minden hőmérséklet rögtön ott van.
0: Igen, a szaunából átszaladsz a hószobából vissza. Tehát ebben tényleg az az elképesztően felháborító, hogy azok az emberek, akik azért a leginkább felelősek azért a helyzetért, amiben vagyunk, mert azért ezt nem lehet elvitatni, hogy azért az ipar üzemeltetői azok, akik azért nagyon nagyban tolják előre ezt az egész dolgot, és lassítják az átállást, azok aztán, akiket viszont nem érint olyan szinten, mert ül a jachtján, és beül a hószobájába, tehát tényleg.
1: De hát, és egyébként milyen jachton lenne ez, ha nem a serene, azaz nyugodt, finom, nem is tudom, hogyan lehetne jól fordítani ezt a szót.
0: Ezen a teljes
1: luxus jachton lenne, amit egyébként egy szeszipari mágnás, bizonyos Yuri Szefler talált ki, de neki készítették el. Neki nagyon hiányzott a középorosz hátság, ahonnan ő származik. Pedig szerintem egy ilyen létesítése után nyugodtan elmehetne még olyan Szibériába egy picit, akár dolgozni, és ott mindig volt teendő. És Bill Gates-ék is kibérelték a luxus jachtját, hogy élvezzék a hideg szobákat.
0: Szegény is, csak a bérlésre futott a Billnek is. Ami engem megdöbbentett, nem tudom, hogy mekkora a jacht, mert ugye ezek óriásiak, ezek a megajachtok, de hogy valamelyik ilyen megajachttal kapcsolatban olvastam a hírt, hogy az üzemeltetés, tehát a fenntartás az heti 3,5 millió dollár.
1: Á, akkor ezért kellett a Gates családnak 5 milliót kifizetni bérleti díjban. Akkor igazából ez olcsó. Hát ez egy teljesen tisztességes dolog.
0: Igen.
1: Az üzemeltetési költségnek még az 50%-át elkéred pluszba, és akkor úgy egybe a bérleti díj. Ez egy tisztességes ember, és mínusz 11 fokos hószoba van. Szóval, ha bárki ki szeretné bérelni, szerintem némi Google-ezés és esetleg korábban felhalmozott vagyon segítségével, akár órákra elvihetik.
0: Egy nagyobacska malac persejt kell csak erre berendezni, igen, szóval, hogy na ja, azt mondja, most csinálunk mennyezeti hűtést, igen, tehát valaki, igen, ez a hallgatónk, aki ezt írta, csak bocs, csak közben egy fél szemmel látom
1: hát
0: az
1: értesítést. Hát de ne kér bocsánatot, hát itt lehet, hogy megkapjuk a megoldást a problémákra. Ezért optimista ez a műsor, mert okos emberek hallgatják.
0: Így van, tehát hogy azt mondja a hallgató, hogy ők most építenek a Gellért egy oldalába. Igen, tehát új építésű házaknál, lakásoknál már nagyon jó, én is azt javasolnám mindenkinek, aki már mondjuk most épít, hogy ha megteheti, nyilván ezek nem annyira olcsó technológiák, akkor érdemes egy ilyen falhűtés, fűtéses, mert ugye ezt télen is lehet használni, és lehet fűtésre is használni, és egy sokkal egységesebb meleget tud biztosítani.
1: És hogyha teljesen föltekered, akkor kész a hószoba.
0: Igen. Ha más irányba, akkor a szauna.
1: És akkor vannak olyan nyári problémák is, amiket egyébként még kényelmesebben meg lehet oldani, és nem csak az oligarcháknak, hanem mondjuk nekünk is. Az egyébként például a mobiltelefonon miközben olvasgatunk a rosszul lét, ami ugye mindenki másnak néznie kell a mobilját, aki épp nem vezet az autóban, nem sokára azt is elmeséljük, hogy milyen turpisságot találtak fel arra, hogy ne legyünk rosszul, hogyha görgetnünk kell az autóban, míg arra szólunk Horvátországba.
0: De előtte hallgass meg egy kis híreket.
2: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
2: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man says shoot me.
2: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
0: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
0: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton két helyen is. A belső szakaszon a Futó utcánál befelé, illetve szintén befelé a Kőér utca előtti szakaszon mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Lassú az előrejutása a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányból. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Lassan lehet haladni a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Margit hídon Budára, a Szél Kálmán tér környékén a Margit körúton, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánc hídig. Holnaptól vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a sűrűbben közlekedő 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A második kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás miatt szakaszosan lezárták a félútpályát, a váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Megválasztották az új alkotmánybírót. Baj van az egyik lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
7: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indul.
6: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: folytatódik a kávézó a világ végén. Ez elég kalózos volt?
1: Ez nem volt kalózos, ez már valamilyen bölcsebb, mesélős, egy picit télapó irányba húzott.
0: Szervusztok,
1: az ezer hang márkja.
0: Hát valamiben mindenki jó egy kicsit.
1: Igen. De te annyi mindenben, hogy...
0: Én igenben is. Na jó, de nem is erről fog szólni a kávézó a világ végén
1: hanem
0: második.
1: Hanem a tetőhűtésről,
0: mert nagyon úgy tűnik, hogy ez a téma, ez nagyon felcsigázott benneteket. Nagyon vicces, amikor valamit így érintünk, és arra pörögtök rá, és akkor ugye 06 36 98 98 0-ra érkezett több platformra is, ugye itt a mennyezet hűtés-fűtés témájában hozzászólás, és egyrészről annyival igazított ki minket a hallgató, aki említette, hogy a Gellért hegy oldalában csinálnak egy ilyen rendszert, hogy elvileg gipszkarton álmennyezetbe is lehet szerelni, és hogy nem is annyira, nem okoz akkora felfordulást, mint gondolnánk, nyilván nem olcsó, de hogy meg lehet csinálni. De aztán egy másik hallgatónk meg arra hívta fel a figyelmet, hogy azért nagyon nagy kánikulában nem állja meg a helyét, mert nem tudja, tehát a 20 fokot már nem tudja áthidalni, mert akkor már nem tudom, kicsapódik a víz
1: itt
0: a falon.
1: A mennyezetista és a nem mennyezetista frakció
0: klasszikus klímás, és a
1: de mi nem akarunk árkokat ásni, szóval úgy érzem, hogy egyszer a kávézó a világ végénben a végére fogunk járni ennek a bizonyos, hogyan hűtsünk úgy, hogy a földet közben ne melegítsük vitának, a végére igen. Pontot tegyünk, vagy legalább melegítsük, pontos
0: lesz. Igen, ne melegítsük annyira, mert azt hiszem, hogy ugye az energia megmaradás törvénye miatt ugye mindenféleképpen...
1: Kétharmad van bármilyen törvény átirató.
0: Hát akkor ezt is átírjuk és
1: szerintem,
0: kész.
1: Vegyük bele a listába.
0: Szerintem vegyük, igen, kétharmaddal szavazzuk le a klímaváltozást.
1: Egyébként nagyon sokat segítene, de addig is, amíg ez megtörténik. Ugye beszéltünk róla, hogy kénytelenek vagyunk az ígéretünkhöz híven optimistább hírekkel is érkezni. Például azoknak a kedves honfitársainknak, akik rengeteg ismerősömhöz hasonlóan rosszul lesznek a kocsiban, ha olvasnak.
0: Sok ilyen
1: nagyon.
0: Van.
1: Én azt hiszem, hogy Dedalonnak hívják, vagy Dédalonnak ezt, hogy a gyógyszert, amit az osztálytársaim tömkelege fogyasztott, jobban
0: tengeri
1: fogyott, mint a chips.
0: Tengeri betegség ellen is nagyon, nagyon jó, mert ugye ott is valamit a középfül lecsinál.
1: Na, nekem fogalmam nincs, hogy mit csinál, de az Apple derékmérnökei közben kitaláltak valami olyat, amire én nem is tudtam, hogy létezik a kedves kis rádiótelefonomban. Következő, ugye ezt a problémát az okozza, hogy te egy statikus képernyőt nézel, ugye a doom scrollingot most hagyjuk, mert az elég dinamikus, de minden esetre másként mozog a képernyőd, mint a környezet. Például nem mozog egyáltalán, miközben körülötted elsuhan a táj. Ezért azt csinálták ezek a fifikás mérnökök, hogy apró kis pöttyöket helyeztek el a képernyő két oldalán, tehát tegyük, hogy olvasol egy cikket, és megjelennek kis pöttyöcskék, amik úgy táncikálnak a képernyőn, ahogyan az autó mozgása diktálja. Tehát, hogy az autó jobbra fordul, akkor a pöttyöcskék elindulnak balra. Ha balra fordul, jobbra. Ha fékez az autó, a pöttyöcskék föltorlódnak. Aha. Elképesztően aranyos, már-már cuki, bár ezzel a szóval nagyon-nagyon óvatosan kell, hogy bánjunk, pláne úgy, hogy nincs itt a Marvin, de őrületes, hogy...
0: És akkor ez ettől
1: ez
0: aztán
1: segít,
0: nem lesz...
1: Hiszen
0: nem lesz
1: szinkronban mozog, aha. Hiszen szinkronban mozog a képernyőd a külvilággal.
0: Kivéve, ha könyvet olvasol.
1: De ki az, aki könyvet?
0: Ki az, aki könyvet olvas?
1: Illetve most
0: már
1: tudjuk, hogy csak néhány színes rizszemet kell odarakni minden oldalra, egy üveglap alá, és akkor azok csúszkálnak.
0: És már megvan oldal. Szóval tudtuk volna annak idején, hány útszéli hányást meg lehetett volna úszni. Jó, de egyébként ezek fontos kis apró fejlesztések, tehát valahogy egyébként ezek úgy mostanában hiányoznak, amik
1: bizonyám.
0: Csak így arra vannak, hogy egy kicsit jobbá tegyék az életüket. Nem az óriási, nem tudom milyen biznisz lehetőség miatt, hanem csak egyszerűen az a mérnöki fifika, ami jobbá teszi egy picivel az életüket.
1: Igen, ott egy mérnök, aki minden reggel, amikor Cupertino-ba ingázott, akkor egy picit rosszul lett, és igen, akkor a céges kombucsa nem esett jól még az első fél órában, és akkor úgy döntött, hogy ezt meg fogja oldani. Más lett volna a feladata, alapvetően a kínai beszállítói láncot kellett volna ellenőriznie, hogy dolgoztat-e sanyargatott kisebbségekkel vagy gyerekekkel, de ő úgy volt vele, hogy legyen inkább ez a
0: ez ellen hatatosabban tud fellépni, mint a kínai munkaerővel
1: valószínűleg
0: szemben.
1: Igen. Na, és ha ez az első számú kellemetlenkedése, vagy lehet, hogy csak a második, a nyári létnek, akkor mi az első? Asszúnyogok. a szúnyogok. És Mark nagyon jól demonstrálta egyrészt a hangot, ami most már a kalóz és a télapó mellett a harmadik szerep, hát amibe bele tudod fújni.
0: A lángoló alien még meg sem mutattam.
1: Kérlek, azt ne is, mert mondjuk rádióban vagyunk, szóval belefér, én valahogy csak elviselem. Na de, a rakéta.hu arról írt, hogy szúnyog hanggyűjtés zajlik Magyarországon.
0: Ez nagyon vicces, és értem, hogy, mert ugye az a lényege, hogy azért gyűjtik ezeket a hangokat, mert hogy nem egyfajta szúnyog van, ugye mi azt mondjuk, ja, szúnyog, de van 70 valamennyi.
1: Az egy picit, az a szúnyog inflációt már belekalkuláltad. Azt írják, hogy 53 szúnyogfaj, 50 őshonos és 3 inváziós.
0: Igen, a tigris szúnyog.
1: Az mindig az inváziós, az csak így szabad kimondani. Inváziós.
0: Igen.
1: És hogy a kutatóknak nem árt, ha tudják, hogy ezek merre fele vannak, mert nem lehet minden ember mellett ott egy kutató, aki szúnyogokat azonosít. Pedig egyébként nagyon praktikus lenne. Igen. Ezért, akinek van kedve, az a Moskui Tune.
0: Nagyon jó név.
1: Igen, szerintem is. De nem egy mecset kereső alkalmazás, hanem egy szúnyog hangrögzítő alkalmazás. Az töltse le, és szépen rögzítse a hangját a szúnyognak, mielőtt agyon csapja.
0: Ez úgy néz, hogy ott van a telefonon egy hangrögzítő, és megyek a szúnyog után, és próbálom fölvenni.
1: Igen, de halkan lépsz, hogy ne nyomd el a hangját. De az a legszórakoztatóbb az egészben, hogy nem tűnik triviálisnak. Én letöltöttem az alkalmazást, és egy ponton ott írták a derék tudósok, akik ezt karban tartják, meg fejlesztik, hogy ha ketrecbe befogtam a szúnyogot, ajajajajajajaj, ketrec. És volt egy YouTube videójuk, amin én még nem jöttem rá, hogy honnan lehet beszerezni, de egy ilyen mini szúnyogketrec, körülbelül ilyen tenyérbe belefér, az falra leszáll a szúnyog, húgy, fogod, a ketrecet rárakod, alácsúsztatsz egy papírlapot, mint amikor ugye bogarat mentesz egy pohárral, meg egy papírlappal, abból kijön a hang, megállsz, megnyugszol, gondoskodsz róla, hogy a gyerekek ne kiabáljanak, tévét lehalkítod, Moskitune alkalmazás, rögzítés, beküldés.
0: És utána mi történik a szúnyoggal?
1: Utána mind boldogabbak leszünk egy kicsit.
0: Boldogan elengedjük a szúnyogot, hogy szegény kis szúnyog. A szúnyog szerintem az az élőlény, akit így nem tudom, szerintem a legbékésebb emberek is nagy boldogsággal csapnak agyon. Tehát tényleg egy annyira rémisztően idegesítő egy lény, de közben meg azért mégiscsak fontos szerepet tölt be, és pont ezért majd a következő hír, amivel készültél, azért itt fölvet bennem némi etikai kérdést.
1: Igen, és amikor már a Mark etikai kérdéseken háborog, akkor lehet tudni, hogy tényleg valami nagyon komoly problémával szembesített minket egy startup. Torniolnak hívják őket, ami egyébként olyan, mint egy gyógyszernév, szólni kéne nekik, vagy tornyol, úgyis felolvashatnánk, de azért nem segítenénk nekik.
0: Nem.
1: Francia technológiai startup.
0: Franciásan kéne ezt mondani, te tanultál franciát.
1: Moskito Fermor, az most azt mondtam, hogy halált csinál, nem emlékszem, hogy vagy gyilkolni.
0: Végül is ez igaz?
1: Igen, szóval, hogy na hát mondjuk ki, mini drónokat fejlesztettek ki, amik kinyírják a szúnyogokat. És ők ugye onnan indulnak, nem onnan, mint a méregzöld frakció itt az asztal túloldalán, hanem onnan, hogy bizony a malária évente még több, mint 500 000 ember halálát okozza. Tehát, hogy a szúnyogok igenis nagyon komoly betegségeket tudnak terjeszteni, és ebben nem nagyon volt még technológiai előrelépés, hogy ez ellen küzdeni legyünk
0: képesek.
1: Hát
0: nagyon költséges, meg mondjuk nagyon veszélyes, ugye mindenféle kémiai jellegű ugye írtás egyébként, ugye pont most Magyarországon Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ugye ő jelentette be, hogy ezt a kémiai gyérítést, ezt ugye meg fogjuk szüntetni, mert ugye nagyon-nagyon nagy mennyiségben pusztít el olyan rovarokat is, amik nem szúnyogok, tehát hogy az hiszem, hogy nagyon kis százalék.
1: Jó van, minek ment oda?
0: Tényleg, minek ment oda? Na, de hogy igen, hogy itt pedig állítólag ezek a kis drónok annyira gyorsan és olcsón előállíthatóak, és hát ugye nem használnak semmiféle vegyszert, hanem egyszerűen csak így lokalizálják a szúnyogot, és aztán a rotorjaik szétcsapják.
1: De fölolvasni is olyan csodálatos, hogy a cég egy apró, mindössze 40 grammos drónt épített, amely ultrahangos szonár segítségével önállóan beméri és követi a szúnyogok egyedi szárnycsapási frekvenciáját. Ezt úgy érik el, hogy képesek megkülönböztetni a szúnyogokat az ártalmatlan rovaroktól.
0: Ide jön ugye a moszkító alkalmazás.
1: Igen, ami megtanítja őket erre, tehát nem nézik a méhecskét szúnyognak állítólag. Mondjuk egyébként a szúnyog hangot kiadó márkot, azt lehet, de mondjuk 40 gram nem tud. Mondjuk attól függ, hogy hol csap.
0: Hát ha az igen, van olyan pont, ahol azért mindenképpen kellemetlen tud lenni.
1: Igen, és...
0: De onnan nem jön szúnyog hang.
1: És a Gizmódó cikkében meg is írták, hogy hőkövető rakétaként ráállnak a célpontra, és lecsapnak. Négy apró légcsavarjuk egyikével megsemmisítik a szúnyogot. Mi rossz történhet?
0: Én inkább arra nekik, hogy mennyi ilyen drónnak kéne elkészülni ahhoz, hogy jelentős mértékben tudja csökkenteni a szúnyogállományt, miközben ők azt konkrétan azt állítják, hogy a szúnyogokat úgy, ahogy van, el szeretnék törölni ezzel a föld felszínéről, és erre mondtam én, hogy azért ez nem biztos, hogy jó, mert valami megeszi a szúnyogot, tehát az is kell. Na ja, úgyhogy igen, hát ez felettébb érdekes, izgalmas.
1: Mindenképpen arra biztatnám a szúnyogokat, hogy hallgassák tovább a Kávézó a világ végén, mert szólni fogunk, ha ütött az órájuk. Mert hogy nem is ütött, de nagyon jól csinálod. Ez most a negyedik hang, vagy az ötödik?
2: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szex

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És még egy nagyon rövid kis blokkocskára még visszajövünk, mert hogy vannak még jó kis híreink, amit szeretnénk megosztani veletek itt a kávézóban. Például az, hogy hogy állunk a zöld forradalommal, számíthatunk el javulásra a közeljövőben.
2: Akartunk, ígértünk jó híreket, és így, hogy már majdnem másfél órája beszélünk, itt az ideje, hogy előrukkoljunk velük. Mondjuk az első az rosszul hangzik, de igazából lássuk meg mögötte a jót, mert amikor az ember azt olvassa, hogy nagyságrendileg 20 milliárd forint a negatív áru órákban realizált piaci veszteség az első fél évben.
1: Nyilván
2: azoknak, akik ezt a hatalmas veszteséget elszenvedték, azoknak egy nagyon rossz hír, de egyébként rámutat, hogy a sok napsütés egyébként már a meglévő napelem mennyiséggel mennyi energiát termel meg Magyarországon.
1: Igen, mert hogy hát az van, hogy rengeteg napenergiát termelünk, egyébként világviszonylatban is nagyon dobogósak vagyunk a napenergiában, ugye nagyon sok napelem erőmű parkunk van, most is mentem az országba, és olyan helyet láttam, ahol gigantikus erőmű parkok vannak, viszont ez azt eredményezi, hogy amikor csúcsra jár ugye a napfény, akkor annyi többletenergiánk van, hogy ugye ezt negatív áron kell értékesíteni, és innen keletkezik ez a veszteség, tehát valójában az van, hogy többletünk van energiából, csak meg kéne találnunk a módját annak, hogy ezt elraktározzuk, vagy máshogy felhasználjuk.
2: És a többlet tényleg annyi, hogy ahogyan a HVG cikkében szerepelt, akik a Green Cloud-nak a adatait, illetve véleményét foglalták össze, azért ez a 8600 megawatt, ez bizony több paks. Igaz, természetesen a napenergia nem olyan, mint az atomenergia, hogy ez ténylegesen folyton tudja szállítani, hiszen nem mindig süt a nap, például éjszaka ritkán szokott errefelé, de minden esetre rengeteg napenergiát vagyunk képesek megtermelni, csak ugye ez a bizonyos rendszer, ami garantált áron átveszi bizonyos szereplőktől ezt a megtermelt áramot, ez most nem tűnik ideálisnak. Ráadásul maga a technológia is lép előre. Itt két hírrel is találkoztunk a márkkal, ami elgondolkodtatott minket azzal kapcsolatban, hogy valójában mennyi, már nem fogunk tudni, mit nyitva tartjuk a hűtőket, már annyira sok lesz az energia, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Egyrészt Kínában a
1: Már megint Kínában.
2: Ahelyett, hogy aludtak volna az irodában ebédidőben, dolgoztak. És
1: vagy pont azért, mert aludtak irodában.
2: Megállva. Ez nem meg lesz, így van. Volt. És tudjuk is, hogy mi inspirálta a kínai mérnököket, mert ugye vannak a hagyományos szilícium napelemek, amik nehezek és költséges a gyártásuk, de most egy olyan új generációs, úgynevezett tandem napelemet találtak föl, ami a szerzőket legalábbis az Interesting Engineeringnél egy klub szendvicsre emlékezteti, tehát tudjuk, hogy épp, hogy törölgették a szemüket ebéd után, meglátták éhesek a szendót, voltak. És azt mondták, hogy így kéne egy ilyen rétegzett, több rétegű kialakítást kéne alkalmaznunk, ami elméletileg a közeljövőben lehetővé fogja azt is tenni, hogy mondjuk a felhőkarcolók ablakait vagy az okos ruhákat végre tényleg napelemekkel ruházzuk föl. Ráadásul ezzel párhuzamosan Berlinben már ott tartanak, hogy 25,5%-os napfény elektromosság átalakítási hatásfokot tudtak elérni. Ez egyébként 21% jelenleg, tehát a jelenlegi technológiáknál ez körülbelül 21%. Na most ez egy 20%-os, 4,5%-pontos teljesítmény növekedés, ami rengeteg. És ha ez nem lenne elég, már azt is tudjuk, hogy a napelem nem csak a fénytől tud töltődni. Igaz-e,
1: Márk? Nem bizony, hanem ugye egyrészt a fénynek egy nagyobb spektrumától, de még az esőtől is tud töltődni, most már csak az kell, hogy essen is az eső, egyelőre most ez elmarad, de hogy igen, tehát egy olyan fejlesztés is történt, hogy olyan napelemeket fejlesztettek, amik ugyanúgy tudnak ugye a napfényből energiát előállítani, de egy speciális bevonatnak köszönhetően a ráeső esőcseppek energiáját is át tudja alakítani.
2: Ami egészen őrületes. Erről az Agroforumon olvastunk, és ha valaki azt mondaná, hogy jó, de mi a helyzet a szélenergiával, hát úgy tűnik, hogy fejleszteni fogunk benne.
1: Nem kicsit. Hát azt hiszem, hogy meg, ugye jól említettem, tízszerezzük elvileg itt a
2: igen, a következő négy évben azt ígéri a kormány, hogy a jelenlegi 330 megawattnyi kapacitás, ugye emlékezzünk az előbb a napelemeknél talán 8600-ról volt szó, tehát ez a töredéke, 2030-ig, ami gyakorlatilag itt van
1: a sarkon,
2: hármat kell hozzá pislogni, 3-4 ezer megawattnyira fejlesztenék.
1: Nagyon-nagyon komoly. Jó, ugye ez állt gyakorlatilag az egész szélenergia iparág.
2: Hát gyakorlatilag 15 éve.
1: Igen, tehát valamiért az előző kormány nagyon fújt rá. Ez úgy látszik, hogy egy ilyen a répa királyék is fújnak rá. Tehát erről sok adásban beszélgettünk egyébként, hogyha vissza akarjátok hallgatni, akkor például Munkácsi Bélával folytatott beszélgetésben is sokszor kerül ez szóba. Úgyhogy itt van azért potenciál nap vagy szélenergiában is. Ráadásul egy nagyon szimpatikus, hogy nem fogják direktben támogatni. Tehát, hogy teljesen piaci alapul ez, tehát ha egy befektető úgy gondolja, hogy neki megéri itt fejleszteni, akkor azt megteheti, nem fognak ebbe most állami támogatást belenyomni. Inkább az merül föl bennem kérdésként, hogy oké, de akkor viszont a hálózatot is kellene fejleszteni, mert hogy azt meg tudjuk, hogy ez a hálózat meg nem jól viseli ezeket a töbleteket egyenlően.
2: És ezt fogják is, hál' Istennek, azt mondják, hogy egészen pontosan 480 milliárd forintot szánnak majd arra, hogy a nagy feszültségű hálózatot fejlesszék, ami az elmúlt években, tehát mondjuk azt, hogy minimálisan lett fejlesztve, és így az évnyi, vagy az évenkénti 1000 megawattnyi új csatlakozási lehetőség, meg a több megújuló, az valóban hozzáadott értékkel rendelkezhet, és nem fog olyan nehéz helyzet előállni, mint amiről most a napelemekkel kapcsolatban olvashattunk. Ráadásul a Madártani Egyesület még abban is segít, hogy ne rossz helyre kerüljenek ezek a szélerőművek.
1: És ez egy nagyon-nagyon fontos téma így a szélerőművekkel kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy azért igenis a szélerőművek veszélyeztetik a madarak, vonuló madarakat különösen, úgyhogy erről a térképről fogok majd én Halmos Gergővel, a Magyar Madártani Egyesület elnökével beszélgetni jövő héten. Na jó, most elmegyünk egy pici kis pénzkereseti brékre, és aztán jövünk vissza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: fotókkal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Ezt muszáj volt elmondani kétszer, persze, ugye? Hát tehát azok után, hogy ez az adás első 30-40 perce szomorú volt, most ezzel kompetitív.
4: Hát ez a mi atyánkunk.
5: Így van, és akkor ezt ismételjük, és már optimisták is vagyunk, bár a következő hír sem feltétlenül egy olyan hír, ami ezt indokolná, mert hogy hát megint csak szerintem erőteljesen ijesztő hírek érkeznek az AI házatájára, bár azért nekem erről megvan a saját privát véleményem, de majd ezt kifejtem mindjárt.
3: A potméter nyomkodók azok nem az időjárás központban ülnek, hanem az AI cégeknél.
5: Hát ott is, itt is, mindenhol ott vannak.
3: Mondjuk egyébként nem tudom, hogy egy potmétert miért kellene nyomkodni, vagy ezt inkább tekergetni kell, de hagyjuk.
5: De biztos
3: az...
5: van rajta valami nyomkodni
3: így, pontosan
5: kell.
3: Így.
5: Tudod, egyébként is az
3: nyomod
5: van,
3: nyomod is, meg tekered.
5: Hogy a filmekben tudod, a hackerek, amikor hackernek, akkor mindig a klaviatúrát nyomják, nem klikkelnek, sose klikkelnek egyet se az egérre, hanem csak programoznak.
3: Igen, mondjuk Angelina Jolie egyszer hackerként olyat mondott, ami számítástechnikailag is teljesen megállja a helyét, és ráadásul a jövőt igazolta. Egy processzor típust dicsért, ami egyébként a okostelefonoknak a felfutásával vált újra meghatározni. Most nem akarlak a RISC nevű architektúra rejtelmeivel fárasztani se téged, se a hallgatóinkat.
5: És akkor elemzik a geekek, hogy itt már előre jelezték a filmben a dolgokat.
3: Pontosan ez történik.
5: A Simpsons szokták fölhozni, a Simpsonsban mindent előre.
3: A Simpsons csodálatos. A Simpsons csodálatos. Ugyanúgy csodálatos, hogy valószínűleg az OpenAI következő két modellje is az lesz.
5: Nem tudom, mert szerintem a Simpsons csodálatosabb.
3: Mert hogy ugye, ha megnézzük mondjuk az elmúlt fél év történéseit, ilyen generatív mesterséges intelligencia fronton, ugye volt, mondjuk azt, hogy egy ilyen jelzőlövés az Anthropic nevű vállalattól, akik egy ponton létrehoztak egy olyan modellt, amire azt mondták, hogy annyira jól tud hackerkedni ez a Mythos nevű modellünk, hogy első körben csak a legmegbízhatóbb nagyvállalatoknak adnánk oda, hogy nézzetek már rá a programjaitokra ezzel, mert nagyon gyorsan talál nagyon sok hibát programokban. Úgy képzeljétek el, hogy egy böngészőben, mondjuk a Firefox böngészőben, mindig úgy adódik, hogy havonta találnak, vagy negyed évente találnak 30-40 kis hibát. Na, megjelent ez a szoftver, és akkor 440 volt abban az időszakban, tehát tényleg nagyon jók lettek ebben, és ott érződött is, hogy próbálják vagy eladni magukról, hogy felelősen kezelik, vagy ténylegesen felelősen kezelni, ez nyilván ízlés kérdése. Na de most, ami történt időközben az OpenAI-nál, az talán még ennél is riasztóbb, mert ugye a következő történt. Egy meglévő modelljüket és egy még ki nem adott modelljüket fogták, berakták egy úgynevezett homokozóba. Ezek olyan szoftveres környezetek, amik nem érik el közvetlenül az internetet, szóval elméletileg futogatnak ott egy számítógépen, de nagy bajt nem tudnak csinálni, és azt mondták, hogy oldjátok...
5: Egy karantén tulajdonképpen.
3: Igen, pontosan egy karantén. Hogy oldjátok már meg ezt a kiberbiztonsági tesztet, amit mindig oda szoktak adni ilyen modelleknek, hogy próbálják meg megfejteni. És mit csinált ez a két modell? Úgy volt vele, hogy elkezdhetnénk gondolkodni rajta, de mi lenne, ha inkább megszereznénk valahonnan a megoldást? És szépen lassan

0: lépésről lépésre. Kimásztak kicsiny homokozójukból. Nagy nehezen hozzáfértek egy olyan számítógéphez, ami hozzáfér az internethez, és egy...
1: Gyakorlatilag megszöktek.
0: És a mesterséges intelligencia közösség számára nagyon fontos tudásgyűjtő helyen, a Hugging Face-en, amit aki ért, aki nem ért, nem ért, egyébként tündéri neve van a portálnak. Szépen fogták, megszerezték onnan a válaszokat, vagy legalábbis megpróbálták, amikor is...
1: De honnan tudták, hogy van egyáltalán egy ilyen hely?
0: Hát ne viccelj, amikor trenírozzák őket a világ összes adatával. Ja, tehát ahogy létrejönnek, abban bőven benne volt hivatkozás erre a bizonyos helyre. Tudták, hogy valahol kint, a homokozón túl...
1: A végtelen tudás forrása ott van.
0: Csak
1: ott
0: át
1: van.
0: Kell kelnünk az óceánon, és szép lassan mind a két cég próbálja ezt egy kedves, joviális, kicsit elgondolkodtató eseményként beállítani. A Hugging Face-esek mondják, hogy észrevették a mi modelljeink, az OpenAI mondja, hogy jaj, majd legközelebb jobban odafigyelünk.
1: Én még azon akadtam fönn, hogy nem csak, hogy kitörtek onnan a homokozóból, hanem elrejtettek mindenhol mindenféle instrukciót jövőbeli önmaguknak, tehát tisztában voltak azzal, hogy őket majd valahol letörlik, és ezért elrejtettek, mint a Memento című filmben,
0: pontosan
1: ugye magának,
0: így.
1: Elrejtegetett mindenféle információt a mesterséges intelligencia, hogy majd a jövőbeli énjének tudja találni azt az infot, hogy hogyan kell kitörni ebből a karanténból. Tehát ez az, ami szerintem még sokkal durvább, mert hogy oké, erre van trenírozva, hogy akkor megtalálják a biztonsági hacket, de ez azt feltételezi, hogy ő tisztában van az ő létezés és a létezése mulandóságával, és hogy majd lesz belőle egy újabb változat. Tehát ez már egy sokkal metafizikusabb.
0: De már okosabb, mint te. Na, hát mondjuk ki.
1: Igen. Tehát könnyen lehet, hogy okosabb, és mindenféleképpen tisztában van a mulandóságával. Tehát nekem ez a para.
0: Engem már a 2.0-es verzióknál leköröztek, de most a 5.6-nál már szerintem a nyomodban vannak.
1: És ők vajon ezt, hogy ők ezt látják? Tehát, hogy működik ott a mesterség, és tényleg olyan, mint a skifikben, hogy mint egy ilyen útvesztőben, ott itt vizuálisan halad, és hoppá, ott van egy, ott egy kijárat, ott egy hiba. Tehát, hogy ezt vajon nekik...
0: Mi elképzelni csak így tudjuk, de valószínűleg ennél sokkal prózai módon egyszerűen nagyon nagy mennyiségű kódot fésülnek át, és megpróbálnak mindent, ami eszükbe jut.
1: Tudod, hogy, mert ugye a vizualitás, hogy teszem be a Neuromancer című nagyszerű ugye regény, ami...
0: Amol most készül is talán film
1: ezt
0: az Apple-nél, ugye?
1: Igen, egy sorozat készül, ugye nekem az egyik kedvenc ilyen fiatal felnőttkori regényem volt, ugye ez az egész cyberpunk.
0: Tavaly olvastad?
1: Igen, tavaly előtt. Cyberpunk szénát ez indította el, meg a Matrix kifejezést is nagyjából ő vezette be, és aztán ezt is azok közé, a regények közé sorolták, amit ilyen megfilmesíthetetlennek tartottak, és nem is nyúlt hozzá senki nagyon sokáig. Egy időben volt, sírtan akartam mondani az úriember nevét, az FX Twinnek csinált nagyon jó videoklipeket a
0: Chris Cunningham.
1: Úgy, hogy Chris Cunningham fogja megcsinálni, ami mondjuk szerintem zseniális lett volna.
0: Őt te mutattad meg nekem, még az ő videoklip rendezését, ugye egyszer tévedt nagyvállalat környékére, Madonnának a Frozenjéhez ő rendezett klipet, és ha jól tudom, azt mondta, hogy most utoljára történt ilyen, tehát a Square Pushernek, meg FX Twinnek, meg nem is tudom, Björknek
1: is csinált, de ugye leginkább az FX Twinnel működött együtt, és baromi jókat csinált, és aztán úgy volt, hogy ő fogja megcsinálni, csak aztán szétcsúszott a pali, azt hiszem, és ez nem jött össze, de most itt a sorozat írában most akkor itt elővették, és most jött ki az első tréler.
0: Te láttad a trélert?
1: Igen.
0: Én csak egy fényképet láttam, a borítóképet, amikor pont a híreket böngésztem, és kerestem, hogy amiről beszélgessünk. Kijött. És milyen?
1: Hát
0: megtízelt.
1: Megtízelt. Hát akár még jó is lehet. Nyilván ezeknél az ilyeneknél nyilván nem a látványban nincsen hiba, tehát azért ez a cyberpunk világot lehet jól hozni, különösen a mai technológiával. Itt inkább tényleg az, hogy ennek a könyvnek ugye a hangulatát nem fogják-e nagyon szétbarmolni azzal, hogy mindenféle mai modernkori, nem tudom milyen üzenetekkel próbálják telepakolni, mert ettől szoktam én nagy érzés, mindenki más kapni, hogy miért kell, tehát ez egy regény, így írták meg, így csináljátok meg így, és kész, nem kell belepakolni a plusz üziket. Na meglátjuk, januárban lesz majd
0: januárig kell várni. Igen. Várod?
1: Várom. Aztán lehet, hogy addig meg a...
0: Tehát addig elpusztít minket,
1: igen,
0: az OpenAI.
1: A mesterséges intelligencia gépakot. Ja igen, azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, azért itt nekem azért mindig fölmerül a nagyon-nagyon ügyes marketing gondolata. Tehát ugye ez nagyon
0: nem
1: sok,
0: csak
1: mindenki,
0: benned.
1: Sok mindenki fogalmazza meg, hogy azért ez, hogy arról magyaráznak ezek a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek, hogy a mesterséges intelligencia át fogja venni az irányítást, meg elpusztítja az emberiséget, ez nagyban hozzájárul az egész AI buborék fújásához, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez annyira potens és annyira veszélyes, hogy na hát ebbe gyorsan be kell szállni ebbe a bizniszbe, mert hogy el fog mindent söpörni, mert azért megtehette volna szerintem legalábbis az OpenAI, hogy ezt a kis malőrt mondjuk nem veri nagy dobra, hanem mondjuk ezt így megteheti?
0: Én szerintem ez most az Egyesült Államok mondjuk, hogy sajátosan és nem feltétlen a racionalitás törvényei mentén működő vezetése is volt, hogy így fogalmazta meg, volt, hogy úgy ugye az előző amerikai elnök alatt kifejezetten előírtak egy bizonyos szoftverméret fölötti muszáj elmondanotok, muszáj bevizsgálnotok, muszáj róla riportot készítenetek, logikát, ezt aztán eltörölték, hiszen a mostani amerikai kormányzat elég határozottan kiáll amellett, a narratíva mellett, hogy itt egy verseny zajlik Kínával, és ezt meg kell nyerni. Most egyébként az, hogy Kínában milyen modelleket vezetnek le az amerikai csúcs mesterséges intelligencia modellekből, az egy másik kérdés, de így ebben a helyzetben szerintem annyira sok érvet lehet megfogalmazni mellette meg ellene, hogy szerintem marad jobb hiány a transzparencia. Én örülök, hogy ezt elmondják. Az OpenAI vezetésének én nem nagyon szeretek hinni. Tehát azért ott...
1: Nem értem, miért nem.
0: Ők szerintem tettek azért, hogy ezzel kapcsolatban...
1: Hát nagyjából bármikor, bármi, amit mondtak, annak pont az ellenkezőjét csinálták. Hát
0: talán még, hogyha azt mondjuk, hogy Elon Musk ebben az egyes érték, akkor szerintem ők még azért ilyen 0-6-nál, 0-7-nél járnak. Tehát volt olyan, hogy véletlenül stimmelt az, amit mondtak, de minden esetre jobb tudni erről, és meglátjuk, hogy lesz ennek folytatása, hogyan fog működni maga a kibervédelem, tud-e együtt fejlődni majd az ilyen eszközöknek a rosszindulatú felhasználásával, illetve szerintem még talán a legriasztóbb az egészben, hogy hány olyan egyébként az internethez csatlakozó rendszer létezik még a Földön, amiről valaki elfeledkezett. Mert hogy ezeket, az, hogy a legfontosabb böngészőket, operációs rendszereket, ezeket, azokat, amazokat karban tartsuk, az úgy ott van valakinek a listáján. De ez igen. A hogy az abban az erőműben az okos kapu, vagy a fűtés, vagy a nem is tudom micsoda,
1: hát
0: hogyan működik.
1: Ezeket egy pillanat alatt meg fogják találni. Úgyhogy igen, kérdés, hogy egyáltalán a teljesen nyitott internet, mint olyan, nem kerül-e majd újraértelmezésre, hogy egyszerűen nem tehetjük majd meg, hogy az idegrendszerét az egész modern világnak ilyen nyitott átjárható valamivé tegyük. Csak hát igen, ez megint csak egy olyan fajta átrendeződés, amire nem biztos, hogy fel vagyunk készülve.
0: Viszont, hogyha nem a károkat, hanem a lehetséges előnyöket akarjuk nézni, akkor kivételesen érdemes mindannyiunk kedvenc komcsi nagypapája, Bernie Sanders bácsi felé fordulni.
1: Én nem tartom Bernie Sanders komcsinak, csak ez amerikai viszonylatban az. Szerintem egy racionális tök jó csávó.
0: Szerintem is tök jó csávó. Ugye a Vermonti szenátor, az egyik vermonti szenátor az Egyesült Államok szenátusában, és egyébként lehet róla tudni, hogy hosszú ideje egy olyan közegben, ahol a józanész nem nagyon szokott bejutni az ajtón, ő valahogy ezt próbálja képviselni, a maga helyenként rendkívül visszafogott, helyenként viszont rendkívül tüzes módján, igen. És Sanders szenátor azt mondta a közelmúltban, hogy egy törvényjavaslat formájában, hogy bizony ezeknek a mesterséges intelligencia cégeknek a részvényeik 50%-át át kéne szépen adni az amerikai lakosság tulajdonában lévő valamilyen alapnak. Mert hogy nem tudjuk, hogy mennyi hasznot fognak előállítani, valószínűleg sokat. Nem tudjuk, hogy hány embernek teszik rövid vagy hosszú időre tönkre a megélhetését, de elképzelhető, hogy soknak. Akkor mi lenne, hogyha amúgy fele részt nekünk termelnék a pénzt, hát mindezt a szabad piac hazájában.
1: Rajtunk neveltétek ki őket, tehát mi munkánkból.
0: Hát az egész nyilván, világon.
1: Hát igen.
0: Az jó, egész világon. Okay,
1: igen, nyilván ez igen, úgy lenne igazán igazságos, de úgy értem. Tehát, hogy ez nyilván az van, hogy ez megint csak valakik nagyon-nagyon busásan meggazdagodnak, miközben mondjuk ugyanúgy minden egyes állampolgárra ró terhet az, hogy mondjuk az adatközpontok milyen óriási, gigantikus energia igényel működnek, az milyen terheket ró az egész globális rendszerre, szóval, hogy én értem Sanders bácsit, és szerintem tök jó gondolatai vannak, én támogatnám.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy még mindenki tud így ezzel jól járni. Egyébként a Gizmodo cikke szerint az amerikaiak kétharmada egyetért vele. Na most én nem tudom, hogy csak Amerika valaha értette egyet önmagával kétharmadban. Szerintem abban se értenek egyet ott 65%-ban vagy 66%-ban, hogy milyen színű a zászlójuk.
1: Igen,
0: tehát én ennek nagyon örültem, és hogy pont Bernie Sanders, egy ilyen sajátos figura tudja összegyűjteni maga mögé az amerikai kétharmadát, az vagy azt jelenti, hogy veszélyes demagógiával van dolgunk, vagy az, hogy nagyon igaza van, és
1: vagy
0: az emberek tényleg elkezdtek félni.
1: Vagy azt, hogy az oroszok, a kínaiak és az irániak állnak a háttérben.
0: Ez is lehet, mert hogy a Times arról írt, ahogyan azt Mark elolvasta az adás előtt, mert
1: látod?
0: Nem
1: látod?
0: Csak kiváló
1: azt
0: színész,
1: hiszed, hogy nem olvastam
0: hanem
1: el?
0: Felkészült műsorvezető is, hogy többen több biztonság technikával foglalkozó fenyegetés elemző vállalat, illetve szervezet arra jutott, hogy bizony Kína, Oroszország és más államok, leginkább egyébként az említett Irán, azon vannak, hogy az Egyesült Államokban minél inkább felszítsák az adatközpontok körüli vitát.
1: Ez egyébként én már régóta szajkózom az én magam.
0: De nekik dolgozol!
1: Nem, nekem az a régi, az én személyes kis összeesküvés elméletem, hogy azért is van ekkora feszültség a világban, mert ugye egyébként az ideológiai nézeteink között messze nincs akkora különbség, mint mondjuk a 60-as években volt. Tehát azért van ennyire tényleg ilyen iszonyatosan nagy feszültség, mert hogy ugye ezekre a meglévő problémákra az olyan nagyhatalmak, mint Oroszország, vagy Kína, vagy Irán ugye rá tudnak repülni, és tovább tudják szítani ezeket a meglévő problémákat, hiszen ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a hadviselésnek. Találsz egy problémát, ami az adott országban megosztja az embereket, és akkor azt elkezded piszkálni, és sózod azt a sebet, és egy pillanat alatt óriási feszültségeket lehet generálni, és látjuk is, hogy ez nagyon-nagyon komoly feszültségeket okoz
0: nem
1: a nyugati világban.
0: Igen, nem csak ott, Hollandiában, az Egyesült Királyságban nagyon sok helyen feszültek emiatt az emberek. Azt ugye tudjuk, hogy ugyanazt mondják, hogy egy ponton újabb vízforrások bevonása nélkül meg fogják tudni oldani a hűtését ezeknek a rendszereknek, de jelen pillanatban a vízigényük azért számottevő, különösen olyan helyzetekben és olyan régiókban, ahol amúgy nincs túl sok víz, tehát nem kell, hogy ez egy valóban oktalanul fröcskölő technológiaként vonuljon be a történelemkönyvekbe, elég annyi, hogy nagyon sok energiát fogyaszt. Amikor a Tesla vezetője egyébként gázerőművekkel foglalkozó vállalatot vesz amúgy, akkor érződik, hogy minden energiaforrást be kell vetni ahhoz, hogy az így növekvő energiaigényt fedezni tudjuk. Ugye emlékszünk, talán egy vagy két évvel ezelőtt már ott tartottunk, hogy a globális energiaigényhez egy kisebb európai ország energiaigényét adták hozzá ezek a rendszerek, és nem tudjuk, hogy képesek értéket előállítani. Azt is tudjuk, hogy egyre energiahatékonyabbak lesznek. Azért nem erre lett volna most szükség.
1: Pariba van a két dolog, tehát én azért mindig nem látom azt, tehát mindig az ígéretét látom annak, hogy majd az annyira hasznos lesz, de valójában azt érzem, hogy egy olyan fajta technológiát próbálnak nagyon-nagyon-nagyon magas áron lenyomni a torkunkon, amit igazából senki nem kért, senki nem igényelt. Tehát, hogy itt egyszerűen csak ezek az emberek a tech szektorban eldöntötték, hogy már pedig a világ erre felé megy, kiengedték ezt a Gini-t a palacból, és senkit nem kérdeztek meg arról, hogy mi ezt akarjuk-e, és most kénytelenek vagyunk ezzel így együtt élni és bólogatni ez a dologhoz.
0: Ezért vannak viszont a politikusaink, akiket megválasztunk
1: nagyon bölcsen, alaposan
0: tájékozódva, és utána képviselik az érdekeinket ezekkel a vállalatokkal szemben. ha csak nem magukat a mesterséges intelligencia chatbotokat kérdezzük, mert hogy erről is született egy érdekes cikk a Times-ban, akik az ugye látszott, lehet tudni, hogy az emberek egyre többet kérdeznek mindenről ezektől a szoftverektől, különösen olyan helyzetekben, amikor annyira nem tájékozottak, hogy maguk tudjanak forrásokat elemezni, és ez a klasszikus kire szavazzak kérdés, mondjuk ne úgy képzeljük el, hogy miniszterelnök vagy országgyűlési választások, kis helyi választásokkor A, B vagy C jelölt közt különbséget tenni, az nem egyszerű. Ezt mindannyian tudjuk, különösen azok, akik mondjuk vették a fáradtságot, hogy a politikai programját megnézzék A, B vagy C polgármester jelöltnek a településükön. Na de, hát itt vannak ezek a csodálatos chatbotok, amik nagyon sok mindent végigolvasnak helyettünk, és összefoglalják tényszerűen nekünk, vagy nem.
1: Vagy nem, igen.
0: Mert hogy az Egyesült Államokban már, és ez azt jelenti, hogy valószínűleg itt az Unióban is, léteznek olyan vállalatok, amelyek kifejezetten ezzel kapcsolatban adnak tanácsot politikai jelölteknek, és mielőtt azt gondolnánk, hogy azért nem úgy működik az, itt komoly forráskritika van, ezek nagy nyelvi modellek, trilliónyi adatponton edzve, hát körülbelül 12 perc alatt változik meg a válaszuk, ha McMenemy Mark, Jász Kun újfalui jelölt, beírja a Wikipédia oldalára, hogy McMenemy hosszú ideje a KKV-k védőszentje becenévre hallgat golftársai körében. Nagyjából negyed óra alatt ott lesz, mint válasz. Tehát én, helyi kisvállalkozó, amikor megkérdezem, hogy és ez a fura külföldi nevű ember ugyan a KKV-kkal foglalkozik-e? Akkor miután a Márquez beírta a Wikipédia oldalára, szépen vissza fogja zengeni a szoftver, hogy igen, McMenemy jelölt, hosszú ideje a KKV-k védőszentje néven ismert.
1: Hát igen, hogyha valamiről nincs annyi forrás, tehát ezt is látom én is, amikor kutatok, hogy tulajdonképpen nincs annyi forrás, akkor gyakorlatilag azt az egy-két forrást használja csak föl, és csak becopy-paste-eli gyakorlatilag azt, amit azon a forrás, annak a forrásnak az oldalán talált. Tehát nyilván akkor működik, ha valakiről, ugye én róla, mint jelöltről, nem tudom, több száz oldalnyi adat van, akkor lehet, hogy tud egy viszonylag jó mérleget hozni, de ha csak egy Wikipédia oldalán van, akkor ő is abból fog dolgozni.
0: Ezért vagyunk nagyon hálásak Pócs Jánosnak, aki okos szemüvegben ment be az országgyűlésbe, mert mostantól mindent rögzít, és reméljük föltölti valahova, és majd az AI modellek a képviselő úr szemüvegén keresztül rögzülő valóságból tudnak még jobb tanácsokat köszönjük adni a magyar választópolgároknak.
1: Nektek meg köszönjük, hogy hallgatotok minket, és hogy hozzászóltatok, és egyébként kedves hallgatónk tette fel a kérdést, hogy mikor csinálnak már egy olyan utópia filmet, amiben jó jövő van. Ugye ez egy visszatérő kérdés volt a Kávézó a világ végén elején, mindig kerestük, továbbra is keressük, ha tudtok olyan jó skifit mondani, amiben pozitív, legalább valamelyes pozitív jövőképet mutatunk, akkor írjátok meg, mert nem nagyon találtunk ilyet. És hát most búcsút veszünk tőletek. Köszönöm szépen, Balázs, hogy összegyűjtötted ma is ezt a sok érdekes hírt nektek, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten pedig Magyar Madártani Egyesülettel beszélgetünk a szélenergia alakulásáról, hogy a madarakra és a vadvilágra milyen hatással lesz. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányban. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Lassan lehet haladni a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Margit hídon Budára, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Holnaptól vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a sűrűbben közlekedő 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálmin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér között a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint a 47-es villamossal lehet utazni. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Mától egyirányosították a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Alkotmánybírót választott az országgyűlés, 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
6: A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
5: Több mint 700 000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noul tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szellet hozott Guangdong tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos, komoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponálló rádió hallgatót, a Rádió Cafén, ezt most egy kicsit összemondtam, de nincs ezzel semmiféle gond. Egy ilyen egészen speciális adásban üdvözölhetünk most benneteket, és egy icipici kontextus, hogyha megengedtek, akkor ezt most így prezentálnám is. Mert hogy a helyzet az, hogy én Kapolcson vagyok jelen pillanatban, a Művészetek Völgye fesztiválon, amelyet már jól ismerhettek, többször beszéltünk róla adásban, és hát Luca és Zoli nincsen itt jelen pillanatban, hétfő délelőtt van ezekben a másodpercekben, és felvételről halljátok ezt a mai műsort. Ellenben a megoldás az az volt, vagy az lett volna, hogy Penke Bence, drága harcostársam és örök fegyverhordozónk, ő megérkezik majd ide Kapolcsra, és ő vele fogjuk majd rögzíteni a kapolcsi adásokat. Ám de ez végül nem történt meg, mert Bence nem tudott eljönni, így úgy voltam, hogy itt ülök Kapolcson egyedül, és hogy ez így nem annyira jó. Úgyhogy valamit kell csinálni, hogy legyen rádió műsor. Úgyhogy így gondolkodtam, hogy mik a körülmények, mik a lehetőségek, és itt van velünk egy olyan ember, akit még semmilyen szinten nem ismerhettek a rádió világából egyébként, vagy hát a mi rádió műsorunk világából, minden egyes más aspektusból egyébként már simán lehet, hogy igen. Ő pedig nem más, mint Nényei Zoárd, aki a Momentán Műhely Impro színésze, és minden mellett pedig a Duma Színház állandó tagja és stand-up comedy-s művész, fogalmazunk így. Szervusz Zoárd, nagyon köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusz Péter, nagyon köszi, hogy kirántottál rövid időre a fesztivál forgatagából, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Van-e neked bármiféle rádiós tapasztalatod?
1: Technikailag egyébként van, tehát néhányszor elmentem.
0: Ültél már autóba, miközben szólt a retro.
1: Igen, igen, tehát valamilyen szinten már van hozzá közöm, láttam és hallottam már ilyeneket is, láttam rádióműsort is. Főleg egyébként, amikor itt turnézunk vidéken vagy külföldön, akkor a helyi magyar rádiókban mindig meghívnak minket, és akkor ott rengeteget beszélgetünk arról, hogy mi mennyire borzalmasan viccesek vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon jó élmény, szóval ilyen stúdió élményeim vannak, és rádióztam. Sőt, képzeld el, egyszer szinkronizáltam is egy...
0: Mit?
1: Az Időfutár című rádiójátékban voltam egy ilyen nagyon epizód szereplő, és azt hiszem, hogy végül nem engem adtak be, tehát hogy kicsit túl csevegő szinten beszéltem valami nagyon szörnyű dologról, ami ott az Időfutár adott epizódjába történt, és... mondták, hogy ne próbáljak meg egy kicsit mélyebben, kicsit ilyen terheltebb hangon beszélni, de én csak egyre csilingelőbb és csevegőbb hangon dumáltam, úgyhogy azt hiszem ebből kivettek engem, de...
0: És nem volt ott valami gyártásvezető, akinek volt egy kartoncsempész cigi, vagy valami, hogy egy picit azért segítsetek a karcosságoton?
1: Egyébként az állított, hogy akkor 13 voltam, tehát még éppen a sipálkolás...
0: A kérdésem áll.
1: Egyébként, és továbbra is egyébként valid, azt tudom, hogy fogták a fejüket kint az emberek, hogy én miért vagyok ilyen csicsergős.
0: Na de várjál, hogyha egy kicsit most, mert hogy az, hogy voltál egyszer az Időfutárban, ez világos, igen. Viszont engem egyébként maga ez a stand-up dolog, ez nagyon-nagyon izgat, hogy ennek így mi a világa, mert ebbe semmilyen szinten nincsen belepillantási lehetőségem. Szóval mondtad, hogy mentek különböző helyekre, ahol meséltek arról, hogy milyen viccesek vagytok, igen. Ez nem egy ilyen iszonyatosan nehéz helyzet, hogy el kell menni bárhova, és akkor bármikor bármiről viccesnek lenni azért, hogy elhiggyék, hogy te amúgy a színpadon vicces vagy, ami meg nyilván egy megtervezett produkció.
1: Hát egyébként kifejezetten szerintem annyira, nem tudom, jó, nehéznek nehéz, az biztos, de én ezért eléggé hozzá vagyok ehhez már szokva, tehát állandóan. Meg egyébként, hogyha mondjuk ilyen rádió adásokba megyünk, akkor ott egyáltalán nem kritérium az, hogy nekünk viccesnek kell lennünk, tehát ott általában csak mondjuk, nem tudom, néhány ilyen alappoént kell elsütni, hogy úgymond aperitív legyen az adott estére vonatkozóan. Úgyhogy ott általában ilyen improvizációs szinten szoktunk viccelni, de inkább arról van szó, hogy jöttünk ide, meg hogy hosszú volt-e az utazás, főleg ez az ilyen vidéki turnéknál van az, hogy ott a rádió műsorvezetők mindig rákérdeznek arra, hogy jól utaztunk-e, ez valami, gondolom, ez ilyen vidéki szokás.
0: Figyelj, Kapolcsról át kellett jönnöd Monostorapátiba, úgyhogy a kérdés egyébként adekvát itt is, hogy az elmúlt 4 perces utadon hogy érezted magadat abban a furgonban, amiben átszállítottak ide hozzám az én szállás, vagy illetve a mi szállásunkra.
1: Csodálatos volt.
0: Parádés. Amit még tudnotok kell, hogy itt elképesztően nomád körülmények között vagyunk jelen. Itt ne azt képzeljétek el, hogy potyantós WC és nem tudom, sátorban alvás, mert a házikó, ahol lakunk mi itt Kapolcson, ez kifejezetten otthonos és elképesztően felüdülés itt tartózkodni, de a rádió stúdiósága az azért hagy némi kívánivalót maga után. És ekkor csöppent bele a képletbe a Momentánnak a zenésze Pirisi László, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük a segítséget, és egy olyan improvizált stúdióban ülünk most itt ebben a a pillanatban, hogy egy ilyen kisebb fajta dohányzó asztalnak az oldalára van rá gyorskötözőzve egy esernyő, aminek a fogó része van fölfelé, és arra van rá gyorskötözőzve a mikrofonom. Szóval csináltuk már cifra helyszínekről műsor, de ez most kifejezetten kilóg ebből a dologból is, úgyhogy mindenféleképpen majd az Instagramon megnézhetitek Talponálló Rádió, érdemes követni, mert ez azért ritkán adódik lehetőség az embernek, hogy ilyen körülmények között nyomja. Zvárd, azt akartam még kérdezni tőled, hogy említetted nekem itt az előzetes dolgokban, hogy te már egyébként podcastben is vezettél műsort, hogy ez egy zajló valami, vagy egy próbálkozás volt, és aztán pedig rájöttek, hogy mennyire vagy ügyes valójában, vagy ez hogyan tört?
1: Hát mi ugye a Duma Színháznak mi egy ilyen, én és öt kollégám egy ilyen tehetségkutató programjában vagyunk benne, tehát igazából a felvezetődben egyébként jól mondtad, de abban ki kell javítanom téged, hogy nem vagyok állandó tag, tehát gyakorlatilag évről évre folyamatosan tekerünk az újabb szerződését, és ezért újabb és újabb dolgokat próbálunk ki, hogy minden jól működjön.
0: Ja, hogy még így óvatoskodnak veled, hogy oké, ezért nem lesz határozatlan idejű az a szerződés, ja, igen, a következő persze. 30 nap, és akkor mutasd meg, hogy kell ez áprilisban is.
1: Pontos, hát igazából éves szerződések vannak, de ugye az a jó, hogyha van szerződés, és akkor ezért mindenféle újabb és újabb dolgokba bele csöppentenek minket, vagy magunkat csöppentjük bele. Ez a podcast, ez például pont egy olyan dolog, hogy ezt magunktól kezdtük el. Az lesz a címe, hogy Ácsorgó komédiások, ami nem az én ötletem volt a címadás, ezt szeretném leszögezni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ez mik voltak az egyéb lehetőségek, amiket legyőzött?
1: Hát volt még egy olyan, hogy Ácsorgó komédiás, tehát egyes számban ugyanez, és ennyi.
0: Csak rájöttetek, hogy ültök és négyen vagytok.
1: És akkor négyen vagyok, de direkt a díszletbe ezért behoztunk egy hatalmas nagy próbababát, ami, mivel ez egy videós tartalom is egybe, és akkor a próbababát felöltöztettük értelmiségi álcát kölcsönző garbóba.
0: Ezt nagyon sokan csinálják itt Kapolcson is egyébként. Nem garbóban, mert elég meleg van, de az álértelmiségi hacuka az maximális
1: ajánlom. Hát ez én ennek maximálisan megfelelek ennek az archetikusnak, szóval nagyon, nagyon jól
0: egyébként
1: tudom hozni.
0: Annyira mókás alapból ez az egész ilyen művészetek völgye ökoszisztéma. Én ezt imádom, hogy tényleg van egy bizonyos karakter, akivel itt szoktál találkozni, nem tudom, amikor éppen elmész a turbinába egy koncertre, akkor nem tudom, az 50 fős közönség, vagy egy ilyen pici koncerten, van négy vászontáskás karzonkóma hallgató, kicsit rasta, és a rasta tincsében gyöngyöt hordó, leányzó. Na most itt tulajdonképpen a társaság 80%-a így ez a karakter,
1: igen.
0: A lányok tekintetében, a srácok pedig általában vagy a side chick karaktert veszik föl, hogy ők tulajdonképpen állandó tartozékai az egyik ilyen leányzónak, vagy pedig ezek az ilyen nagyon-nagyon laza, nagyon hátradőlős, el tudom képzelni, hogy egy akusztikus gitár az ölében egy tábortűz körül egy kis hangulatot generáló srác. Szóval tök vicces mindig, amikor egy ilyen szubkultúra, vagy egy ilyen réteg, így tulajdonképpen abszolút összerántódik, és egy ilyen világtalálkozó. Tehát ezen a ponton, ha valaki szeretne alter lányokkal találkozni Budapesten, akkor így nem tud, mert hogy mindenki itt.
1: Gyakorlatilag elfogyott az egész. Ráadásul szerintem Kapolcs most Magyarország 6. legnagyobb településévé nőtte ki magát. Tehát most szerintem legalább 15-20 ezer ember van ezen a fesztiválon.
0: Főleg, hogy ugye ilyenkor ráadásul Kapolcs kiterjed, és mindenki kapolcsi művészetek völgyeként hivatkozik rá, de közben ugye itt van egy Vigán Petend, itt van egy Talján Dörög, de úgyhogy ilyenkor három település összeáll, tehát mint Pest, Buda és Óbuda annó, hogy akkor na, csináljunk valami nagyobbat.
1: Mondjuk azért ebből összerakni egy ilyen nagyon nagy nevet, mint Budapestet, azt nem lehetne, mondjuk kap Dörög, Petend, nem tudom.
0: Tehát, igen, szerintem mindenképpen keresjük meg azt az embert, aki az Ácsorgó komédiásokat kitalálta, és akkor majd így mindenképpen összeáll a dolog, majd segít nekünk ebben. Ami egyébként még fontos, hogy nem csak ilyen interjú helyzet ez az egész mai adás, hanem ugyanúgy megtörténik minden, amit egyébként megszokhatatok a műsorban, fogunk híreket feldolgozni, és az adás végén pedig egy fejvagyírás rovatot fogunk csinálni. Gondoltam, hogy ha már Zuhard először van ebben benne, akkor egy fejvagyírás rovattal megkínálom. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek tulajdonképpen egyfajta ilyen felüdülés tud lenni, aki ezt még nem csinálta. Nem biztos, hogy hallgatói szempontból, de nekünk mindenféleképpen, és talán ezért csináljuk ezt az egészet.
1: Én izgatottan várom, remélem szórakoztató lesz.
0: És tudod-e, hogy mi az a napzenéje rovat?
1: Beavattál engem, volt egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes beszélgetésünk tegnap, én egy koncerten voltam, te pedig itthon, és megbeszéltük, és én tökéletesen emlékszem rá, hogy mi ez a nap zenéje rovat.
0: Egyébként nem vizsgáztatni akartalak, csak nem emlékeztem, hogy elmondtam-e.
1: Egyébként ez a tegnapi... fura, hogy én emlékszem, pedig azt kérdezted, hogy én emlékezni fogok.
0: Igen, a tegnapi megbeszélés, tehát hogy ez a műsor csak, hogy a fizikai körülményeket illetően, hogy milyen, az egy dolog, de az, hogy ennek a felkészülési szakasza volt különösen cifra még, mert hogy tegnap egy Deva koncert koncerten voltál talán?
1: Deva, igen.
0: És mindeközben én pedig a szálláson, Zoárddal egész nap így tologattuk, hogy na, akkor majd beszéljünk már erről, hogy mit fogunk mi csinálni majd ezen a hétfői délelőttön, és a vége az volt, hogy ilyen 11:30 magasságában felhívtam Zoárdot, aki éppen csápolt egy koncerten, kérdeztem, hogy fogsz emlékezni arra, amit most megbeszélünk, mondta, hogy igen, és akkor egy ilyen 4 percben ledaráltam a dolgokat, hogy mi fog majd itt történni majd Zoárddal, úgyhogy ja, örömmel hallom, hogy tudod, hogy miről van szó. A napzenéje rovatban mindig szoktam hozni egy ilyen bizonyos olyan számot, amit általában az én vállalhatatlan zenémnek szoktunk titulálni, de ez a legritkább esetben valóban vállalhatatlan.
1: Te jó zenei ízlésű embernek tartod magad?
0: Hát az a, hogy én magamat igen, de ezt, hogyha így a környezetemtől kérdeznéd, tehát most itt ülne a Zoli műsorvezetőtársam, vagy a Luca, akkor valószínűleg itt minden erejükkel így ez ellen kapálóznának. Én azt gondolom, hogy nagyon sok különböző zenét hallgatok, és nagyon sokfajta világot vagyok képes befogadni, tehát hogy indulván onnan, hogy a Kingongolo Kiniata nevű kongói szemétből hangszereket készítő csapat szigetes koncertje után én tulajdonképpen heteken át Kingongolo Kiniatát hallgattam, egészen addig, hogy ha nem tudom, Krúbi a 100 kilométeres körzeten beér koncertre, akkor valószínűleg én ott leszek azon a bizonyos koncerten. Szóval ilyen nagy spektrumot fed le. De az, hogy milyen a zene ízlésem, az neked kell majd most megállapítanod, tekintve, hogy hoztam most egy számot. Corinna és Utazó közös Vadvirág című számáról van most itt szó, ami egyébként nekem azért volt különleges, mert imádom, tehát a magyar zeneiparban szerintem az egy ilyen tök szomorú tendencia, hogy az első vonalas előadók között szinte 90% férfi. Tehát ha azt nézed, hogy Krúbi, Hoffi, Azi, Karzonkóma ezen végigmegyünk, nem nagyon tudsz olyan női előadót mondani, aki így az ilyen nagyon-nagyon populáris dologban, legalábbis az én vélemény szerint, az ilyen nagyon populáris dolgokat tekintve ott van az első vonalban. És most mondjuk a Margaret Island volt talán hát. A Vikivel, meg nem tudom, így föl jön a Barbie ilyen szinten a Blahával, de azért a nagyon első vonal, aki arénát tölt meg önállóan, az azért ritka. Talán még a nem tudom, Rúzsa Magdit sorolom így ide, de nyilván nem ugyanaz a célközönség. Na és éppen ezért, amikor egy ilyen csilingelő hangú és nagyon sajátságos zeneiséget hozó fiatal hölgy előadó megjelenik a színen, akkor én ezt mindig nagyon imádom, és ez most sem történt másként, mert Corinna nekem elképesztő jó vibe-okat hoz, úgyhogy kiderül, hogy nektek milyeneket hoz, érkezik a Vadvirág című szám itt a talpon álló napzenéje rovatában.
1: Hallgassuk meg!
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Corinna utazó és a Vadvirág című számuk itt a Talpaláló Nap zenéje rovatában. Hogy tetszett neked mindez, Zoárd?
1: Figyelj, én most már itt a fesztivál forgatagában vagyunk, és számtalan koncerten részt vettem, ezért nekem ez egy üdítő hang volt. Tehát én amilyen koncerteken eddig részt vettem, attól ez egy teljesen elütő stílusú zene. Egyébként is nagyon szeretem azt, hogyha olyan emberek elemeznek zenéket, akik alapvetően nem annyira értenek hozzá, és ilyen érzéseket próbálnak zenékhez társítani.
0: De szerintem pont ez a jó egyébként ebben, mert érted, most ha elkezd, nyilván a hallgatóinak a 95%-a pont ugyanúgy laikus, mint mi.
1: Na
0: és
1: pontosan, igen.
0: A művészetnek meg valahol ez a lényege, hogy mit vált ki egy olyan emberből, aki egyébként nem feltétlenül a hatásmechanizmusnak a működését vagy a gyökerét tudja megfejteni, hanem azt, hogy valójában mi az, amit benne ez generál. Szóval ilyen szempontból szerintem tök valid az, amit mondunk.
1: Hát az biztos, hogy annyit azért érzékelek ebből a zenéből, hogy ez a country típusú zene, tehát az Amerikában van ez az ilyen gitárral, szalmaszállal a szájban és kalappal van az ember, ez egy olyan stílusú zene szerintem, tehát ilyen tök jó hangulatú.
0: Érdekes egyébként, hogy kibírja asszociál, nekem a Valmár Balatoni Lány című száma jutott eszembe róla, igen, Szikora Robival közösen, hát ott van nagyjából így ez a...
1: Ja,
0: ez
1: igen,
0: a
1: igen. Hát itt tehát egyrészt ez tényleg ez az ilyen az van az egész számmal, hogy azért ennek van egy ilyen szerkezete. Ez tényleg egy koncertre készült szám szerintem. Tehát aha, én meghallgattam egy-két számát még a Corinnának, és azt gondolom, hogy ez kifejezetten egy koncert kompatibilis szám. Tehát, hogy van egy eleje, ami egy ilyen kis felvezető, egyébként tök érthető és korrekt szöveggel. Aztán pedig jön a refrén, ami viszont olyan, hogy arra azért össze tudnak futni, bogózni az emberek, hogyha nagyon fel vannak spanolva.
0: Ó, hát abszolút, meg nyilván tök más energiával játszom, igen, mint ahogy a stúdió felvételen történt. Egyébként stílusát vagy hangulatát tekintve, egyébként nagyon erőteljesen érzem a Petőfi Sándor, a Természet Vadvirága című versel az összecsengés.
1: Igen,
0: szóval
1: jó az áthallás.
0: Ez a kép, ez abszolút működik. Na de, 10-es skálán mit adott neked ez a szám, hogyan értékelnéd, mit adnál neki?
1: Engem a kedves hallgatók nem ismernek, én nem tudják, hogy mennyire vagyok snob egyébként, egy snob opera hallgató családból jövök, viszont...
0: Tehát a Zoárd úgy fogja a mikrofont, hogy közben eltartja a kis ujját.
1: Igen, igen, mindkettőt ráadásul, és a fülemet is eltartom. Viszont én erre a számra egy 7-est szeretnék adni a 10-es skálán.
0: Zoárd, nagyon szépen köszönjük a pontot, de az a helyzet, hogy kevés dologgal lehet nekem nagyobb fájdalmat okozni ebben a rovatban, mint egy 7-es értékeléssel, mert a Luca folyamatosan mindenre 7-est ad, és mindig 7-est ad mindenre, és úgy tudod, hogy oké, ez csodálatos ez a zene, hát ezt a esküvőmön erre akarok bevonulni, legyen mondjuk 7. Hú, hát ez a szám, ez borzalmas volt, ezzel ki lehetne űzni, nem tudom, különböző, nem tudom, társadalmi csoportokat az országból. 7-es. Tehát, hogy általában ez szokott működni.
1: De akkor 7,12 századot adok rá.
0: Ne, én nem akarok befolyásolni semmit, én ezt már utólag mondtam el.
1: Lehet, hogy a személyiséget hozza ki az emberekből az, hogy mindig 7-est mondjanak.
0: Igen,
1: rá.
0: Igen, ez a nem túl jó, de nem is tragikus. Ez vagyok én, ezt sugárzom magamból.
1: Az a 3,15.
0: Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, zenélni, meg minden hasonló kötelező kör, utána pedig innen folytatjuk. Maradjatok velünk!
2: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, Pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Na ezt nem...
2: Rádió Café. Van barátod.
4: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: hiányozni az a gyerek.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a Talpon álló, a Rádió Cafén.
8: Itt vagyunk még mindig, ez továbbra is a Talpon álló. Kicsit felforgatott cseresorral a pályán, és mindeközben pedig egy kicsit omladozó stadionban, de itt van a foci csapat, és büszkén, daliásan hallgatja a himnuszt. Aztán, hogy a meccsen mi történik egészen pontosan, arról majd valamikor 8 körül tudunk majd beszámolni, pontosabban majd ti. Mert hogy nincsen itt Zoli, nincsen itt Luca, nincsen itt Bence, hanem ugye egy ilyen, ahogy már az adás elején mondtam, egyfajta ilyen cseresor keretei belül Nényei Zoárd van itt velem. Továbbra is, szia Zoárd!
9: Szervusz, köszönöm, hogy megérkezhettem ide hozzád.
8: És nem csak, hogy megérkezhettünk, hanem hogy már azért egy megszólás volt, és kicsit feloldódtál-e, hogy érzed magad ebben a műsorban
9: jelenben? Én rendkívül oldottnak érzem magam. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó hangulatú műsor, meg nagyon tetszik a millió, tök jó, hogy egy fesztivál helyszín közelében vagyunk, egy sufni tuningol stúdióban, ami tényleg egy nagyon eredeti élményt ad nekem.
8: Így van, egyébként ezt tényleg hozzá szerintem is. Amit akartam még behozni, mielőtt itt a témára rátérnénk, hogy én most ugye teljes, mivel hogy fesztiválon vagyunk, és hogy egyébként a Momentán udvarban folyamatosan műsort vezetek, te játszol, dolgozol, segítesz, mindenféle dolgok történnek itt, hogy te nem tudom, mennyire estél ki egyébként a hírek világából, de hogy én péntek óta szerintem egyszer nem mentem fel még normálisan a Facebookra, meg a különböző híroldalak hírből sem láttak engem, és ezen gondolkodtam, hogy most közben így lement a Magyar Nagydíj, nem?
9: Igen, hát a Hungaroringen az lezajlott, azt hiszem a hétvége folyamán.
8: Dolgok, amik nem érdekelnek, viszont bármit megadnék, hogy egyszer ott legyek.
9: Pontosan. Egyébként én is egyszer nagyon ott szeretnék lenni, mert azt mondják, hogy tök más színű az aszfalt, meg minden elvileg.
8: Na, ezt nem feltétlenül láttam jönni, hogy téged ez győz meg igazán.
9: Igen, az biztos tök unikális. Amikor először voltam életemben stadionban foci meccsen, akkor ott is az nyűgözött le, hogy milyen durván zöld a fű, meg hogy
8: az a jó,
9: 3D-sek
8: hogy
9: a játékosok.
8: Az a jó egyébként, hogy amit mi itt a zenével kapcsolatban már felvázoltunk, hogy laikusok beszélgetnek, de most a Forma 1, ez pont az a téma, amivel kapcsolatban, valószínűleg ha most Zoli hallgat minket, akkor éppen az összes haját kitépte, de hogy semmilyen szinten nem vagyok egyébként involválódva benne. Egy bizonyos ideig így benne voltam, amikor még így Schumachernek lehetett szurkolni, viszont szegényeknek most már más szempontból kell szurkolni, de hogy igen, akkoriban még így benne voltam a dologban, mostanában egyáltalán nem követem. Szóval így fel tudnék sorolni mondjuk kis segítséggel egy 5 olyan versenyzőt, aki benne van ebben az idei szezonban. És igazából annyit tudok, hogy a Lando Norris nyerte meg a futamot.
9: Igen.
8: Ő egy jó versenyző, nem? Vagy te képbe vagy egyáltalán a Forma 1-e bármilyen szinten?
9: Én egy picit amúgy képbe vagyok. Én életem első nagy díját, amit megnéztem, az Abu Dhabi díj volt, ami egy ilyen, akkor dőlt le Hamiltonnak a trónja, vagy akkor dőlt meg Hamilton trónja, és a Verstappen az utolsó körben, az utolsó kör felénél megelőzte Hamiltont, és ő lett a világbajnok, és meg

0: megszűnt, véget ért egy nagyon hosszú sorozat, ahol mindig Hamilton nyert, nyerte meg a Forma 1-es világbajnokságot, és azt mondta, ez megnéztem, és ez egy tök izgalmas futam volt, szerintem nagyon jó volt, és aztán kiderült, hogy ez volt minden idők egyik legizgalmasabb futama. És én kicsit akkor ott elkezdtem elgondolkodni azon,
1: hogy... ez sem húzott be annyira.
0: Tehát igen, tehát most egy foci meccsnek az utolsó 15 perce szerintem az 15-ször izgalmasabb, mint bármilyen Abu Dhabi nagydíj. Nem mondom, hogy nem volt izgalmas, berántott engem, de nem tudtam, hogy ez lesz minden idők legizgalmasabb futama, mint részt, amit szerencsésen meg is tudtam nézni.
1: Pedig a sors akkor mindent megtett, hogy igen, te Forma 1 rajongóvá váljál, igen, de igen, akkor igen, ez nem feltétlenül történt meg. Amúgy vannak olyan események még, mint ha majd a Forma 1-el kapcsolatban ez az aspektus bejött, hogy helyszínek vagy események, ami egyébként alapvetően nem érdekel, de ilyen bakancslista, hogy így ott legyél. Csak pusztán azért, mert hogy a tudat, hogy én ott jelen voltam. Nekem például egy, amikor az Eurovízió iránt így elkezdtem érdeklődni, akkor még nyilván egy rajongásról nem beszélhettünk, de amikor életem először láttam Eurovíziót, akkor is tudtam, hogy nem tudom, hogy ez mi, de nekem egyszer ezen ott kell lennem. Valahogy akkor a kulturális olvasztó tégely, hogy ebben ezt mindenképpen egyszer meg kell érni.
0: De mint fellépő, vagy mint néző?
1: Nézőként már abszolút váltam, most a másikon vagyunk rajta. Ez ilyen hobby DJ-ként azt gondolom, hogy viszonylag kicsi eséllyel abszolválható, főleg, hogy mások számait játszom, de nézd, egyébként elképzelhető.
0: Szerintem ezzel lehet a legnagyobbat durrantani, tehát hogyha valaki csinált egy jó számot, és azt még jobban föl DJ-zed, akkor azt szerintem Eurovízió kompatibilis.
1: Esetleg valamiféle freestyle rappel kell indulni, ami azért lenne egyébként jó, mert ugye ez egy fontos szabály, hogy ne legyen túl régóta kint a közönség előtt a szám, ezt nem lehet jobban kimaxolni, mint úgy, hogy ott születik a színpadon. Nem biztos, hogy színpadon engednének vele, és nem biztos, hogy egyébként Tar Zoltán elégedetten csetintene, mint a kultúrával foglalkozó politikus, hogy milyen képviselik Magyarországot, de én nem tudom képzelni egyébként. Szóval neked van egyébként valami ilyen, ami ilyen bakancslistás dolog, ilyen esemény, kulturális
0: ilyen sport? Valahova. Egyébként én egyszer nagyon szívesen elmennék egy baseball meccsre Amerikában, már csak azért, mert én tévében láttam a baseball meccset, vagy láttam egy baseball meccset a tévében, és baromi unalmasnak tartottam, és azt gondolom, hogyha ennyi ember eljön...
1: hogy milyen színű a fű.
0: Igen, valószínűleg ott is nagyon szép zöld a fű. Úgy látom, hogy ez a zöld fű, ez nekem vonzó, de főleg az érdekel engem, hogy kimegy 25 ezer ember egy stadionba, ahol egy ember dob egy másik embernek egy labdát, és egy harmadik ember meg általában nem találja el ütővel, és erre 20 ezer ember jegyet vesz, ebbe valami van az atmoszférában, a millióbe, ezt én szeretném személyesen átélni, mert televízión nem jött át ez az élmény.
1: Egyébként ami még tök meglepő, hogy Ázsiában van iszonyatosan nagy kultúrája a baseballnak, tehát az ilyen japán baseball csapatok hatalmas tömegeket mozgatnak meg, a másik pedig, hogy Közép-Amerikában is egyébként kifejezetten nagyot megy. Én viszonylag sokat foglalkoztam a nicaraguai sportélettel egy bizonyos időszakban.
0: Hogy jött?
1: Igen, ez tudom, hogy egy ilyen furcsa dolog. Nem ez olyan dolog, amivel az ember általában egy beszélgetést elkezd. Hát amikor a Covid volt, akkor ugye kettő foci bajnokság üzemelt csak, ebből az egyik a nicaraguai volt, a másik a fehér orosz, ami meg ugye kit érdekel, úgyhogy nicaraguai bajnokság rajongó lettem, és hát mindig keltünk föl éjszaka, és YouTube-on néztük a live-ot, ja, mert YouTube-on közvetítette egyébként a nicaraguai szövetség a meccseket, és akkor ott néztük live-ba a dolgot, és akkor emiatt egy kicsit utána néztem a csapatoknak, a stadionoknak, és ott például nem egy olyan csapat van, aki azért játszik tök kicsi stadionban, mert a nagy stadiont a városban azt a baseball csapatnak tartják fent.
0: Elképesztő egyébként, elképesztő. De szerintem lehet, hogyha személyesen megtapasztalnánk egyébként azt, hogy milyen az igazi baseball élmény, akkor meg reménykednénk, hogy nem tudom, odaüti az egyik nagyon híres játékos nekünk a labdát, akkor lehet, hogy jobb élmény lenne.
1: Egy dolog biztos, hogyha én egyszer egy baseball meccsen jelen leszek, és elkapok egy labdát, akkor a környékemen lévő leggyönyörűbb leányzó felé nézek, és átadom a labdát, mert ebből mindig ilyen virális reelsek születnek, amikor valaki akkora gavval ér, hogy átadja. Tehát ha nem tudom, véletlenül Corinna mellettem ül majd ezen a baseball meccsen, akkor biztosan neki fogom adni ezt a labdát.
0: De rengeteg olyan virális reels videó is terjed, hogy valaki elkapja a labdát, és egy másik labdát előhúzza hátra mögül, és azt adja oda a gyönyörű nőnek, aki ettől meghatódik, a nő is az övé lesz, és a labda is, tehát szerintem így nagyon jó.
1: Remélem, hogy Corinna most nem hallgat bennünket, mert valószínűleg akkor inkább emellett a stratégia mellett fogok majd kardoskodni a következőkben. Na viszont, nem feltétlenül erről akartunk csak beszélgetni, hanem van itt egy hír, ami egészen rémisztő egyébként, vagy elsőre ilyen abszurdnak tűnik, utána pedig ilyen rémisztővé válik a dolog, és erről gondoltam, hogy egy pár szót ejtsünk. Nem tudom, mennyire követed a Tusványost ebben az évben. Én egyébként nem különösebben, úgy gondolom, hogy kicsit elvesztette azért a dolog dolog a relevanciája, de ettől függetlenül nyilván van egy olyan csoport, akinek ez egy fontos kulturális igazodási pont, és hát éppen emiatt ugye számtalan magyar média csapat kint van, és közvetít az eseményről. Így volt a HVG is, akinél ott dolgozik ugye Földes András. Nem tudom, mennyire vagy tisztában a Földes András.
0: Ő haditudósító volt, azt hiszem, hogy igen. Jól tudom. Igen.
1: Ő konkrétan golyóálló mellényben az ukrán fronton ott tevékenykedett és különböző anyagokat gyártott. Elképesztő magas minőségű dolgokat gyárt ő, szóval szerintem ebben az egész ilyen riporteri szakmában nagyon nehéz találni olyan embert, aki kompetens, az aktívak közül, aki kompetensebb, mint a Földes András.
0: Én egyszer voltam egyébként egy előadásán, az egyetemünkre eljött, én televíziós műsorkészítő szakra jártam, és tök sok ilyen izgalmas előadót hívtak meg, köztük Földes Andrást, ami egy nagyon unikális élmény volt. Pont akkor jött haza, azt hiszem, a frontról, ha jól számolok.
1: Igen. Volt egy-két friss és mókás története, amit előadhatott nektek.
0: Volt egy ropogós, harcias történetek, igen.
1: Na igen, és Földes András is ott volt Tusványoson, és nem is feltétlenül a riportjaival került be most ő a hírekbe, hanem egy egészen váratlan esemény véget, ugyanis megtámadta egy medve. Ugye a Tusványosi Fesztivál Tusnádfürdőn van, vagy Tusványos Fesztivál Tusnádfürdőn van, és hát ott azért így mindig ugye mémelgetjük ezt, hogy Erdély, meg jön a medve nem járték, meg mit tudom én, és azért az viszonylag ritka, hogy ténylegesen ez mondjuk így problémát okoz olyan szinten, hogy ez mondjuk így dokumentálva van. Néha napján elszivárog egy-egy hír ilyen témában Magyarországra, de az, hogy konkrétan az egyik legnívósabb magyar tudósító jár úgy, hogy megtámadja egy medve, azért az egészen sajátságos. Annyi történt, hogy egyik reggel el akart ő menni futni, még a közvetítés előtt, de meglepő módon egy medve állt az ő útjában, és hát nem volt egyszerű a helyzet, ugyanis egy telefont kellett hozzávágni a medvéhez. Az először közelebb lépett hozzá, így megpróbálta nagyobbnak tettetni magát. Én egyébként találkoztam már Földes Andrással, neki azért van feladat abban, hogy nagyobbnak tűnjön. Szóval nem hiszem, hogy ez egy olyan medve volt, aki kisebb volt, mint Földes András.
0: Hát nem ijed be a medve ettől a lépéstől.
1: Nem gondolom. Kemény csávó egyébként, de azért egy limbo versenyen forral indul. és hát lényeg, hogy a futás közben odaállt elé a medve, elkezdett haladni felé, meg csúnyán morogni, emberünk nagyobb megpróbálta tettetni magát, utána volt, hogy hátrált a medve, aztán megint csak közeledett, és senki nem volt a környéken konkrétan, és a vége az, hogy a telefonját hozzávágta konkrétan, és ettől is visszahőkölt a Földes, utána még ordibált egy kicsit, és aztán pedig elfutott. És szerencsére...
0: A Földes hőkölt vissza attól, hogy odadobta a telefonját?
1: Nem, a medve hőkölt vissza attól, ja, hogy a Földes hozzávágta a mobiltelefonját, és utána egy ponton elkezdett futni, és akkor végül csak egy darabig követte a medve, de végül elengedte ezt a dolgot.
0: A telefon az a medvével maradt végül?
1: Én úgy tudom, így a hír alapján, hogy egyébként a telefonért visszamentek később, és még működik is.
0: Hoppá!
1: De dolgok, amikre nem feltétlenül látod jönni, hogy használható egy okostelefon.
0: Egyébként ez nagyon jó, mert az is jó lett volna, hogyha medve magával viszi a telefont, és eszközt adtunk a medvének, és innentől kezdve a medve is felmehet a világhálóra, kialakul egy medvebook.
1: Egyébként a Maci nevezetű AI zenekar a Spotify-on például nagyon nagy sikereket ér el, tehát lehetséges, hogy új taggal bővült volna. Egyébként szerintem az lett volna még különösen érdekes, nyilván ez nem elvárható ebben a helyzetben, ha mondjuk a medve ott marad, és mondjuk egy videó elindul közben, vagy bármi hasonló. Igen. És akkor tudod, ez a tipikus ilyen rendőrségi testkamerás felvétel hangulat, hogy ott van a földön a telefon, és akkor akár ezt meg is nézhettük volna ezt a helyzetet. Nyilván nem feltétlenül ez az elsődleges, amikor éppen megtámad egy medve, de azért milyen lélek jelenlét kell ehhez. És szerintem iszonyatosan érdekes az, hogy már hogy ahhoz, hogy ne elsprinteljél, mert utána szalad, aztán nem tudom.
0: Sokkal gyorsabb, meg nagyobb, meg mindent.
1: Igen, a medvével az a baj, hogy gyorsabban fut, gyorsabban úszik, meg jobban mászik fára, mint te. Tehát nagyon sok
0: esélye. Gyakorlatilag mindent lefed, ami irányba el tudnánk menekülni, szóval tényleg, hogyha jön a medve, akkor megesz minket. De egyébként az van, hogy ugye a Sepsiszentgyörgy Tusnádfürdő régió iszonyatosan sok medvét tartalmaz, tehát borzalmas mennyiségű medve van. Én nem is tudom, azt hiszem, hogy megindulnak ilyen vadászati eljárásra ritkítások, mert hihetetlen mennyiségű mackó van. Ráadásul mostanában születtek meg a kölykök, a bocsok, úgyhogy ilyenkor még dühösebbek a szülők, ilyenkor gondolom stresszesek, keveset alszanak a bocsok, nyilván sokáig fönn vannak a bocsok, tehát nyilván sokkal haragosabbak. Emiatt a romániai hatóságok minden romániai állampolgár telefonjára telepítettek egy alkalmazást, ami medve veszélyre felhívja a figyelmet.
1: És... Ja, és akkor ez az alkalmazás nem volt meg a földesnek, hát a telefonja, igen, és akkor meg, ő másképpen használta az okos
0: készüléket. Igen, mert egyébként szüleim pont múlt héten léptek föl Sepsiszentgyörgyben egy ilyen workshopon, és az óra közepén egyszer csak az összes telefon elkezdett ilyen vörös képernyővel visítani, hogy nem tudom, ami románul volt rá, vagy jaul, macú, vagy nem tudom, valami, és akkor, tehát medve veszély.
1: Ez mondjuk egészen érdekes egyébként, hogy ez így tud működni, és egyébként elvileg a mi telefonjainkon is tud lenni ilyen értesítés, ha most mit tudom én, bombatámadás történt, igen, vagy bármi, igen, hasonló. Igen. Itt nem tudom, Kapolcs agglomerációjában valaki úgy érezni, hogy ez most egy olyan stratégiai fontosságú pont, hogy ezen az irány, ebből az irányból kell elkezdeni, nem tudom,
0: Kapolcsi rakétaválság.
1: Igen, a helyi rakétaválság. Szóval, hogy elvileg ez a mi telefonunkban is benne van ez a dolog, hogy valahogyan nekiáll ez itt jelezni nekünk.
0: Hát azt hiszem, ezt aktiválja az államszervezet, vagy tehát ami összefogja a telefonokat, meg a telekommunikációs eszközöket.
1: És ennek ellenére volt az, hogy 2013-ban Pintér Sándortól kaptunk egy SMS-t, amikor ugye a hatalmas hóhelyzet miatt voltak, akik elakadtak az autópályákon, és akkor jött az SMS, hogy ne izguljon, üljön át egy másik autóba, hogyha elakadt, és akkor hajrá.
0: Hát őszintén mi is elakadtunk akkor az autópályán, tehát mi is jöttünk síelésből, és hogyha a mellettünk levő kis teherautó nem megy 2 centivel arrébb, akkor biztos, hogy a pályán maradunk, és nem tudunk lesonyulni a leállósában.
1: Na neked mi van a fejedben, hogyha tegyük fel, hogy mondjuk ott vagy Tusványoson, és azt hinnéd, hogy már minden borzalmat láttál, de akkor még jön a medve is, és ilyenkor így mi a megoldási stratégia, ami először így a fejedben van? Szerinted hogyan reagálnál? Pánikolnál? Elfutnál? Mi lenne az, ami így igazából először
0: történt? Az a baj, én nagyon idealista ember vagyok, és én azt gondolnám, hogy meg tudnám szelídíteni. Tehát,
1: ja igen, tehát a szeretet nyelvén.
0: Szerintem az ölelés erejével mindent meg lehet oldani, szóval én közel megyek, megölelem, és valószínűleg akkor fogja kitépni tőből az egyik lábamat, szóval...
1: És megérkezik valaki, tudod, egy kamerával, hogy úristen, Zoárd, régóta nincsen, itt nincs itt. Szólnak a telefonokon a szirénák, oda mennek, és annyit látnak, hogy te egy ilyen banjóval játszol, miközben a medve és néhány erdei állat így körülötted.
0: Összes, igen, mint hóférge köré az összes erdei kedves állat odajön, az erdélyiek és az erdei állatok is.
1: Egyébként én nagyon sokat gondolkodtam már ezen, mert nagyon sokat túrázom, és azért időről időre jönnek olyan hírek, hogy nem tudom, Nógrádban medve észlelés, igen, meg hasonló dolgok, és ezért én már ezen így sokat filozofáltam, és valószínűleg én nekem az lenne a döntésem, hogy megállnék egy helybe, és megpróbálom. Nem biztos, hogy ez egy jó döntés egyébként, de hogy azt tudom, hogy ha én így futni kezdek, akkor az egy triggereli az állatot, hogy fusson utána.
0: Igen, mert azt hiszi, hogy zsákmánynak tartod magad, és ha te is annak tartod magad, akkor ő miért ne tartana téged zsákmánynak? Egyébként a medvék szerintem, tehát nagyon sok jön le az Aktelek környékén, tehát a szlovákiai, a felvidék felől érkeznek a medvék, mostanában nagyon sokan. Most a Miskolc környékén folyamatosan jönnek a...
1: Jönnének délről is, csak ott kerítés van.
0: Hát ott, igen, tehát sajnos ott fennakadnak most Röszkénél, most hogy jöjjenek be. Úgyhogy én azt szerintem egyébként a medvék amúgy nyugodtak, tehát hogy gyakran van az, hogy amikor bocsaik vannak, vagy nem tudom, sebzettek, akkor be vannak pörögve, de alapvetően szerintem ők jönnek itt izé kajáért mennek, mi azért nem vagyunk a fő táplálékuk, tehát nem vagyunk lazacok, és nem vagyunk málnák se. Szóval szerintem...
1: Azt hiszem azért, hogyha most nem tudom, egy medveológus hallgat bennünket, akkor nem biztos,
0: fogja a fejét.
1: Nem nagyon. Biztos, hogy elégedetten csettint ezekben a pillanatokban, de semmiféle probléma nincs ezzel.
0: Alapvetően biztos, hogy nyugodtak. Tehát általában én amikor rengeteg medvés videót, azért te is látsz, gondolom, ilyen medvés videókat, nem annyira érdekeljük őket azért mi, tehát...
1: Nekem egy olyan tapasztalatom van, hogy ilyen vadállattal kicsit közelebbi kontaktusba kerültem. Egyszer volt egy olyan alkalom, hogy Balaton Kenesén egy nyaralás alkalmával eldöntöttem, hogy már pedig én most futni fogok elmenni, mert hogy le kell dolgozni egy kicsit az elfogyasztott lángos mennyiséget.
0: Te is ugyanazt csináltad, mint földesen, de szerintem itt a probléma, elmentek futni, és jönnek a medvék.
1: Basszus, tényleg, hát összesen ez raktam ezt, igen, hogy itt a párhuzam, igen, nem kell futni járni, ilyen.
0: Vegyél egy hajtós telefont, vagy ne járj rá futni.
1: Ez a legegyszerűbb egyébként így megoldás tekintetében. Szóval igen, elmentem futni, és egy ilyen nagyon erdei út volt, egy ilyen bicikli út kb, és minden irányból nagyon sűrű erdő volt, és így szaladtam, így hallottam, hogy így valami apró kis mocorgás van így mellettem, és szaladtam, mondom, jó van, oké, hát ezen foglalkozunk, végül is erdőben vagyunk, élő környezet, és az egyik pillanatban egy körülbelül egy ilyen 35 centivel előttem egy ilyen brutális méretű őz ugrott ki, de hogy nem viccelek, nem volt 1 méter közöttünk. Én meg ugye lendületből futottam, ő keresztbe az úton át ugrott, és így azt hittem, hogy itt megáll a szívem, de nyilván annyira random érkezett, és alapvetően egy őzike, érted, nem bán, de mondjuk, ha teliben neked ugrik, akkor az mondjuk lehet, hogy kellemetlen.
0: Hát az ledózerol, igen.
1: Igen, és szerencsére éppen a lehető legtávolabbi ponton voltam a futásomban, szóval utána ezt a kicsi pánik helyzetet ezt úgy kezeltem, hogy a futásom ritmusába belekalkuláltam azt is, hogy minden harmadik lépésnél így tapsoltam egyet, és akkor, hogy legalább hallják, hogy jövök, és ne arra akarjanak szaladni. Ezt képzelni nem tudom egyébként, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ez egy medvével van. Valószínűleg itt a higgadság egyébként a kulcs, mert futni nem feltétlenül érdemes. De az a földes adrás, amit itt higgadságból lehozott, az szerintem zseniális.
0: Egyébként ez egy ilyen, nem is tudom, nekem az édesapám is kirándult ilyen erdei környezetben, a Bakonyban, és ők is ugyanezt csinálták, hogy jöttek a vaddisznók, és ők is nekidobták a telefonjukat a malacoknak. És akkor ők ettől távoztak. Tehát ez lehet, hogy egy ilyen ősi beidegződés mindnyájunkban, hogyha látunk egy állatot, ami támadólagosan, vagy legalábbis ijesztően van velünk szemben, akkor dobjunk neki valamit, és attól biztos hátrahőköl.
1: Egyébként most már tényleg az van, hogy mindent meg tudunk oldani a telefonunkon, szóval, hogy nyilván a zseblámpától fogva a nem tudom szögmérőn át a vonalzón keresztül egészen az iránytűig minden is benne van. Egyébként egyetlen lépésre vagyunk attól tényleg, hogy mondjuk olyan tokokat gyártsunk adott esetben, ami mondjuk ilyen multifunkciós, tehát mondjuk akár egy nem tudom, egy multitool van benne, vagy bármi hasonló. Ilyen esetben például milyen jól jön az Apple-nek valami olyan újítás, ami nem tudom, shurikennél lehet alakítani a készüléket, vagy éppenséggel a tokot. Szóval egyébként simán lehetne, vagy nem tudom, öngyújtó tökre elférne benne
0: igen,
1: például.
0: Sokkoló.
1: És még az formára is egyébként. Az
0: formára tök is jó. Tök jó, igen.
1: Úgyhogy a lehetőségek tárháza tulajdonképpen végtelen. Úgyhogy elmegyünk most egy kicsit hírezni, meg még egy-két zenét is meghallgathattok, aztán pedig a második órában ismételten találkozunk. Mindenképp érdemes velünk maradni, mert mi itt leszünk.

0: Molnár Gyöngyi vagyok, itt jártam és nagyon élveztem. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Nincs egy tízesed esélyig.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
1: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
3: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
4: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Magyar Falu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A hétvégén is akad dolguk a balatoni vízi rendőröknek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg. Emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint 2 hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebesség mérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, és érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
3: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutánra 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén több felé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Itt vagyunk még mindig, köszöntünk mindenkit, ez továbbra is a talpon álló, amit hallgattok, felvételről, hétfő délelőtt rögzítjük Kapolcson, aki Sufni Tuning stúdióban a műsort, beugrós műsorvezető társammal, Nényei Zoárdal, a Duma Színház művészével, nem állandó taggal, erre már kijavított, illetve a momentán műhely impro színészével, szavaz Zoárd!
1: Szervusz, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Akartam még itt, mielőtt témába belevágunk, behozni valamit, hogy itt a fesztivál folyásában van nekem egy olyan faktor, ami ott egy kicsit kellemetlenül érzem magam itt az elmúlt napokban. Ez pedig az, hogy nekem volt egy megbeszélt interjúm pénteken a CC-vel, és én ezen nem jelentem meg. És egyébként ebben semmi szándékosság nem volt, 23.30-ra volt megbeszélve, és 23:24-kor a fesztivál egy teljesen másik pontján jutott eszembe, hogy ez így van. Küldtem egy SMS-t a CC-nek, hogy amúgy nem fogok tudni jönni, mert hogy egyébként akkor jöttem le a színpadról, tehát hogy indokolt volt nem ott lenni. Nem az volt, hogy kedvem támadt rozéfröccsöt inni valahol. Egyébként rozéfröccsöt speciál inni, azt viszont ritkán támadt kedvem úgy egyébként is. Úgyhogy küldtem neki egy SMS-t, amire nem válaszolt. És így most én van bennem egy ilyen nagyon erős frusztráció, hogy most így illik ilyenkor így fölhívni és elnézést kérni így 3 nappal később, mert hogy ez péntek kellett volna, vagy nem tudom, hogy keressem meg, vagy menjek utána egy virágcsokorra, vagy ez vajon itt milyennek a kezelési módja?
1: Az jó kérdés, hogy látta-e az üzenetet. Tehát, hogy lelátta molta, és úgy nem válaszolt, vagy nem látta, és úgy van elküldve, és még mindig az éterbe lebeg ez az SMS.
0: Nem látta. Most nézem, itt iMessage-en írtam, és ugye az még kiírná,
1: hogy látta, nem tudom.
0: De nem is látta, meg se nézte. Annyira megsértődött, hogy nem vagyok jelen.
1: Igazából igen, ugye az Apple típusú telefon, mint ami a tiéd, nem tudom, hogy lehet-e márkaneveket mondani ebben a rádió műsorban.
0: Lement előttünk, hogy termék megjelenítést tartalmazunk, úgyhogy amennyiben szeretnél egy kicsit a Persilről beszélgetni, hogy milyenek a különbségek a Tomi mosóporral szemben, akkor nyugodtan megtett.
1: Hát már pedig fantasztikus a Persil, tehát én nem. volt már Persilem, és nagyon komoly volt. De az Apple-re, tehát igazából ugye az ilyen telefonoknál megjelenik az SMS a feeden, a kezdő falon, még mielőtt az ember belépne az SMS alkalmazásba, és igazából, hogyha nem olyan hosszú az üzenet, akkor el tudja olvasni, anélkül, hogy látta volna. Szóval szerintem elolvasta és látta.
0: De ez így még rosszabb.
1: Ez viszont még rosszabb.
0: Ez igen. Így most sokkal jobban fáj, és most még rosszabbul érzem magam. Kicsit egy ilyen...
1: Én ezért jöttem.
0: Köszönöm, Zoárd. Egy ilyen feloldozást vártam most ettől a helyzettől, hogy jaj, ugyan, hát a koncert után amúgy se szívesen, csak örült, hogy jobban ráér, meg ilyenek. Hát ez képest...
1: Hát egyébként én elég sok interjút akartam készíteni híres emberekkel, ugye az iskolában azért ez egy ilyen, szinte egy úgymond feladatunk volt, hogy minden fél évkor csináljunk egy korrekt egyórás műsort, mindenkinek legyen egy műsora.
0: Ja, ez egyetemen a tévés.
1: Igen, igen. És én egyszer hívtam meg egy énekesnőt, nem egy ilyen élvonalbeli énekesnőt, de egy számomra így a karrier íve az nagyon-nagyon szimpatikus volt, és én nagyon sok kérdést akartam hozzá föltenni, és ő nagyon-nagyon kedvesen válaszolt nekem, hogy persze, beszéljünk, itt az ügynökön minden számot megadott, és rengeteget beszéltünk, és 3 vagy 2 héttel az interjú előtt mondtam le az egészet, és ugyanezt kaptam, hogy elküldtem egy e-mailt, és semmi válasz nem jött rá. Most ott még ugye nem is látszik, hogy látta-e, vagy nem látta, valószínűleg látta. Szerintem ilyenkor egyébként a Sisi tekintetében én azt gondolom, hogy neki ez nem baj, hogy nem kellett egy interjút adni a színpadról lelépve azonnal, és ennek szerintem egy picit így úgy volt, hogy jó, húha, akkor megihatom a rozéfröccsömet.
0: Szerintem csináljuk azt, hogy ezt a beszélgetést tereljük el most egy olyan irányba, ahol arra futtatjuk ki inkább, hogy mennyire csúnya dolog nem válaszolni, és helyezkedjünk áldozati pózba.
1: Ja, jó, persze.
0: Nem igazából indokolnak ezen a ponton.
1: Jó, hát nagyon csúnya dolog volt, Péter. Én szerintem
0: ugye?
1: Oda tehát, kellett volna menned, ezt nézd magadba most ezután.
0: Igen, úgyhogy most az összes hallgatónkat szólítsuk fel, hogy mostantól haragudjunk együtt Sisire, amiért nem válaszolt nekem ebbe a helyzetbe.
1: Ja, hogy rád kell haragudni. Én azt hiszem, hogy én rád haragudtam most, de akkor haragudjunk Sziszire.
0: Ez talán egy jó szép dolog. Megoldás. Nem, egyébként most nyilván komolyra fordítva a szót, ezek a helyzetek, én azt gondolom, hogy sokszor pupa hátán az előadónak, úgyhogy kicsit ezzel nyugtatom magamat, hogy valószínűleg én kicsit így örült ennek, hogy így hátra.
1: Meg az van, hogy tehát neki már megvan az a média hátország, meg minden, ami őt már azért úgy felemeli. Tehát szerintem egy interjú, igen vagy nem, azt nem szoros szerintem.
0: Egyébként neked van valamilyen kapcsolódási pontod a hírességekhez olyan, olyan formában, hogy ugye dolgoztál ebben, vagy hát csináltál hasonlókat, de hogy így manapság mikor találkozol esetleg ilyen kifejezetten ismert emberekre, akkor van benned ilyen fangörcs, vagy ilyen hát ő ismert, akkor másképp beszélgetünk vele, vagy ez ilyen természetes módon zajlik nálad?
1: Én pontosan úgy csinálom a híres emberekkel való kapcsolódást, mint ahogy a csajozást szoktam csinálni. Tehát amikor látom,
0: nem csinálom,
1: de valamennyire csinálom, tehát hogy mondjuk, tehát én a Duma Színháznak vagyok vendégfellépő, és ezért rengeteg alkalom nyílik arra, hogy az ottani nagy ágyukkal egy levegőt szívjunk, egy légtérbe legyünk, és itt jön be az a dolog, hogy úgy csinálom, mint a csajozást, hogy én így oda nézek, látom, hogy ott van, és nem nagyon, úgy teszek, mint hogyha nem lenne ott. Tehát, hogy így próbálok ilyen nem fangörködni, miközben bent meg ezerrel dobog a szívem, hogy úristen, itt egy Kőhalmi Zoltán, meg mit tudom.
0: De várjál, ez a fajta működés, ez egyébként csajozás tekintetében ez sikeresnek bizonyul, hogy nem veszel tudomást a lányokról, mert hogy nem feltétlenül látom a siker lehetőségét így ebben a stratégiában, ahogy most ezt felvázoltam.
1: Ez nagyon jól látod, ebben nincsen siker. ez egy sikertelen streak, viszont természetesen azért, mit tudom én, amikor ezekkel a nagy humoristák, vagy már ezen a vonalon maradunk, akkor ezt a példát hozom, ott azért beszélgetünk egymással, és nagyon gyorsan kiviláglik, hogy fan girl köthetnék, de igazából ők is ugyanolyan emberek, mint én, vagy te, vagy Laci, aki elvállaltam a hangmesterséget, tehát tényleg tehát mindenkivel ugyanolyan nyitottan és kedvesen lehet beszélgetni, és igaz, hogy egy hatalmas nagy ember, aki az MVM domot meg tudja tölteni, mondjuk a Hatházi, de közben egy nagyon-nagyon-nagyon kedves ilyen nagypapa vibe-okat magával hozó, ilyen nagyon aranyos figura. És
0: hogy örülhet ennek, hogy a nagypapa vibe-okat emelted ki egyébként a privátban létezéséből?
1: Hát ő egy olyan, nekem hoz ilyen nagypapa vibe-okat.
0: És
1: nekem,
0: így leültet a térdére kicsit a Duma Színházak csapatépítőn?
1: Igen, és akkor kicsit így lovagolnak a papokat, azt eljátsszuk háromszor, és aztán megbeszéljük, hogy kell poént írni, szerintem. Ez egy nagyon jó folyamat, én szeretem az ilyen csapatépítőket.
0: És egyébként ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy ti elvonultok ilyenkor valahova, és akkor nem tudom, egy ilyen vidéki kulcsos házban együtt csocsóztok este a Brásko Eszterrel?
1: Hát ennek a pont az opposit, a másik oldala, hogy egy rendezvénytermet kibérel ilyenkor a színház, és akkor ott mindenki mindenkivel megismerkedhet, mindenki találkozhat mindenkivel, és együtt vacsorázunk, együtt táncolunk, együtt éneklünk, és egyre többet beszélgetünk. Meg ugye itt dől el az, hogy kinek azért hogy fordul a karrierje, legalábbis ugye a kezdő stand-uposok, mint mondjuk amilyen én vagyok, meg a társaim, hogy merre megyünk el. Tehát, hogyha valakivel mondjuk nagyon mélyen és jól tudok beszélgetni, akkor elvisz magával előzenekarnak, ami azt jelenti, hogy hát most lehetne csúnyán mondani azt, hogy ez a...
0: Igen, tudom, hogy mire gondolsz éppen. Igen, milyen tevékenységet végzel pontosan.
1: Igen, de hogy igazából bemelegítő embernek elvisz magával, és az fantasztikus.
0: Örülök, hogy
1: mert akkor az ország
0: használ.
1: Az megismeri az arcomat nekem is, és akkor akár én is elindulhatok egy önálló pályára, hogyha egy ilyen...
0: De ez kicsit nem teszi ilyen művé ezt a fajta, tehát hogy az, hogy egy, én nekem az a problémám az ilyen, mikor ilyen különböző iparokban, most nyilván nálatok más, mert hogy a Duma Színház az egy ilyen ernyőszervezet azért mégiscsak, de hogy amikor az van, hogy mit tudom én, zenei menedzserek találkoznak egy ilyen networking előeseményre, vagy a rendezvény szervezők Magyarországon összegyűlnek, és akkor van egy ilyen eszmecserélgetős alkalom, hogy valahogy minden egyes közös odalépésbe, közös fröccsivásba, közös beszélgetésbe az van benne, hogy azért ez most úgy céllal történik. Tehát, hogy nekem ez valahogy ilyen művé teszi a dolgot, és én nem állítom, hogy nálatok ez mű, mert nyilván te vagy benne is, te látod, csak hogy valahogy így vannak fenntartásaim az ilyen céllal történő haverkodásokkal kapcsolatban.
1: Igen, hát igazából szerintem itt az a legfontosabb, hogy az ember tudjon megmaradni eredetinek és a karakteréhez hűnek, mert tényleg ez az ilyen oda menni és láthatóan céllal érkezni, hogy hogy vagy, nagyon rátérek a témára, hogy mit akarok amúgy tőled. Ez szerintem tényleg mű, és nem szeretem azt, hogy az egész esemény igazából egy ilyen úgymond előjátéka ennek az egésznek, hogy egy nagy kérdést akarok föltenni neked igazából, hogy szeretnék neked bemelegítő embered lenni. Szerintem ez organikusan kialakul meg ezeket egyébként jó, hogyha rájuk bízzuk. Tehát, hogyha ők szeretnének bemelegítő embert, és mondjuk tetszünk nekik, akkor biztos, hogy oda fognak jönni és beszélnek velünk. Szerintem ez nem a mi dolgunk, ezt hogyha ők meg akarják csinálni és meg akarják lépni, akkor nyugodtan szüretelhetnek belőlünk, de hogyha meg nem, akkor meg egy tök jó estét eltöltünk, és jól beszélgetünk egymással.
0: Na, ez jó alapállás egyébként, igen. Ez egy kicsit felül tudja érni ezt a működést.
1: Ez az is egy idealizált kép, tehát nem tudom, hogy a többiekben mi van, de...
0: Mint a medvével kapcsolatban.
1: Igen, pontosan.
0: Na, viszont, ha már az ilyen közös elutazások és ilyen témák voltak, ez kicsit kapcsolódik a következő hír, amiről még egy pár percünk maradt beszélgetni, mert kicsit itt elbeszélgettük az időt. Egy Tenerife-ről Liverpoolba tartó repülőgép járatról lesz most szó, és nem pusztán azért, mert hogy így elmentek nyaragatni, meg hogy milyen jó lehet elmenni Liverpoolba megnézni, hogy Szoboszlai illő kettőt a Sunderlandnek, amúgy csak egyet megadott egy gólpasszt, mindegy is.
1: És csapatkapitány volt.
0: Így van, csapatkapitány volt.
1: Fél időben.
0: Mondjuk nem Liverpoolban történt mindez, hanem az Egyesült Államokban, de ez már egy részletkérdés. Szóval nem feltétlenül ez önmagában nem feltétlenül lenne még érdekes, ellenben az, hogy tömegverekedés tört ki az éppen levegőben lévő járaton, hogyha minden igaz és a hírek nem csalnak. A bunyóban alapvetően brit állampolgárok vettek részt, és a repülőgép kapitánya fél órával a felszállás után megszakította az utat, és visszatért Tenerife-re. A gép végül is így két órával később ért el a célállomásra, a renitens utasok ellen pedig eljárás indult, és a közbeszédben amúgy felmerült az is, hogy aki így viselkedik, az ki kéne tiltani a légitársaság minden egyes járatáról. Hogyan reagálnál, hogyha egy repülőgép repülőúton egyszer csak tömegverekedés alakul neki? Alapból technikailag így érdekelne, hogy ott azok a szűk folyosón, meg tolják a kis kocsit, ami rajta van a parfüm, amit meg lehet vásárolni, hogy így hogy alakul ki tömegverekedés?
1: De én is gondolkodtam, tehát hogy ez egy elképesztően szűk cső igazából, amiben rengeteg, minél több utas bele kell zsúfolni, mert nyilván ez egy fapados légitársaság. Egyszerűen nem tudom tényleg stratégiailag elképzelni, tehát hogy van egy felbújtó, aki középen van a folyosón, és akkor mindenki oldalról támadja, vagy jönnek, érkeznek a folyosón emberek, és akkor mindenkit kiüt, és azok kidőlnek a széksorokba. Nagyon nehéz, tényleg ez egy nehéz terep. Itt nem egyszerű verekedni szerintem.
0: És... De amúgy ez is egy jó irány ebből megközelíteni, hogyha mondjuk ülsz egy járaton, egy bármilyen járaton, és mondjuk az lenne a kihívás, egy Mr. Beast videóba szerepelnél, és azt mondaná, hogy oké, 100 millió dollár üti a markot, ha képes vagy tömegverekedést kirobbantani a Budapest-Madrid járaton. Hogy indítanád?
1: Az utolsó ember, aki életben marad, az kapja meg a 100 millió dollár.
0: Szerintem ez csak neked egy kihívás.
1: Ez nekem egy kihívás.
0: Hogy képes legyél kirobbantani egy tömegverekedést egy repülő. Szerintem ez nagyon nehéz. És éppen ezért még kisebb az esély annak, hogy organikusan megtörténik.
1: Hát meg az, hogy tehát nekem az a hipotézisem, és nem tudom, azt tudom, hogy az összes verekedésben résztvevők, akiket előállítottak végül Tenerife-n, állampolgárságuk szerint mindannyian britek. Én ismerem a brit szurkolói kultúrát, meg ismerem a budapesti utcákon a brit legénybúcsús embereket, és hát ők azért egy elég impulzív, hangos karakterű figurák, tehát szerintem ők olyanok, hogy ők inkább úgy egymással kezdenek összeverekedni, lehet, hogy ideig baráti bunyózás, aztán az egyiket véletlenül átcsúcson vágják, és akkor onnantól komolyra fordul a dolog. Én el tudom képzelni, hogy ezt szerintem lehet, hogy csak ők csinálták ezt a verekedést, és akkor néhányan próbáltak még beszállni ebbe a buliba, de igazából ezt a britek egymás között rendezték le, hiszen ők impulzívak, és így működnek.
0: Én amikor így a kirobbantó tényezőn gondolkodom, akkor így az jut eszembe, hogy lehetséges, hogy az volt, hogy tudod, hogy ilyen turbulenciába került a gép, így a felszállás után egyből, emiatt aztán mindenki kicsit megijedt, és akkor ilyenkor kicsit, tehát erről vannak ilyen mindenféle statisztikák, hogy nagyobb mennyiségben fogynak a töményalkoholok egyébként a kis kocsiról, akkor, amikor különböző ilyen légköri jelenségek vannak, amik aztán egy kicsit nyugtalanabbá teszik ezt az utazást. Lehet, hogy valami ilyesmi volt, és akkor volt mondjuk egy ilyen, nem tudom, 6-8 ember, aki meg már egy kicsit felöntött a garatra, és ekkor történt valami olyan, hogy valaki bekiabálta, hogy egyébként szerintem a Birmingham az egy hulladékcsapat.
1: Igen, de egyébként ez érdekes, tehát az, hogy felszállás után 30 perccel már vissza is fordultak, tehát addig ennyi idő alatt eszkalálódott a helyzet, ennyi idő alatt elért egy utazómagasságot a repülő, tehát szerintem egy olyan 5-6 perc állt rendelkezésére az utasoknak arra, hogy nagyon sok alkoholt beügyenek a szervezetükbe, hogy utána még legyen idejük rengeteget verekedni, hogy aztán még vissza is tudjon fordulni a repülő, és ez mind befér ilyen 30 percbe. Ez egy elég gyorsan kirobbant ez a buli szerintem.
0: Ez egy speedrun,
1: tehát ugye a fél óra az azt jelenti, hogy ebből ezért egy 12 percen keresztül valószínűleg stabilan emelkedett a repülő, amíg mindenki oda volt kötve a székéhez, addig nem tudtak verekedni.
0: Maradt 18 percük.
1: Igen, maradt 18 percük.
0: Elmondják, ebből... hogy most végig tolják a kiskocsit, mert amikor elérjük az utazó magasságot, jön a kiskocsi, ki akar enni innivalót, alsó hangon 10 percről beszélünk ismét, marad 8 percünk, ami alatt el kell jutni a nulláról oda, hogy visszafordítják a gépet.
1: Igen,
0: a
1: tehát észlelnie kell a kapitánynak, a stewardesseknek valahogy szólni kell, ez vagy még 2 perc.
0: Oké, marad 6.
1: Marad 6 percünk, ez alatt kell egy teljes verekedést fölépíteni. Tehát egy eszkalációt, fel kell ugrani a helyről, mindenkinek oda kell érnie, ugye nehezen jönnek ki az emberek a szűk székekből.
0: Tényleg valaki az ablak mellett ül, de részt akar venni a középen.
1: Igen, ablaknál ül, nagyon haragszik, át kell mászni a két utason, és hogyha rosszul mászik, hát akkor ők is részt vesznek onnantól kezdve a verekedésben.
0: És ugye az ablak mellől kijutni a folyosóra, ott a két ember mellett ott át slisszolni, az ugye önmagában egy ilyen nagyon kellemetlen helyzet, ott ugye elnézést kérsz meg minden, és tök érdekes lehetett a váltás, tudod, hogy ő verekedni indul, de közben azért mégis csak udvariasan kell viselkedni.
1: Bocsánat.
0: Egy másodperc türelmet kérek csak. Köszönöm szépen. Tehát egyébként ezt tényleg így látom magam előtt. Egyébként mitől hívunk tömegverekedésnek? Hány résztvevőtől számít valami tömegverekedésnek?
1: Ugye egy ember magával nem tud verekedni, szóval azt még verekedésnek se nevezhetjük. Két ember már egymásnak megy, akkor az már verekedés. Szerintem három ember még az is verekedés. Szerintem a tömeg szó, nem tudom, van egy ilyen fokmérője a tömeg kifejezésnek, hogy mikortól illendő használni hány embertől, de szerintem egy olyan 4-5 fő.
0: Ez ilyen filozófiai kérdés, tudod, igen. Hogy ott van mondjuk egy, nem tudom, egy homok, egy maréknyi homok, és hogy akkor hányat kell elvenni belőle, hány homok szemet, hogy eljussunk oda, hogy ez már nem egy maréknyi homok, hanem egy kis homok.
1: Egy csipetnyi homok, igen.
0: Igen. Mikor van az, hogy már nem annak hívjuk? Hol van az a határ? Valahol van ez a határ, de közben pedig plusz-minusz egy homok szemcse, az meg tök mindegy. Kicsit ilyen a tömegverekedés.
1: Meg az van, hogy lehetséges, hogy a hírportál kattintásokra vadászott, és lehet, hogy csak 4 ember verekedett össze, de mondjuk a hír végén szerepel, hogy 10 embert előállítottak.
0: Na mondjuk, de lehet,
1: ami azt jelenti, hogy ebből lehet, hogy sokan csak a szavak szintjén bújtották föl.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy simán lehet, hogy a 10 emberből 3 csak szörnyen rasszista dolgokat kiabált be az ülésén.
1: Igen. De és egyébként én azt nem értem, miért fordulnak vissza, tehát, hogy mi az a nagy probléma, ami történhet a repülőgépen, tehát verekszenek, a repülőgép igazából repül, tehát hogy
0: igen, tehát a
1: nagy befolyással nincsenek az egész folyamatra, maximum annyi lesz, hogy pár darab széket azt majd újra kell csavarozni a helyére, mert lehet, hogy azzal vágták egymást földre.
0: Igen, egyébként ez a része, ez mindenféleképpen kérdéses számomra is.
1: Mondjuk hogy... igaz, hogyha mondjuk elkezdik egymás fejét beleütni az ablakokba, és akkor kinyílik az ablak, akkor hát akkor kiszippantják.
0: Kiszippa, mint azt a idős urat, akiről most volt szó nemrégiben, hogy jó, valaki deréki ki. De volt olyan hír, hogy csak a feje ment ki, és volt olyan is, hogy
1: És egyébként nem szeretem a Ryanair-t dicsérni, de ez volt az egyik legsúlyosabb baleset a Ryanair történetében, ami egyébként figyelemre méltó.
0: Nem értettem, hogy ez miért akarod megdicsérni őket, hogy igen. Ez aztán nem semmi, hogy kiszippantott egy utas, de jó, így értem a kontextust, igen, hogy az volt a lényeg.
1: Komolyan ez a legsúlyosabb dolog, ami történt, hogy semmi nem esett le meg. De ugye tudom, hogy ez a légitársaság, amin ez történt, ez nem az általam előbb nevezett légitársaságon történt, vagy de?
0: Hát, na most itt fakados, gondoltam, lezárom a megszólalást, erre a végén még fölteszem egy olyan kérdést, amiből esélytelen kijönik, mert fogalmam.
1: Teljesen mindegy, igazából fapados, sok szék van, és verekedtek.
0: Na jól van, hát jobbulást kívánunk az érintetteknek, és kellemes megnyugást kívánunk azoknak, akiknek ezt végig kellett élnie. Nyilván egyébként névileg stresszes azért, mikor visszafordítanak egy gépet, de legalább van egy jó sztorid.
1: Igen, az mindenképpen. Meg most 2 órával később most... legalább van időd, nem tudom, kipihened magad.
0: Így van. Elmegyünk zenélni, elmegyünk reklámozni, utána pedig fej vagy írás rovatunkkal zárjuk ezt a mai egészen különleges adást innen Kapolcsról.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
2: Itt vagyunk még mindig, de már nem sokáig a talpon állót halljátok a Rádió Cafén. Továbbra is itt vagyunk Zoárddal, beugrós műsorvezetőnkkel. Hello Zoárd!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást, jó, hogy itt vagyok.
2: Milyen jó, még nekünk milyen jó, hogy itt vagy. Fejvagyírás rovatunk érkezik, ez egy kicsit más, mint ami egyébként eddig történt az adásban, ezt most a hallgatók már valószínűleg tudják, tőled kérdezem, hogy fel vagy a készülve.
3: Nagyon, max

Rádió Café. Van barátok. Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás.

0: záporozhatnak is a kérdések. A játék úgy történik, hogy abban az esetben, hogyha a nálam lévő érmével, úgy ez izgi, mert először dobálok én életemben ebben a műsorban, mindig más szokott dobálni. Szóval, hogyha az érmével fejet dobok, akkor te következel majd egy általad gyűjtött random, ám de teljesen komoly szándékkal föltett kérdéssel az internethöz sötét bugyraiból. Abban az esetben viszont, hogyha írás lesz ebből a dobásból, akkor én olvasok föl egy szerelmi problémát, amit szintén az interneten találtunk, és hát aztán az érme dönt, hogy milyen irányba megyünk. Fel vagy-e készülve, Zoárd?
1: Természetesen, csak
0: már kérdeztem az előbb egyébként, na mindegy, nem baj. Most már legalább biztos, hogy fel vagy készülve. Írás, ez volt az első, úgyhogy én következem. Lemondanátok a munkátokról azért, hogy egy távkapcsolatban egy ütélés lehessen? Mi van? Ennek nincs értelme ennek a kérdésnek. Tehát, hogyha azért miért kell lemondanod a munkádról, hogy távkapcsolat legyen. Ja nem, bocsánat, hogy távkapcsolatból együttélés lehessen. Tehát távkapcsolat volt eddig, mert dolgozott az egyik fél valahol, és akkor, hogyha lemond róla, akkor együtt élhetne a nővel. Hogy látod ezt a kérdéskört? Nem feltétlenül személyesen, hanem egy általánosságban ennek a faktorait, vagy mit érdemes ilyenkor mérlegelni?
1: Szerintem a távkapcsolat az egyébként egy elég gyilkos dolog, én ezt úgy érzem, nem volt részem még távkapcsolatban, de szerintem ez egy nagyon nehezen, főleg hogyha hosszú távú, akkor ez egy nagyon nehezen kivitelezhető létforma, tehát vagy úgy kéne munkát keresni, hogy közel legyetek egymáshoz, ha meg mit tudom én, egyetemi tanulásról van szó, mondjuk egy fél éves Erasmusról, és mondjuk úgy alakul ki egy távkapcsolat, akkor azt ki kell bírni nagy nehezen, vagy provizórikus szakítással lehet átélni, hogy szünet addig. Rengeteg barátom tartott szüneteket, amikor távkapcsolatban éltek.

0: és...
1: Hiszen ugye hát az Erasmusos lányok nem szedik fel önmagukat.
0: Hát persze, tehát hogy ami nem tudom, Göteborgban történik, az ott is marad. Úgyhogy, de nem, tehát hogy visszatértek mindig a szerelmükhöz, csak addig nem kellett ezt a távkapcsolati fájdalmat átélniük. Tehát az, hogy minden nap kötelezően dumálni kellett, ez így... Picit így ezért folyamatosan emlékeztet őket arra, hogy mennyire távol vannak egymástól.
1: Szerintem egyébként a munkáról lemondás egy ilyen párkapcsolat érdekében, az szerintem egy olyan dolog, amit tipikusan olyan dolog, amit így történelmi távlatból kell szemlélni. Tehát, hogy elképzelni, hogy oké, ha most tegyük fel, hogy én ezzel a lánnyal szakítok, azért, mert tovább szeretnék dolgozni a csömöri kalapgyárban, akkor utána, hogyha 35 évvel később ebbe belegondolok, nem lesz-e benne mindig egy olyan sebb, hogy amúgy lehet, hogy ő volt az igazi, lehet, hogy őt vettem volna feleségül, csak nekem fontosabb volt az egyébként, hogy megbecsüljön a, nem tudom, Kántor Imre bácsi a kalapgyárnak az ügyvezetője. Szóval ez szerintem egy olyan dolog, hogyha most nézed a jelenből, akkor persze két fontos dolog, ami nyilván egyaránt ott van a te életedben és meghatározza. De hogyha arra gondolsz, hogy egyébként lehet, hogy ő lesz majd az igazi, akkor egy ponton eljutsz oda, hogy ennél nagyobb baromságot nem lehetett volna csinálni, mint hogy egyébként a középvezetői pozíció miatt lemondtam valamiről, ami meg lehet, hogy az életemet határozta volna meg.
0: Persze, meg szerintem munkát találni mindig lehet, tehát hogy munka mindig adódik, viszont barát per barátnő az jó esetben egy van, aki mellett megmarad az ember végül is élete végéig.
1: Oké, akkor hát dobtam egy újat. Ismételten írás. Zoárd, úgy néz ki, hogy a kérdéseid most
0: szerelmes adás lesz most, úgy látom.
1: Ez most ilyen. Miért ellenzi a nővérem, hogy Szűzen akarok férjhez menni? Ez a kérdésünk.
0: A nővére ellenezte ezt, hogy Szűzen akar férjhez menni?
1: Két hölgyről van szó, igen, akik testvérek, és vallásos neveltetést kaptak, de ő nem él ezzel a dologgal, ellenben a fiatalabbik hölgy úgy gondolja, hogy ő ezt szeretné így abszolválni. Mi lehet az oka ennek, hogy a nővére ezt nem feltétlenül szeretné?
0: Én maximálisan egyetértek a nővérrel. Egyébként én is katolikus családban nevelkedtem, és nálunk is volt szó erről a házasság előtti szex témakörről. Én azt vallom, egy jó mondással tudnám ezt aláhúzni, hogy a puding próbálja az evés. Tehát az a helyzet, hogy a szexualitás már nem azt jelenti, mint 50 évvel ezelőtt, szerintem, vagy hát nem is 50, hanem mondjuk 100 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon fontos alappillére egy kapcsolatnak, és hogyha ebben esetleg a házasság után derül ki, hogy semmiféle kémia nincs, akkor nagyon drága elválni. Szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon érdemes szerintem az embereknek ilyen módon is közeledniük egymás felé, mert ez egy nagyon fontos tudást oszt meg a másikról, szerintem talán a legfontosabbat. Az persze egy másik dolog, hogy ezzel így fizikailag le van lőve az utolsó, úgymond idézőben poén is, ami van, tehát hogy ennél messze már nem tudunk kapcsolódni egymással fizikailag.
1: Szerintem az van, hogy a szexualitásnak ugye önmagában az egy nagyon fontos aspektusa, hogy alapból a szerelem az úgy működik szerintem, vagy az én megélésem szerint, hogy így kicsit hiányzik akkor is, amikor ott van, és így szeretnéd, hogy így össze legyetek bújva, és hogy ez a teljes egyévvállás, ez tulajdonképpen ilyen formán ebben értelmezhető.
0: Igen.
1: Kicsit azt érzem, hogy veszel egy kocsit, de amikor elmentek, nem, és most ez egy szörnyen tárgyasító hasonlat, de hogy egy párhuzamot próbálok csak vonni, hogy veszel egy kocsit, de mondjuk nem próbálod ki, hogy 80 fölé fölmegye. És akkor oké, rendben, gurulgattunk vele egy kicsit, akkor ez nekem jó lesz, és aztán pedig ráteszek mindent arra az autóra. Kicsit hasonló az, amit érzek, de közben pedig egyébként van valami gyönyörű abban szerintem, amikor valaki úgy megy fél, hogy ezt a nász éjszakán akarja. Mondjuk a nász éjszaka az pont szerintem egy ilyen elrontott valami, mert az esküvőnek a szervezése után beleest az esküvőbe, ahol aztán főszervezőként is jelen van a pár, és aztán hullafáradtan beesnek az ágyban. Nem biztos, hogy ez lesz életed alkalma, és jó ötlet egyébként ott ezt ellőni, de egyébként szerintem ebben van valami csodálatos, hogy tényleg egy embernek tartogatod ezt a dolgot, és hogyha ilyen neveltetést kaptál, és ezt te egyébként vallási, hitbéli, akármilyen okokból is, de számodra ez meg van ideologizálva olyan formán, hogy ez neked fontos, és ez belülről jön, és ez senki más nem rád kényszeríti, hanem te úgy érzed, hogy ez egy olyan valami, amit odaadok, akkor szerintem ez is egy validálható álláspont, csak az a nehéz akkor, hogy olyan férfit per éppen nőt találni, aki meg ebben partner, és ezt megvárja.
0: Igen, meg hát az, tehát mindenki úgy alakítja az életét, ahogy akarja, és ezt mindenki másnak tiszteletben kell tartani. Tehát ez, hogyha valaki ellenzi, ez a nővér ellenzi, hogy a húga az úgymond tisztán menjen férjhez, szerintem nincs hozzá joga. Tehát ez mindenki eldöntheti, és simán lehet, hogy neki van igaza, tehát nem tudom.
1: Egyébként még csak egy dolgot egészítem ki, hogy egyébként most eszembe jutott, hogy nekem van ilyen kifejezetten közeli barátom, aki lányzó, és ő ezt a döntést ezt meghozta, és egyébként tartja, és egy nem tudom, 20 és 30 között lévő hölgy, és még ez így van neki. És olyan szépen beszél erről, hogy amikor ő mesél erről, akkor én abszolút ezt értem. És egy olyan dolog, amivel azt gondolom, hogy lehet menni. Na, fejet dobtam. Zoár, eljött a te idő.
0: Jöhetek én, végre. Az én kérdésem így szól, miért gondolják azt egyes rétegek, hogy aki tömegközlekedik, annak nincs autója, mert csóró?
1: Érdekes egyébként, hogy ez, hát valószínűleg azért, mert aki autós szerepből nyilatkozik, és csak autóval közlekedik, az nem tudja már elképzelni azt, hogy ő, mert hogy mondjuk ő annyira tényleg a WC-re is autóval jár, nem tudja elképzelni azt, hogy ő bármivel is visszamenjen a büdös emberek közé, a klimátlan buszra és stb. És mivel neki az álláspontja, azt gondolhatja szerintem, hogy ez egy ilyen univerzális álláspont, és valójában mindenki így gondolkodik az autózásról, ergo csak azért ül tömegközlekedésre, hogy aztán, mert hogy valami olyan erős oka van rá, mint például az autó hiánya. Szóval szerintem azért, mert nem tudnak más emberek fejével gondolkodni. Egyszerűen szerintem ezek az emberek nem feltétlenül képesek azt megérteni, vagy képesek úgy látni a dolgokat, hogy nem mindenki gondolkodik ugyanúgy, ahogy ők. És például, nem tudom, apám az van egy remek autója, és mégis úgy jár munkába, hogy tömegközlekedik, egyszerűen azért, mert nem lehet normálisan parkolni, elképesztően nagyok a dugók reggelente, plusz egyébként nem tudom, édesanyám viszi suliba az autóval reggel a lányukat, miközben az én testvérem, nem tudom, miért fogalmaztam ilyen távolságtartón erről, és egyszerűen így jön ki a logisztika.
0: Hát igen, meg szerintem aki már valaha fonnyat dugóban a Balcsi-Zsilinszky úton, az pontosan tudja, hogy egyszerűen a tömegközlekedés fővárosi viszonylatban a városon belül sokkal gyorsabb, környezetbarátabb, nagyrészt elektromos, alacsony padlós, légkondis, van saját sávja, ahol mehet, tehát ott szerintem az nem a csóróságnak a lenyomata az, hogyha valaki felmerészel szállni a hármas metróra, bár nyáron egyébként a légkondi hiányában ez egy kicsit azért hardcore-abb műfajot.
1: Egyébként az ilyen kifejezetten fejlettebb, nyugatibb, de talán inkább északibb városokban, tehát hogy az egy tök jó fokmérője annak, hogy mennyire felvilágosult, vagy mennyire előre haladott szerintem egy társadalom, vagy éppen egy államnak a vezetése, az egy tök jó fokmérő, hogy gyorsabban el lehet-e jutni A-ból B-be egyébként tömegközlekedve, mint autóval.
0: Igen.
1: Mert ez nagyon-nagyon sok olyan, nagyon sok országról elmondható egyébként, hogy konkrétan nem éri meg nem vonattal menni, mert 250-nel hasít.
0: Na pontosan, igen. Városon belül mindenképpen sokkal gyorsabb a tömegközlekedés, viszont a vidékre, tehát ott azt a dolgot egyébként értem, tehát hogyha mondjuk pont ez a, most itt Kapolcson vagyunk, nekem ide tömegközlekedéssel jönni azért egy picit már kényelmetlenebb műfaj volt. Tehát, hogy az tök tényleg az, hogy ezt nem is tudom ismételni magamat, hogy a városon belül mennyivel, mekkora utca hossza vezet a tömegközlekedés, de amint vidékre kell kijönnünk, egyszerűen ezek a volánbuszok, ezek nem alkalmasok arra, hogy csomagokat elszállítsanak, vonat erre ugye nem jár, szóval egy ilyen szolid 6 óra alatt jutottam el Kapolcsra a tömegközlekedéssel, amiben igaz, hogy benne volt egy másfél órás sörözés és velőskérdés Tapolcán, de még akkor is azért magasabb, mint az autóval abszolválható másfél órás ideutazás.
1: Plusz ott a sörözés megtetted volna az autóban is, hogyha más vez.
0: Igen, csak hát valakinek a velőskérdés is meg kellett volna csinálni, mert itt teljes az utazási élmény.
1: Kellett volna hozni egy harmadik embert szerintem. Ez volt a hiba valójában. Igen. Dobom is a következőt, vajon mi érkezik? Újabb fej, megint te jössz.
0: Na. Kerékpározás közben lefényképezett egy csaj, és közben vigyorgott. Ezt szabályosan megteheti? vagy oda kellett volna mennem hozzá, hogy mit fényképezget. Nem tudom, hogy a vigyorgásra vagy a fényképezéssel kérdezte, hogy szabályosan megteheti-e a csaj. Szerintem vigyorogni szabad.
1: Én szerintem a vigyorgás a súlyosbító körülmény. Igen, tehát, hogy az, hogy ha billeg a jogállása a dolognak, akkor a vigyorgás az, ami miatt valószínűleg majd a kárára.
0: Igen, tehát hogy egy gyászos arca magát komolyan vevő tekintettel fotózta volna ezt a csávót biciklizés közben, akkor lehet, hogy nem tette volna fel ezt a kérdést.
1: Érdekes, mert ugye nyilván nem vagyunk jogi szakemberek, de most én az én fejemben az van, hogy egyébként alapvetően az nem illegális, hogy valakit lefotóz. Az viszont illegális, hogy kiposztoljam. Én nekem valami ilyen van most a fejemben, de aztán lehet, hogy ez tök nincs így. Csak az, abból kiindulva, hogyha mondjuk nem tudom, egy nyaralós családi fotót készítünk a Balatonparton, és a háttérben sétál valaki és hattyút etet, és rajta van a fotón, akkor ő ezért engem nem perelhet be.
0: Igen, persze, hogy nem. Én szoktam nézni mostanában ilyen... volt ez a bicikli tolvajos sorozat, amikor...
1: Tolvajkergetők?
0: Tolvajkergetők, igen. És ott például ugye az látszik, hogy azon emberek, akik a bűnözők, akik orgazdák, ellopnak dolgokat, nekik blőrözve van az arcuk, mert nyilván ők eljárás alá vannak vonva, tehát őket nem szabad mutatni, mert ők már hatósági eljárás alatt vannak, de mindenki másnak viszont láthatott az arca. És ez tök érdekes. A rendőröknek meg még a sorozatszáma, Jézusom, iktató száma is látszódhatott a képen.
1: Sorozatszáma sorozat a telex kamerájának van, amit megnézik, igen. Hogy nem-e körözik, szó szerint így fogalmazta.
0: Igen, szóval hát ugye van ez a GDPR nevű szabály, ami ugye az adatok, tehát mindenkinek joga van a saját adatainak a megosztása az akkor, csak ha ő akarja. Ebbe viszont azt hiszem az arc nem tartozik.
1: Tehát, de tök érdekes ebben is, én nagyon szeretem az ilyen szürke zónákban, nagyon szeretem a határvonalat keresni, mint ahogy most volt ez a homokszemes sztori is, és ebben is van szerintem egy ilyen, hogy ha csinálok egy fotót a Tower Bridge-ről, és rajta vannak a járókelők, az nem szabálytalan. Hogyha közelebb megyek egy kicsit, és mondjuk csak a tömeget fotózom, és rajta van 50 ember, az sem szabálytalan. Hol van az, hány ember kell rajta, hogy az már tényleg egy annyira ilyen zaklatás stádiumba essen bele, hogy most én, ha oda megyek hozzá az utcán, és arcon fotózlak, akkor az nyilván valamiféle problémát azért jelent.
0: Hát egyébként tudod, hogy rengeteg ilyen virális videó van, ahol ilyen utcai fotókat tesznek közzé, és nem tudom, egy random hölgy olvasgat a buszmegállóban, tök egyedül, gyönyörű a kép, tényleg. Ezek, tehát a GDPR az én tudásom szerint az egy olyan dolog, hogy az arc az nem tartozik bele, tehát le lehet fotózni embereket utcán, videózni is lehet őket, viszont a személyes adataikat nem lehet kiadni ehhez. Tehát nem teheted alá a lakhelyét, a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét. Tehát ezek azok a dolgok, amiket például, ahogy a momentán
1: társulat... Ha hulló falevelek között ül a hölgy a busz megállóban és csodálatos a naplemente, de a kezében van a személyi, amit a kamera felé tart, az
0: igen,
1: már nem
0: jó. Az már GDPR kérdés. Ahhoz akkor az ő beleegyezését kell kérni, mert egyébként az beleegyezéstől függetlenül le lehet fotózni embereket, csak... ezeket tényleg kiposztolni, ugye nem szabad, virálisan nem lehet nagyon tenni a beleegyezésük nélkül.
1: Valamit elkezdtél mondani egyébként az előbb, csak jobb belemagyaráztam.
0: Ja nem, szerintem az ugyanez igaz. Például a Momentán társulatnál ugye ez van, hogy a hírlevél feliratkozásnál ugye az van, hogy ti információkat, vagy a Momentán társulat információkat kap, amivel hírleveleket tud, vagy a hírlevelet ki tudja küldeni ezeknek az embereknek. Ugye ez például a harmadik félnek nem oszthatja tovább a Momentán társulat.
1: Egy utolsó kérdésünk tud lenni, ami ismételten fej lett.
0: Akkor megint én vagyok.
1: Úgyhogy.
0: Na, akkor van egy utolsó, olyan nagyon kellemes kérdés.
1: Ami nem szerelmi lesz, sajnos, ez kicsit fáj nekem, pedig elhittem már egy ponton, hogy most ez a szerelmi kérdéseknek lesz
0: igen,
1: az
0: adása. Igen, de végül amúgy nagyon szépen, vagy durván, igazából 2-0-ról 3-2-re visszahoztam
1: igen,
0: ezt a mérkőzést.
1: Ehhez képest a VB bronz meccs, az egy óvodás tornaóra.
0: Semmi, ez egy ovi játék volt. Ha azért követek el targoncával bakit, mert valaki elvonja a figyelmemet azzal, hogy bámul folyamatosan, akkor ki a hibás, én vagy ő?
1: Azt gondolom, hogy ha nehézgépkezelőként dolgozol, vagy targoncás vagy akár mondjuk autót vezetsz közúton, akkor kell, hogy legyen annyi koncentrációs képességet, hogy nem zavar meg az, hogy valaki néz. Tehát én szerintem itt elég egyértelműen nem a bámuló ember a hibás, de biztosan lehet ezt az érvrendszert úgy is prezentálni, hogy a végén mégiscsak ez jöjjön ki, hogy ő megzavart téged.
0: Engem ez egyébként ez nagyon-nagyon érdekel, hogy targoncával elkövet egy bakit, tehát hogy őt valaki nézi, és valószínűleg ő azért követi el a bakit, mert ő is nézi azt az embert, aki őt nézi. Tehát ők egymást nézik.
1: Miközben egy ipari fogyasztót cipel.
0: Ipari fogyasztó, egy hatalmas fogyasztó, és neki tolat egy hatalmas nagy polcnak ezzel. És felmeri tenni azt a kérdést, hogy ő a hibás, vagy az őt néző ember. Ez szerintem egy ilyen kifejezetten bicskanyitogató dolog. De közben egyébként nekem ez nagyon-nagyon tetszik ez a kérdés, mert ez, szerintem ez nagyon jó, hogy felépített egy szemkontaktust ezzel a csávóval, vagy a nővel, vagy nem tudom, bárki, aki őt nézte.
1: Na de várj, mi van tényleg, hogyha egy gyönyörű hölgy volt, aki elkezdett szemezni vele?
0: Tehát akkor az valószínűleg a nő hibája, hát miért ilyen szép? Sőt, a nő szüleinek a hibája, hogy ilyen kiváló génállományjal ruházták őt fel, ami miatt el tudta vonni a targonca kezelő figyelmét, aki szegény, hát neki ment amiatt a polcoknak.
1: Igen, igen. Szerintem ez fontos, hogy a végső konklúziónk az legyen egyébként, hogy ő a hibás, mert nő.
0: Úgyhogy igen, mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy ez a rádióadás, ez ilyen hangvétele záruljon szerintem.
1: Igen, igen. Egyébként én nekem ilyen esetekben mindig az egyik kedves barátomnak a mondása jut eszembe, hogy én nem megoldást keresek, hanem felelősöket.
0: Úgyhogy ez tökéletesen tudok menni ezzel.
1: Nagyjából ez történik itt is. Zoárd, lejárt az időnk, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, iszonyatosan jó élmény volt nekem veled műsort készíteni, te hogy érezted magad?
0: Én fantasztikusan, nagyon-nagyon unikális, meg tök jó helyszínen voltunk, tök jó, hogy kirántották kicsit ebből a fesztivál forgatagból engem, és így kijöhetünk ebbe a stúdióba, én nagyon jól éreztem magam.
1: Az pedig Pirisi László a Momentán zenészének munkáját dicséri, hogy te most stúdiónak hívtad egyébként ezt a elképesztő sufni tuning megoldást, aminek a keretein belül én egy napernyőre vagy esernyőre erősített mikrofonba beszéltem bele. Laci, nagyon szépen köszi neked is, hogy segítettél.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: És nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok velünk, legközelebb pénteken találkozhatunk. Arról még ötletem sincs, hogy milyen körülmények között lesz fölvéve az adás, vagy megcsinálva, mert azokban a pillanatokban, amikor adásban lennénk, akkor én biztos, hogy színpadon leszek, ergo rögzítenünk kell, de nem tudom, hogy Pesten leszek, vagy itt leszek, és hogy ahol leszek éppen, ott lesz-e velem olyan valaki, akivel meg tudom csinálni. Az sincs kizárva egyébként, hogy Zoárddal is még találkozhatok itt a műsorban. Köszi még egyszer, Zoárd, hogy itt voltál, köszi, kedves hallgatók, találkozunk legközelebb, hallgassátok Spotify-on a Talponálót, illetve Instagramon kövessétek a Talponáló rádiót, meg hallgassatok sok rádiókafét. További szép hetet mindenkinek. Ciao.
0: Nagyon szépen köszi, sziasztok!
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Hakumba zenekar, hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Nem várható szúnyoginváziót a héten, a jégkár mérséklőrendszerről kérdezik a gazdákat, netes csalók ellen emelhetnek vádat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Megkérdezik a gazdákat a jégkár mérséklőrendszerről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minisztérium kérésére azt vizsgálja, hogy a termelők támogatják-e a rendszer működését a saját megyéjükben. Erre azután kerül sor, hogy civil szervezetek a rendszer leállítását kezdeményezték, mert szerintük az befolyásolhatja a csapadékképződést. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, a tudományos kérdéseket nem szavazással döntik el, ezért szakértői testület is vizsgálja a felvetéseket. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Nem létező termékeket hirdettek, így csak nem 400 ezer forinttal károsították meg a vásárlókat. A rendőrség két fiatal nő ellen javasol vádemelést. A nyomozás szerint mobiltelefonokat és hangszórókat kínáltak eladásra az interneten. A pénzt azonban a vevők hiába utalták át, a megrendelt termékeket sosem kapták meg. A két nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt indulhat bírósági eljárás. Ezrek tüntettek Majorkán a tömegturizmus ellen. A demonstrálók szerint a turisták száma már meghaladja a sziget teherbíró képességét, ezért korlátoznák a látogatók számát. A tiltakozók úgy vélik, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt egyre súlyosabb a lakhatási válság, és a helyiek közül sokan már nem tudják megfizetni az albérleteket. Tavaly több mint 13 millió turista kereste fel Majorkát. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzeti, ott is napos, komoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla?
2: Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma arról beszélgetünk, hogyan születhet a romantikus regény. Miért kezd el írni egy a trendeket jól ismerő, egyébként a könyves marketingben is járatos fiatal nő, és jár-e bármiféle előnnyel, hogy szakemberként ő már sok első könyves szerző útját támogatta. Vendégem ma György Marcella, írói álnevén Mara Maxine, akinek két regényét, a Szívtörőt és a Bajkeverőt már ismerhetik a műfaj kedvelői.
0: Könyvben utazom.
1: Amikor eldöntötted, hogy megírod ezeket a regényeket, vagy hogy egyáltalán elkezdesz ilyen romantikus regényeket írni, akkor azt a te tapasztalataidra, marketinges tapasztalataidra alapozva tetted, vagy ez valami gyerekkori álom esetleg, vagy vágy, hogy regényeket írj, és egyszerűen csak eljött az ideje?
2: Ugye az irodalom, az olvasás, ez mindig is szerves része volt az életemnek, gyerekkoromtól kezdve imádtam olvasni, imádok a történetekbe elmerülni, és engem nem nagyon foglalkoztatott soha a külvilág, vagy legalábbis a szociális életem nem túl magasra csapott, én fiatalon sem jártam sehova bulizni, egyszer-egyszer, de hogy én igazából olvastam. Én ezzel így tökéletesen jól el voltam. És mindig élt bennem egy olyan érzés, hogy én az irodalommal szeretnék foglalkozni, de nem tudom, hogy ezt hogy érhetem el, ugye amikor ott van az ember középiskolában, és hogy na jó, akkor döntsd el, hogy mi leszel felnőttként. Hát valami, ami, aki az irodalommal foglalkozik, de az ki? És oda hogy lehet eljutni? Erre nem találtam akkor választ, úgyhogy akkor mindenféle mást tanultam. Aztán végül eljutottam oda, hogy az irodalommal foglalkozhatok, de még ez sem hozta el azt, hogy nekem könyvet kéne írni. Volt egy ilyen belső érzésem mindig, néha leírtam egy-két oldal ötletet, vagy bármit. Sokszor volt a fejemben lejátszódó történet, ami csak úgy pörög, magam kitaláltam, de nem történt vele semmi. És aztán 2023 év vége az annyira megterhelő volt, hogy a barátnőmmel azt mondtuk, hogy ezt még lehetne nehezíteni azzal, ha írnánk egy-egy regényt. És így poénból kezdtünk bele, hogy igazából, ha megírjuk 2-3 év alatt, nem történik semmi, de mégis akkor így egymásnak el tudjuk küldeni a kis írományainkat, úgyis mind a ketten nagyon akartunk írni, de soha nem volt lehetőség, hogy ezt hogyan tudnánk megfogni, és akkor ezt így elkezdtük. És amikor elkezdtem ezzel pont évelején foglalkozni, ez a Szívtörő volt, akkor úgy rájöttem, hogy amit vállaltunk, hogy írjak havi 10 000 karaktert, az igazából egy nagyon könnyű vállalás, mert hogy lett az havi 50-60-70 000 karakter is, és akkor rájöttem, hogy igazából ez egy történet is lehet, és így kezdődött ez az egész.
1: Az írás maga volt olyan élethelyzet, amitől jobban érezted magad? Tehát, hogy azt szippantod be, vagy a saját sztorit szippantod be?
2: Is. Elkezdtem írni, és akkor még nem volt meg a teljes koncepció. Most már így két könyv után azt mondhatom, hogy rutinos vagyok, akkor sosincs meg a teljes koncepció. Én nem ülök le úgy, hogy megvan, hogy mit írok, hanem csak úgy elkezdtem, volt a fejemben valami ötlet, és annyira élveztem, hogy én ott el vagyok, és jól szórakozok azon a történeten, hogy ez aztán utána hajtott, hogy én ezt folytassam. És utána, amikor így láttam, hogy nem is olyan leküzdhetetlen kihívás számomra, nem mondom, hogy könnyű volt, főleg így az első regény, akkor egyre jobban akartam csinálni.
1: Az, hogy az Álomgyár kiadónak voltál a marketingese, és most egy másik kiadónál csinálod ezt a munkát, csak éppen babázol, úgyhogy most szünet van, igen, az számított? Ugye el kell adni romantikus regényeket, és nyilván sokat olvastál, ilyet tudtad, hogy hogyan lehet ez sikeres.
2: Ugye Magyarországon azért ez biztos, hogy igaz, hogy az, hogy az ember író, az önmagában nem elég. Ez most már sok éves tapasztalat, amit látok a piacon, hogy az, hogy valaki tud írni, az egy nagyon jó dolog, de az kevés. Emellett az embernek kell értenie most már a TikTok miatt a videókészítéshez legalább alapszinten, akkor kell képeket szerkeszteni, kell tudni a social médiát használni, akár hirdetni. Nagyon sok lába van ennek az ágnak, ami igazából mind-mind külön szakma, de mégis, ha az író érvényesülni szeretne a hazai piacon, meg akar jelenni az olvasók számára, akkor az nem elég, mint régen, hogy ír az ember egy regényt, van 3 kiadó az országban, és akkor kiadják 100 000 példányszámba, és amúgy valószínűleg jól fog fogyni. Ez nem elég, nagyon telített a piac, nehéz észrevehetőnek lenni vagy maradni. Amiben nekem segített az, hogy én már az elejétől fogva tudtam, hogy mit akarok. Nagyon sok szerzővel végigmentem a kezdő folyamatokon, amikor ugye felépítettük az oldalukat, a szerzői marketingjüket, egyáltalán azt, hogy hogyan szeretnének az olvasókhoz szólni, miket szeretnének megosztani esetleg az életükből, a könyvükből, magukról. Tudtam, milyen platformokhoz lehet hozzányúlni, hol, hogyan lehet hirdetni, úgyhogy én ezeket használtam. Ezekhez értek, és nekem ebben nem kellett segítség, talán ez volt az előny.
1: Milyen érdekes, hogy ezeket a szempontokat mondod. Én kifejezetten a történetszövésre gondoltam, vagy a helyszínválasztásra, vagy a karakterek kiválasztására.
2: Az azért érdekes, mert amikor elküldtem, az Eleven kiadónál jelent meg a regényem, amikor elküldtem nekik a kéziratomat, akkor az egyik kiadó vezető, a Peti írta vissza azt, hogy amúgy jó a történet, de neki egy kicsit olyan, mintha ráültem volna erre a hype vonatra, mert hogy megemlítem benne Taylor Swiftet, neki ez az amerikai foci is most túl ez a népszerű vonal, akkor így a lányok, meg a párbeszédek, meg minden, és én eddig nem is gondoltam erre. Uh-huh. Én azt írtam le, amiket én mondjuk akár a barátaimmal beszélgetek, amilyen témákat mi érintünk.
1: De ez egy amerikai közeg? Ez egy csak nem is magyar közeg. Viszonyok igen, közé igen, tetted igen. A regényedet,
2: hát
1: miért nem?
2: Hát kellett ültetni. Uh-huh.
1: De miért?
2: Nem biztos, nem leszek emiatt népszerű, de mindegy. Én nekem nagy ellenérzésem van a Magyarországon játszódó magyar regényekkel kapcsolatban, és ez szerintem egy régi beidegződés. Ez hasonló lehet, mint az, hogy az emberek nem olvasnak magyar szerzőktől regényeket, és ugye ezen túl kell lépni, ez egy rossz beidegződés, és azóta amúgy olvasok is. De én sosem Magyarország. Egyrészt az amerikai focit nagyon nehéz Magyarországra elhozni, bár nem lehetetlen, mert amúgy járunk ilyen jellegű foci meccsekre, csak ezek itthon nagyon-nagyon pici közegben léteznek, úgyhogy nem lenne olyan izgalmas, nem tudnék egy ekkora volumenű történetet ekkora csapattal felépíteni, hanem egy ilyen kis helyi magyar csapattal, teljesen más színezete lenne a történetnek.
1: Jó, de akkor ezek szerint te szakértő vagy az amerikai fociban? Mert hogy lehetett volna más sport is.
2: Lehetett volna, és lesz is. Igazából azt nem mondom, hogy szakértője vagyok, de minden évben megnézzük a férjemmel a Super Bowlt valamilyen helyszínen, ez nálunk hagyomány, illetve amennyire tudjuk követni a meccseket, követjük, azért nyilván az időeltolódás miatt éjszaka nem szoktunk nagyon hétköznap fönnmaradni, de nyomon követjük, hogy hogy állnak a csapatok, míg eljutnak a Super Bowlhoz. Úgyhogy ha szakértő nem is, de ez a téma mindenképp nagyon izgatott, és igazából a helyszín az csak jött, bekattant, hogy a csapat neve lehetne Angels, és a San Francisco Angels ez egy olyan számomra nagyon jól hangzó csapatnév volt, és innen jött egyébként a helyszín, az amerikai foci volt adott leginkább, és ez nem trend miatt, én nagyon régóta olvasok sportromantikus könyveket, és nekem mindig az amerikai foci volt az ilyen kattanásom, hogy hát én azokat rögtön megveszem és olvasom. Nekem az
1: sportromantikus könyv van ilyen külön műfaj?
2: Igen, hát most nagyon népszerűek, nagyon mennek a hokisok, az amerikai focisok, az autóversenyző, most rengeteg jégtáncos, igen, úgyhogy ez a sportromantikus, ez egy külön műfaj.
1: És azoknak te tudtad akkor már a szempontjait, vagy a főbb vonalait, hogy mi kell, hogy benne legyen, vagy ez mind nem számított?
2: Én elkezdtem ezt írni a saját gondolataim alapján, én így mentem előre, és aztán egy történet, nem tudom, 3/4-én én azért utána néztem, hogy amúgy egy romantikus könyvnek hogy kéne felépülnie, hogyha ezt tudatosan csináltam volna, és akkor meg volt adva, hogy az első része a bevezetés, aztán jönnie kell egy felívelő résznek, és akkor utána jön a mély érzelem, és aztán a konfliktus, és mondom, jó, ez nálam így van, oké, akkor mehetünk tovább, szóval ez teljesen szerencsés véletlen volt. De talán annak köszönhető, hogy nagyon sokat olvasok, és ez már szervesen beépült a tudatalattimba.
1: Rögtön egy nagyobb falattal indítottam, mert hogy 3 könyvre tervezted rögtön, hiszen 3 lány karakter van a középpontban, és hozzájuk 3 fiú. És azon is gondolkodtam, hogy vajon mennyire volt fontos neked, ami egyébként az ilyen fiatalokról szól romantikus filmekben és romantikus regényekben is nagyon fontos, a barátság. Az egymás mellett kiállunk, támogatjuk egymást. Erről szerintem nem lehet eleget írni, mert a lányok kevésbé látnak bele, hogy a férfiak a fiúk között ez hogyan működik, és hát szerintem még a lánybarátságokban is van miről beszélni, ugye? Vagy nem tudom, ez neked mennyire volt központi kérdés?
2: Központi volt, amikor megszületett a fejemben a karaktergárda, akkor rögtön fölépült, hogy ki honnan fog jönni, és milyen barátságok honnan érkeznek, úgyhogy ez abszolút fontos része, és úgy tervezem, és remélem úgy is sikerült megvalósítani, hogy ha kellenek a barátok, akkor ott vannak a barátok, és lehet rájuk számítani nem csak a hülyeskedésben, hanem a komoly dolgokban is, és ezt így tapasztalom az életben is, hogy ha az embernek nincs sok, de jó barátja, az bőven elegendő, hogy kitartson egy életen át. Ugye az első részben, a szívtörőben Anna a központi karakterem, és akkor neki van a barátnője, a Grace és az Eliza. Ők ugye egy ilyen társasházban laknak. Grace és Eliza, ők lakótársak, Anne pedig oda költözött egy súlyos múltbéli veszteség után, és akkor ők ott megismerkednek egymással. Ugye majd a második és harmadik részben kiderül, hogy Grace és Eliza hogy kerültek össze, úgyhogy azt most nem lövöm le. És igazából teljesen, totálisan más személyiségek, más megjelenés, más belső világ, teljesen más értékrend bizonyos szempontból, de az, hogy egymásnak fontosak, az közös.
1: De a munkájuk az azért meghatározó, szóval hogy abban nagyon különböző.
2: Igen, hát enn esetében nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett gondolkodnom, hogy mi legyen a munkája.
1: Hogy kerüljön a csapat közelébe.
2: Igen, mert tök jó, kitalálom, jó, van egy csapat, oké, a csávó az a foci csapatban focizik, hú, okos vagyok, oké, eddig nagyon jó. Akkor oké, van a lány, de hát ez a lány mit csinál, hogy oda kerüljön, mert hogy amúgy, ha nem kerül oda, hogy találkoznának, és akkor ugye itt ez a sorszerű véletleneket kell szövögetni, és akkor először azt gondoltam, hogy pszichológus lesz, de mondom, a pszichológus az annyira nem jó, egy lazább munkakör kellene, hiszen azért mégis 50 vagy 40 vagy 11 emberrel kell foglalkozni, attól függ, hogy éppen mit kíván a csapat dinamika, úgyhogy azt ott elvetettem, hiszen egy pszichológus azért nagyrészt az szemtől szemben dolgozik, nem pedig egy ekkora csapattal. És akkor valahogy teljesen le lett egyszerűsítve, de ez nagyon hosszú munka volt, mire ideig eljutottam. Szerintem saját magamnak emeltem ilyen gátakat. Jól megnehezítem a saját dolgomat azzal, hogy a leghátulról indulok, és akkor onnan, mire letisztáztam egyáltalán, hogy akkor ő legyen egy life coach, és ez milyen jó, mert végül is a csapatnak jó is, hiszen össze kell szokniuk, ad feladatokat, építi a bizalmat, segít abba, hogy a srácok egymásra tudjanak támaszkodni a pályán, és én szerintem fontos, nem tudom amúgy, hogy a valóságban van-e life coachuk, az én valóságomban van, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen társaságban a bizalom a pályán, ahhoz az kell, hogy a pályán kívül is tudjanak együttműködni, és egy bizonyos fajta közelség létrejöjjön közöttük, és ebben láttam meg ennek a szerepét, hogy ő ezt áthidalhatja. Miközben kiválóan útban van a férfi főszereplőmnek, Jacknek, és akkor így építettem föl az ő érzelmi ívüket, és a konfliktust is. Ugye Grace, ő egy tetováló művész, ő egy abszolút szabad ember, ő a nagyszájú, aki mindig mindent kimond, de mégis nagyon összetett személyiség, ő egy ilyen nagyon zárkózott ember, pedig nem látszik rajta. Most bogozom ki az ő szálát.
1: Mert azt írod éppen.
2: Igen, igen, és egyszerűen nagyon-nagyon sok eltemetett dolga van, amit egyszerűen nem mond el senkinek, viszont mindig ott van mindenkinek. Neki ebből áll majd az eszenciája, hogy ezt fogja Aaron, a sportmenedzser férfi karakter kibogozni, hogy végis hány rétegből áll az ő személyisége.
1: Úgy beszélsz róla, Grace-ről, mint hogyha ő egy létező ember lenne, számomra akit megpróbálsz megfejteni.
2: Igen, számomra ők léteznek, és így kezdek mindig, hogy nyilván az, hogy néz ki, az megvan a fejemben, nagyjából megvan, hogy mi a jellemzésük, például Elizának is, a bajkeverő főszereplőjének, hogy ő egy nagyon kedves lány. Ő az, aki úgy amúgy mindig ott van, mindig nyújt egy zsebkendőt, ha éppen tüsszentesz, de hogy úgy nem érzel benne többet. Legalábbis én az első könyvemben, a szívtörőben azt éreztem, hogy ő egyelőre csak így ott van, ő mindig nagyon figyelmes. Nekem ő az alkalmazkodó karakterem, és amikor ezt így megelevenítem magam előtt, akkor utána kezdem el fejtegetni, hogy de mi van mögötte? Mert hogy ezt ki kell találni. Elizának a múltjában ugye egy toxikus ex lesz, aki azért nagyon évekig meghatározta az ő gondolkodását és viselkedését, amit próbál levetkőzni. Emiatt van az, hogy ő egy kicsit alkalmazkodóbb vagy hallgatagabb, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne véleménye. Egy fotoművész lett, neki egy nagyon szabad munkakört szerettem volna adni, ami nem köti röghöz, hanem adott esetben, ha kell, akkor tud utazni, akár a foci csapattal.
1: Beszéljünk a fiúkról is, meg kettőt említettél, Jack, ő focista, és Aaron, aki...
2: Aki sportmenedzser, ő ugye Jack legjobb barátja, és ők még az egyetemen kezdték meg a kapcsolatukat, amit majd ki fogok fejteni, de hogy nekik a barátság alapjuk az, az egy nagyon régre nyúlik vissza. Szerencsére azért a környezetemben látok ilyen barátságokat, főleg középiskola és egyetemi megmaradt barátságokat, úgyhogy ezt ebből tudtam építkezni, hogy ez, ez működik, és leginkább azt szeretem a felnőttkori barátságokba, amik ugye már átalakulnak, nem azok, mint amikor minden nap az ember a középiskolában találkozik. Én azt szeretem, hogy nem arról szól a barátság, hogy mi minden nap beszélünk, hanem hogyha mondjuk havonta csak egyszer, akkor pont ugyanott folytatjuk. Vagy ha csak két havonta egyszer tudunk találkozni, mindkettőnknek olyan zsúfolt az élete, akkor is ugyanott folytatjuk, és nem kell felesleges körökbe belemenni, és nem kell magyarázkodni, hogy nem értünk rá, hanem tudjuk, hogy ez az élet, és megyünk tovább benne. És én talán ezt éreztem Jack és Aaron karakterénél is, hogy ugye Aaron még New Yorkban lakik, Jack most költözik San Francisco, hogy megkezdje itt az új foci karrierjét, és hogy igazából jönnek, mennek, de tudják, hogy ott vannak egymásnak, és nem feltétlen akadály a távolság, mert attól még lehet beszélni, hogyha a helyzet úgy hozza.
1: És ez, hogy Aaron ilyen tűtik, tehát, hogy ez a öltöny a kendő.
2: Egyszerűen az ő karakterén azt láttam, hogy semmiféle lazaság nem lehetséges, ami nem igaz, mert nagyon is laza, de neki van egy olyan gyerekkori belső kényszere, szülői nyomás hatására, ami ezt hozza elő belőle, hogy egyszerűen a megfelelési kényszere az olyan magas, hogy ilyen dolgokban ütközik ki. Ez lazulni fog Grace hatására, hiszen ők lesznek a harmadik párosom, de ugye egyszerűen innen kellett indulnunk, mert úgy láttam, hogy ő ilyen nagyon szabálykövető fickónak tűnik, és majd lebontjuk, hogy miért nem az. Ő neki nincs akadály, és ez majd ki is derül, de nálam az fontos volt bármelyik regénynél, hogy ne egy úgymond trauma legyen, hanem hogy mindenkinek legyenek problémái, mindenkinek legyen múltja, ami nem könnyű, mert szerintem ez is valós. Jó, nem kell mindenkinek kiderüljön, hogy három anyja volt, meg 42 apja, mint egy brazil szappanoperában, de hogy attól függetlenül szerintem az élethez hozzátartozik, hogy vannak bizonyos traumáink, még ha jó gyerekkorunk volt, akkor is bizonyos dolgokat nem úgy éltünk meg, akár válás volt a szülőknél, akár bármi, és ez meghatározzám a későbbi viselkedését a gyerekeknek, ha úgy is tűnik, hogy nem vannak apró dolgok, amikben meg mégis kiütközhet. Itt nem apróságok vannak, de hogy ez egy regény, itt azért kicsit jobban lehet garázdálkodni.
1: Jack, ő a helykereső fázisban, vagy az új fiú vagyok a csapatban fázisban van még, és ő egy kicsit visszafogottabb. Aaronról beszéltél, és Nickről nem esett még szó, aki focista, és ő az, akiről minden bulvárcikk szól, a klasszikus romantikus regény karakter szerintem,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Hát ki nem olyan, amilyennek látszik.
2: Igen, ő klasszikus, azért azt nyilván romantikus regények klisék, azok élő dolgok, én amúgy imádom a kliséket, ezt ha így elmondhatom. Én abban látom a kliséknek az izgalmasságát, hogy másképp lehet hozzájuk nyúlni. Nyilván írtak már 80 ezer álházesség történetet, vagy 82 ezer második esély történetet, de hogy mégis a szereplők adják szerintem ennek a lényegét, és az, hogy ők mások, mint abban a történetben, esetleg más háttérből indultak, az már egy teljesen más történetet hoz, és én azt gondolom, hogy ezekre azért nem lehet ráunni, amiért a filmekre sem szoktunk ráunni, hiszen nincsenek már új romantikus filmek, már mindent láttunk tízezerszer, nincs olyan, hogy a rossz fiú és a jó kislány összen, jó, ezt már láttuk. A könyvmolylány és a focista összen, jó, ezt is láttuk, de attól függetlenül akkor is elolvassuk, akkor is megnézzük, mert szerintem az ember lelkének kell egy kis táplálék, egy ilyenfajta, mármint aki nyilván szereti a romantikus történeteket, és ez mindig ad, és számomra legalábbis, úgyhogy nem volt olyan tervem, például világ megváltó történetet fogok írni, ami még soha nem volt. Nekem ez egy berögződés volt, hogy nekem kell egy álházasság történet. És amikor elkezdtem még írni, akkor nekem Nick és Eliza volt egyébként az első történetem. Csak nagyon hamar beláttam, hogy ez nem fog működni, mert hogy ha velük kezdek, akkor nincsen senki körülöttük. A fejemben ott vannak, és ők így magányosan akkor így összejönnek. De hogy hát kellenének barátok, kellenének ismerősök, és akkor úgy gondoltam, hogy olyan emberrel indítok, most visszakanyarodok egy picit Jackre, de mindjárt beszélek Nickre, olyan emberrel indítok, aki új. Hiszen rajta keresztül tudom a legjobban megnézni, leírni, hogy mi fog történni itt. Ha már olyan emberről írok, akinek semmi nem új, akkor úgy éreztem, hogy nehéz bevonni az embereket ebbe a világba. Úgyhogy így kanyarodtam Jackhez. Nick, ugye ő már egy régebbi motoros, ő tapasztalt játékos, ő a csapat kapitánya, a lelke, ő tartja össze őket, viszont neki ez az élete, a foci, és szintén egy múltbéli veszteség miatt ő úgy is gondolja, hogy neki ez elég, nincs igénye, vagy ha van igénye, nyomja magában ezt a készítést. Ő úgy van vele, hogy neki ez a foci elég, gondolnak róla, amit gondolnak, addig is jó, nem foglalkoznak a magánéletével, amúgy egyébként egy remek családja van, ami kontrasztba állítja azt, hogy ő egyébként hogy ilyen, hiszen nem ez a hozott mintája.
1: Az ilyen felelőtlennek tűnő élet, ugye? Egyik lány jön a másik után.
2: Igen, így úgy tűnik, mintha egyáltalán nem foglalkozna semmivel, foci, csajok, ennyi látszik, ez így tökéletes.
1: Általánosságban tudunk beszélni mindegyik szereplőről, hogy a szorongás, vagy a félelem attól, hogy már csalódtam, már megbántottak, már kerültem olyan helyzetbe, amiben nem szeretnék soha, vagy kihasználtak, és ezért félek az új kapcsolattól. Szóval, hogy mindegyik szereplőnek ott van a fejében ez. Azt gondolod, hogy ebben a korban mindenkinek van már szorongani valója?
2: A környezetemben igen. Uh-huh. Vagy én azt látom, én nagyon szerencsés vagyok, én 2009-ben megismerkedtem a mostani férjemmel, és mi azóta együtt vagyunk. De én azt láttam mindig is a környezetemben, már még amikor versenytáncoltam, vagy később, hogy bármilyen szféráról legyen szó, hogy a barátnőim egyszerűen nem találnak társat maguknak. És ez már akkor nagy kihívás volt, pedig akkor még nem volt Tinder, és szerintem az nem segít, de fogalmam sincs, mert nem ismerem ezeket az applikációkat, de hogy nagyon nehéz volt társra lelni, nagyon nehéz volt ismerkedni, és ennek kell, hogy legyen valamilyen oka, ami miatt ez nehéz. Párszor megéltem barátaimon keresztül, hogy volt, hogy megismerkedtek, nagy szerelem, jó kapcsolat, de aztán valami nem stimmelt. Egyszerűen mások voltak a jövő célok, és akkor szétmegy a kapcsolat, vagy egyikük gyereket akart, a másikuk nem, ugyanazért ezek nyilván nagyobb problémák, vagy a tipikus a megcsalás, és én azt gondolom, hogy ezek után kell idő, míg az ember helyre jön. Még ha egy olyan kapcsolat, ahol elmúlnak az érzelmek, akár nekem is volt ilyen, még a középiskolában nagy szerelem volt, de azt egyszer csak azt mondja, hogy akkor vége. És az ember ott van, mondjuk ez most így nem érti az ember, mert miért érteni, akkor ennek idő kell, hogy feldolgozza, és ez az idő, az, ahogy az ember idősödik, egyre több, vagy egyre nehezebb. És ugye, ahogy az ember sorra esetleg pont belefut egy-két ilyen kapcsolatba, úgy talán egyre nehezebb bízni abban, hogy a következő az egy olyan lesz, akinek megéri odaadni a szívünket, vagy érdemes kockáztatni.
1: Mara Maxine, azaz György Marcella a vendégem, a Szívtörő és a Bajkeverő című romantikus regények szerzője. Tartunk most néhány perc szünetet, azután folytatjuk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia,

0: vagy olvasunk róla. Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és a vendégem a Mara Maxine néven író György Marcella, akinek két regényéről, a Szívtörőről és a Bajkeverőről már beszéltünk az adás első felében. Az egyik könyvben 8 év után újra találkozik két fiatal, a neves amerikai futballcsapat life coachaként munkába álló Ann és egykori gimnáziumi szerelme Jack. Ő egyébként a csapat legújabb tagja, de így nem csak a beilleszkedés kihívás most számára, hanem a régi szerelem felbukkanása is. A második regény középpontjában egy általában komoly bonyodalmakkal járó álházasság van. Az említett amerikai foci csapat sztárirányítója, bulvárhírek gyakori szereplője egy pazar este után gyűrűvel a kezén ébred. A lánynak, aki már a srác jól felfogott érdeke szerint is a felesége, komoly problémái vannak a bizalommal, de nem csak emiatt próbálja minél távolabb tartani magától a Safety Pro sportolót. Már készül a harmadik regény is, és folytatjuk most a beszélgetést a szerzővel, ott hagytuk abba az előbb, hogy milyen mély nyomot hagyhat egy gimnáziumi szerelem az emberben, nem véletlen, hogy ez a helyzet bekerült az első könyvébe.
0: Könyvben utazom.
1: Mondtad az előbb, hogy a filmekben megnézzük ugyanazokat a sztorikat újra és újra. Valahogy ez egy nagyon fontos téma, hogy gimnazisták voltunk, szerettük egymást, vége lett, és aztán felnőttként újra találkoznak. Ez egyszerűen nem megy ki a divatból.
2: Nem, ez a mi lett volna, ha topik volt, hogy mindenképpen ezt a három regényt még akkor nem tudatosan, de úgy álmodtam meg, hogy három olyan életszakaszomról szóljon, ami nem feltétlen annyira meghatározó az életemben. Vannak benne olyan jelenetek is, de hogy mindenképpen három olyan fő érzésről szóljon, ami szerintem az ember végig megy, és a tinikori szerelem talán az, amikor az ember azt hiszi, vagy én úgy gondolom, vagy én azt éreztem, hogy ez örökké fog tartani. Hát akkor az emberek még nincs rossz tapasztalata, minden csodálatos, minden fantasztikus, és hát együtt tervezzük, hogy utána majd akkor mi lesz a középiskola, utána meg jön a pofon, hogy páf, itt a nyár, akkor már itt vagy egyedül, mi lesz? Hát mi lesz? Most már soha többet nem leszek szerelmes, eltelik három hónap, megismerem a férjemet, de mi van, ha nem? És akkor ebből jött a gondolat, hogy mi van, ha ez nem így alakul, és akkor eltelnek az évek, érdegéljük az életünket, egyikünk se talál nagyon senkit, és egyszer csak találkozunk. És itt nekem nagyon fontos volt, hogy mindenképpen olyan dolog miatt érjen véget ez a kapcsolat, amiből menthető. Nálam az abszolút tiltó listás, mondjuk, ha meggyűkük, megcsalja a másikat, és akkor abból kezdünk el szálakat gubancolni, nálam az nem jöhetett volna szóba. Tiltó listás volt, úgyhogy mindenképpen olyan problémát akartam nekik adni, amiből lehet építkezni, akár újraépíteni a bizalmat, de menthető a történet.
1: Mennyi lehetőséget rejt ez az álházasság a Nick és Eliza kapcsán az ő viszonyukban? Mármint íróilag mennyi lehetőséget ad? Mennyivel többet tudsz elárulni a figuráidról, mint hogyha csak egyszerűen összejöttek volna egy, nem tudom, kávézóban?
2: Igen, mivel ugye Nickről tudtam, hogy ő mást mutat a külvilágnak, mint amilyen személyiségű, ezért nála fontos volt, hogy úgy lássuk egy másik személyen keresztül, akár Elizán keresztül, amilyen valójában. És ezt csak úgy tudtam megtenni, ha nagyon közel kerül hozzá a szereplőm, ez másképp nem működött volna. Muszáj volt egy kis kényszerítő erőt alkalmazni. Ha azt, hogy jogilag szabályos-e vagy nem, azt ne vitassuk. Ugyanúgy végig kell menni a kapcsolati fázisokon, nem fogják jobban megismerni egymást, jobban meg fogják ismerni az apróságokat, az apró kis gesztusokat, belső motivációkat, ami talán csak akkor jön elő, ha az ember egyszer csak összeköltözik a másikkal, vagy hogyha nagyon, vagy annyira bizalmába fogadja, hogy akkor erről beszélgetnek, vagy észreveszi. Én úgy szántam, hogy ezzel segítem azt, hogy valójában felfedjem, hogy milyen emberek ők.
1: Miért úgy írtad meg ezeket a könyveket, hogy mindenki a saját hangján beszélt? Megírhattad volna úgy is, hogy te egy harmadik vagy narrátor.
2: Megírhattam volna, de nekem az nem megy. Uh-huh. Én megpróbáltam, mert amikor elkezdtem ezt írni, akkor kaptam egy személyes kritikát, hogy hát jó, de hogy ő ezt nem szereti, hogy így ebben a nézőpontban születik, hogy sokkal jobb lenne egy E3, hát és akkor így jó, hát mondom, végül is megpróbálhatom, és akkor ugyanazt a szöveget nyilván elkezdtem átdolgozni egy külső nézőpontból, és egyszerűen megerőszakolásának éreztem a történetnek, magamnak, és úgy ugye szereplőimnek, ők egyébként én vagyok, az én hangom. Amikor apukám is minden könyvet megveszi, és el is olvassa, és amikor elolvasta a Szívtörőt, akkor mondta, hogy akkor ő most több szereplőben is felfedezett.

0: Igen, és mondtam, hogy jó, de amúgy mindegyikben ott vagyok. Hogy direkt mindegyikük kapott hibát, és talán amit én magamban erősségnek érzek abból is, és őket így állítottam össze. Úgyhogy tudatosan mindegyikük én vagyok. Ann és Jack esetében a fiatalkori vonásaimból válogattam, még Nick és Eliza karakteréhez a hát a 30-as éveim vonásaiból, és Grace és Aaron az már a mai Marához lesz közel. Nagyon sok változás történt, amit így tudatosan átgondoltam, hogy mennyit fejlődtem, miben fejlődtem egyáltalán, miben változtam. Nem minden fejlődésnek számít, hanem valami kicsit negatívnak, hiszen azért csak tudom, szőrszálhasogató bettem itt az évek alatt, vagy bármi, amit el kell ismerni. És ezeket szét kellett osztani. Nyilván a Grace és Aaron története lesz az, ami már akkor fog történni, amikor én is megérkeztem.
1: Jó is, hogy mondod a fejlődést, meg az önismeretet, mert azt megfigyeltem a két regényedben, amit olvastam, hogy mind a kettőben a szereplők maguk is sokat változnak, vagy hogy megismerik saját magukat a kapcsolat által, vagy a kapcsolat lehetetlenség által, mert ezért nagyon sokáig nem derül ki, hogy ez működőképes-e, akármely kapcsolatra gondolunk.
0: Igen, nekem az fontos volt, hogy ne csak külső tényezők, amit egy akciófilmben, ne csak az, hogy külső tényezők bonyolítják a szereplőink életét, bonyolítsa az is. De szerettem volna, ha belső bonyodalmak, belső konfliktusok és belső fejlődések is történnek, és ők is rájönnek bizonyos dolgokra. Én nem tudom, hogy mások élnek-e ilyen lehetőséggel, én azért nagy ritkán szoktam levonni konklúziót így az életemmel kapcsolatban, és akkor ilyenkor átgondolok egy bizonyos blokkot, jó, akkor ez jól történt, azzal mondjuk nem tudtam volna mit kezdeni, azt lehetett volna jobban, és ez nyilván azért a jövőben bizonyos helyzetekben, amik már akár így ismétlődnek, ott már segítenek, hogy akár jobban vagy átgondoltabban tudjak dönteni, és talán ezt próbáltam nekik is megadni, hogy legyen lehetőség belső fejlődésre is.
1: Kellett-e bármihez kutató munkát végezned? Akár pszichológiai szempontból, akár foci szempontjából, hogyan ad instrukciót egy edző, vagy mi történik egy mérkőzésen?
0: Igen, sok mindenen. Az első regényben már azzal is, hogy mit csinál egyáltalán egy life coach. Annyi segítségem volt, hogy a férjem egy időben egy life coachtól kért segítséget, mert szakmailag úgy érezt, hogy megreked, és akkor én nem tudom, hogy ott mi történt, hetente egyszerű beült az irodába, és akkor ott egy órát beszélgetett, és akkor végén úgy jött ki, ennek a nem tudom hány hét volt, hogy jó, akkor most oké, akkor most a munkára koncentrálok, most elvégzek pár továbbképzést, és akkor utána majd megpróbálok megpályázni valamit. Vagy pedig most így jól érzem magam, most nem váltok, most ez így tökéletes, mindig más konklúziók voltak, attól függ, hogy ez mikor történt ez a beszélgetés, és akkor innen jutott eszem, hogy akkor jó a life coach, akkor utána néztem, hogy ez úgy nagyjából mit csinál, hiszen life coach nem vagyok, sportpszichológiát amúgy tanultam, mert van egy személyi edzői végzettségem. De ugye 11 évig versenytáncoltam, úgyhogy azt tudtam használni az edzéseken, illetve a sportpszichológia engem nagyon érdekel. A tanárunk is nagyon jó volt, és egyszerűen mindig is érdekelt a motiváció ezen szintje, hogy az ember meddig képes elmenni, akár saját magam által is, akár másokat elemezgetve így. És ezt próbáltam meg beleépíteni, hogy itt ezeket a motivációkat. Hát kutató munka kellett a városról, de életemben nem jártam San Franciscóba. Annyit tudok róla, amennyit a Bűbajos szorkákban láttam róla, úgyhogy nyilván igen, utána kellett nézni. Én a kis Google Maps-en ott a kis emberkével ott sétálgattam, körülnéztem, hogy hol lakhatnának, ha ott laknak, akkor onnan mennyi idő a Golden Gate Park, akkor ha ott lakik, akkor mennyi idő alatt jut el a stadionba, egyáltalán milyen lehetőségei vannak, ugye nagyon-nagyon sokat kellett kutatnom az amerikai fociról is, hiszen azért annyira nem nézzük, de hogy mondjuk, hogy mik vannak egy stadionban, vagy milyen a gárda, vagy hogy épül föl, azért azokat kutató munkával kellett kikeresni. Úgyhogy igazából mindennek, de ezzel nem nagyon stresszeltem magamat, hanem írtam, és akkor eljutottam egy adott pontra, hogy oké, itt most ezt be kell mutatni, akkor utána néztem, hogy akkor ezt most hogy is valósítsam meg.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás? Van olyan rész, hogy most az jön, az nehéz lesz.
0: Befejezni. Az első részt befejezni volt a legnagyobb kihívás, mert egyrészt én nem kronológiai sorrendben írok. Kicsit úgy ment, mint hogy így nem tudom, hogy mindig hozzád az ember egy hozzávalót, és akkor egyszer csak majd megsül az a torta, de hogy amikor kiemelem a sütőből, akkor össze fog esni, vagy nem? És hogy oké, most már megvan a konfliktus, meg oké, már megvan minden, de akkor hogy fejezem be? És akkor ez volt egy ilyen hosszú tanakodás. Ez csak az első regényemnél volt, talán ez az elengedéssel együtt, aztán megérkezett.
1: És az intim részek, ugye egy romantikus regénynek nagyon fontos
0: igazad
1: elemei
0: van.
1: Az intim,
0: van.
1: Az intim részek.
0: Meg is cáfolom magam, ez volt a legnagyobb.
1: Ugye, mert hogy ezen gondolkodtam, hogy azt, és hogyha már klisékről beszélünk, szóval azt úgy megírni, hogy legyen mégis benne valami új, vagy valami frissesség.
0: Hát ez nagyon nehezen indult, azokat a jelenteket mindig eljutottunk odáig, hogy tudtam, hogy itt lesz. Mit marad?
1: Kihagytad?
0: Mara megállt, és akkor ugrottunk a következő fejezetre. Aha. Igen, kihagytam szándékosan, mert kicsit úgy éreztem magam, mint egy ilyen stresszelő boxoló, akinek így masszírozza az edzője a vállát, hogy gyerünk, mindjárt mész a ringbe, meg fogod tudni csinálni, és én ott állok, hogy megyek a ringbe, de hogy ott én ezt tényleg meg fogom tudni csinálni, vagy ott most mi lesz? Azt éreztem, hogy én most itt pucér vagyok, és végig sétálom az utcán. És hogy nehogy engem képzeljenek oda. Nem tudom, nekem volt egy ilyen félelmem, de szerencsére ilyen visszajelzések nem jöttek, de hogy ez egy ilyen nagyon nagy kitárulkozás ezeket megírni, úgyhogy nagyon húztam, halasztottam, és aztán rájöttem, hogy most már nem menekülhetek tovább, és akkor arra gondoltam, hogy jó, akkor mielőtt én itt bármiben belekezdek, meghatározom, hogy milyen jeleneteket szeretnék írni, hogy én mennyire akarok mondjuk erotikus hangon szólni, vagy mennyire akarok sejtelmes lenni, vagy mi az, ami nekem még belefér, mint szavak, vagy mint ábrázolás, és akkor előbb akkor ezt kitalálom. És akkor itt most megnyugodtam, kitaláltam. Először is elővettem a kedvenc könyveimet, és megnéztem, hogy ott a szerzők, hogy írnak. És akkor hamar két kupasz lett az, ami tőlem abszolút távol áll, a kosztümös romantika jó, az a másik irány, és akkor van egy középút, ami úgy azért ad jeleneteket, de azért nem az a vulgáris, trágár, ami egyébként én is olvasok, és nincs olyan semmi bajom, csak hogy én nem éreztem azt, hogy ez én lennék. És akkor így megpróbáltam azt, hogy jó, ez a leírás így tetszik, és akkor azt így elolvasgattam, így pár napig gondolkodtam rajta, és akkor jó, akkor mondom, most én megpróbálom, és így takartam, és akkor úgy írtam, mint amikor az ember próbál ilyen erotikus könyvet a villamoson, vagy bárhol olvasni, hogy jó, de ne nézzenek a könyvemről, mert azért mégiscsak. És akkor elkezdtem írni, és hát mondom, jó, azért ez nem olyan rossz, de hogy mindig meg kellett állnom egy ilyen nőbekezdésnél, jó, akkor picit rápihenek, most akkor kitalálom a megfogalmazást, nem, és akkor egyszer voltam, nem is tudom, akkor szerintem az EB volt, az EB és a Budapest Parkban voltunk, és akkor ott megszállt az ihlet, nem tudom miért, és amíg a fiúk nézték a kivetítőn a foci meccset, én addig ott telefonon leírtam a jelenetet, és akkor alig vártam, hogy hazamenjünk, és akkor végre gépen kidolgozhassam ékezetekkel, meg minden, most csak nagyon gyors voltam, hogy leírjam. És akkor az első jelenettel meg voltam, nagyon büszke voltam magamra, és akkor eltett pár nap, hogy akkor neki kéne ugrani a másodiknak, és én azt hittem, hogy ez most olyan könnyű lesz, hiszen már egyen túl vagyok, és nem. Viszont a második könyvemnél az a jó hír, hogy ezzel már nem találkoztam ezzel a problémával, ott már nem gondoltam arra, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni, vagy ki mit fog szólni hozzá, és talán az segített abba, hogy ezek a jelenetek megszülessenek ezekben a formákban.
1: Te, aki kiadónál dolgoztál, mennyire tartod a romantikát, vagy a romantikus regényeket fontos műfajnak ma?
0: Én mindig imádtam a romantikus regényeket, én mindig imádtam a szórakoztató regényeket. Vannak klasszikusok is, amit szeretek, viszont én azt sose tartottam elfogadható gondolatnak, hogy ha valaki olvas, csak klasszikust olvashat, és ciki, ha mást olvas. És most talán az van, hogy most már az emberek felmerik vállalni, hogy mit olvasnak, és talán ez emiatt tűnik úgy, hogy népszerűbb. Rólam mindig elhíresült, hogy én nagyon sokat olvasok, sok könyvem van. És akkor egy időben én is azt éreztem, amikor átjönnek az emberek, hogy tőlem azt várják, hogy a skarlátbetű meg a hiúságvására mind megvan, de hogy ott sorakozik a klasszikus irodalom a polcomon, én mindent amúgy olvastam. És hogy az olvasásnak szerintem az a lényege, hogy az ember élvezze. És mondhatjuk azt, hogy az irodalmi minőség, meg mienség, és hogy azt csak bizonyos könyvek tudják biztosítani, de szerintem mindenki azt olvassa, amit élvez. Hát azért ez a való életből való kiszakadás. Én azt gondolom, hogy nagyon stresszes az emberek munkája, este örülünk, ha hazaérünk, oké, hétvégén mondjuk találkozunk a barátokkal, de hogy ezekben a regényekben azért itt egy kicsit elrugaszkodunk a való élettől, hiszen egyikük sem azon stresszel, hogy reggel 8-ban kellene az irodába, 5-ig dolgozom, délben volt 20 perc ebédszünet, és szóval ezekről nincs szó.
1: És mennyit keresek, és az
0: és
1: elég lesz a
0: múl végéig. És akkor amúgy igen, már nincs kenyérre pénzem, és hogy ezektől így eltekintünk. Én nem tudom, én világéletemben ilyen nagy romantika fogyasztó voltam, én nekem van valami csodálatos abban, hogy újra és újra az emberek egymásra tudnak találni, vagy hogy egy érzés az kitarthat egy életen át. Ha kitart egy életen át, akkor azért mit kell megtenni, hiszen egy kapcsolat az nem abból áll, hogy megismerkedtünk, és akkor örökre szerelmesek leszünk, hiszen van vannak nehézségek, vannak testi-lelki mélypontok, akkor nyilván egy hosszú kapcsolatban is ki kell találni, mivel lehet ezt fellendíteni, akkor újra el kell menni randizni. Ugye pont a személyiségfejlődés az, ami adja a nehézséget, hiszen ha a pár egyik tagja elfejlődik, és a másikuk lemarad, ugye az egy erős konfliktus helyzetet tud adni, akkor mi az, amivel mindketten tudnak fejlődni? Mik azok a beszélgetések, mik azok a pontok, ahol észrevesszük, hogy amúgy itt történt egy változás, de hogy ezt meg kell tanulni kezelni, hiszen ez a másikhoz tartozik. És talán ezek a kérdések, amik engem mindig foglalkoztatnak.
1: A romantikus regényeket illetően mindig fölhozzák azt, hogy de hát csak addig jutunk el ezekben a könyvekben, amíg boldogan egymásra találnak, és nem tudjuk, hogy egy év múlva, két év múlva hogy vannak. És azért te egy picit segítesz ebben, vagy van itt áthidaló megoldás, mert hogy miközben egy másik párról olvasunk, mondjuk Elizáról és Nickről, addig látjuk, hogy Jack és Anne hogyan boldogul egymással, és gondolom, hogy ez a következő regényedben is így lesz, hogy mind a két párosra rálátunk.
0: Igen, nyomon követhetőek, és élik tovább az életüket, de azért az fontos kiemelnem, hogy nem abban a klasszikus értelemben követjük őket nyomon, mintha mondjuk most írnék egy szívtörő kettőt, ahol Jack és Anne újabb konfliktusba kerül, és a mélyrepülésbe zuhan a kapcsolatuk. Nem megyünk bele ilyesmibe, én a gondviselésre bíztam az ő életüket, és én úgy gondolom, hogy ők most már rendben lesznek, elég felnőttek ahhoz, hogy megoldják az életüket, szerintem segítettem eleget, úgyhogy igen, egyébként van róluk folyamatosan szó, meg ugye az epilógusokat is próbáltam úgy kidolgozni, hogy ott egy ilyen két évvel későbbi állapotban vagyunk, amikor már végül is mindenki révbe fog érni, és én ezzel őket ilyen nyugodt szívvel engedtem útnak.
1: Még egy kérdés, hogyan tervezel előre, úgyhogy tényleg azért ebben a könyvszakmában te járatos vagy, tudod, hogy a szerzőktől mit várnak a kiadók, hogy most évente legyen egy könyve, hogyha már befutott, ha veszik a könyveit, ugye te ismered ezeket a különböző felületeket, meg a megjelenési lehetőségeket, tehát rá tudsz segíteni egy kiadónak azzal, hogy te magad is népszerűsíted a saját regényeidet, szóval hogyan tervezel?
0: Hát igen, most idén nagy stresszben vagyok amúgy pont emiatt, mert hogy nem nagyon tudok írni. Kisfiam miatt fogjuk rá. Kevéske idő, az leginkább este van, de én meg nem vagyok éjszakai lény. Én korán alvó típus vagyok, és szívesen fölkelek korán, de a fiam is szívesen fölkel korán, úgyhogy onnantól fogva meg vagyunk lő. És hát most próbálok egy héten keresztül minden alvás idejében, amikor nap közben alszik, akkor írok. Ezzel így amúgy egész tempósan is haladok, de egy ilyen belső feszültség van bennem, mert én alapvetően is pont ez a menjünk és csináljunk állandóan valamit, de most saját magamat kell megbékjózni, hogy nyugodj már le, most ez van.
1: Most majd, ez a dolgod.
0: Most ez a dolgom, és majd eljön a te időd is. Igen, szóval írok, szeretnék jövőre is egy könyvet. Most a vállalásom saját magamnak az évi egy, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor jövőre már kettőt szeretnék írni, viszont többet nem. Nekem az fontos volt, hogy ne menjek át egy ilyen gyárba, vagy egy ilyen futószalagra. Hogy...
1: Mert azt látod, hogy lehet többet?
0: Persze, szerintem akár 3-4 havonta ki lehetne egyet, ha intenzíven tud az ember írni, és azt mondom, hogy ez a munkám. Ugye az első könyvnél, ami a legtöbb időt elemésztette, az a saját hangom, és nem is csak a saját hangom, mert azt tudtam, csak hogy felmerem-e vállalni. Most már ezzel nem foglalkozom, most már van a hangom, most már ez működik, és most már azt is tudom, hogy építsem fel a történetet, szóval nyilván mindig egyre könnyebb és könnyebb lesz, de hogy én úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon sok könyv jelenik meg, a jelenlegi könyvpiac még nem képes arra, hogy most olcsóbban adjunk könyveket, remélem ez most már hamarosan változik, emiatt az olvasók pénztárcájával sem szórakozhatunk, hiszen nagyon sok szerzőt szeretnek, hála Istennek, és a harmadikok pedig, hogy én szeretek adni időt magamnak a történetre, mert van, hogy egy picit úgy gondolkodom rajta, eszembe jut még egy jelenet, ami kihagyhatatlannak tűnik, de az akkor nem működik, ha mondjuk megértem 3 hét alatt a kéziratot, és már szerkesztőnél van, amikor eszembe jut, hogy amúgy másképp is lehetett volna. Utána egy picit az, hogy magamnak is hagyjak időt, és élvezhessem azt, hogy ezt csinálom. Ezt nem szeretném, hogy eltűnjön.
1: Mara Maxine, azaz György Marcella volt a vendégem, a Szívtörő és a Bajkeverő című romantikus regények szerzője. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok. Ma is találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.

0: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, én is a Rádiókafét hallgatom.
1: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
4: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
4: Rádió Café. Van barátod.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinári Kávé.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Érkezik a forróság, alig ha lesz eső. Alkotmánybírót választott az országgyűlés, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölt a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
7: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
6: több mint 700 ezer embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noel tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Guangdong tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Indeed.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Balogh Máté, zeneszerző, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz, Robi.
2: 33 éves vagy, ugye?
3: Igen, nagyon fiatal. 34.
2: Milyen a kisztusi korban Magyarországon zenét szerezni?
3: Könnyű.
2: Könnyű?
3: Igen.
2: Miért foglalkoztat téged ennyire a mesterséges intelligencia?
3: Nézd, a mesterséges intelligencia azóta foglalkoztat, mióta megrémiszt. Ugye, azt pont az előbb is beszéltük, hogy attól egyelőre nem tartok, hogy kreatív dolgokat fog létrehozni a számítógép, vagy versenyezni fogok vele bizonyos értelemben, és attól sem félek, hogy a kreatív ipar más szereplői, például képzőművészek, vagy irodalmárok versenyezni fognak vele, de olyan mennyiségi kapacitása van egy nagyon egyszerű programnak, amit akár te vagy én is meg tudunk írni.
2: Meg tudunk mi írni egy ilyen programot?
3: Szerintem igen, tehát hogyha 15 percet foglalkozol vele, akkor bizonyos nyelvekben, például Pythonban meg tudsz írni egy olyan programot, hogy akkor most szedje össze neked az összes Beethoven menüetet, hogy milyen hangnemekben van, vagy mi a formája, vagy bármi. Ezzel ugye nem tudsz versenyezni, tehát ezzel a tudással nem tudsz versenyezni, de ez csak egy tudás. Tudod, sok zeneakadémián a zeneszerzők mindenféle stílusgyakorlatokat tanulnak, meg kell tanulni a Beethoven stílusában, meg a Bach stílusában, meg a Domenico Scarlatti stílusában komponálni. Ez egy számítógépnek semmi. Tehát ő ott megismeri a Domenico Scarlatti 555 szonátáját egy tized másodperc alatt, és utána ír egy 556-odikat. És azért ebből ijesztő dolgok jönnek ki, tehát ezek nagyon híresek, az előbb is, amit említettünk, mielőtt idejöttünk a stúdióba, a Deutsche Telekom komponáló robotja befejezte a Beethoven 10. szimfóniáját. És azért az elég erős. Szóval, hogyha azt egy szakmabeli meghallgatja, akkor arra azt mondja, hogy hát ez tényleg Beethoven.
2: Ha stílus szempontjából nézzük, igen. De hogyha a lélek, vagy azt a plusz szempontot akarjuk belelátni, az lehetséges?
3: Szerintem egyelőre nem, vagy nem látom jönni. Tehát az a kreativitás, hogy egy olyat alkosson, amit senki sem alkotott, és az egy innovatív, akár innovatív, tehát nem is kell azt mondani, hogy zseniális, egy új dolog, az nem. De hát ez ugyanolyan, mint hogy a telefonon ott van a Van Gogh filter. Hogy most téged lefényképezek, és akkor az egy Van Gogh-os lesz, vagy esetleg Klimtes lesz. Ezek csak stílus elemek, amiket. De azzal nem tudsz versenyezni.
2: Hát, félteni kell a művészetet az AI-tól, illetve az AI fejlődésétől?
3: Hát nézd, a piacot...
2: Egyáltalán mi a művészet, ugye? És akkor belecsaphatunk a lecsóba. Most akkor kezdje beszélni, és akkor nyomjuk.
3: Jó, tehát művészet kettős pont.
2: Igen.
3: Nem, szerintem az, hogy torzítja a piacot, ami hát nagyon, hogy is mondjam, effektálja, hogy ilyen szép szót használjunk a művészetet, ugye?
2: Mi pedig affektálunk.
3: Az, hogy a Spotify-on robotok által komponált dalokat robotok hallgatnak, és az jogdíjat generál, ugye azzal nem lehet mit kezdeni, mert az egy ugyanolyan jogdíj, mint amit én kapok.
2: Én ezt nem tudtam ennyire, hogy van ez a jelenség.
3: Tehát, ez egy nagyon komoly probléma. A mai szerzői jogi konferenciák, mindenféle nemzetközi zeneszerző találkozók, ez az elsődleges probléma, ezzel a jog sem tud mit kezdeni. Azért, mert hogyha te egy cég vagy, aki azzal foglalkozik, hogy melyik számnak mi a hallgatottsága, és ott szerepel az, hogy 33 millió, akkor abból nem tudod, hogy abból mennyi volt szám, csak egy program által generált hallgatás. És hogyha valaki készít 15 000 fiókot egy ilyen online megosztó platformon, és folyamatosan hallgatja ugyanazt a számot 15 ezerszer újra és újra és újra, azzal nem fog tudni versengeni egy olyan szám, amit emberek hallgatnak. Mm-hmm. És az ugyanolyan jogdíjat generál, és ugye teljesen tortul a piac.
2: Egyébként, amikor te az AI-t társul fogadtad és komponáltatok közösen egy darabot, akkor pontosan mit csináltál? Mi volt ez?
3: Az egy nagyon klasszikus feladat volt, mert a Magyar Telekom a Deutsche Telekom mintájára szeretett volna létrehozni egy zeneművet, és egy Janosov Milán nevű adattudós, ilyen is van, amit egyébként mindenkinek ajánlok, van egy remek könyv, aminek az a cím, hogy Data. Ő valamilyen módon kinyerte a Telekom cella adataiból tehát valamiféle frekvenciákat kinyert, ez azt jelenti, hogy az ország fel van osztva cellákra, ezek ilyen kis, nagyon pici cellák, ilyen kis egyszer egy méteres valamik, és akkor megnézte, hogy hol volt telefonforgalom, vagy mobilnet forgalom, és ezt valamilyen módon én sem teljesen láttam át, hogy hogyan, de frekvenciákkal alakította át, és ez egy dallam volt. Ez egyszerűen egy meghallgatható párperces dallam volt, amit ilyen értelemben a Janosov Milán szerkesztett, de a mesterséges intelligencia komponált, és én ezt a dallamot felhasználtam egy variációs sorozatban, tehát mint dallamot, különböző variációkat írtam már, ami persze a zenetörténetben egy nagyon megszokott és tipikus dolog, hogy zeneszerzők létező témákra komponálnak valamit. Úgyhogy ilyen értelemben az én munkám az nagyon tipikus volt, de az az alapanyag, amivel dolgoztam, az a mesterséges intelligencia által lett komponálva, és ennek az lett a címe, hogy The Melody of Budapest, és ez fenn is van az interneten, könnyen megtalálható.
2: Uh-huh. Miért lettél te zeneszerző? Miért akartál zenét szerezni? Ugye szép magyarsággal fogalmazva.
3: Nézd.
2: Zenész családból jössz.
3: Na hát ez már ugye egy defekt.
2: Lelkipásztori, föntebbről kezdve, de egyébként a szüleid muzsikusok voltak, ugye? Ezt mondhatjuk.
3: Mind a két szülő muzsikus, így van, mai napig gyakorló muzsikusok, anyukám zongorista, apukám kürtös, illetve fúvózenekart vezet. Ez neki nagyon fontos. Mindenki zenész volt egyébként körülöttem, mert az öcsém is. Igen, apám családja nagyon sok lelkipásztor volt, református lelkészek voltak. A déd nagyapám, ő egy köztiszteletben álló református lelkész volt. Szolnok megyében, meg Tápiószele környékén, Cegléd, de főleg Szolnok.
2: Jászság. Az Jászság igen, már nem, vagy még Pest megye a Tápiószele?
3: Tápiószele szerintem még Pest megye. Aha. Cegléd is szerintem Pest megye talán, de most
2: nem is megyek. Az tuti.
3: Tehát ő sokáig Cegléden volt, és aztán Szolnokon, és tényleg ő egy fontos lelkipásztor volt. Én csak nemrég tudtam meg például azt, hogy ő zsidókat mentett a vízkorszakban, és ez egyszerűen a Tápiószele Facebook csoport rakta ki, ott volt a déd nagyapám, és megköszönték neki, pedig már nem tudom hány éve, 40 éve halott, vagy 50 éve halott, hogy ő ott nagyon sok zsidót megmentett. Ami szerintem egy nagyon büszke voltam, az igazság. Na, de nem is ez a fontos. Az a fontos, hogy én nagyon sok hangszeren tanultam gyerekkoromban, de egyiken sem elég kitartóan, tehát minden évben elkezdtem egy új hangszert.
2: Zongoráztam. Még egy kérdés, hogy ez valahogy ez az egész vallásos, lelkipásztor felmenőkhöz kapcsolható, nem tudom micsoda, tudás, életérzés, ez valahogy ez hatott rád, vagy megjelenik a te munkásságodban, és a szüleidben is benned, valamilyen formában?
3: Hát nézd, jó kérdés. Bizonyos, persze biztos, hogy igen. A család másik ága, ők, tehát anyukám felől, ők egy másik, ők például katolikusak voltak, tehát hogy ilyen értelemben nem volt egy ilyen nagyon erős definícióm, hogy akkor én tartozom egy egyházhoz, mint ilyen most sincs. De biztos igen, tehát biztos a reflexeimben benne van. Hogyha nem politika értelemben nézzük ezt a dolgot, hanem magatartásilag, vagy a mindennapokban, akkor én valószínűleg egy ilyen konzervatív beállítottságú ember vagyok, tehát nézd meg, a mindennapokban Joseph Haydn-nal és Bartók Bélával foglalkozom. Tehát eleve
2: igen,
3: van
2: hogyha valaki meghallgatja a zeneműveidet, akkor nem biztos, hogy ez a kép rajzolódik ki. És ez most alapvetően nem egy negatív jelző, természetesen.
3: Lehet, de azt hiszem, hogy van-e hatás, tehát biztos, hogy van. Szerintem az, hogy miért lettem zeneszerző, vagy hogy miért kezdtem el komponálni, ott nincsen ilyen dolog. Tehát az inkább annak a kudarcából ered, hogy én egyik hangszeren sem igazán tanultam meg jól. Uh-huh. Én viszont volt egy nagy rálátásom sok-sok hangszerre, hogy ott mit lehet csinálni, és elkezdett ez érdekelni, hogy hogyan lehetne új zenéket létrehozni. Nagyon sok zenét ismertem, tehát a komoly zene engem már kisgyerekkoromban is érdekelt, apukámmal sokat hallgattunk zenét, hardcore dolgokat, tehát Beethoven, Herbert von Karajannal, meg ilyenek.
2: Azt tudom, hogy megvolt nekik az összes Karajan, ezt hallottam.
3: És ott a partitúrát néztük, tehát volt egy olyan dolog, hogy én nagyon szeretem a zenét hallgatni, és szeretnék én is létrehozni a zenéket, amit még sosem írtak. Uh-huh. És ez sokszor éreztem, és aztán sokkal később hallottam egyszer egy rádió interjúban, az interneten találtam egy régi rádió interjút, ahol Rozsda Endre, aki egy Párizsba emigrált avantgárd festőművész volt, azt mondta, tört magyarság, ilyen már akcentussal beszélt magyarul, és azt mondta, hogy hát, hogy ő nagyon sok képet látott múzeumokban, a legnagyobb képeket, Tintorettót és Klimtet és mindenféle stílusokkal, de hogy ő ő azt akarta, hogy olyan képet fessen, amit még soha senki nem látott, és akkor látják meg először, hogy na, olyan kép is van. Na és akkor igazából az az igazság, hogy ez volt velem is.
2: Uh-huh. Sikerült ezt a formát megtalálni? Így Krisztusi korban?
3: Hát nézd, ez van nem ilyen, hogy forma
2: törekszel. Törekszel valamilyen formára, vagy van valamilyen korábban kialakított elképzelés, vagy ilyen ösztönösen járod az utadat?
3: Nem voltam tudatos ebben, hogyha észrevettem azt, hogy valamire hasonlít, vagy nagyon erősen érződik rajta a hatás, akkor úgy szégyeltem magam, ami nem biztos, hogy jó. Mostanában már ezt nem érzem. Most nem érzem azt, hogy valamire hasonlít, amit csinálok, és nem, ha nem is tudatosan, de mivel sokat komponáltam, vagy sokat komponálok, ezért azért kialakult valamiféle rutin, tehát valamilyenek most már a darabjaim.
2: Például közös bennük, hogy mindegyikben van beszéd. Hogy nagyon sok beszédet használsz, és nagyon sokszor te adod elő.
3: Igen, mostanában ez így volt. Igen.
2: Van benne egy ilyen rejtett exhibicionizmus valahol, vagy ez inkább csak az érdeklődési körfüggvényében alakult így, hogy ha már ilyen darabot írtam, akkor milyen dumálnék én közben?
3: Ennek a forrását nem is tudom. Tehát, hogy ez hogyan kezdődött el.
2: Lehet, hogy volt ott ilyen színjátszó ős is, vagy valami. Arról nem tudom. Vonal vele.
3: Arról nem tudsz. De... Ez korán kialakult egyébként, tehát az én színházhoz való viszonyom, még hogyha én nem is vagyok egy színházi szerző, tehát az én zeneim nem mennek színházban, nem csináltam kísérőzenét, stb. Dolgoztam 4 évet a Színművészeti Egyetemen, amikor még zeneakadémista voltam korrepetitorként, tehát zongoráztam is, zongorával kísértem, és ott egyszer-kétszer csináltam kísérőzenét, és akkor azért ez a sanzon világ és a mindenféle színházi dalok, ez engem nagyon megfogott az igazság. Igen. Sok ilyet előadtunk, én akkor zongoráztam, francia sanzonok, háború előtti német színháznak, a mindenféle kabaréi.
2: Hú, ez jó, ez jó kis világ.
3: És
2: ilyen dekadens, kicsit ilyen bohém,
3: abszolút. És nagyon sokszor nem tudnak énekelni, tehát onnan jött nekem ez az egész, hogy azért egy színházi közegben az emberek nem képzett énekesek.
2: Igen.
3: És amikor ezek a magyar filmeken is, amikor a Latabár Kálmán énekel, vagy a Kis Manyi, vagy nem tudom ki, vagy a Jávor Pál, akkor ők nem tudnak énekelni, tudod, és nem azt éneklik, hogy a lányok, a lányok, a lányok, hanem az, hogy a lányok, a lányok, tudod, egy ilyet csinálnak, és valahogy ez egyébként sok zeneszerzőt, a Schönberget is ez nagyon megihlette, tudod, a Pierre Lünerben.
2: A Schönberg nekem eszembe jutott a dalaidat, vagy a műveidet hallgatva.
3: Igen, szóval ez valahogy kialakult.
2: Az énekbeszélőt rengetegszer alkalmazta.
3: Igen. És amikor elkezdtem ilyeneket írni, ami most már azért régen volt, lassan 10 éve, akkor az az igazság, hogy nem az akadémikus közegben, ahol nagyon képzettek az énekesek, ott nem találtam olyan embert, aki ezt pont úgy tudja, hogy egy színpadi jelenség is. És nem azt akarom mondani, hogy én vagyok a megfelelő. Nem vagyok profi, hanem talán az volt a legkönnyebb. Nem vagy kell fizetni.
2: Hát egyrészt igen, vagy inkább annak az igénye, hogy nem biztos, hogy a hideg profizmus a legjobb, hanem lehet, hogy magában van egy ilyen tökéletlen valami, és az friss lendületet tud a cuccba belevinni esetleg?
3: Így van, az egész akadémikus közegnek, ugye, ott minden a zenéről szól. Tehát minden a zeneszerzőről szól, és sosem az előadóról. Gondold el, hogy a könnyű zene például ugye az mindig az előadóról szól, hogy milyen az a személyiség, aki azt előadja. Azért mennek el az emberek a koncertre, mert a Madonna lép fel, vagy a Dua Lipa lép fel, vagy nem tudom ki. És nem azért, mert hogy kiírta a számot. Te tudod, kiírta a Dua Lipának a számot? Senki se tudja.
2: Hát valami fontos producer, valami.
3: És minél inkább
2: én nem tudom.
3: Minél inkább eltávolodunk a Beatles-től, a nagyon klasszikus popzenétől, annál kevésbé tudjuk, mert ott még tudjuk, hogy melyik számot a Paul McCartney írta, és melyiket írta a John Lennon. Ott lehet tudni.
2: De azért nem lehet tudni, mert Lennon McCartney néven szerzőpáros voltak, de ez csak
3: bizonyítottam. De ők is adták elő, és
2: igen.
3: Ma is van néha ilyen, mert a Bob Dylan is maga írja, meg a Frank Zappa is maga írta, de ma ami miatt elmennek a nagy stadionba, és megtelik több 10 000 emberrel a stadion, ott nem az zene miatt mennek el, hanem az előadó személyisége miatt, uh-huh. Ahogy ő előadja. Komolyan? Gondold el.
2: Hát igen, sőt, akkor menjünk tovább, akkor lehet, hogy nem is az előadó személyisége, hanem a show miatt, meg a látvány miatt.
3: Persze, tehát, hogy minden... egy színpadi dolog miatt nem nekem. Egy Mozart kvartetre pedig, jó, nagyon fontos, hogy az jól legyen intonálva, nagyon fontos, hogy talán fontos az is, hogy ki játsza, de akkor is arról van szó, hogy az elsődleges hatás a Haydnnek a művészete is. Most ma meghallgatom a Mahler 8. szimfóniát. Szerintem nagyon, hogy mondjam, minden olyan projekt, ami ezt az egészet egy kicsit lazítja, és nem azt mondom, hogy egyszerűsíti, meg azt sem mondom, hogy degradálja, meg azt sem mondom, hogy kivonatolja, attól az még egy nagyon mély dolog, hanem lazítja. Tehát az egész előadási processzus, az, hogy annak mi a formája, hogy az elő van adva, az nagyon üdvözítő. És az engem nagyon elkezdett érdekelni. És legutóbb csináltunk egy rádiójátékot a Szvoren Edinával, ami végül is nem is egy rádiójáték, hanem inkább hangjáték. Az a címe, hogy Lópánik, és lovakról szól, akik megbokrosodnak. Ezt akkor írta az Edina, amikor az előző olimpián az öttusában egy ló megbokrosodott, és az a német lány, aki vezette az egészet, és ő volt az aranyesélyes, az emiatt nem is kapott érmet, sokadik le. Szóval ott az volt életem egy nagy lépése, hogy felkértem egy színésznőt, hogy azt énekelje. Egy olyan színésznőt, a Kurta Niki, aki egy sikeres fiatal színésznő, és még annak idején a Színművészeti Egyetemről ismerem. És az szerintem az elmúlt évek egyik legjobban sikerült előadása volt. Uh-huh. Tehát nyilván egy csomó plusz munka volt, hogy a Nikinek betanítsam, nem tud kottát olvasni. Tehát, hogy nekem azt fel kellett mennem telefonon, hogyha volt benne valami énekelni való, hogy azt hogy kell csinálni. Tulajdonképpen betanítottam neki, mint egy korrepetítor. És azt hiszem, hogy az összes ilyen szöveges darabon közül az sikerült a legtermészetesebben. Ott semmi olyat nem éreztem, hogy feszengenem kell az akadémizmus miatt, amiatt, hogy ezt valaki nem fogja érteni. Uh-huh. És eszméletlen különböző közönség jött össze, teljesen véletlenül szerintem.
0: Mert egyébként feszengsz? Tehát, hogyha mondjuk van ilyen lámparáz, meg ilyen para fiatal zeneszerzőkben, hogy valamilyen közegnek megfelelni akár.
3: Nem erre gondolok, hanem nem, lehet, hogy ez egy rossz szó, hogy feszengek. Nem,
0: azért kérdés, majd így is felteszem utána.
3: Az zavar engem, hogyha olyan dolog sül ki akár az én kezem közül, akár valami, ami csak egy minden behatáró. Tehát a könnyű zene is persze csomagokban működik, nem mindenkinek szól a Dua Lipa, mert Indiában nem értik a Dua Lipát. Nem ezt akarom mondani, hogy van olyan zene, ami mindenkinek szól, de hogyha a zenének az az igénye, hogy a közönségnek egy nagyon mély, intellektuális műveltsége kell, hogy legyen, ahhoz, hogy ez meghallgassák, akkor azon egy kicsit az engem zavar. Tehát ez egyre jobban elkezd zavarni. Tehát, hogyha nekem nagyon, ez az irodalomnál is így van. Tehát, hogyha olyan kortárs irodalom van, amihez mindenképpen ismerni kell James Joyce Ulysses-ét belülről, különben nem érted azt az utalást, ami arról szól, és nincsen egy primer olvasata, ami hat rád, pedig én kocka vagyok, én tényleg kocka vagyok, tehát én elolvastam a világ összes, nem tudom, hogy nagyon fontos, ami mindig beszélni kell az asztaltársaságnál, tehát de nagyon zavar az, hogy akkor annak nem lesz egy olyan, ezt tudom mondani, primer hatása, egyszerűen nem működik az első dimenzióban, csak a harmadik dimenzióban, tudod? És ezt valamelyik interjúban mondtam, és lehet, hogy már unalmas, de nekem volt egy olyan darabom, ami egy nagyon intellektuális, nagyon-nagyon-nagyon konkrét dologra utalt, egy Verdi akkordsorra. Érted? A darab egy Verdi akkordsorra utalt, az Otellónak egy, nem is az Otelló, a Falstaffnak egy akkordsorára, amin lement az én darabomban, nagyon lassan egymásba folyt. És meghívtam az akkori zeneszerző kollégáimat, hogy most hallgassátok, itt lesz a dolog, és utána mondták, hogy össze-vissza csúszkált, nem értük, hogy nagyon így meghökkentem, hogy Jézusom, mivel foglalkozom én, vagy mit csinálok én már.
0: Hát igazából, hogy túl van gondolva valami, és akkor... Szerintem manapság már nem mond semmit, de hát nem akarok ilyen anti-elitista lenni, de hát amikor így valamire visszautalunk háromszor, és akkor azt így megvariáljuk, és akkor meg ilyen intertextualitás, meg olyan cucc, és akkor a végén már egy ilyen intellektuális játéknak jó, de megább az
3: nem,
0: a primer élmény
3: az elvész, nem? Hogy én azért nagyon ebbe voltam, tehát hogy ez nekem valahogy...
0: Mikor? Szabad hát, után meg ettől hatalmas ilyen... még jótól?
3: Tehát most is egyre jobban megszabadulok ettől. Tehát, hogy még most is azért néha fontosnak tartom ezeket, amiket én sem veszek részre, hogy ez egy őszintétlen dolog. Tehát, hogy egy ilyen kultúrnáci vagyok, ezt így szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy
0: az tehát akkor valami... van megfelelés, tehát akkor mégis akkor most valami fontosat kell alkotni,
3: hát,
0: és akkor...
3: Hát ezt,
0: és akkor...
3: ezt szeretném levetkőzni. Azt hiszem, hogy ez és jól érzem magam ebben a levetkőzési folyamatban.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Koncertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: szín.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Egyébként a katarziszóra visszatérve, szerintem azt is nagyon kevesen tudják már, hogy a megtisztuláshoz kötődik az eredeti jelentés. Tehát, hogy ez a hatalmas eufória is. Igen.
2: Hát elveszítette az az eredeti jelentését, persze.
1: Aha. Neked volt, mikor volt utoljára a katarzis élményed, ha már itt tartunk? Enyhe, közepes, magas, stb. A szó eredeti, és a szó csak eufórikus. Értelmében is kérdezem.
2: A feleségemtől kérdeztem, hogy emlékszik-e olyanra, hogy én felszabadult lettem volna. És azt mondta, hogy egyetlen egy alkalomra emlékszik, amikor pecáztunk. Tehát egyszer kitaláltam, hogy a gyerekeknek megmutatom ezt a peca dolgot, én nem pecáztam 20 éve, de a szelidítón lementünk egy stégre, nem is volt engedélyünk, úgyhogy most fel fognak jelenteni, és egy zseppecával fogtunk egy törpehacsát, de órákig nem fogtunk semmit, és azt mondta, hogy akkor volt egy ilyen, de hát ez nem egy művészeti élmény. Nemrég olvastam Sigmund Freud A patkány ember című könyvét, ami egy pszichológiai esetnek a leírása, és ott is éreztem egy ilyet. Tehát olvasás közben szoktam olyat érezni, hogy így nagyon. Mondjuk zeneműnél, hogy mikor éreztem olyat, például a Borbély Lászlónak, amikor eljátszotta a Messian madárkatalógust, ami egy okos darab, ami egy szeriális darab, tele van ismétléssel, de ő azt úgy adta elő, hogy olyan volt, mint hogyha egy Kurt Weill dalt hallottam volna. Mondjuk ilyenek vannak, most hirtelen ez jutott eszembe.
1: Abból az ominózus bohém korszakból a második világháború előttről, ugye?
2: Tehát nagyon füstös, sőt még korábban, mert szegény Weill az szerintem ott már nem tudott működni.
1: Akkor ne billentett ki az a bohém füstös világ a strikt, hagyományos konzervatív énetből? Mert hogy hatott rá
2: egy
1: dolog,
2: de igen, nem, tehát nem vagyok nem része volt ennek a dolognak, de nézd, azért ott, ami a század elején történt ezekben a kocsmákban, vagy még inkább kávézókban, azért az egész Európában, nyugaton is és Közép-Európában is egy kultúraalkotó, egy társadalom formáló valami. Hát azért nézzük meg, nem? Tehát a Karinti és a Kosztolányi hol ücsörögnek, a Seres Rezső hol írja a dalait, azért itt van egy olyan városi kultúra, amiről a mai napig beszélünk.
1: Most van ilyen műhely, ahol ti zeneszerzők vagy alkotók összetud, van ilyen kör, akik összejártok egyébként? Bármilyen formában is?
2: Nem mondanám.
1: Ahol isztok, ahol kávéztok, ahol...
2: Hát vannak barátaim, de olyan értelemben zeneszerzők vagy alkotó műhelynek nem vagyok a tagja. Egyébként indult valami, tehát volt a Fúgában, a Budapesti Építészeti Központban, amikor zeneakadémista voltam, egy zeneszerzői kör, de akik talán még mindig valamilyen értelemben vannak, de én nem érzem ezt a működési formát, hogy is mondjam, a személyiségemhez illőnek, vagy magamhoz közel állónak.

0: milyen a te személyiséged? Hogyha már így szóba hoztad, beszéltünk róla, de most hogy
1: mi, hát hogy fogalmazod meg magadnak? Az biztos, hogy jó, nem fogalmaztam meg, hogy milyen a személyiségem.
0: Nagyszerű, akkor most.
1: Hogy nem ilyen doktrína alapú, tehát az, hogy megmondjuk, hogy valami milyen, vagy hogy jó, az távol áll tőlem. Az a fajta előadó művészet is távol áll tőlem, amikor, amit az előbb is említettem, hogy valaki megmondja, hogy Bachot így kell játszani, mert ez így illik, és ez a fajta dolog, ez nem tudok mit kezdeni. Tehát pont azt keresem, hogy miért adjuk elő még egyszer a Bachot? Azért, hogy még máshogy is előadjuk, nem? Hát azért hallgatjuk meg 680-szor is. Például ugye van ez a régi zenemozgalom, hogy ők rekonstruálnak barokk hangszereket és minden, ami szerintem egy nagyon érdekes tudomány, és előadó művészetben is nagyon sok szép produkció születik, és szeretettel hallgatom őket, de amikor ez átvált egy ilyen dogmatizmusba, hogy ezt a trillát a 17. században abban a városban így játszották, tehát ha te nem úgy játszod, akkor te egy szakmán kívüli hülye vagy, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nekem távol áll a zenéléstől.
0: Nekem egyébként ebben a mozgalomban meg a historikus előadás módban és főleg a dinamizmus és az energia fogod meg. Tehát az Ilgyárdi Noár Mónika meg a három kód meg ez.
1: Nagyon igazad
0: van. És engem az abszolút, tehát az eredetiség is.
1: Pontosan.
0: Ezzel volt mai?
1: Pontosan. Amikor az előbb mondtam neked azt, hogy azok a színpadi jelenségek a komoly zenében, akik, mint a Borbély Laci, most szegény, megint őt mondtam.
0: Tudunk még, vagy csak őt tudjuk ismerni?
1: Nem, hát tudok ilyet mondani, nem gondolkodtam ezen, de például Varga Oszkár, ha ismered, egy hegedű művész, Varga Oszkár, is ilyen Szalai Andris cimbalmos barátom, akit már említettem, szerintem abszolút ilyen. Ez persze hazaszólás, de a feleségem is ilyen, tehát uh-huh. Az ő sellójátékánál is ezt érzem meg, még lehetne sorolni. És amit az előbb említettél, például az Ilgiardino Armonico, meg az Árnok úrnak bizonyos dolgai, mondjuk amikor a Bach felvételei vannak, ott sokszor már ilyen, engem nagyon zavarnak az intonációs problémák.
0: Az Árnok úrról beszélünk, vagy?
1: Az Árnok úr, amikor úgy felvette a Bach kantátákat, hogy kisfiúk énekelnek.
0: Igen.
1: Annak persze az eredetiben ez így volt.
0: Igen.
1: Ott engem zavarnak, de azért, mert túl sok iskolát végeztem az intonációs, tehát egyszerűen hamis. De igen, ő egy nagyon nagy személyiség volt, sőt, hát valamennyire inicializátora ennek az egész dolognak. Tehát
0: igen,
1: volt az első
0: kezdőpont kvázi.
1: Kezdőpont, és az írása is erről nagyon jók, tehát eszmetlen jól írt. És igen, abban van egy lazaság. Tehát jó az a szó, hogy tényleg lazaság van benne. Nem érzem azt az erőlködést.
0: Nem volt ilyen feltétlenül szép az, de mégis volt egy hatalmas energiája.
1: Abszolút, nagyon egyet értek ezzel.
0: Tehát ilyen sung, egy ilyen hatalmas lendület.
1: Igen, vagy ahogy a Hilliard Ensemble énekli ezeket a nagyon régi kora reneszánsz dolgokat, az olyan, mint egy ősember zene. Tehát úgy énekelnek másót, aki egy katolikus zeneszerző, és a Notre Dame-nak volt a komponistája, minthogyha az tényleg, mintha valami benszülöttek énekelnének, olyan naturális hangon, eszmetlen. Ezek nagyon fontos dolgok. Pont erről beszélek.
0: Igen, és valóban, de hát ugyanakkor ebből nincs olyan nagyon sok, szerintem. Ezért tudjuk megszámolni ezeket a pillanatokat, amikor átéltük vagy a katarzist, vagy bármi mást. Ebből lehet, kéne több.
1: Igen, hát igen, ebből a...
0: De hogy
1: bátorság kell.
0: Aha.
1: Ugye néha azt gondolják, hogy ez valami szentségtörés, hogyha ilyen történik. Azt hiszem ez
0: Ki
1: benne
0: gondolják
1: van.
0: Ezt a szentségtörés?
1: Hát például mondok egy nagyon konkrét példát, ami most jutott eszembe. Egyszer játszották Hannoverben a darabomat, egy kiváló együttes, vonós trió, és ők CD-re vették a Goldberg variációknak a vonós trió változatát, amit persze sokan CD-re vettek, úgy, hogy az egyes variációkra egy müezzin, azt hiszem ugye így hívják, a muzulmán énekest, aki imára hívja, ő rá improvizált. És akkor persze lehet jönni, hogy hát megszentségtelenítették a Johann Sebastian Bachot, meg minden, de gyakorlatilag ez egy nagyon merész dolog volt, ahol egy ilyen hibrid zene keletkezett, de nem lehet azt mondani rá, hogy ez Bach volt, azt se lehet rá mondani, hogy ez egy muzulmán zenei gyakorlat volt, egyik se volt, hanem ez egy szintézise volt ennek a két dolognak. És azért mesélem ezt, mert utána ők ilyen nagyon rossz kritikákat kaptak mindenféle akadémikus portálokról, hogy hát azért ezt valamit nem illik, most hát rosszul vagyok, hogy nem illik, ez nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy nem illik, tehát nem értem. Azt értem, hogy a gatyámat nem lehet lehúzni, azt értem. Mert megbántok másokat, vagy nem tudom. De az, hogy egy kreatív alkotás létrehozni, és akkor ezt nem illik, mert nem így szoktuk, Na most ez, nem akarok ebbe belemenni, meg nem vagyok semmi filozófus, meg semmi, hogy mi az, hogy morál, meg ilyesmi, de azt gondolom, hogy a zenében, vagy az előadó művészetben azért ilyenről beszélni, hogy morál...
0: Sőt, a művészetben...
1: Az művészet egészében. Már rossz, mert van olyan, hogy morál, az együttélési morál, de először is az mindig változik, tehát a morál az mindig változik, hogy nem csak az, hogy mit tehetsz meg, hanem hogy mi számít bántónak. Ez ma különösen változik, hogy mi számít bántónak, ami 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt még nem számított bántónak, és azt az ember mindig megtanulja. De a művészet az szerintem az tényleg egy ilyen teljesen más kategóriáról szól. A belátásról, a felszabadulásról, most beszéltünk még dolgokról, amik ilyen megfoghatatlan dolgok, de arról szól. Igen, arról a megfoghatatlan dolgokról szól.
0: Bizonyos az, élményről
1: valamit
0: szól.
1: Valamit nem illik csinálni egy csellóval, úgy értem, hogy csellózással, az én nem tudok mit kezdeni.
0: Igen, és ebben jár élen a komoly zene, vagy ez a klasszikus zene, hogy megteremti ezeket a hatalmas nagy toposzokat, meg szabályrendszereket.
1: Nem akarom én ezt mondani.
0: Én mondom, nem te.
1: Úgy,
0: ezt én mondtam.
1: Rogi mondta.
0: Én mondtam, még mondhatok. Tehát a lényeg az, hogy... És akkor utána nehéz ebből kitörni, és nehéz ebből...
1: Nézd, az, hogy miért van az, hogy a komoly zene nagyon intézményközpontú, és ilyen értelemben hagyományra épül, az nyilván azért van, mert maga a repertoár az eszméletlen nagy felkészültséget kíván technikailag. Tehát, hogy csellózni nagyon sok idő megtanulni. Uh-huh. Ezért nagyon, nagyon ráépül erre az egész hagyományra, nagyon ráépül arra a szokásrendre, hogy hogyan szól egy hangszer. Ez szerintem semmi baj nincsen.
0: Egyébként a Várdai mondta nekem így pont azon a helyen, ahol te ülsz, hogy neki igazából újra ki kell találni az új rendet, mert ahogy tanították, se úgy sem működött. Na ez valami, nem? Tehát, hogy ez ilyen. Most nem tudom, hogy ő, nem vagyok csellóban nagyon jó.
1: Jó, a Várdai ő az ős tehetség típus, tehát ilyen csodagyerek típus, már tizenévesen ő volt a legjobb csellista.
0: Tehát mégiscsak erről szól az egész, nem?
1: Akkor hogy azt mondtam, valami... Laci bácsi, hogy ő lesz minden idők egyik, és igaza is lehet.
0: És igen, de igazából az, hogy csinálsz valamit, ami úgy eredeti, és akkor belőled születik. Hát ez a lényeg.
1: Igen. Tehát igen.
0: Most elfejtettem, valamit akartam még mondani ez a... Igen, azt akartam mondani, hogy azért nem te mondtad a magyar zene életről azt, amit én, mert nem illik.
1: Nem azért, nem gondolom ezt. Ezzel most
0: vicceltem,
1: nem azt akartam mondani,
0: vicceltem.
1: Hogy mindenki hülye, hanem azt akartam mondani, hogy szerintem az, aki kiváló muzsikus, és egyébként azok, akiket mi mindnyájan a nem csak a közeg, hanem a közmegegyezés kiváló muzsikusnak tart, ők mind ezt találták meg. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy nem keresték, én nem nézem ki a Wolfgang Amadeus Mozartból, hogy tudta, hogy mit csinál, hanem nyilván zseniális volt, nem tudom,
0: is.
1: De ő is ezt a felszabadultságot kereste.
0: Igen. És hát hallott
1: és mindenki,
0: de hallott
1: és a Stravinsky is a felszabadultságot kereste. És a legkülönbözőbb korokban ezt keresték szerintem. Uh-huh. És egyébként a Johann Sebastian Bach is, aki egyházi szolgálatban állt, és ő az Istennek, és a túlvilágnak, és az örökkévalónak írta a zenét, ő is ezt a felszabadultságot kereste. Mert hogyha meghallgatod a, nem tudom, 50-es kantátát, akkor az szerintem ugyanaz a katarzis, mint az összes nagy művészeti alkotásnak a katarzisa, érted? Tehát én nem hiszem azt, hogy nem erről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy művészi nagyság.
0: Tulajdonképpen mindig a katarzisról beszélünk, mondjuk már ki, és
1: hát
0: akkor...
1: Hát azt keressük.
0: Aha. Sőt, még Bruckner is azt kereste, csak hát ugye, próbálta elérni, valaki szerint sikerült, igen. Jobban járt volna, hogyha megiszik egy korty abszintot, és akkor nem.
1: Azért én nagyon kedvelem a Bruckner.
0: Tényleg?
1: Persze.
0: Én nagyon nem.
1: Nagyon nagy a forma. És az nagyon nagy ívek.
0: Nem a csávóra vonatkozik, hogy nagy forma, hanem a zenére.
1: A zenének nagyon nagy ívű a formája, és eszméletlenül nagy íveket kell képzelni.
0: Hát, persze, de önmagában az csak egy ív, nem?
1: Hát de minél nagyok az ívek, tehát a Mozartban is sok ív van, csak kicsik az ívek.
0: De sokkal igazabb, sokkal jobban nőtt, sokkal...
1: Lehet, hogy ahhoz tényleg kell sok Brucknert hallgatni, hogy
0: Szóval mihez? Ha sok Brucknert hallgatok, akkor mit értek meg jobban a világból?
1: Akkor egy nagyon nagy időegységet, tehát órával mérve egy nagy időegységet át tudsz érezni, hogy nem fáradsz el, hogy még mindig mész fölfele, még fejlődik a zene, és lehet, hogy 20 perce fejlődik.
0: Igen. És én meg közben alszom egyet.
1: Hát jó, igen, mert kisebb formákra vagy. De nézd, a mai világban nehéz Brucknert hallgatni.
0: Hát én mondjuk Wagnert nagyon szeretem. Wagnert imádom.
1: Igen?
0: Csak ennél sokkal jobb zeneszerző volt, és sokkal,
1: de fogalmazd meg, hogy hogy érzed, hogy mi a különbség a kettő között ebből a szempontból, hogy...
0: Hát Wagner jó zeneszerző volt, Bruckner meg egy mester, aki megpróbálta ezt a dolgot valahogy felépíteni, de sehogy sem akart
1: megkerülni. Tehát az nagy különbség közöttük, hogy Wagner kis motivumokból épül fel, és azt ismételgeti, és transformálja, és mindig ugyanaz, tehát a Tristan és Izolda az végig ugyanabból a gesztusból megy 600-szor, és a Bruckner pedig írja ezeket a nagyon hosszú témáit, és nagyon hosszú formális.
0: Igen, de pont azt hiányzik benne, amit te is mondtál, ez a primer hatás. Tehát oké, hogy épít valami katedrálist, ami ugye Bruckner kapcsán előkerül mindig, hogy katedrálist épít, de nincs meg az a primer hatás. Tehát azt látom, hogy épít, ácsol, és a végén van valami, és egy iszonyos erőlködést érzek, egy borzalmas erőlködést érzek.
1: Jó, hát de az tudom, lehet, hogy személyiségbeli dolog is, hogy...
0: Mármint az én személyiségem
1: közé. Hát a mi személyiségünk közé, mert én például valamiért szeretem, de most így hirtelen nem tudom megfogalmazni.
0: Amúgy kérdeztem, hogy milyen a te személyiséged, csak aztán elkonyolottunk a historikus előadási gyakorlat.
1: Olyan személyiségem, hogy szeretem Dua Lipát és Bruckner.
0: Na, és hát hogy jön össze? Hát lehet, hogy ez egy terápia nem, kell ahhoz, hogy felfejtsük.
1: Lehet, hogy nem is kell felfejteni.
0: Aha. Kell valami titok, nem? Ha már zene, ugye az verbálisan nem is lehet megfogalmazni. Könnyű beszélni zenéről, nem mi?
1: Nem, abszolút nem. Hát nyilván nem, ezért mentem zenésznek, hogy nekem erről beszélni. Ehhez képest folyton interjúkat kell adnom.
0: De hát az tök jó. Feszít téged valami belül a mai magyar zeneszerzési szakmában? Tehát mondjuk van ezzel egyfajta ilyen nem tudom, határokat, amiket így feszegetni kell. Most ez egy ilyen kicsi provokatív kérdés is, hogy mennyire konzervatív, mennyire érdemes ebből kitörni. Mondjuk teszem azt mondjuk egy nyugat-európai szénához hasonlítva.
1: Hát nézd, ez két külön, ugye az, hogy a nyugat-európai szénához, tehát a magyar zeneszerzés nincsen jelen a nyugat-európai szénában. Tehát,
0: magyarul, hogy... inkább úgy kérdezem, hogy többször mondják Magyarországon neked vagy bárkinek az, hogy ne csináld ezt meg azt, mert az nem illik.
1: Nem, hát mivel már nem vagyok ilyen iskola helyzetben, ezért ugye nem, mert egyedül ülünk otthon, minden fiatal zeneszerző egyedül otthon is csinálja, amit csinál. Az, hogy nincs benne, az egy infrastruktúrális kérdés, mert szerintem nem rosszabbak a magyar zeneszerző, mint bármelyik más országnak a zeneszerzői. Nem élünk kint, tehát aki itthon él, az itthon él, és itthon van benne a közegben, és nem nincs ott.
0: Neked nincs ilyen célod, hogy mondjuk külföldre kitör, és esetleg ismertebb legyen, karriert csinálj ott?
1: Hát nyilván nem. Tehát itt járnak a gyerekeim iskolába, ezt a döntést hoztuk. Ezzel nagyon elégedett vagyok, elég sokat mennek külföldön darabjaim, de nem vagyok egy külföldön ismert szerző. Tehát ahhoz szerintem mindenképpen kell az, hogy az ember ott legyen, és megismerje személyesen azokat az impresszáriókat, vagy mestereket, vagy intézményeket, ahol ezt lehet csinálni. Tehát ez inkább egy ilyen technikai kérdés, de szerintem tehát most nincs is olyan, mondjuk a Varga Juditon kívül, ha lehet ezt mondani, de hát ő is évtizedek óta él Bécsben, nincsen olyan magyar szerző, aki az Ötvös Péter éppen meghalt, a Kurtág még egy előző századnak a zeneszerzője, tehát nincs olyan, aki... Az Illés Marci van még, akit viszont itthon egyáltalán nem ismernek. Ő egy Németországban nagyon befutott zeneszerző. Ez elég érdekes lesz, amit mondok, de azt gondolom, hogy a zeneszerzés mai helyzete jobb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát ma könnyebb zeneszerzőnek lenni. Elég sokan vagyunk, nézd meg, az én generációmban vagy elég sok olyan zeneszerző van, akinek mennek a darabjai. És folyton megjelenhetünk a nyilvánosságban. Nézd meg, ide meghívta.
0: Hogy lehet? Ez valami félreértés lehet, nem?
1: Robi, először is az félreértés, de egy ilyen fajta figura, aki zeneszerzéssel foglalkozik, és nem egy popstar, mégis, és a többi kollégák, ez nem rólam szól, hanem az ilyen típusú emberek elmennek, és interjúkat adnak, és elmondhatják, hogy mi az, hogy zeneszerzés, sőt, a darabjai mennek az interneten, mert van internet, van, tudod magad reklámozni, lehet honlapod, 20 évvel ezelőtt meg ez nem volt. Egy zeneszerző akkor tudott menni, hogyha volt egy rádió, aki mellé állt, volt egy kiadó, aki mellé állt, volt egy koncertszervező, vagy egy zenekar, aki mellé állt, és néha játszott a darabját. Most pedig azt hallgatja meg a darabodat, aki véletlenül oda téved, vagy akit elér a Facebook hirdetésed. Nagyon érdekes, de amit a popkultúra a piacon keresztül kivívott magának platformok, azokat a platformokat, az idézőben magas művészet, amit most itt nagyon támadtunk, is kihasznál. Tehát a jelenkor folyirat, ami a legprogresszívebb kortárs irodalmi folyirat, ugyanazt a Facebookot használja, ugyanott, meg ugyanazt a Spotify-t használja podcastra, mint a nem tudom, mit mondjak,
0: Tűklapja. Támadtuk a magas művészetet? Szerintem nem, csak ilyen körbe lőttük egy kicsit, hogy akkor maibb legyen, és validabb, és élőbb legyen, nem?
1: Hát jó, nekem nincsenek ilyen céljaim, hogy az egész művészetet megváltoztassam, hanem arról akartam beszélni, hogy engem mi érdekel, de szóval azt akarom mondani, hogy ma sokkal könnyebb helyzetben vagyunk.
0: Szerintem arról beszéltél, amiről szerettél volna, és egy kicsit téged is megismertünk, úgyhogy Máté, köszönöm szépen, itt voltál velem, és tetszett, hogy oda-vissza provokáltuk egymást, és kérdeztél a katodat,
1: és semmit nem gondoltunk komolyan.
0: Ez így van, így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszi szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Budabeat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Magyar Falu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A digitális térben is számít a szigorú minta. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg. Emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint 2 hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
3: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos, száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén több felé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Dolby Surround 1979-ben jelent meg a mozikban, 1982-ben pedig már az otthonokba is betört. A Surround erősítők a két csatornás sztereó jelet szétbontják jobb, bal és hátsó csatornákra. Ez a rendszer már egész jó térhatást kelt, de a hátsó sugárzók még csak monóban szólnak. Továbbfejlesztése a Dolby Digital 5.1 1992-ben készült el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Ethnobeat zenét játszó Orvoár zenekar 2018-ban szinte a semmiből került a fesztiválok nagyszínpadaira. Népzenében gyökerező, annak dallami és szöveges hagyományait rockos alternatív hangzásba ültető egyedi dalaival hódította meg a közönséget. Az Ethnobeat műfaj megnevezés arra utal, hogy leginkább a Kárpát-medence népzenéje és az angol száz beat folk hatásai köszönnek vissza dalaikban. E műfajok hatottak leginkább alkotó tevékenységükre. Zenéjük sokszínű, ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beat zenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz hangszeres zene is egyaránt felbukkan dalaikban.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Újíts be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátor több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dinah Washington a blues királynője. Az énekesnő rövid karrierje alatt forradalmasította a jazz és blues műfajokat. A 20. század egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon. Fájdalmasan fiatalon, 39 évesen halt meg 1963-ban. De rövid karrierje alatt tucatnyi olyan slágert énekelt el, amelyek a mai napig feltűnnek reklámok és filmek aláfestő zenéjeként. A DJ-producer kultúrkör is remek alapanyagként hasznosítja, örökíti tovább a művésznő dalait.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A német-kanadai énekesnő Csécsi azzal a célkitűzéssel alkotja az általa az érzelmes indie pop zsánerébe sorolt dalait, hogy a hallgatót megnyugtassa, nincs egyedül. E törekvés valóban tetten érhető dalszövegeiben. A Two Buddies in a Bed szereplői, ahogy a cím is mutatja, ketten mullatják az időt az ágyban. Az Indie Kinds hősei kettesben álmodoznak és olvassák egymás gondolatait. Az 18 karakterei korán sem 18-an vannak. Csécsi nosztalgikus sorainak sztoria szerint két régi barát, akik már jó ideje nem látták egymást, találkoznak és visszaemlékeznek, hogy milyen volt együtt 18 vagy éppen 14 évesnek lenni.

0: Zoli.
1: Sziasztok! Jasuk Dimitri vagyok, a Jó Reménység Sziget rendezője, és én is a Rádió Cafét hallgatom. Ajánlom nektek is. Hallgassuk együtt!
2: Kicsöngettek! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
3: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
2: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
4: Nekem a tenger a Balaton.
2: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
5: Megvár a Balaton!
2: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella I, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Sziasztok, mi vagyunk az Analóg Balaton.
1: Hallgasd a Rádió Café 98-at, ha van barátod.
2: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok és kényszerűen.

Nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tartsam.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a Lemez Lovász,
3: hello,
2: a házban.
3: Szevasztok!
2: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: agyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

erre jó vagy semmire kellő. Most látom, csak átlóksz a falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb. Az enyémet akarod, a szószaporítót? Miért pont ezt az anya szomorítót? Minek

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Sziasztok, Schneider Kinga vagyok, a Noé Állatotthon kommunikációs vezetője, és én is a Rádió Cafét hallgatom.

Sacha. Sacha. Sacha.

megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.